0: kiszállítását további 3 hónappal. Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ, miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi következmények is várhatók, közölte a társaság a táviratérodával. Közleményük szerint pár, taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművek menetleveleit és munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Végül az időjárásról. Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Majd a késő délelőtti óráktól nyugati, északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Csütörtökön a nap első felében még több felé, ezt követően már inkább csak az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Ruhát cseréltünk, de szívet nem, vallották a Zirci apátságban élő szerzetes nővérek, akiket a magyarországi szerzetesekkel együtt 1950-ben fosztott meg a kommunista diktatúra a hivatásuktól, elhurcolt kényszerlakhelyekre, összezsúfolt kolostorokba, majd az 1950-ben meghozott törvényerejű rendelettel feloszlatta a szerzetes rendeket. A szerzetesek, apácák többségükben civil pályán folytatták életüket. 75 évvel ezelőtt a Zircre internált nővérek kézzel írtak és rajzoltak egy emlékalbumot, amelyben a Zircen töltött idejükre emlékeztek. Ennek az albumnak a hasonmás kiadását jelentette meg az Új Ember kiadó. Megjelentetett egy másik könyvet is, amelyben tanulmányt szentelt a magyarországi szerzetes rendek feloszlatásának, és 500 nővér életútját írta le Halász Nivárd, Ciszterci és Kálmán Peregrin ferences szerzetes. A Lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem és a Bilincsbe vert szeretet című kötetekről Halász Nivárd beszélget Császi Erzsébettel.
3: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A budai Ciszterci Rendház plébániáján vagyunk, a Móricz Zsigmond körtér körül. Két könyv miatt jöttünk ide, amelyek az 1950-es években a feloszlatott szerzetes rendekről szólnak, illetve az egyik könyv egy 1950-es kiadású, az a címe, hogy a Lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem. Ezt a nővérek írták, akik az Zirci apátságnak a tagjai voltak, és amikor megtudták, hogy feloszlatják a szerzetes rendeket, akkor írtak és rajzoltak egy könyvet Endrédi Vendel apátnak, aki a vezetőjük volt az Zirci apátságban. A másik könyv pedig egy mai kiadás, amelyben 500 nővérnek az életrajzát gyűjtötték össze. Két szerző foglalkozott ezzel a két könyvvel. Az egyik itt ül velünk szemben, Halász Nivárdnak hívják, ő ciszterci szerzetes, az Zirci ciszterci apátság tagja és levéltáros. A másik pedig Kálmán Peregrin, ferences atya. Ő a Ferenciek téri templom igazgatója, házfőnöke. Halász Nivárdot kérdezzük arról, hogy hogyan történt, mi volt az előzménye az 1950-es években a szerzetes rendek feloszlatásának.
4: Gyakorlatilag ez a feloszlatás, ez nem váratlanul éri a szerzeteseket, ami 1950 nyarán őszén bekövetkezik, hiszen 1945-ben a már nagy birtokkal rendelkező rendek birtokait államosítják, illetve földosztás keretében azokat a szegény parasztságnak osszák ki, majd pedig 1948-ban a tanítással foglalkozó szerzetesrendeket éri egy újabb csapás, amikor a felekezeti iskolák államosításával a katolikus szerzetesi iskolák is államosításra kerülnek. Ezzel gyakorlatilag a munkaterületüknek az egyik legnagyobb hányadát veszítik el ezek a szerzetesrendek. Itt egyaránt gondolhatunk férfi és női rendekre, az óvodáktól egészen tanárképzőkig bezárólag, tehát egy teljes oktatási palettát felvonultató képet, vagy egy rendszert érint ez az államosítás. És a következő mozzanat az pedig az lesz, amikor 1949 végétől 1950 májusáig bezárólag a kórházi lelki gondozással, betegápolással foglalkozó elsősorban, mint a női rendeket érinti ez az intézkedés, a betegápoló nővéreket eltávolítják a kórházakból, és aztán ezt május 26-a az a végső időpont, amikor az utolsó kórházakból is távolítják a nővéreket, majd pedig június 8-áról, illetve június 9-ére, 10-ére virradóra pedig megkezdődik az első hullám a szerzetesek deportálásának. Négy nagy hullámot különthetünk el ebben a nyári időszakban. Ez az első, ami legváratlanabbul éri a szerzeteseket. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy ebben az első fázisban a déli és a délnyugati határszérről, illetve az a határsából, vagy annak közeléből a lévő szerzetes házakból a karhatalom segítségével az éj leple alatt internálják különböző gyűjtők kolostorokba a szerzeteseket. Egyaránt érint férfi szerzeteseket, női szerzeteseket, tehát gyakorlatilag olyan város, mint Pécs, egyik napról a másikra arra ébredt, hogy a gyakorlatilag százas nagyságrendben voltak Pécs esetében szerzetesek, ott ferencesek, ciszterciek, irgalmasok a férfiak részéről, a mi asszonyunk női kanonokrend, irgalmas nővérek, keresztes nővérek, annunciáta nővérek, és talán még folytathatnánk a sort a női részről, akiket egyetlen éjszak alatt teherautókra pakolnak, és a legszükségesebb dolgokat vihetik csak magukkal, általában 20 kilóban maximalizálják azt a csomagot, amit egy-egy szerzetes magával vihet. És hasonlóan drasztikus és durva a második hullám is, ami 1950. június 18-ról 19-ére virradóra történik. Ekkor már az ország belsejéből is deportálnak szerzeteseket, akár itt Budapestre is gondolhatunk, Székesfehérvár, különböző helyeket érintenek. Például a mi ciszterci rendi emlékezetünk megőrzött egy olyan momentumot, amikor a székesfehérvári rendház tagjai deportálják, ahol volt az egyik idős és beteg atya, akit Lakatos Dénesnek hívtak, ő ideggyulladásban szenvedett, ezért mozogni sem tudott, és itt a visszaemlékező rendtársak szerint elhangzott az a mondat, hogy dobjátok fel a teherautóra, útközben majd úgyis megdöglik. Ez az első két hullám a deportálásnak, ez hagyta a legmélyebb nyomokat és a legnagyobb megrázkódtatásokat. Ez jelentette, amikor már később júliusban és augusztusban kerül sor ilyen deportálási hullámra, az már sokkal emberségesebb, vagy a visszaemlékezések is azt tükrözik. Nyilván ekkor már a szerzetesek is felkészültnek, tehát hogy gyakorlatilag várják azt, hogy őket mikor deportálják, és így vannak ezzel az érci monostorban a rendtársak is, hogy készülnek arra, össze vannak a legszükségesebbet, akkor már összecsomogolják arra az esetre, hogy valamelyik éjszaka megérkezne értük is a teherautó. Azonban máshogy alakul az érci monostornak a sorsa, mivel ugye ennek az egész deportálási hullámnak a nyomásgyakorlása célja a püspöki kari felé, hogy egyezzen meg a kommunista állammal. Egyrészt az, hogy így a szerzeteseket összegyűjtik, ezzel rájuk is nyomást akarnak helyezni, hogy önként lépjenek ki a rendből, viszont ezt a célt nem tudják elérni. Nagyon minimális, tehát hogy 1% alatt van az, akik ekkor kilépnek a rendből. Olyanok ugyan vannak, akik mondjuk pszichésen vagy egészségileg nem bírják ezt, és hazamennek rokonokhoz, de ez nem a rendből való kilépést jelenti. Illetve sokan megszöknek akár az előjárók biztatására is ezekből a internáló táborokból, amik legtöbb esetben egy-egy vidéki monostort, kolostort jelentenek, de azért erre vigyáztak, vagy ezt jól kigondolták a kommunisták, hogy olyan helyekre vigyék őket, egy-egy kisebb monostor, kolostorba, ahol a az oda deportáltaknak a száma többszörösen meghaladja az épületeknek a befogadó képességét. Tehát például a cisztercieket az első hullám idején Pécsről, Bajáról és Szentgotthárdról, tehát több közel 35 főről beszélünk, ezt egy 12 fő számára épült Kármelita kolostorba, Kunszentmártonba szállítják őket, illetve rajtuk kívül még lazaristákat és jezsuitákat is, tehát el tudjuk képzelni a léptéket, hát hogy legalább négyszerese, ötszöröse az oda telepített szerzeteseknek a létszáma, mint a befogadó képesség, hogy mennyire tudják ezt tűrni, viselni. A kommunisták nyomást gyakoroljanak a püspöki karra, illetve a Magyar Katolikus Egyházra, és utána ez az első körben nem sikerül úgy, ahogy ezt elvárják, akkor döntenek, hogy jó, akkor egy újabb deportálási hullámban még inkább koncentráljuk ezeket, és még nagyobb létszámú deportálóhelyeket, internáló kolostorokat hozunk, vagy hoznak létre, és ennek lesz az egyik ilyen célpontja Zirc is, hogy annyi felkészülési időt kapnak a ciszterciek, hogy ők kézen közön még 1950. július végén információt kapnak arra, hogy 500 apáca fog napokon belül Zirc érkezni, tehát amikor 1950. augusztus 1-én hajnalban begurulnak az apácsák díszudvarára az első autók, akkor nem váratlanul érik, hanem akkor már elő vannak készítve, kiürítve a szobák, előkészítve a terek arra, hogy ide nővéreket, apácákat fognak hozni.
3: Beszéljünk adatokról. Hány szerzetest és hány apácát érint a deportálás körülbelül?
4: Országos szinten ez közel 3000 szerzetest és szerzetes nővért érintett a különböző hullámokat össze, adjuk, hogy a különböző hullámokban érintetteknek a számát. És ha kifejezetten Zirc tekintetében gondolkozunk, vagy arról beszélünk, akkor pontosan 490 nővér az, akit Zircre hoznak. Emellett Zircen akkor már tartózkodnak nővérek, hiszen ott az Isteni szeretett leányainak volt egy zárdája, ami korábban az államosítás előtt leányiskola és óvodaként működött, illetve a Szent Ferenc leányai beteg ápoló közösségnek pedig a nővérei a Zirci kórházban dolgoztak, tehát több mint 500 szerzetes nővér tartózkodik végül is az 1950. augusztusában Zircen, illetve akkor a Zirci közösségben a férfi szerzetesek, tehát a Zirci apátság törzs állomány, a ciszterci szerzetesek nagyjából 80-an vannak itt a 17-18 éves noviciusoktól a 84-5 éves aggastyán idős rendtárs, akik bezárólag, tehát egy elég széles korfát mutat ez a társaság, és maguk a nővérek is, és a 19 éves adataink szerint a legfiatalabb, akit ekkor Zircre deportálnak, és 89 éves volt a legidősebb. A 19. század közepétől a 30-as évekig terjed ez a korfa, vagy hát akkor születtek ezek a szerzetesek, és alapvetően ugye maga a monostor Zircen az úgy 100 főre épül, vagy annak a befogadására képes, meg annak az ellátására, tehát itt akár most a szennyvízrendszerre gondolunk ilyen gyakorlatilag szempontból, akár csak az elhelyezésre, tehát és itt hónapokon keresztül majdnem 600 ember él egy fedél alatt, tehát gyakorlatilag itt minden talpalatnyi helyet felhasználtak, tehát az úgynevezett királyterem, ami egy ilyen reprezentatív az előkelő vendége fogadására egy ilyen nyugat-európai szemléletben épült tér, azt is oda a beteg, fekvőbeteg nővére kerülnek, akárcsak az apátnak a saját lakosztályába, illetve az irodájába is. Ő egyetlen egy szobát tart meg, de még a kápolnáját is átadja, hogy ott a fekvőbeteg apácák számára ott külön misét mutathassanak be, és ők is így, akik nem tudnak az apátsági templomba lemenni, azok is részesülhessenek a szentmise áldozatban. Tehát nagyjából ilyen számokról beszélhetünk. Hasonló léptékű volt még közel 400-450 nővér a Mária Besnyői internáló táborban, de a többi az újszászi, az egri érseki palotában is internáltak nővéreket, ott is közel 100 főről beszélhetünk. Tehát ezek általában elég népes kolóniák voltak, hogyha fogalmazhatunk így.

0: ebben a könyvben a lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem, ebből mit tudna felolvasni ez a búcsúzó a nővéreknek?
1: Igen, hát a nővérek ebben több pontra is kitérnek, akár a megérkezésükre, de a mindennapjaikra, tehát kezdhetnék akár egy részlettel, hogy hogyan fogadják ők azt, hogy Zérszre kerülnek. Ennek talán érdemes a hátterét ismerni, hogy nem tudták, amikor ők felszálltak ezekre a teherautókra, ahhoz otthonukból, amikor deportálásra indulnak, hogy hova fognak kerülni. Az a hír terjengett, hogy Szibéria a cél. Elképzelhetjük az ő lelki állapotukat, hogy mennyire megnyugvás az, hogy nem Szibériába, hanem egy másik kolostorba kötnek, ahol még ráadásul szeretettel is fogadják őket. Erre így emlékeznek például vissza a nővérek ebben a faksimile kötetben. Minden fáradtságunk eltűnt, aggodalmunk szertefoszlott, midőn megláttunk téged, édes jó anyánk az érci templom művészi oltárképén. Tudtuk már, hogy jó helyre hoztál minket, testvéri szívekhez, a te fiaidhoz, akiket éppen úgy szeretsz, mint minket, s akik a szeretetet megértve dolgoznak, fáradnak a lelkekért, a mi lelkünkért.
0: Ez volt a fogadtatás.
1: Igen. Én még abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ismertem olyan idős rendtársat, aki ennek szemtanúja volt, ennek az 1950 nyári eseménynek, meg gyakorlatilag tevékeny résztvevője is. Ő maga mesélte azt, hogy amikor begördültek ezek a teherautók a nővérekkel, hogy a krumplit vagy a szenet teherautókról viszonylag könnyen le lehet hányni, le lehet szó, de idős fekvőbeteg apácákat nem. Tehát ez több óráig tartott, még a nővérek felhurcolkodtak a számukra előkészített helyekre, de ezt, ha elgondoljuk, hogy 60 olyan fekvőbeteg nővér érkezett, akiket tolókocsiba, székeken, hordágyakon cipeltek föl a számukra előkészített helyekre, akkor el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora előkészületet igényelt, illetve tőlük is mekkora áldozatot. Egyébként maga André D. Wendel, az Irci apát, aki a közösség vezetője és aki gyakorlatilag a vendéglátója, ha így tekintünk a nővéreknek. Ő maga az egyik külföldi rendtársnak írt levelében azt leírta, hogy még a legelesettebb, legmegtörtebb idős beteg nővérek szemében is, és az arcán is a megnyugvás és az öröm látszódott, hogy a fogadtatás láttán, illetve az, hogy egy ilyen ősi monostorba, szerzetesi környezetbe kerülhettek. Hogy mennyire előkészültek a szerzetesek, vagy próbáltak gondoskodni a nővérekről, illetve hogy a mindennapokat is mennyire megpróbálták megszervezni. Egyrészt létrejött egy úgynevezett nővériroda, ami ezt az 500 nővérnek a mindennapjait próbálta koordinálni, illetve hogy ők miben tudnak segítségére lenni a vendéglátóknak. Másrészt pedig a szerzetesek tudták, hát, hogy nővéreknek lelki táplálékra is szükségük van. Persze nem 500 személy estében nem volt elhanyagolható a fizikai táplálék sem, de hogy a lelki táplálék meglegyen, a lelki gondozásuk, ezt is megszervezték, de ezen túl szabadidős tevékenységeket is, ha így tekintünk, tehát kórus szerveztek, nyelvtanulást, akkor varroda létesült, tehát hogy valamivel a nővérek is le tudják magukat foglalni, és hasznosnak érezzék magukat még ebben a helyzetben is. Erre a nővéri irodára emlékeznek vissza itt a nővérek, hogy kopogunk, barátságos tessékre belépünk. Mosolygó arcok, derűs hangulat fogad bennünket. Többször itt találjuk dr. Palos Bernardin főigazgató urat, Detre és Gusztáv atyákat, kik a nővérek zavartalan életének és ezer kérésének szentelték ez időtájban idejüket. A legkisebb kérés sem kicsi nekik, és a legnagyobb sem teljesíthetetlen. Így próbálták ezt az egész időszakot számukra gördülékenyebbet tenni, de tényleg ez akár a mi atyáinknak a visszaemlékezéséből kitűnik, hogy senki sem erre készült, hogy egy ilyen lágerkolostorban éli a szerzetes életét, de hogy mégis nem tört ki egyfajta pánik hangulat, hanem mindenki megpróbálta ebben a helyzetben is a legjobbat kihozni magából, és a tőle telhetőt azt adni. Tehát, hogy nyilván a beteg idős nővérek az imádságukkal kapcsolódtak be ebbe a szeretett közösségbe. Kiki, mondjuk, aki varni tudott, vart, de ugyanakkor maga ez a könyv is annak a példája, hogy ezek között a nővérek között rengeteg kiváló művészi tehetséggel megáldott nővér volt, akik szentképeket kezdtek kvázi gyártani. Ugye arra említettem, hogy 500 fő, illetve a teljes létszámnézők közel 600 emberről beszélünk, az élelmezése nem kis feladat. De azt el kell mondani, hogy az állam ehhez nem nyújtott támogatást. Az apátságnak a készletei azok végesek voltak, tehát itt szükség volt egy civil összefogásra is, és ez meg is valósult a környék lakossága azonnal a nővérek, illetve az apátság segítségére sietett, és még csak azt sem mondhatjuk, csak a katolikusok. Az Irchez közeli Dudar, ez egy szinte teljesen református település, még onnan is maga a református lelkész, aki felszólította híveit, hogy adakozzanak erre, és ő maga hajtotta azt a szekeret, ami adományokkal, élelemmel megpakolva kezdett meg a nővéreknek a megsegítésére, és azt egyébként tudjuk visszaemlékezésekből, hogy az ilyen internáló táborok közül a Zirci volt a legszervezettebb, illetve itt volt a legzökkenőmentesebb akár az étkezés megszervezése, és volt, ahol majdhogy nem már az éhezés közelébe kerültek a nővérek. Mária Besnyön azért tudjuk, hogy elég vékony volt a koszt. Zircen viszont annyira nagy lelkű volt a közösség, és tényleg ezt a közelmúltban, ott, amikor bemutattuk ezt a kötetet, akkor ki is emeltük és meg is köszöntük így utólag is az írcieknek és a környékbelieknek, hogy ennyire egy emberként össze tudtak fogni, és a szükséget szenvedők mellé tudtak állni. Hogy lelkileg is azért gondozni próbálták a nővéreket. Egy-egy ilyen lelki foszlányt a nővérek feljegyeztek ebbe a facsimile kötetbe, amit itt szeretnék idézni, az így kezdődik, az efezusi levélből vett idézettel. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy Krisztus a hit által szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva legyetek. Ezt a benső emberré átalakulást munkált a lelkünkben a Szentlélek, a kedd, csütörtök, szombat esti elmélkedésekben. A sötét egyetlen mentődeszkájába fogódzott a kezünk, és mindent megoldó Isten szeretet mélységében merítgetett. A szeretetbe, amely erősebb, mint a legerősebb kötelék, több, mint a mennyasszonyi ruha és a fogadalom kimondott szava. Isten a szeretet. Mi szakíthat el tőle? Rendeletek, parancsok, új körülmények, nagy csütörtök esték, vagy nagy péntek délelőttök, minden csak közelebb visz hozzá, és mind jobban megsejteti lelkünkkel a szélesség és hosszúság, a magasság és a mélység misztériumát. Még egy történelmi esemény, illetve most már utólag tudjuk, hogy történelmi esemény is zajlott ekkor, ugyanis ebben az időben szintén Zircen tartózkodott a novíciusok között, ekkor kezdte meg a szerzetes életét, az a Brenner János, akit ma már boldog Brenner Jánosként tisztelünk, és ő ekkor kapta a ciszterci szerzetesi nevét, az Anasztázt, és ekkor került sor a beöltözésére is, tehát amikor a szerzetes életét megkezdi, ekkor egyébként 17 társával együtt. Fontos azt elmondani, hogy olyan körülmények között, hogy gyakorlatilag a másnapot sem tudták, hogy annak ellenére itt vannak a nővérek, lehet, hogy hamarosan őket is deportálják. Ebben a lélekállapotban, ebben az ilyen körülmények között vállalja 18 fiatalember azt, hogy Isten szolgálatára szegődik, és itt a kötetben találhatunk néhány foszlányt abból a nővérek feljegyeztek, amit a Szentrédi Vendel a beöltözési szertartáson elmondott. Elkaptunk néhány hangfoszlányt apátok szavaiból. Az új beöltözöttekhez szólt a szentélyben. A nagy kérdés, mi végre jöttél? A lélek hangtalan válaszol. Mi végre jöttél ma, 1950. augusztus 19-én, Néró megismételt uralkodásának nem tudjuk pontosan hányadik esztendejében. Mertél ma jönni? Nem magadtól jöttél. Meg tudod-e köszönni, hogy meghívott az Isten? Új név. Talán nem tetszik. Isten adja. És új nevet adtak, ada nekik. Pillanatra felfénylik lelkünkben életünk boldog titka, a mi nevünk, amelyre a kegyelem egy órájában megkereszteltettünk, az ő lelke által. Ismét csak szélesség, vég és határ nélkül. És hogy gyakorlatilag itt indul meg az a szerzetes élet, vagy az a egyháznak adott élet, amiben aztán ő 1957. december 15-én teljesedik be a vértanúság koronáját elnyerve.
0: Mi történt a szerzetesekkel, meg a nővérekkel, és ebben a nagy zsúfoltságban sem maradtak sokáig?
1: Átmeneti megoldás volt, vagy elképzelés volt a kommunizmusnak részéről is, és végleg le akartak számolni az egyházzal is, és ennek keretében aztán 1950. szeptember 7-én megjelenik a 34. törvényerejű rendelet, amely megvonja a szerzetes rendek működési engedélyét. Tehát arra hivatkoznak, hogy ezek a szerzetes rendek már, illetve ezek a szerzetesek haszontalanok a társadalom számára, hiszen már nem tanítanak, nem foglalkoznak betegápolással és hasonlók. Mindezt azért nem teszik, mert néhány évvel, hónappal korábban a kommunista államhatalom volt az, ami ezt a működést ellehetetlenítette. Ilyen körülmények között végül is 4 rend az, amit a vallásszabadságnak a látszatát fenntartva tani kívánva a kommunisták engedélyeznek, és 2-2 iskolát, tehát a bencések, a ferencesek, a piaristák és a mi asszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek megtarthatnak, de az összes többi rend, a 4 megmaradó rend is korlátozott létszámban, tehát nem a teljes létszámukat tekintve folytathatják a szerzetes életüket, a többi rend viszont, ha úgy tetszik, illegalitásba vonul, mivel hiába vonják meg a működési engedélyüket, egy szerzetes rendet egy állami hatalom nem oszlathat fel. Egyházjog értelemben csak a római pápának, illetve a szerzetesi dikasztériumnak van erre a mai egyházjog szerint is joga, hogy egy rendet, egy szerzetesi közösséget megszüntessen. Tehát ahogy ezt fogalmazták is nővérek, hogy ruhát cserélhetünk, de szívet nem.

0: civil életben kellett megpróbálni elhelyezkedni a férfi szerzeteseknek, nővéreknek is. A férfi szerzeteseknek talán az, vagy első ránézésre talán a könnyebbség, hogy papként vagy megpróbálhatnak elhelyezkedni, meg is próbálhattak. Ebben a püspökök is készségesek voltak, egészen addig az állam azt mondja, hogy jó, de mi maximalizáljuk, hogy egy püspök hány volt szerzetes, az ő terminusuk szerint vehet át. Tehát itt is csak egy részükről volt szó, ott is mások civil munkát kellett, hogy vállaljanak. Szerencsés volt az, aki mondjuk szellemi munkához jutott, de többségben itt is inkább fizikai munka jutott nekik osztályrészül. A nővéreknek pedig sokszor még mostohább volt a sorsuk. Ott is azok talán szerencsésebbek voltak, akik egy-egy püspökségen vagy szemináriumban tudtak elhelyezkedni, ahol mégis egyházias környezetben, kisebb csoportokban együtt élhetnek. Azok is, akik akár egy egyházi szolgálatban sekrestyésként, kántorként, plébániai házvezetőnőként helyezkedtek, azok is egyfajta biztonságot találhattak, de itt is a túlnyomó többség a szerzeteseknek, szerzetes nővéreknek teljesen civil életben volt kénytelen visszatérni. Tudunk olyan példát, hogy amelyik nővér bányában talált munkát, más vasgyárban, tehát mondjuk törékeny nők is kemény, súlyos fizikai munkát kénytelenek voltak vállalni, és csak évekkel később tudtak, mondjuk akik korábban betegápolással foglalkoztak, azok kórházakban újra elhelyezkedni, és nagyon minimális volt azoknak a létszám, akik mondjuk valamilyen oktatási területen. Tehát mondjuk lehet, hogy valaki korábban a rendi főiskolán, a tanárképzésben működött, és utána egy eldugott kis településen lett általános iskolai tanárnő.
1: A rendeket megszüntethették egy tolvonással, de a társadalomban igény mutatkozott továbbra is a hitéletre és a gyerekek oktatására. Titokban végezték mindezt. Hogyan működött?
0: A nővérek és az atyák az a hivatásokat azt továbbra is meg szerették volna élni ezek között a körülmények között is. A szerzetesi ruhájukat nem viselhették, nem hívhatták őket a szerzetesi nevükön, hanem ők nekik vissza kellett vedleni gyakorlatilag civil emberekké. Ez sem ment olyan könnyen, hát belegondolunk abba, és ott is vannak ilyen visszaemlékezések, hogy gyakorlatilag a nővéreket sokszor meg kellett tanítani járni a civil ruhába. Tehát hogyha belegondolunk abba, voltak olyan idős nővérek, akik már 50-60 éve éltek a közösségben, és csak ezt a szerzetesi ruhát viselték. Teljesen más mozgást igényelt, ebbe is bele kellett szoktatni őket. De ebben az új helyzetben is a hivatásuknak, és pláne azok a rendek, ahol ifjúságneveléssel foglalkoztak, azt próbálták folytatni, nem veszélytelenül, sőt, ez bizonyos esetekben kifejezetten veszélyesnek minősült, hiszen az állam ezt illegálisnak minősítette, ezt a fajta tevékenységet. Mégis főleg itt, ha Budapest tekintetében gondolkozunk, de akár vidéki városokban, például én Eget is ki tudom emelni, ott a mi atyáink, tehát a ciszterci atyák az angol kisasszonyokkal együttműködve folytatták titokban az ifjúság nevelését, de egy-egy nővér, vagy egy-egy atya is kis csoportokat, vagy csak egy-egy diákot vállalt, akiknek nyilván a szülők is, ha olyan pozícióban voltak, olyan állást töltöttek be, akkor nem volt kívánatos, hogy az ő gyerekük mondjuk hivatalosan hittányra járjon, de ezt a család fontosnak tartotta, akkor ezt ilyen körülmények között egy kedves nővérnek, vagy egy kidobott szerzetesnek a segítségével lehetett megvalósítani, és ez, hogy mennyire nem volt veszélytelen, hogy számos esetet ismerünk, amikor ezért retorzió is érte a szerzeteseket is, nyilván a családokat is, de a szerzetesek vitték el végül is a balhét, ha szabad ilyen pórjasan fogalmazni, és akkor ezek közül a nővérek, atyák közül többen börtönbe is kerültek, vagy nagyobb átfogó perek, koncepciós perek keretében, vagy pedig csak egy-egy ilyen kisebb per keretében elítélték őket, vagy kidobatták őket, kirúgatták őket az addigi munkahelyükről.
1: Mielőtt áttérünk az életrajzokat ismertető könyvre, még erről a címről szeretném kérdezni, hogy a lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem. Ezt a képet, ezt hogy magyarázná, hogy fordítaná le ezt a címet? Mit jelent ez?
0: A láger körülményekbe kényszerítették ezeket a szerzeteseket, szerzetes nővéreket a megtörésük érdekében, de számukra ez a szeretett közösségnek a megnyilvánulása lett, tehát, hogy hiába voltak szűkösek a körülmények fizikailag, a lelkileg a tér az kitágult, mint a mennyei Jeruzsálem előképe sejlett föl előttük ez az élet, és valahogy ezt próbáltuk így, ezt a kettősséget, hogy a megfogalmazni, illetve egy olyan címet találni, ami ezt megmutatja, hogy mi volt a cél a kommunisták részéről, és milyen célt értek el, abszolút nem azt, amire ők számítottak.
1: Még annyit a könyvről, hogy ez gyakorlatilag gyöngybetűkkel van írva, ez valószínű végig ugyanaz a nővér írta, szinte mint egy könyv, sok oldal úgy van, szinte kézzel úgy van tördelve, képek vannak benne, rajzok, ábrák, népművészeti motívumok, színesek, idézetek, tehát nagyon dekoratívan elkészítette.
0: Igen, igen, tehát ez egy nagyon precíz munka volt, valószínű több kézalkotása, de a nővérek tényleg a rajzokat, az illusztrációkat is ők maguk készítették, festették, kvázi kiállítás is készült, vagy bemutatás is készült azokból a szent képekből, amiket ők az ércen töltött hónapok alatt készítettek, és kvázi ez egy ilyen fizeti eszközzé vált, ahogy már említettem, a nyersanyagokat hozták a főzéshez, azoknak hát nem tudtak mivel fizetni, de szentképekkel igen, és ezt a híveinktől, az írcéveinktől tudjuk, hogy nem egy család ma is, ahol a nagymama, dédnagymama imakönyvébe őriz ezekből a szentképekből, amit a nővérek készítettek. Nem is csak ebben a könyvben maradtak nyomai, hanem az írci és írc környéki családok imakönyve is rejtenek ilyen kis kincseket.
1: Akkor ez volt a hasonmás kiadás, vagyis a facsimile könyv az 50-ből, és most a másik könyv, amit Halászné Váté és Kálmán Peregrin írtak, Bilincsbe vert szeretet, ez a címe. Az alcíme pedig a szerzetes rendek felszámolása és az írtárnáló tábor élete 1950 nyarán. Ez egy tanulmány tartalmaz először is a Halászné Váté és Kálmán Peregrin tanulmányát, és utána 500 nővér életútja olvasható. Felolvasni egy nővéri életutat belőle.
0: Igazán sokszínű a nővéreknek az életútja. Akit én kiválasztottam, az egy irgalmas nővér, ugye az ő hivatalos nevük a Szeretett Leányai Társulata. Vincés nővérekként is ismerik még ezt a közösséget, és itt Páhi Katalin Ilona nővérnek az életét szeretném ismertetni, aki 1906. november 28-án Nemesvitán született, és 1998. december 3-án itt Budapesten a Ményesi úti rendházában hunyt el a nővéreknek, de ugye között a két évszám között ebben hosszú életben mi fér bele. 1926-ban csatlakozott a rendjéhez, tehát a Szeretett Leányai Társulatához, ahol 1931-ben köteleződött el fogadalommal, majd ő, mint betegápoló elsősorban kórházakban működött Szekszárdon, illetve Újpesten, majd pedig Kaposváron, végül pedig Pécsen, onnan dobják ki a nővértársaival együtt a kórházból. A nővéreket sem teljesen váratlanul érte ez a kidobás, tehát hogy ez hónapokon áttartó folyamat volt, így próbálták felkészíteni az előjárókat, a rendtársaikat. Ez a nővér is, Ilona nővér is kántori oklevelet szerez, és egy nővértársával egy Pécs környéki plébániára kerül, ahonnan aztán annak ellenére, hogy ott ők már dolgoznak, egy júliusi éjszakán deportálják őket, és először Pilisligetre viszik, és talán itt fontos még megemlíteni azt, hogy Zirc is, ez egy ilyen második állomás volt a legtöbb nővér esetében, tehát Pilisligetről és Ludány Halásziba volt két olyan internálótábor, ahonnan aztán Zircre hozták több más kisebb hely mellett is, és ez az Ilona nővér is itt tölt néhány hónapot, majd pedig az egyik ciszterci szerzetes, akit ő még a szülőhelyéről, a szerzetes gyerekkorából ismert, és még Dajkát is, az isteni gondviselés hogyan működik, ő veszi magához, és egy pápa környéki Nagytevel nevű faluba kerül kántornak, de aztán az atyát onnan hamarosan kidobatja az állam. Ő ott nem működhet, illetve elhelyezik onnan a nővér, ezután kézen közön végül is sikerül neki a korábbi hivatásában ápolónőként elhelyezkedni, először pápán, majd pedig a Celdömölki kórházban dolgozott, és aztán később megint visszatér ez a kántori vonal az életébe, és akkor a Celdömölk mellett Izsákfán kántorkodik, és ő abban a szerencsés helyzetben is részesült, hogy megérhette a rendszerváltozás és a rendjének az újraindulását, és az életének az utolsó másfél évét azt már a rendjének a visszakapott anyaházába tölthette, és ott a nővértársai között újra szerztesi életet élve térhetett meg a teremtőjéhez 1998-ban.
1: A rendszerváltásig búvópataként működtek a rendi tagok. Feldolgozták a tanulmányokban ezt a részt is?
0: A tanulmányot az elsősorban az 1950-es eseményeket mutatja be, annak az előzményeit, illetve egy ilyen kitekintést arra, hogy Közép-Európában mennyivel volt hasonló vagy különböző ez a helyzet. Azt elmondhatjuk, hogy a kommunista államok tekintetében hasonló eseményekre sor került, van, ahol már korábban, van, ahol magyarországi eseményekkel egy időben az deportálásokra. Hasonló volt a megoldási, tehát ilyen internáló kolostorokat hoztak létre. Ami a különbség, ha a Csehszlovákiára gondolunk például, ott, hogy sokkal hosszabb távon álltak fönn ezek az internáló kolostorok, akár hosszú évekig, és aztán csak később bontották ezeket kisebb egységekre, de a nővérek akkor is együtt élhettek, és együtt végezték a munkájukat. Például az érdekesség, hogy kikhez engedték, hogy hozzáférjenek ezek a nővérek azokhoz, tehát a Csehszlovákiában, azokhoz, akikre azt gondolták, hogy nem lehetnek rossz hatással, tehát a kommunisták szempontjából rossz hatással, nem káros klerikális befolyás nem fejthetik rájuk ki, tehát az idősek és a fogyatékosok. Idős otthonokat és a fogyatékosokkal foglalkozó otthonokban dolgoztak ezek a nővérek. Itt is nem csak arra kell gondolni, hogy a betegápoló nővérek, hanem azok is, akik eredendően mondjuk tanító rendek voltak. Így működtek, de ugyanúgy ugye Romániában is feloszlatták a szerzetes rendeket. Ami egy ilyen kivétel, az Lengyelország esete. A Lengyelországban a katolikus egyház annyira erős volt, és annyira nagy társadalmi felháborodást okozott volna ez, ahol ez rendek azok működhettek, ha korlátozva is, de működhettek kvázi szabadon. Magyarországon gyakorlatilag azt is megtiltották, hogy három főnél több egy adott rendi közösségből, három főnél több nővér például, vagy szerzetes egy lakásban, vagy egy fedél alatt éljen, tehát ezzel is szét akarták zilálni ezeket a közösségeket. Ez nem sikerült, mivel a rendszerváltáskor ezek a nővérek, atyák, szerzetesek vállalták, hogy újra már 60-70-80 éves fejjel újra közösségi életet kezdenek, illetve voltak olyan rendek, akik pedig vállalták azt a kockázatot, hogy ők titokban megpróbálnak fiatalokkal foglalkozni, azt már említettük, hogy itt akár hitoktatás keretében, de olyan szempontból is, hogy hivatásokat toborozzanak, hivatásgondozást végeztek, új vendégeket vettek fel, tehát hogy a rend is tovább éljen. Ez csak korlátozott keretek között sikerült. Ez előbb-utóbb ezeket leleplezték, és az ezekben résztvevőket, akár a mi rendünk esetében Zsigmond Lóránt atya volt az, aki itt a beszélgetésünk helyszínén Szent Imre városban szervezte ezt az egész titokban folyó növendéknevelést, és ő például 3 év börtönt érdemelt ezért a kommunisták szerint, és aztán hamarosan a börtönben szerzett megbetegedése miatt meg is halt. Tehát, hogy ez korán sem volt veszélytelen, de hogy mégis hősies módon ezek a szerzetesek, szerzetes nővérek vállalták ezeket a kockázatokat Isten nagyobb dicsőségére, és hogy az a rendi karizma, amit ők képviselnek, az átmenekíthető, átmenthető legyen egy új generáció számára, és azt hiszem ezért hálával tartozunk nekik, mert egyrészt, hogy ők ezek az adott szerzetesek a hivatásukban, a szerzetességükben, kereszténységükben kitartottak áldozatosan. Másrészt azért, hogy ezzel a hűséggel, amit ők ebben a helyzetben megvalósítottak, vagy amiről tanúbizonyságot tettek, azzal lehetőséget adtak arra, hogy a rendszerváltás után ezek a rendek újraindulhassanak, és mi, akik a rendszerváltás után lettünk ezeknek a rendeknek a tagjai, azok volt hova belépniük, és volt hol formálódniuk.
1: Halász Nivárddal beszélgettünk. Ő ciszterci szerzetes, az írci ciszterci apátság tagja, levéltáros. Két könyvről volt szó, amely a szerzetes rendek 1950-es években történt feloszlatásáról szólnak. Császi Erzsébetet hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Birincsik Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A keresztvetésről elmélkedünk. Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Hittanórákon, olykor már az óvodákban is, a gyermekeknek először a keresztvetést igyekszünk megtanítani. Azt is mondjuk nekik, hogy minden imánkat keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be. A keresztvetés maga is imádság, különösen akkor, ha tudatosan és összeszedetten végezzük. Barsi Balázs ferences atyától hallottam egy alkalommal. Amikor keresztet vetünk, és azt igazán szépen tesszük, akkor beöltözünk a Szent Háromság egyisten szeretetébe. Azt mondjuk, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, és a szavakkal teljes összhangban először zárt öt ujjunkkal megérintjük homlokunkat, majd mellkasunkat, bal és jobb vállunkat, és végül szépen összetesszük két kezünket, és azt mondjuk ámen, vagyis úgy legyen. A keresztvetéssel a keresztény ember megvallja a hitét. Azt, hogy ahhoz a Jézus Krisztushoz tartozik, aki szenvedésével, halálával és feltámadásával megváltott minket. A keresztvetés különösen is arra emlékeztet minnyájunkat, hogy Jézus a kereszten az életét adta értünk azért, hogy nekünk örök, isteni életünk legyen. Ebből az örök életből először akkor részesültünk, amikor megkereszteltek minket. Hatalmas változás történt ekkor életünkben, egész személyiségünkben. Isten, az Atya gyermekei, a Fiú testvérei, a Szentlélek templomai lettünk. Szent Pál apostol ezt így fogalmazza meg Rómaiakhoz írt levelének 5. fejezet 5. versében, a nekünk ajándékozott Szentlélek által kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Azaz, Isten a

Amikor belépünk egy-egy szentegyházba, azaz katolikus templomba, és a szentelt víz tartóhoz lépve ujjainkat, mutató és középső ujjunkat, a szentelt vízben mártva igaz áítattal keresztet vetünk, akkor mindig a keresztségünkre emlékezünk. Arra, hogy Krisztus megváltói kegyelméből fakadóan vízből és szentélekből újjászülettünk, új emberré váltunk. Ezt az új életet kell nekünk, keresztényeknek, Krisztus követőinek folyamatosan növelnünk, gazdagítanunk Isten szeretetében és szentségében. Például azáltal, hogy a napunkat, az imáinkat, a munkánkat, különböző tevékenységeinket a kereszt jegyével kezdjük.

Lelki pásztorként jó néhányszor mondták nekem különféle beszélgetések alkalmával. Atyám, reggel nem tudok imádkozni, mert nincs rá időm. Sietnem kell ugyanis a munkába, illetve iskolába. Ilyenkor mindig azt válaszoltam. Ajánlok egy nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb imamódot a nap elkezdésére. Ébredésemet követően, akár még az ágyban ülve vessek úgy keresztet, hogy ez igazán átölelje testemet, lelkemet, egész valómat. Ezután pedig mondjak egy ilyen vagy ehhez hasonló fohászt, Istenem, szeretlek, segíts, hogy szeressem az embertársaimat is. Istenem, ma a te dicsőségedre szeretnék élni. Vagy egyszerűen, Jézusom, szeretlek. A szép keresztvetés és a fohász egy percnél többet nemigen vesznek igénybe, mégis eltöltheti szívünket annak öröme, hogy imával kezdtük a napot, méghozzá úgy, hogy ennek fényében szemléletjük aztán a történéseket, és végül este így vizsgálhatjuk meg a lelkiismeretünket, és imádkozhatunk, beszélgethetünk a Jóistennel, mielőtt keresztet vetünk magunkra, esetleg párnánkra is, ez nem babona, és békében nyugovóra térünk. A kereszt jele és a keresztvetés megerősíthet minket a kísértésekben, a nehézségekben, a próbatételekben is. A keresztvetés a hitünk megvallásának, a bátor tanúságtételnek is eszköze és lehetősége. Például akkor, amikor gyalogosan vagy tömegközlekedési eszközön egy szentegyház katolikus templom mellett elhaladunk és keresztet vetünk, mert kifejezzük hálánkat és szeretetünket az iránt, a Jézus Krisztus iránt, aki vállalta értünk a szenvedést és a kereszthalált, de feltámadt, él örökké, és jelen van a templom szentségházában, az oltári szentségben.

Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus

0: Krisztus.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezetéről szóló tájékoztató. Ennek közzététételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a távirat irodának küldött közleményében arról írt: új költségvetési politikát hirdetett meg Kármán András, akit alkalmatlansága miatt másfél év után eltávolított pénzügyi államtitkári pozíciójából a korábbi kormány. Előre szólunk, ebből baj lesz. A hozzá nem értés árát a magyar családok fogják megfizetni, fogalmazott. A Fidesz közleményében azt írta: Kármán András pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzálog hitelkamat stoppot. Kivezették a védett üzemanyagárakat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. A 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató pedig további megszorításokat jelez előre. A Fidesz a megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni, rögzítette közleményében Havasi Bertalan. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete, gyermekvédelmi tagozata, a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében, amelyet a szervezet szerdán juttatott el a távirati irodához. Azt írták: 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk, erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsájtott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. 7 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a központi nyomozó főügyészség az óbudai korrupciós ügyben. Ugyanakkor Puskás Péter esetében megszüntette a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést, közölte a távirati iroda megkeresésére Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. Az ügyészség azzal indokolta a döntést, hogy Puskás Péter korábbi harmadik kerületi fideszes alpolgármester letartóztatása elrendelésének különös okai időközben megszűntek. A központi nyomozó főügyészség ezzel együtt Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, valamint Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok, illetve két meggyanúsított vállalkozó esetében kezdeményezte a bíróságon a letartóztatás meghosszabbítását további 3 hónappal. Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ, miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi következmények is várhatók, közölte a társaság a távirati irodával. Közleményük szerint pár, taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművek menetleveleit és munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Végül az időjárásról. Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Majd a késő délelőtti óráktól nyugati, északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Csütörtökön a nap első felében még több felé, ezt követően már inkább csak az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a mai adásban dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélget.
2: Bercsényi ezzel a négy beterjesztett ponttal szemben 25 pontban tulajdonképpen visszautasítja ezeket a dolgokat, tudnék, bár is emlegeti azt, hogy itt külső hatalmak garanciájával lehet megegyezni, és a külső hatalmak az legyen Anglia, legyen Hollandia, akkor még nem így hívják, hanem Egyesült Tartományok, és Lengyelország, de még Velence is szóba jött, tehát külső országok, és a király természetesen föl van háborodva, hogy egy belügybe külső, nem tudom, hatalmakat bevonni, hát ez nem lehetséges. Hát ilyen nincs, hogy az alattvalókkal, nem tudom én, paktál és tárgyal ezek a külső hatalmak. Hát ez lehetetlenség. Úgyhogy néhány nap múlva felálltak és elhagyták. Igen ám, csak a Rákóczi seregek megint hol portja, hol pedig nagyobb csata eredményeként látványos sikerek vannak, és össze kellett még egyszer ülni. Összeültek augusztusban is, de augusztusban a helyzet egészen megint gyöngyösen. Nagyon-nagyon nagy probléma jelentkezett, mégpedig az, hogy 1704. július 8-án Gyulafehérvárat erdélyi fejedelemé megválasztották. Az ő előzetes engedélyét kikérve. Tehát Erdélyből egy delegáció jön, hogy azt a felkelést, amelyet irányít Rákóczi Magyarországon, ugyan ezt a felkelést Erdély országban is vezesse. Nem véletlenül emlegetem, hogy Magyarország meg Erdély ország, mert ez a kettősség az 1704-es augusztusi gyöngyösi találkozáson már áthidalhatatlan problémát jelentett. Hogy a király engedélye nélkül erdélyi fejedelemmé választani egy lázadót, egy összeesküvőt? Tehát megszakadtak természetesen most is a tárgyalások, igaz, hogy most nem néhány nap után, hanem azt hiszem két hónapig győzködték egymást, de ott volt az angol és ott volt a holland követ, ott volt a Stepney, meg ott volt a Bruinings, és sem mindegy a közvetítők, mit mondtak, mit nem mondtak, hol Bécsbe szaladtak, nem tudom, még jelentették, hogy mi történt itt Gyöngyösön, hol Pozsonyban, tehát lehetetlenség volt összehozni és összefésülni az ellentéteket. Mert az erdélyek úgy gondolták, hogy egy fejedelmet választottak, akkor a fejedelem mellett van a helyük, és kéretlenül, hivatlanul ott voltak már a gyöngyösi második találkozón. Úgyhogy ez nagy felfordulást okozott, és ez megint a megegyezést és kiegyezést nem tette lehetővé. Nem véletlenül emlegetem azt, hogy felkelés. A király szempontjából mindenféle fajta megmozdulás az felkelés. A Rákóczi oldaláról pedig nyilvánvaló, ugye, a szabadság, elvesztett szabadságjogoknak a visszaszerzés. Milyen szabadságjogokat veszített el? 1687-es országgyűlésen, Pozsonyi országgyűlésen Lipót több dolgot is kisajtolt és kikényszerített a magyar országgyűléstől. Mégpedig tessék végig gondolni azt, hogy 1686-ban Buda felszabadult, 1687 a második Mohácsi csata, 1687 Eperjesi vértörvényszék. Egy megfélemlített ország és háború közepette lévő ország képviselői jöttek össze Pozsonyba. Természetesen csak azoknak a vármegyéknek a képviselői jelentek meg, akik már felszabadultak a török hódoltságból. Na de hát az ország kétharmada még mindig nem, igen. Azok nem vettek részt. Erre fel Rákócziék ugye azzal operálnak, hogy hát nem volt ott az egész ország, hát miféle országgyűlés ez? Hát az országgyűlésen ott kell lenni, minden vármegyének, hát ott nem volt. Ez az egyik sérelem. A másik sérelem pedig az erdélyi fejedelemségnek a dolga. Engem megválasztottak erdélyi fejedelem, akkor tessék elismerni. Hát olyan nincs, mert mindig a király jóváhagyása kellett hozzá. És még egy nagyon fontos dolog volt, Jeruzsálemi Endre 1222-es aranybulájának 31. paragrafusa eltöröltetett, vagyis az ellenállásnak a joga. Mert ha a király megsérti a magyar alkotmányt, akkor a nemesség büntetés nélkül, stb. És fegyveresen is tiltakozhatnak. Ezért egy 87-es ország eltörölte. Hát ez akkor hogy? Ez kikényszerített volt, ez egy oktrojált törvény volt. Most akkor tessék ezeket visszaállítani. És akkor a király Lipót, hát ez ilyet, hallatlan, hogy mit merészelnek ezek az alattvalók. Na most 1705-ben, május 5-én meghalt Lipót. És még ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezen az országgyűlésen, a pozsonyi országgyűlésen megkoronáztatta a 9 éves fiát magyar királynak, de nem csak úgy, hanem annak az egyenesági leszármazottait is. Vagyis örökös, a Habsburg dinasztia, a Habsburg család örökösen biztosította magának a magyar királyi címet. Természetes, ott van a nádor, ott van az érsek, ott vannak nagyon sokan, akik közvetlenül lojálisak magával a királyi udvarral. Na de hát ezt hogy lehet elfogadni Rákóczék szempontjából? Tudnélik 1298-tól a királyválasztás mindig megejtett, ugye a procedúrának megejtett szakasza volt, és miután megtörtént a választás, csak utána történhetett a koronázás. És most nincs, eltűnt a királyválasztás. Hát ki választotta meg Lipótnak a fiát, hát első Lipót. Józsefet? Választotta. De a Magyarországgyűlés nem választotta meg, Rákóczi felfogásában, mert az 1987-es országgyűlés az egy illegitim országgyűlés volt az ő felfogásuk szerint.
3: Most az egy dolog, hogy a Rákóczi felfogás, de mondjuk, hogyha egy országnak tényleg mondjuk a töredéke vármegyék képviselői jelennek meg, most nem tudom, egyharmad, az igen, akkor eleve most érvényes, nem érvényes, azért beszéltünk erről ugyanúgy, mint most egy kétharmados elfogadás. Tehát, hogy most nem, tehát, hogy most, hogyha nem tudom, most mondok egy számot, 25-en kell, hogy részt vegyenek, de ebből mondjuk 8 vesznek részt, most az a 8 hogy szavazhatja meg a komplett ország sorsát?
2: Ezt nem kell tőlem kérdezni, de tény, hogy Rákóczik ugye eleve, ez egy illegitim országgyűlés, az illegitim országgyűlésnek a végzései az illegitim törvények, azok nem törvények. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy tessék visszaállítani a királyválasztást, és majd akkor, ha a királyválasztáson első Józsefet megválasztjuk magyar királynak, akkor és megkoronázzuk, akkor majd hivatalos. De addig, míg ez nem történik meg, addig első József Magyarországon nem király.
3: Tehát Lipót halála után...
2: A fia. Első József.
3: Igen, de akkor tulajdonképpen nem fogadták el? Tehát nem fogadták el törvényes uralkodónak?
2: Rákóczik soha nem levelezés azért folyt természetesen. Mindig császárnak titulált. Az rendben van. Az a császárság dolga. Német-római császárságnak a
3: jó,
2: dolga.
3: De nem magyar király.
2: De nem magyar király. Soha le nem írták, hogy magyar király. Amikor a lehető válságosabb időszakába érkezett a Rákóczi szabadsághat, ez 1711. január 31-én megírt levélben sem magyar király. Szó nincs róla. Tehát ő mindig csak császár ő felsége.

0: Az előbb ugye ezt felhoztam, ezt a országgyűlések, országgyűlések, csak arra lennék kíváncsi, hogy miben kell látni a különbséget. Tehát mitől országos egy gyűlés, igen, és mitől országgyűlés.
1: Tehát az országgyűlés összehívásának ugye a feltétele az, hogy a király vagy akadályoztatása esetén a nádor hívhatja össze. És akkor ki kell küldeni a meghívókat, annak rendje módja szerint az országgyűlés megnyitása előtti intervallumban, és akkor a képviselők megérkeznek, azok nem átvilágításon, de ugye a megbízó levelüket ellenőrzik, minden, és akkor alsóház, felsőház. Az alsóház az mindig ugye testületnek kiküldött meghívót kapnak, tehát a városok például, akár a hajdúvárosok, a jászok, kunok térsége, a szabadkirályi városok, stb. Az alsó papság is, ugyanígy. A főnemesek meg a főpapok azok személyre szóló. Na és így két ház ugye összeül, és akkor külön tárgya az alsóház, külön a felsőház, akkor, akkor fölírat a királyhoz, a király visszaír, stb. Oda-vissza alapon tisztázzák még meglévő különbségeket. Na most tessék mondani, hogy ha király első József, ő természetesen ebből nem enged, ilyen nincs, az országgyűlés engem megválasztott, és akkor itt van Rákóczi, és akkor összehív Széchenybe országgyűlést. Uh-huh. Hát neki erre nincs jogosítványa. Uh-huh. Országos gyűlést. Uh-huh. Országos ügyekről tárgyalnak ott, 1705-ről van szó, 1705, és országos gyűlés. De a nevében is, és hogyha a latin kifejezéseket ugye emlegetjük, akkor abban a pillanatban kiderül a különbség is. Ugye a hivatalos országgyűlés diéta, ez pedig conventus generalis.
0: Na mint most, egy ilyen általános...
1: Általános gyűlés, igen, országos gyűlés, közgyűlés, hogy azt lemondjam, tömeggyűlés, mint ahogy az, igen, a jogtörténészek egyike másikánál fölbukant. De van egy vitapartnerem, nem tudom nevét, nevezhetem-e, vagy mondhatom, Mezei Barna jogtörténész professzor, aki az én cikkem megjelenésre úgy válaszolt, hogy a conventus generalis kifejezés, vagy a congregatio generalis kifejezés, ezek minden további nélkül szinonimáik a diétának. A viszont válasz pedig úgy hangzott, igen, valóban így van, igen, csak mindig hozzátették azt, hogy régni Hungárié. Tehát conventus generalis régni Hungárié, az valóban országgyűlés, az igen, az diétának szinonimája. De Rákóczi conventus generalisánál nem az szerepel, hanem az, hogy onodiensis, meg Széchenyi, tehát szó nincs arról. Emlékiratokat, hogyha elővesszük, Rákóczi emlékezet. A Széchenyi országos gyűlésnek a első komoly problémája az, hogy minek nevezzük az összejövetelünket. Nem nevezhetjük diétának. Nem nevezhetjük. Azért, mert az ország előjárói nincsenek itt. Például. Tehát a nádor, Eszterházi Pál, hát az különben Rákóczi nagyon-nagyon rossz véleménnyel volt a nádorral, hogy amikor kellett, akkor nem állt a sarkára, a királlyal szemben meg nem kipisert. Nem... Igen, természetesen, természetesen. Szóval nem lehet semmi körülmények között a régi Hungárié kifejezés nélkülözni. Úgyhogy Széchenyben conventus generalis, vagy általános gyűlés, vagy országos gyűlés, ez tetszés szerint ezt lehet szinonimát. De igenis, nem lehet országgyűlésnek nevezni. Na most akkor még egy nagyon fontos dolog, az országgyűlés törvényhozó hatalom, törvényhozással ér véget egy országgyűlés. Na most az országos gyűlés, Rákóczi, ő úgy tekintette, hogy ez egy országgyűlés is az ő szempontjából, és végzéseket, artikulusokat fogalmaztak meg. Na de ezek az artikulusok azért később, miután lecsendesedik az ország, a corpus jurisba bekerülnek. A Rákóczi féle országos gyűléseinek az artikulusai nincsenek ott.
0: De most például ez az 1705-ös
1: Széchenyi országos
0: gyűlésen, hogyha itt a korábban Erdély fejedelemévé választott Rákóczit már itt vezérlő fejedelemé választja az országgyűlés, nem választotta annak? Mert ugye erről szóltak az írások.
1: Na, akkor jön a következő. Jön a következő, tisztázandó kérdés.
0: De nem erről volt szó, hogy vezérlőfejedelemmé választották?
1: Igen, ez így rögzül a közgondolkodásban, hogy vezérlőfejedelem, sőt.
0: Ami mit jelentene? Tehát a Nádorhoz képest...
1: Őt 1704-ben megválasztották.
0: Erdélyi fejedelemnek,
1: de nem iktatták be.
0: Így van.
1: Magyarországon 1705-ben, Széchenyben őt duxá választották. Vezérré választották.
0: Tehát a vezér és a vezérlő fejedelem az nem ugyanaz.
1: Ez két különböző cím. Uh-huh. Két különböző titulus. De a két különböző titulust összeolvasztották úgy, hogy vezérlő fejedelem. Tehát amikor én ezt leírom, akkor kötőjelesen használom. Mert Magyarországon ő, idézőjelben mondom, csak dux, Erdélyben pedig princeps. Ha én ezt lefordítom, akkor vezér, vezérlő, kötőjel, fejedelem.
0: Ez olyan, mint az olaszoknál a duce például? Tehát mondjuk a ducének
1: hát a duxból, uh-huh. Hát a duxból, uh-huh. Igen. Tehát a vezér, uh-huh. Igen. És teljhatalommal rendelkező Magyarországon, Erdélyországban princeps. Magyarországon dux.

0: Na most ez a dokumentumokban össze-vissza használják, a korabeli dokumentumokban. Aki a jogban egy kicsit járatosabb volt, tehát gondolok itt a jegyzőkre, azok szigorúan megkülönböztették. Szigorúan, vagy szekretáriusok, tehát szigorúan megkülönböztették a két titulust. Tehát eleve a címzésben van nem is számtalan olyan, ami vezérlőfejedelem, de például a Széchenyi, a magyar nyelvű Széchenyi szövetséglevélben így van, vezérlő fejedelem kötőjel nélkül. Vezérlő fejedelem. Ez honosodott meg nekünk, hogy a tankönyvekben, meg stb. Stb. De nem, ez dux et princeps. Tehát ez a címe és titulus, és egészen más jogkör jelent. Magyarországon a dux, teljhatalommal rendelkező valaki, mind belg, mind külpolitikai tekintetben.
1: De a nádorhoz képest, a nádor a király helyettese, ugye így szól a fáma, de a vezér az pedig...
0: Hát akkor a felkelőknek a vezetője. A szabadságharcnak a vezetője. Tehát ez nem hivatalos. Hát a király szempontjából, nádor szempontjából nem, ez nem hivatalos. Ezért szabadságharc, hogy visszaállítani a szabadság jogokat. És nem a függetlenségről van szó, nem magyar királyság függetlenségéről, arról van szó, hogy a Habsburg dinasztiától való függetlenedésről van szó. Tehát nyerje vissza Magyarország azokat a jogokat, ami az 1687 előtt megillette. Az oldi országos gyűlésen is, ugye amikor kimondják az renunciációt és a detronizációt,
1: magyarul a Habsburgház trónkosztását,
0: akkor az azt jelenti, hogy igen, interregnum, de a magyar királyságban beálló interregnum. Magyar királyságon belüli király nélküliség hivatalosan.
1: Na de most, hogyha ezt egy országos gyűlésen kimondják, hogy már pedig akkor a Habsburgház mi innentől
0: koronától nem megfosztatott,
1: az most ezzel mit érnek el, vagy ez most mit változtat, akkor inkább azt kérdezem.
0: Még inkább elmélyítette az ellentéteket, kibékíthetetlenné
1: tette. Jó, de jogilag nem változik semmi.
0: Az ég ott a világon semmi, nem tud. Csak abban az esetben, hogyha itt ez a fegyveres küzdelem, ugye végérvényesen legyőzi az ellenséget. Na de, ez az interregnum akkor ugye azt jelenti Bercsényi szavaival, hogy szó szerint szeretném idézni Regina Hungária. Ez egy Jungfrau, tehát egy mennyasszony. És a mennyasszonynak lesznek kérői Európában. Vagyis külső hatalmak felfigyelnek Magyarországra, és király választás lehetővé válik a jelenkező közül. És ez ilyen értelemben a lengyel példának a mintája, a lengyel példának az utánzása, mert ott mindig, igen, a király ellenében is választanak ellenkirályt. Mint ahogy Rákóczit is meg akarták ugye ellenkirálynak választani 1707-ben. Tehát Bercsényi már 1705-ben kapacitálta Rákóczit arra, hogy mondjuk ki az interregnumot, mert meghalt a király Lipót. És ez a nem király, bármint a fia, hát akkor miért nem kellene kikényszeríteni a királyválasztást. Nem kizárva azt, hogy esetleg őt választják
1: meg.
0: Hát Miksa Emánuel erre gondoltak, a bajor választóra gondoltak elsősorban, na de szóba jött a porosz trónörökös, szóba jött az orosz cárnak, Péter cárnak a fia. 1780,
1: de már 1700... Ezek a esélyesek, mondjuk a Rákóczék esélyese is voltak, tehát mondjuk egy bajorral, egy porosszal, egy orosszal mivel jártunk volna jobban?
0: Ez ki rá? Na most...
1: az, hogy... ki tudja már, ugye?
0: Magától értetődő, hogy ez lehetetlenség, így függetlenül attól, hogy interregnum tudnék, Franciaország állandóan kötötte az ebet a karóhoz, hogy egy lázadó fiúrral én nem köthetek szövetséget, csak azzal a személlyel köthetek követséget, aki szuverén, és akkor Magyarországon szuverén vagyok, vagy nem vagyok szuverén. Ő Erdélyország szuverén uralkodójának képzelte magát. Tehát a princepséget, a megválasztott fejedelemséget, ezt elismertetni kívánta, óhajtotta, és nem a Magyar Konfederációnak az élén kívánta, óhajtott maradni, hanem Magyar Lipót fia helyett, József helyett meghívni olyan személyt a magyar trónra, akit választ a magyar nemesség, és koronáz a magyar nemesség. Tehát Magyarországban és Erdélyországban gondolkodik, ez két különböző szint a Rákóczi gondolkodásában és tervében. És ő Erdély fejedelmeként kívánt jelenni a kikényszerített magyar választás mellett.

0: Mikortól lett ő legitimen Erdély fejedelme? Tehát most az egy dolog, hogy ez a...
1: Na most természetesen ugye ez csak a erdélyi felfogás szerint legitim. 1707-ben, igen, amikor Marosvásárhelyen beiktatták, ugye, fejedelmi székbe ültették, a fejedelmi választást 19 feltételhez kötötték az erdélyiek, ezt ugye kölcsönösen megbeszélték, igen, pontosítunk, stb., és erre nagyon-nagyon odafigyelt, hogy megsértse az erdélyi rendeket. És Marosvásárhelyen, igen, megválasztották, és 1704-ben, 1707-ben pedig, igaz, a fejedelmi székbe ültették. Na most ez az erdélyi törvények szerint, ugye ez egy legitim. 1711 után véletlenül sincs megint, hogy Corpus Juris, mert a Corpus Juris van erdélyi része is, és van magyar része. Szó nincs róla.
0: Hát mondjuk 1711 után gyakorlatilag ez itt sorban minden érvénytelenné vált.
1: Hát 1707-től kellene akkor indulni, mégpedig a szeptember 4, szeptember 15, tehát ez a Gregorián és a Julián naptárnak a egy is ugyanazon napját jelenti, tudnék ez az a bizonyos varsói szerződés, amelyben Péter és Rákóczi megköti azt a szövetség, 17 pontból álló szövetséget, amely értelmében Rákóczi lengyel király lesz. Elvállalja a lengyel királyságot. Ennek az egész szerződésnek az alapja, meg alap gondolata az volt, hogy Lengyelországban nincs király, és van király. Tudnélik, 12. Károly svéd király elűzte a második Ágost, lengyel királyt, és választatott egy neki megfelelő szemét, ez a Stanislav Leszczynskit. De Stanislav Leszczynskit lengyel nemesség egy része fogadta el, a másik része nem fogadta el. Uh-huh. És Péter ezzel az elégedetlenkedőkkel leült, megállapodtak, hogy hívnak egy lengyel trónra valakit. És Nagy Péter követei, meg lengyel követek megkeresték Rákóczit, és felkérték arra, hogy vállalja el a lengyel királyságot. És Rákóczi, hát hosszú hezitálás után, de azt mondta, jó, de ebben a 17 pontos megállapodásban ott van az, hogy Péter 20 ezer katonát fog biztosítani Rákóczinak Magyarországra. Uh-huh. De csak akkor, hogyha őt lengyel királynak megválasztják, és megkoronázzák.
0: Ez a cár feltétele volt.
1: Igen. Uh-huh. Igen, pontosan így van.
0: Azért akarta ő Rákóczit lengyel királynak, hogy akkor tulajdonképpen, hát most csúnyán mondom azt, hogy bábja legyen, de vagy legalábbis ő irányíthassa akkor ott a dolgokat. Tehát, hogy Rákóczi az ő embere legyen magyarul.
1: Persze, magától értetődő, tehát 12. Károlynak a, ha tetszik, neokirálynak érdekes módon nevezték, ugye Stanislav Leszczynskit, az nem elfogadható a lengyeleknek, mert például az egy protestáns.
0: Igen.
1: Az egy protestáns királynak a hogy hívja, adományát, azt nem szabad elfogadni Lengyelországban. Igen, tehát kell egy katolikus, minden. De Péter több vasat tartott azért a tűzben, mert ő fölkérte például Savoy Jenőt is. Savoy Jenő azt válaszolta neki, hogy neki ezt meg kell konzultálni a császárral.
0: Szépen tehát vagyunk.
1: Addig ő nem mondhat semmit. Na de megkértek például Marlborough herceget is. Természetesen voltak, az előbb emlegetett, ugye Lubomirskiek közül is volt egy kiválasztott, Senyavszki is volt egy kiválasztott, tehát volt ugye helyi érdekeltség is a lengyel koronára. Mindez attól függ, hogy a svéd 12. Károly vezette hadjárat mennyire sikeres Oroszország ellen. Tudni, Lengyelországból kiszorította az orosz csapatokat, és 1707 után 1708-1709 ez a keleti hadjárat. Tudni, 12. Károly, akit vasfejűnek csúfoltak konoksága és makacsága miatt, azt terjesztette, meg mindenhol emlegette, hogy addig nem nyugszik, míg Péterre le nem számol úgy, mint második Ágost lengyel királlyal. Mert ezt nem lehet tűrni, stb. És 1709-ig sikeres a dolog, De Poltavánál olyan vereséget szenved 1709-en, hogy azt nem heveri ki Svédország. És 1700...
0: Hát azért az nagy, valljuk be jutólag, meg egyáltalán azért az nagy falat. Tehát, hogy egy, mondjuk egy akkori orosz nagybirodalmat én be akarok kebelezni, vagy legalábbis le akarok igázni, azért az nagyon nagy vállalkozás a svéd királynak, nem?
1: Hát eleve reménytelen. Meg a vasfejűség arra vonatkozott, ugye, hogy 1700-tól kezdve 1708-ig nem volt olyan csata, amit ne 12. Károly nyert volna meg az oroszok ellen. De 1708-ban és 1709-ben katasztrofális vereséget szenvedett. Egyrészt azért, mert nem volt megfelelő utánpótlás. Nem volt megfelelő élelmezés. És akkor itt most nem menjünk bele, hogy Mazepa kozák hetmannak mi volt a szerepe, meg mi volt. Mi nem volt a szerepe. A lényeg az, hogy Mazepa kozákjai svéd táborban vannak. Na, egy aktualitást azért hadd mondjak el. Ugye Mazepa árulását az ortodox egyház utána megbüntette, és kiátkozta egyszer is mindenkorra. De hát a politikai helyzet megváltozása Ukrajnában azt jelentette, hogy most 2000, nem merem mondani hangosan, de azért 14-ben rehabilitálták volna, rehabilitáltatták, mégpedig azt hiszem a konstantinápolyi zsinattal. Úgyhogy Mazepa a mai nap az ukrán felfogásban nem áruló. Az oroszoknál továbbra is kiközösített és áruló. Igen, mert 12. Károllyal ugye működött egyre. Na most ez azért érdekes ez az egész, mert a poltavai csata után, hát Rákóczinak az 1707-ben kötött szerződése, hát az semmis lesz, mert a lengyel területek fontosabb az orosz politikai érdekeknek, mint egy Kárpát-medence.

0: svédek hatalmát kell megtörni, és ez a Baltikumot jelentette. És abban a pillanatban, amikor Poltava nagyon-nagyon súlyos vereséget szenvedett, ugye Svédország, akkor el kellett gondolkodni Péternek, hogy Rákóczi legyen lengyel király, vagy pedig akit elűztek, hívja vissza. És nyilvánvaló, hogy azt a variációt választotta, úgyhogy második Ágostnak megbocsátott, visszahívta, visszafogadta, és együtt fognak majd utána a svéd maradék befolyást ugye felszámolni. Ez 1700. Poltavából azért megmenekültek ilyen 1500-2000 fő lengyel-svéd alkot, és ezek Magyarországra szöktek. Uh-huh. Az oroszok elől, tehát Magyarországra érkeztek, és Rákóczi munkácson feleskedte őket, és ők részt vesznek az utolsó nagy csatában, 1710, ugye a Romhányi csatában, igen. És ott vannak a Potocki seregei, meg Grudzinszki katonái, de az már más kérdés, hogy a csata után sürgősen élelemszerző akciókba fogtak, és gyorsan elvonultak, vagy kivonultak, és kiszoktak a Kárpát-medencéből vissza 12. Károlyhoz, aki török földre menekül Poltava után, és ott fognak gyülekezni majd Benderben.
1: Gyakorlatilag ugye azt általános iskolai tanulmányaiból, meg középiskolai tanulmányaiból a rádióhallgatók is tudják, hogy 1711-ben lezárul a Rákóczi szabadságharc a szatmári békével. Azért attól függetlenül, hogy ez számunkra, illetve hogy a Rákócziak a szabadság jogok elérésében, tehát nem sikerültek az eredeti tervek, azért abban mindenképpen hasznos volt, vagy volt ennek a nyolc évnek egy olyan meg kellett történnie vetülete, hogy azért a Habsburgok csak felismerték, hogy a magyarok innentől fogva mindig is potenciális veszélyt jelenthetnek. Tehát nem fogják ők annyiban hagyni a szabadságukat.
0: Egy érzékeny pontra tapintott rá, mégpedig ugye a szatmári béke elnevezésre. A hivatalos neve pacifikáció.
1: Ami nem béke.
0: Hanem békesség.
1: Békesség.
0: És ez természetesen, ugye ez a, megint a közgondolkodásban, ez meg tankönyvekben, stb. Ez mindig béke, béke, béke, és arról nem is beszélve, hogy a Rákóczi kornak nagy kutatói mindegytől egyik békét mondtak. És 2005-ben, Széchenyben, amikor volt a jubileumi konferencia, akkor Várkonyi Ágnesnek én szóvá tettem ezt a béke-békesség dolgát. Tudnék, a levéltárban meglévő dokumentumnak a pontos címe Puncta Pacificationis. És ennek
1: és a békesség pontjai?
0: Pontjai, uh-huh. Igen. És ennek a magyar változata megjelent Pálfi János titkárának, Pulai Jánosnak a latinul, és megjelent magyarul is a változata. Tudnék, Pálfi felesége nem tudott latinul, ezért neki lefordította, és a címe természetesen békesség. Szatmári békesség. És ez azért nem mindegy, megint az én felfogásom szerint, és erről is vitatkoztunk. Ja, az is érdekes volt, hogy Várkonyi Ágnes ugye arra hivatkozott, hát Márki Sándor is így használta, Asztalos Miklós is így használta, miért kell ezt most megváltoztatni? Szerintem nagyon fontos szempont miatt meg kell igenis magyarázni azt, hogy a pax meg a pacifikáció, ez két különböző dolog. A pacifikáció, ez magyar Rákóczi vonatkozásában azt jelenti, hogy a király meg az alattvalói között létrejött egy megállapodás, létrejött egy megegyezés, hogy azt nem mondjam, kiegyezés. Uh-huh. Károly Árpád nagyon-nagyon remekül vetette föl annak idején, hogy a magyar történelem a Habsburgok vonatkozásában, ha jól emlékszem, 9 kiegyezést, megegyezést kötöttek. 1867 is ugyanilyen kiegyezés, megegyezés. 1606, bécsi, nem béke, az is pacifikáció
1: volt, bocskai. Igen.
0: Tehát igenis én határozottan és sokszor emlegetem és állítom, hogy nem pax. Függetlenül attól, hogy Bánkút Imre is béke, szatmári béke. És igen, a szakirodalomban megítélésem szerint ez ki nem beszélt jogtörténeti, azt hiszem, hozadék, hogy igenis ez, a pacifikáció és a pax, ez két különböző dolog. Ez nem ekvivalensek.
1: Nem, csak kérdés az, hogy mondjuk mennyi idő kellene ahhoz, hogy ezt szépen lassan átalakítsák.
0: Úgy tűnik, hogy évtizedek.
1: Mert ugye ez gyakorlatilag most amióta ez ugye megköttetett 1711-től 2026-ig, tehát ez ugye 313 éve, ez így van. Tehát, hogy ennek sok idő kell, hogy mondjuk lehet, hogy 100 év múlva már így fogják tanulni.
0: Az emlékműveken is mind béke. Uh-huh. Az emlékműveken is, igen. És ugye elmegy az ember oda Nagymajténba, és akkor ott van a béke. Na most még egy utolsó gondolat a vonatkozásban, hogy az amnestia mindenkire kiterjedt a szatmári pacifikáció értelmében.
1: Használjuk a latin kifejezést is akkor.
0: Igen. Tehát a csendesség, békesség, lecsendesítés, ami tetszik, igen, mindenkire kiterjedt. Ha 3 héten belül a vezetők hazatérnek, ők is minden további nélkül régi jogaikba visszahelyeztetnek, stb. Ez egy óriási dolog természetesen, mégpedig a vonatkozásban, hogy el lehet indulni a béke garantálása mellett egy építkező folyamat beindulhat, megindulhat, mint ahogy az egész 18. század nem más, mint az ország benépesítése és gazdasági fellendítése. Tehát nem szabad azt mondani, hogy...
1: Ez egy méltányos ajánlat volt, nem?
0: Tehát... Mindenféleképpen reális, maradjunk annyiban, reális, mindenféleképpen tudnék. Még egy dolgot nem szabad elfelejteni. 1909 és 10-ben olyan pestis járvány van Magyarországon, hogy 400 ezer ember hal meg.
1: Bizony.
0: A Rákóczi szabadságharc 8 éves időszakában pedig 85 ezer. És Bánkóti Imre, nagyon neves történészünk emlegeti ott a értékelésnél, hogy nem volt már kivel és nem volt mivel harcolni.
1: Igen.
0: Rákóczi 1711. februárjában ugye elmegy Lengyelországba, és onnan Károlyit például vádolni azzal, vagy éppen kérlelni, és utána szigorúan hazaárulózik, mert Pálfival ugye megegyezett, kiegyezett, onnan mert ő felszabadítóként akart visszajönni, és ez megint Bercsinek a hatása. Felszabadítóként. Mert hogyha bezárkózok Munkácson, és nem tudom, hogy meg kell adni magamat kapituláció, akkor a nemzet örökre megbélyegez bennünket. De felszabadítóként visszajöhetünk.
1: Tehát ő haragudott Károlyra, igen, mert hogy gyakorlatilag ő letette a fegyvert, vagy...
0: Ő volt a Dux.
1: Igen.
0: Ő volt a Dux, igen, és amikor elment Lengyelországba, akkor teljhatalmat átadta Károlynak. És Károly, meg Pálfi, a két magyar, ugye két magyar, de horvát bán, igaz, és Károly a fő generális, leültek, megvitatták, stb., és Károly, mivel harcoljunk, kivel harcoljunk?
1: Igen. Ez egy kicsit olyan deja vu a Kossuth Görgei esetnél egy jó pár évvel később. Nem mondom, hogy teljesen összehasonlítható, de vannak hasonszálak benne. Ezen még nem gondolkodott el, talán?
0: Hát
1: Kossuth is átadta Görgeinek.
0: Áruló,
1: áruló, átadta Görgeinek ugye a hatalmat. Persze ő vitte el azt a balhét, hát így is nevezhetjük. Hát az a lényeg, hogy ugye a szatmári békességgel amnestiát kapott felkelők, Rákóczi nem élt ezzel, mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő
0: Rodostóba vonult. Kiadását is a békességnek itt van a táskámban.
1: Megnézzük a beszélgetés után. Igen. De Rákóczi ezt nem fogadta el, és inkább vállalta az emigrációt.
0: Mindig a felszabadító, abban gondolkodott, ugye, hogy felszabadítók itt visszatér. Ezért megy Franciaországban, ezért fog a törökökhöz menni végül 1717-ben.
1: És ott is marad, és ott is hal meg.
0: Igen.
1: Tudnánk még erről is beszélni, meg egyáltalán a szabadságharc kimeneteléről, mit adott,
0: Eger
1: mit nem adott, mindenről, Eger vonatkozásáról, de így már így is egy adásból kettő lett, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, jó volt felidézni a régi tanulmányokat, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást.

A mai adásban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc nevével fémjelzett szabadságharc kimeneteléről, lezárásáról, eredményeiről dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélgetett. Az összeállítás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezetéről szóló tájékoztató. Ennek közzététét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a távirat irodának küldött közleményében arról írt: új költségvetési politikát hirdetett meg Kármán András, akit alkalmatlansága miatt másfél év után eltávolított pénzügyi államtitkári pozíciójából a korábbi kormány. Előre szólunk, ebből baj lesz. A hozzá nem értés árát a magyar családok fogják megfizetni, fogalmazott. A Fidesz közleményében azt írta: Kármán András pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzálog hitelkamat stoppot, kivezették a védett üzemanyagárakat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. A 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató pedig további megszorításokat jelez előre. A Fidesz a megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni, rögzítette közleményében Havasi Bertalan. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete, gyermekvédelmi tagozata, a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében, amelyet a szervezet szerdán juttatott el a táviratérodához. Azt írták: 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk, erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsájtott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. 7 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a központi nyomozó főügyészség az óbudai korrupciós ügyben. Ugyanakkor Puskás Péter esetében megszüntette a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést, közölte a távirati iroda megkeresésére Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. Az ügyészség azzal indokolta a döntést, hogy Puskás Péter korábbi harmadik kerületi fideszes alpolgármester letartóztatása elrendelésének különös okai időközben megszűntek. A központi nyomozó főügyészség ezzel együtt Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, valamint Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok, illetve 2 meggyanúsított vállalkozó esetében kezdeményezte a bíróságon a letartóztatás meghosszabbítását további 3 hónappal. Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ, miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi következmények is várhatók, közölte a társaság a táviratérodával. Közleményük szerint pár, taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművek menetleveleit és munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Végül az időjárásról. Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Majd a késő délelőtti óráktól nyugati, északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Csütörtökön a nap első felében még több felé, ezt követően már inkább csak az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Hofi Géza, Kós János és Kovács Kati Kell néha egy kis csavargás című zenés humoros daljátékuk hangzik el. Kellemes időtöltést kívánunk!

0: Kovács Katalin, AU 433-142. Alpaker utca, 5B.
1: Hós János, AU 06-92-92.
2: Jászkora Béla, Jenő.
1: Hofi Gézuka, AU.

0: A sofőr az a szép szemű, betette a slusszkulcsot, erre azt mondja, önindító, hogy szelepek meg azt mondták, hogy kicike, picike, icike, picike, öcsike, picike, icike, picike. Kipufogom, mit mondott?
1: Nem vagyunk mi főtésztából gyúrva, de túra tortúra, megint szól az önindító.
2: Szelepek mondják,
3: tudda jó, tudda jó.
1: Mit mond a kipufogó?
4: Ami nem megy most, az megy majd később. Miért nem hoztunk andakszint vagy véső?
2: Szelepek mondják,
1: nem szól semmi.
2: Önindít.

0: azok ránc, ránc, ránc. És ha a pénz így sem elég, legyen akkor négy.
1: Egy.
0: Négy.
1: Kettő.
0: Négy.
1: Három.
0: Négy.
1: Négy.

0: illatos ó.
1: Bennünket néz minden leszálló,
0: ezeknél nincsen megálló. Hát mit gondolnak, hol vagyunk az erdőbe? Ellenőrzés, kérem a jegygyűrűket ellenőrzésre felmutatni, szíveskedjenek.
1: Majd mához egy évre összeházasodunk.
0: Összeházasodnak?
1: Majd mához egy évre lesz egy látosodunk.
0: Hát belátosodnak.
1: Kicsi lakás, kiutalás, és azután srác.

0: Annyit mentünk már. Álljunk meg egy picit.
1: Megszólalt megint a lusta.
2: Rendben van.
3: Megálló déli pályaudvar.

0: Puszti. Te értetted?
1: Nem értettem.
0: Hát?
2: Nem tudom.
0: Én értettem, csak nem értem, hogy fel nem foghatom.
1: Majd fölfogom, csak sejteném, hogy miről volna szó.
2: Majd közelebbről bizonyára.

0: Én nem értettem. Hát te?
1: Nem tudom.
2: Én értettem, csak nem értem, hogy fel nem foghatom.
3: Na én fölfogom, csak sejteném, hogy miről volna szó.
4: Majd közelebbről bizonyára jobban hallhatom.

Egyedem, megyelem, tengertánc, cica, mica, mit kíván? Nem kívánok egyebet,

0: Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a farka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
2: Azt a terem buráját, hát így a lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hoppá, most figyelj!

0: Jaj, eltört az ujjam, hiába fújtam. Egérke, rád emlékezem, de fáj a kezem.
1: Ez itt a kék, itt a szász.

nem is tudom, mert a villantrócot fogtam meg én igazán. Zavartalak, jaj, jaj, én igazán. Üldöztelek.

0: hallgat, acudar, ő tudja csak mit akar.
1: Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
2: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, új farka.
0: Ez a macska farka.
1: Na.

Tudom, hogy nem rajonkat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér. Nehéz a nehézség.

hányszor mondjam, hogy ne szemetelj? Hát hiába beszélek, te szerencsé.

0: Nézd már, kotta van a szemétbe.
1: Á, szemét van a kottában.
2: Én most egy egyszemélyes vállalat vagyok.

0: vagyok.
1: Minthogy társultam veled.
0: Zenei életünkben lomtalanítok.

szerezte a szerzőpár, Szenes, Hofi, Malek. Ha van verse, írta Szenes Iván. Ha nincs, írta Hofi Géza. Zenéjét erőltette Malek Miklós. Énekelte, helyesbítek, elmondta Kós János. Előadta,

Az elmúlt percekben Hofi Géza, Kós János és Kovács Kati Kell néha egy kis csavargás című daljátékukat hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 2-án csütörtökön szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Mindenható örök Isten, szabad nekünk a földi áldásokat is kérni, ha az a lelkünknek javára válik. Tégy minket méltóvá földi áldásodra. Adj nekünk istenfélő szívet, amely téged igazán szeret, add, hogy ne legyünk méltatlanok ajándékaidra. Adj olyan szellemet, amely minden jó tétményeidért neked ad hálát, és nem használja más jóságodat, mint a te dicsőségedre és az emberek javára. Adj a testünknek táplálékot, mert arra szüksége van, és add, hogy azért dolgozzunk, hogy szüntelen benned bízzunk. Uram, akinek előrelátó gondoskodása mindent javunkra fordít. Add meg mindezt nekünk, a mi Úrunk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus által, aki veled és Szentlélekkel együtt él és uralkodik.

Hallgassák meg híreinket! Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikánvárosból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Katonai konvojra kell számítani csütörtökön, reggel 8 és délután 4 óra között a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon, közölte az MH Kis József 86. helikopterdandár szerdán a közösségi oldalán. Mint írták, a dandár technikai eszközöket csoportosít át Szolnok, Jászladány, Zagyvarékos, Heves, Tenk, Dormánd, Maklár, Eger útvonalon, majd Egerből Szolnokra ugyanezen az útvonalon. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát, közölték. Kérik a lakosság megértését és türelmét, illetve hogy a katonai járművek konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottaktól. A Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezete két projektben összesen 620 millió forintot fordított szociális lakásokra Domaházán, Ózdon és Borsodbótán Európai Uniós és Állami Társfinanszírozással, közölte a szervezet a távirat irodával. A tájékoztatás szerint a Szociális Lakások Borsodbótán című projektben 330 millió forint vissza nem térítendő támogatásból egy új családi ház épült, Ózdon pedig 10 ingatlan újult meg teljesen. A Szociális Lakások Domaházán címet pályázaton 289 millió forint vissza nem térítendő támogatásból Domaházán 6, míg Ózdon további 4 ingatlant újítottak fel. Mint írták, a fejlesztések központi eleme az új ház megépítése és egy korábban turistaszállóként működő épület átalakítása volt. A kivitelezők kiemelten figyeltek arra, hogy a megújult ingatlanok korszerűek, energiatakarékosak és hosszú távon is fenntarthatók legyenek, tették hozzá. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Végül az időjárásról. Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati, északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Csütörtökön a nap első felében még több felé, ezt követően már inkább csak az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

14. Leó. Minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Szentszék, a gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat.

0: Leó pápa, minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. A megváltás 2000 évének 2023-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete közösen tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. 14. Leó pápa így fogalmazott június 30-án kedden a Vatikánban, amikor fogadta az ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkezett az örökvárosba.
1: Your presence amongst us expresses the fraternal closeness of our sister church in Constantinople and of its shepherd and guide, His All Holiness Bartholomew, Ecumenical Patriarch.
0: Leó pápa örömét fejezte ki, hogy az ünnepnapot követően üdvözölheti őket, és rámutatott, hogy jelenlétük kifejezi a testvéregyházunk Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének őszentsége Bartolomaiosz ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét. Mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Szinódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. A pápa örömmel emlékezett vissza, hogy tavaly Szent András ünnepén jelen volt a fenári Szent György patriárkális templomban. Hálásan emlékezett vissza első Bartolomaiosz ökumenikus pátriárkával való találkozásaira is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a nézetek szélesebb körű megosztását számos kérdésben. Mindenekelőtt közös vágyunkat, hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton, mondta a Szent Atya. Ebben a tekintetben Leó pápa megjegyezte, hogy a megemlékezés az első níceai zsinat 1700. évfordulójáról, amelyet Szent András ünnepének előestéjén tartottak Iznikben, ékes tanúságtételt tett arról a szeretett közösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki atyában, és akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Úrban és Isten fiában, valamint a Szentlélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez.
1: That commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle of this ecumenical journey, offering the model of true unity within legitimate diversity.
0: Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a níceai hitvallás legyen ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül. Egység a Szent Háromságban, Szent Háromság az egységben, hangsúlyozta Leó pápa. Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények, akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában, arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jó akaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez, mutatott rá 14. Leó beszédében. Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem csak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán, amelyek magukban foglalják a békét, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést, magából Jézus Krisztus evangéliumából fakad.
1: Indeed, our responsibility for the life and dignity of every human being, beginning with the youngest and most needy, is the criterion that will determine our present and eternal destiny.
0: Valójában minden ember életéért és méltóságáért való felelősségünk, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorultabbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat, jelentette ki a Szent Atya. Beszédének végén Leó pápa ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus pátriárkátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt. Imáimról biztosítalak benneteket, mondta. Hozzátéve, Szent Péter és Szent András apostolok vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket Isten, a mi atyánk áldásával.
2: Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. 14. Leó pápa június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén kelt levelében kérte a Szent 10. Pius testvérület előjáróját, hogy mondjon le a július 1-ére tervezett pápai engedély nélküli püspökszentelésekről, melyek újabb skizmát jelentenek. Ahogy már korábban Castel Gandolfóban tájékoztatta az újságírókat, Leó pápa egy utolsó felhívással fordult a löfevristákhoz, kérve, hogy álljanak el szándékuktól, hogy július 1-én Svájcban 4 új püspököt szenteljenek pápai jóváhagyás nélkül. A pápa atyai lélekkel fordult a Szent 10. Pius testvérület legfőbb előjárójához, Davide Pagliarani atyához, és rajta keresztül a testvérülethez kapcsolódó püspökökhöz, papokhoz, szemináristákhoz és hívekhez, tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rábízott, mint Péter apostol utódjára. Az egyház elismeri a liturgikus élethez való ragaszkodást, a papképzés iránti elkötelezettséget, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, mely a testvérülethez tartozó sok szemét és közösséget jellemzi. Ez motiválta a figyelmes és jó szándékú hozzáállást az előző pápák részéről is, mellyel kitüntették őket. Levelében tehát Leó pápa ezzel a lelkülettel, keresztény szeretettől telt, tiszta szívvel kérte a löfevristákat, hogy gondolják meg magukat. Vegyék alaposan figyelembe híveik lelki javát, mert a skizmát okozó lépés, amire készültek, megfosztaná őket a jogos és esetenként még a szentségek érvényes vételétől is, amelyet ők szeretnek és keresnek megszentelődésükért. Az egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek lehetővé és gyümölcsözővé tud tenni. Imádkozom értetek, mert szétszakítani Krisztus varratlan köntösét rendkívül súlyos bűn, írta levelében a pápa, majd azért fohászkodott, hogy az Úr világosítsa meg lelkiismeretüket és ébressze fel szívüket. A Krisztustól kapott hatalomnál fogva, fájdalmas, de még reménnyel teli lélekkel kötelességemnek érzem, hogy megkérjelek, álljatok el szándékotoktól, zárta sorait Leó pápa, Mária a jó tanács anyja szeplőtelen szívébe ajánlva szándékát. A pápa tehát újból arra kérte a löfevristákat, hogy mondjanak le a pápai engedély nélküli püspökszentelés skizmatikus cselekedetéről. Jelentőségteljes, hogy a levél legerősebb érve a Szent 10. Pius testvérület híveinek lelki java, mivel a skizma illegitimmé teszi, és egyes esetekben, mint a szentségi gyónás és a házasságkötés esetén, érvényteleníti a szentségeket is. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Július 1-én Ökomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában több ezer ember jelenlétében megtartották a püspökszentelést. Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk, nyilatkozta Davide Pagliarani legfőbb előjáró. Krisztus varratlan köntöse tehát, melyet Leó pápa június 29-i levelében kért, hogy ne szakítsanak el, végül elszakadt. A svájci Ekonban, a Szent 10. Pius testvérület központjában július 1-én szerdán délelőtt a löfevristák, Marcel Lefebvre követői 4 új püspököt szenteltek. Tették ezt pápai engedély nélkül, noha az új főpásztorok igennel válaszoltak a liturgikus formulára, Habetis mandatum apostolicum. Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízó leveletek? Tették mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy biztosítsák a folytonosságot és magának a kongregációnak a fennmaradását. Dacára a Szentszék által kezdeményezett párbeszédnek és figyelmeztetéseknek, hogy ne folytassák a skizmát, amint azt Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa és maga 14. Leó pápa 2 nappal korábbi levelében kérte. Több mint 1000 pap, szerzetes és szerzetesnő, 15 000 világi hívő vett részt a szertartáson, amit a Szent Tizedik Pius testvérület szemináriuma melletti fehér feszített sátorban tartottak meg szerdán reggel 9 órakor. Az eseményt 6 nyelven élőben közvetítették hivatalos honlapjukon, ahol az elmúlt napokban egy visszaszámlálót indítottak el a szertartásig, amelyre különféle kiegészítő eszközökkel és más eseményekkel is készültek. A 4 felszentelt püspök, az 53 éves svájci Pascal Schreiber, akit 1998-ban szenteltek pappá Ekonban, az amerikai Michael Goldaid, aki eredetileg észak-dakotai de Kansasben nőtt föl, a 42 éves Michel Poincine de Sivry és a 36 esztendős Marc Appier mindketten franciák. Alfonso de Galarreta és Bernard Felei püspök végezték a szentelést, ketten a még élő 4 püspök közül, akiket Lefebvre 1998-ban szentelt föl. A liturgia elején a Szent Tizedik Pius testvérület előjárója, Dávide Pagliarani atya rövid beszédet olvasott föl, amelyben megállapította. Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat. A testvérület előjárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, attól kezdve, hogy a II. Vatikáni zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak és a szent hagyomány ellen cselekszenek. Pagliarani szerint tehát súlyos kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy cenzúrák ez ellen a tett ellen semmilyen értékkel nem bírnak, tette hozzá. A löfevristák számára ez történelmi nap és ünnep, mondta az előjáró. Az egyetemes egyháznak viszont olyan nap, amelyen kiújul egy seb, a megosztottság sebe.
0: Leó pápa kinevezte Lucho Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Lucho Ruiz prelátus ősztől a pápa a jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját. A június 30-án bejelentett kinevezés a római kúrián belüli közelmúltbeli változások sorozatának részeként történt. A kommunikációs dikasztérium és a szeretett szolgálat dikasztériuma a közelmúltban új vezetőket kapott. Montserrat Alvarado asszonyt nevezték ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává június 2-án, aki novemberben lép hivatalba, míg Luis Marín de San Martín spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az apostoli alamizsna hivatalt. Szeptember 1-től Ruiz atya Marín de San Martín püspök mellett szolgál. A kommunikációs dikasztérium megalakulása óta részt vesz a szerv munkájában, amikor még kommunikációs titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki titkárnak, miután sok éves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin-Amerikában, ahol a Latin-Amerikai Egyház információs hálózatának tanácsadójaként, valamint a Guadalupe-i miasszonyunk latin-amerikai képző és fejlesztő központ elnökeként szolgált. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem kommunikációs karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a kommunikáció világa 2025. januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának megszervezésében, amelyet 2025. júliusában rendeztek meg a Vatikánban. A bejelentést követően röviddel a kommunikációs dikasztérium munkatársaihoz intézett szavaiban Ruiz atya kiemelte, hogy boldogan követi az urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősségérzetről és a ragaszkodásról is, amelyet egy olyan projekt iránt érez, amelyet felépítettek és elindítottak, hozzátéve, hogy egy ilyen kötelék soha nem múlik el. Leó pápa Massimo Rallit, a szeretett szolgálati dikasztérium jelenlegi tisztviselőjét pedig kinevezte a vatikáni szerv titkárhelyettesévé.
2: Szentszék. A gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. A New Yorki ENSZ szervezetek állandó szentszéki küldöttsége kedden a közgyűlés bizottsági ülésén megerősítette anyagi támogatását a közel-keleti palesztin menekülteket segítő hivatal javára, mely már több mint 70 éve biztosít nekik oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat, ezáltal méltó élethez juttatva őket. A szentszéki állandó misszió mély aggodalmának adott hangot a humanitárius szervezet tagjainak megölése miatt. Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését. Ezt erősítette meg nyilatkozatában az állandó szentszéki ENSZ képviselet New Yorkban, a szervezet közgyűlésének egyik értekezletén. Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal nyújt palesztinok millióinak. Több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást, élelmiszersegélyeket és szociális szolgáltatásokat, biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget nyújt arra, hogy méltósággal éljenek. A hivatalt 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése, az 1948-as arab-izraeli háborút követően a palesztinok megsegítésére, akik menekülté váltak. A szentszéki ENSZ képviselet ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki, amiért meggyilkolták a palesztinokat segítő hivatal tagjait, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a palesztin állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett. A szentszéki misszió megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében. Végezetül annak a kívánságának adott hangot a szentszék, hogy a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek szilárd tiszteletben tartásával folytatja munkáját, hogy így megőrizze hitelességét és garantálja a küldetésük végzését a szolidaritás és a béke megbízható eszközeként.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezetéről szóló tájékoztató. Ennek közzététételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a távirat irodának küldött közleményében arról írt: új költségvetési politikát hirdetett meg Kármán András, akit alkalmatlansága miatt másfél év után eltávolított pénzügyi államtitkári pozíciójából a korábbi kormány. Előre szólunk, ebből baj lesz. A hozzá nem értés árát a magyar családok fogják megfizetni, fogalmazott. A Fidesz közleményében azt írta: Kármán András pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzálog hitelkamat stoppot, kivezették a védett üzemanyagárakat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. A 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató pedig további megszorításokat jelez előre. A Fidesz a megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni, rögzítette közleményében Havasi Bertalan. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete, gyermekvédelmi tagozata, a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében, amelyet a szervezet szerdán juttatott el a táviratirodához. Azt írták: 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk, erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsájtott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. 7 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a központi nyomozó főügyészség az óbudai korrupciós ügyben. Ugyanakkor Puskás Péter esetében megszüntette a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést, közölte a távirati iroda megkeresésére Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. Az ügyészség azzal indokolta a döntést, hogy Puskás Péter korábbi harmadik kerületi fideszes alpolgármester letartóztatása elrendelésének különös okai időközben megszűntek. A központi nyomozó főügyészség ezzel együtt Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, valamint Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok, illetve két meggyanúsított vállalkozó esetében kezdeményezte a bíróságon a letartóztatás meghosszabbítását további 3 hónappal. Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ, miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi következmények is várhatók, közölte a társaság a távirati irodával. Közleményük szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművek menetleveleit és munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Végül az időjárásról. Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Majd a késő délelőtti óráktól nyugati, északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Csütörtökön a nap első felében még több felé, ezt követően már inkább csak az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 2-án csütörtökön szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Otto, Jenő, Mária és Marcián nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg, hogy milyen eredetű nevekről van szó. Az Otto a német Otto névből származik, ez az ott kezdetű, germen eredetű nevek önállósult becézője. Jelentése birtok, vagyon. A Jenő honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű, melynek jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. A Mária bibliai név, eredeti héber formája a Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejthetetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Marcián a latin Marcianus név rövidülése, melynek jelentése a Marcius nemzetséghez tartozó férfi. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van Sarlós boldogasszony napja, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. A kereszténység a 13. századtól július 2-án a nehézkes Máriának, a Jézussal várandó Szűznek Erzsébetnél keresztelő Szent János jövendő anyjánál tett látogatását ünnepelte. Sarlós boldogasszony ünnepe tisztelete egy századdal később vált az egyházban egyetemessé. Az ünnepnap megválasztásába egy kis hiba csúszott. A szóban forgó esemény idején az evangélium szerint Erzsébet a szülés előtt állt, fia születését azonban már az ősegyház 8 nappal korábban, június 24-én megünnepelte. Ez lehet az oka, hogy a 17. század derekától az ünnepet törölték a hivatalos római naptárból, de mivel a nap az aratás kezdetére esik, a közelmúltig jelentős dátum maradt. Persze nem eredeti tartalma szerint, hanem arató ünnepként. Nálunk, hogy a többi Mária boldogasszony ünneptől megkülönböztessék, a Sarlós boldogasszony nevet kapta. Népünk nem Péter Pálkor kezdte az aratást, ahogy a kalendárium előírta, hanem e boldogasszony ünnep másnapján. 1994 óta ma van a sportújságírók napja. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1994. szeptemberében Párizsban tartott ülésén magyar javaslatra július 2-át a sportújságírók napjává nyilvánította annak emlékére, hogy az AIPS 1924. július 2-án alakult meg. 1995-ben ünnepelték először. 1844-ben először mutatták be az Erkel Ferenc által megzenésített himnuszt. Kölcsey Ferenc költeménye, amit 1823. január 22-én fejezett be, 1903-tól az ország hivatalos himnusza. A zeneszerző és karmester 1844-ben szerezte, amikor a Kölcsey versének megzenésítésére kiírt pályázaton az Itt az írás forgassátok, érettésszel józanon, Kölcsey jeligéjű pályázatával első díjat nyert. A nyertes pályaművet először a Pesti Nemzeti Színház mutatta be. 1936-ban megszületett Hofi Géza, humorista. Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas humorista, színész, énekes. A Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja. 1958-ban Nyíregyházán megszületett Friderikus Sándor, újságíró, Pulitzer-díjas író, showman. A Magyar Rádió riportereként dolgozott 1986-ig. 1984 óta szerkeszt és vezet talkshow-kat, cikkeket és riportokat ír. 1989-től ismét készít rádióműsorokat is. 1714-ben megszületett Christoph Willibald Gluck, német zeneszerző, aki megreformálta az opera műfajt. Sok szempontból megelőzte a korát. A zene, szöveg és dráma egységéről vallott felfogása miatt nem véletlenül tartja nagyra egy évszázaddal később Wagner és hivatkozik rá Berlioz. A francia zene fejlődésére is erős hatást gyakorolt. Korábban nagy vitákat váltottak ki operái. 1802-ben megszületett Cserneki és Tarkői Dezsőfi Arisztid, honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike. 1881-ben Budapesten megszületett Fonó Albert, mérnök, a sugárhajtóművek egyik legfőbb kidolgozója. Fonó Albert a Műegyetemen 1903-ban kapott mérnöki oklevelet, majd magyar, német, belga, svájci és nagy-britanniai gyárakban dolgozott. Elsősorban energetikával foglalkozott. 1923-ban dolgozta ki gőzkazánját, önműködő fék és menetszabályozójának szabadalmát pedig Siemens vásárolta meg. 1926-ban Kármán Tódorral együtt kísérletezve kidolgozott egy szárnyas hajót és szerkesztett bányászati légsűrítő berendezéseket is. Legfőbb érdemeit a sugárhajtóművel kapcsolatos munkáinak köszönheti. Elsőségét a repülőgép sugárhajtómű feltalálásában több szabadalom is bizonyítja. 1883-ban megszületett Vidovszky Béla, festőművész, akinek képeit királyok is vásárolták. Elsősorban tájképeket és enteriőröket festett. 20 képét őrzi a Magyar Nemzeti Galéria, 5 képe díszíti az országházunkat. Vidovszky enteriőrt vásárolt 1915-ben a magyar, 1920-ban pedig az olasz király is. 1894-ben megszületett André Kertész, magyar-amerikai fotóművész. Magyar nevén Kertész Andor, születési nevén Kohn Andor. Az 1920-as és 30-as években a párizsi művészvilágot fotózta. Az 1960-as és 70-es években a New York-i fotóművészvilág elismert tagja lett. 1900-ban első próba útjára indult a Ferdinand von Zeppelin által tervezett EZI egyjelzésű léghajó. A merev szerkezetű, könnyű fémből készült, kormányozható léghajót a magyar Schwarz Dávid találta fel. Találmányát halála után az özvegyétől vásárolta meg Zeppelin gróf, aki ezen léghajók révén vált világszerte ismerté. 1905-ben meghalt Kruspér István, mérnök, geodéta, Pest felmérési feltételeinek összeállítója. Kruspér István Bécsben szerzett mérnöki oklevelet, fő szakterülete a geodézia volt. Közreműködött a méter is a kilogramm egyedüli törvényes mértékegységként való elfogadásáról szóló törvény előkészítésében. Az ő előterjesztése alapján állították fel a Magyar Mérték Hitelesítő Bizottságot, de a Nemzetközi Mértékügyi Bizottságnak is alapító tagja volt. Kruspér állította össze Pest város felmérésének feltételeit is. Több mérőműszert szerkesztett, illetve alakított át új lejtmérő szintező műszeréért az 1878-as párizsi világkiállításon ezüstérmet kapott. Jelentős eredményeket ért el a metrológia területén is. 1938-ban megszületett Szilágyi Domokos, erdélyi magyar költő, író, irodalomtörténész és műfordító. 1964-ben meghalt Adorján János, gépészmérnök, az első magyar repülőgép tervezője és első pilótája. Stuttgartban tanult, Gottlieb Daimler tanítványa és pártfogoltja volt. 1906 és 1909 között Párizsban az autóiparban dolgozott. Magyarországon elsőként repülőgépet tervezett és épített. 1909-ben Gróf Andrássy Géza támogatásával Blériot monoplánjának mintájára építette meg a Libell, vagyis Szita kötő nevű, kéthengeres Adorján Dedics motorral szerelt repülőgépét. Első sikeres felszállását 1910. január 10-én hajtotta végre. A próbaút egyben az első olyan alkalom volt, amikor magyar pilóta magyar tervezésű és kivitelezésű repülőgéppel repült. 1910 őszén a Helios garázs által alapított Blériot pilótaiskola vezetését vette át, majd több évtizeden át a budapesti Mercedes képviselet üzemvezetője volt. A II. Világháború után az Icarus autóbuszgyár mérnökeként számos újítással járult hozzá az üzem korszerűsítéséhez és gyártmányai fejlesztéséhez. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikánvárosból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Katonai konvojra kell számítani csütörtökön, reggel 8 és délután 4 óra között a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon, közölte az MH Kis József 86. helikopterdandár szerdán a közösségi oldalán. Mint írták, a dandár technikai eszközöket csoportosít át Szolnok, Jászladány, Zagyvarékos, Heves, Tenk, Dormánd, Maklár-Eger útvonalon, majd Egerből Szolnokra ugyanezen

0: az útvonalon. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát, közölték. Kérik a lakosság megértését és türelmét, illetve hogy a katonai járművek konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottaktól. A Magyar Vöröskereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei szervezete két projektben összesen 620 millió forintot fordított szociális lakásokra Domaházán, Ózdon és Borsodbótán Európai Uniós és Állami Társfinanszírozással, közölte a szervezet a távirat irodával. A tájékoztatás szerint a Szociális Lakások Borsodbótán című projektben 330 millió forint vissza nem térítendő támogatásból egy új családi ház épült, Ózdon pedig 10 ingatlan újult meg teljesen. A Szociális Lakások Domaházán címet pályázaton 289 millió forint vissza nem térítendő támogatásból Domaházán 6, míg Ózdon további 4 ingatlant újítottak fel. Mint írták, a fejlesztések központi eleme az új ház megépítése és egy korábban turista szállóként működő épület átalakítása volt. A kivitelezők kiemelten figyeltek arra, hogy a megújult ingatlanok korszerűek, energiatakarékosak és hosszú távon is fenntarthatók legyenek, tették hozzá. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Végül az időjárásról. Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Majd a késő délelőtti óráktól nyugati, északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Csütörtökön a nap első felében még több felé, ezt követően már inkább csak az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. július 2-án csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debner Ádám, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Acsai Roland kereszt című versét Babócsai Réka mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Sarlós Boldogasszonyról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utallevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Beresz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Fekete Anna gyógytornásszal, női manuál terapeutával a női egészség visszaállításáról beszélget Monos Márta, a Csillag.rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Mi most elsősorban akkor a fiatalabb korosztályról beszélünk. Na de ez a probléma, ez érinti az idősebb korosztályt is, sőt.
1: Igen. Ó, és olyan ügyesek és szorgalmasak, hogy kenterbe verik a fiatalabbakat.
0: És a szemérmesség, mert azért általában a mai generáció tagjai jobban ügyelnek az egészségükre, könnyebben elmennek az intim vizsgálatokra is, ellentétben az idősebb korosztályal, az nem jelentkezik?
1: Aki idősebb hölgyekkel találkozok, sokkal kevesebb szer tapasztalok szemérmességet, már annyi élettapasztalatuk van, annyi mindenen átestek, és tudták, hogy egy gyógyító és egy páciens közötti viszony azért teljesen más. Tehát szemérmességet inkább a fiatalabb hölgyektől szoktam kapni. Igen.
0: Mert itt Szarka doktornő neve szóba került, és mi erről beszélgettünk, hogy ugye van egy olyan réteg, akik inkább azt a megoldást választják, hogyha ilyen inkontinenciás panaszuk van, különböző nadrágokat, betéteket iratnak fel, meg gyógyszereket, és kevésbé vállalkozókedvűek a vizsgálatra.
1: Ugye én csak azokkal találkozok, akik vállalkozókedvűek.
0: Igen. Akkor most kezdjünk el részletesen beszélni magáról, erről a speciális terápiáról, jó?
1: Jó.
0: Millió dolog van, amire figyelni kell. Ennek te megszerezted a szakmai tudását, most már a gyakorlati tapasztalatokkal is igencsak bőségben vagy.
1: Igen, igazából 2-3 éve csak ezzel a területtel foglalkozom már.
0: Mennyire jellemző ez a probléma?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon. Mindig azt szoktam mondani, hogy az első lépés, ami ilyen nagy vízválasztó szokott lenni ezzel akár a kismedencei szervsüllyedésekkel, tehát prolapszusokkal kapcsolatban, vagy a medencefenéki izomzatnak a problémájával, az ugye a várandóság és a szülés, és utána a menopauza időszaka.
0: Tehát a két korosztály tulajdonképpen, ha úgy tetszik.
1: Igen.
0: Ugye? Okay. Mi a specialitás egy ilyen medencefenék vizsgálat során? Illetve hogy történik maga ez a vizsgálat?
1: Én mindig az első alkalomra egy bő másfél-két órát szoktam hagyni, és jó, hogy megtehetem, mert szükséges. Ebbe benne van egy kikérdezés, egy állapotfelmérés igazából, és akkor utána, mint a nőgyógyászati vizsgálatnál, hanyatfekvő testhelyzetben, hüvelyen keresztül megvizsgálom az izomnak az izomerejét, az alaptónusát, a koordinációját, a relaxációs képességét, vannak-e fájdalmas területek, nagyon sok mélyen fekvő csípőizmot el lehet érni például hüvelyen keresztül, vagy hogyha olyan a probléma, akkor végbélen keresztül, és akár ezeknek az izmoknak is a tónusát, állapotát lehet érzékelni, hogy ők milyen tónusban vannak, és az ő tónusuk kihatással van-e a medencefenék izomzatnak a tónusára.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Fekete Anna gyógytornásszal, női manuálterapeutával a női egészség visszaállításáról beszélgetett. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Magyaródnál a Vásáros Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A 23-as jelű Magyaród kelet csomópont Vásáros Namény felé vezető felhajtóágát lezárták. Helyette a 19-es jelű Magyaród csomópontnál lehet felhajtani a pályára. Vásáros Namény felé 60 térségében, még mindig az M3-as autópályán, az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtóágát is lezárták. Kerülni az 55-ös kilométernél lévő 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő Gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. Új terelést építettek ki Gyöngyös térségében az M3-as autópályán. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv használható. A 3-as főúton Miskolcon a Harsányi úti felüljáró közelében a 179-es és a 181-es kilométernél folytatódnak a burkolatjavítási munkák. Irányonként egy-egy sáv járható. Szintén a 3-as főúton, kicsit távolabb a 182-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 25-ös főúton Kerecsenden az 1-es kilométernél útépítés miatt van félpályás lezárás. Eger átkelési szakaszán a 25-ös főúton átépítették az eddigi terelést. Innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak. Az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták. Jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre azonban még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk északkeleten a Duna vonalában is a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet, de viharos lökések zivatarok környezetében az ország keleti felén is előfordulhatnak. Mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken egy újabb hideg front hatására sokfelé marad a szeles idő. Az északnyugati északi szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan eső, zápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás, csapadék nem valószínű. Többfelé azonban kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A minimum 12 és 20, a maximum 26 és 31 fok között várható. Tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre még több fásszárú, illetve mellettük már egyre több lágyszárú allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollenterhelés az előző napokhoz hasonlóan alakul. A pázsit főfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas tartományban alakulhat. Az úti fűé jellemzően alacsony közepes, esetenként elérheti a magas szintet. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a szelíd gesztenye, a ciprus és tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, nagyon magas, a kladoszpóriumé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Magas pázsitfű pollen koncentráció esetén a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, és ezek a részecskék kisméretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és az asztmások számára javasolják, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren, és az ablakokat zárják be. A késői virágzású fák, valamint már a pázsit fűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére érzékeny allergiások is számíthatnak allergiás tünetekre, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és napi pollen jelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Acsai Roland, a névről. Régen, aki nem tudott írni, egy kereszttel helyettesítette a nevét. Egy kitárt szárnyú madárral, egy széttárt karú emberrel, egy napon sütkérező szitakötővel, egy hajóárbóccal, a kereszt alakú hattyú csillagképpel, két egymásra tett gabona kévével, egy célkereszttel, amellyel a legjobb mesterlövész az ég egyenesen a szívedbe talál. Két egymással találkozó úttal, egy összeadás jellel, mert a kereszt ad össze embert az éggel, eget a földdel. Ez volt az igazi keresztnév. Régen, aki nem tudott írni, a neve helyett egy keresztet rajzolt. Pedig nem ő helyettesítette a nevét egy kereszttel, hanem mi helyettesítjük nevünkkel a keresztet. Régen, aki nem tudta leírni a nevét, valójában sokkal pontosabban írta le, mint az, aki le tudta írni. Egy kereszt. Ennyi mindenki neve. Ez a neved.
1: Acsai Roland kereszt című versét Babócsai Réka mondta el. Acsai Roland költőműfordító, drámaíró. 1975-ben született Cegléden és Abonyban nőtt fel. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán diplomázott magyar szakon. Sok műfajú szerző, műveinek sajátja az erős képiség, a letisztultságra való törekvés, a természet szeretet és a humor. Egyaránt otthon van a felnőtt és a gyermekirodalomban. Műfordítói életműve is jelentős. Egyik mestere Tandori Dezső volt. Budapesten élt, két lány apja, felesége Kása Tíme a színésznő.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

14. Leó. Minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Szentszék, a gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat.

0: Leó pápa, minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. A megváltás 2000 évének 2023-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete közösen tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. 14. Leó pápa így fogalmazott június 30-án kedden a Vatikánban, amikor fogadta az ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkezett az örökvárosba.
1: Your presence amongst us expresses the fraternal closeness of our sister church in Constantinople and of its shepherd and guide, his all-holiness Bartholomew, ecumenical patriarch.
0: Leó pápa örömét fejezte ki, hogy az ünnepnapot követően üdvözölheti őket, és rámutatott, hogy jelenlétük kifejezi a testvéregyházunk Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének őszentsége Bartolomaios ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét. Mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Szinódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. A pápa örömmel emlékezett vissza, hogy tavaly Szent András ünnepén jelen volt a fenári Szent György patriárkális templomban. Hálásan emlékezett vissza első Bartolomaios ökumenikus pátriárkával való találkozásaira is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a nézetek szélesebb körű megosztását számos kérdésben, mindenekelőtt közös vágyunkat, hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton, mondta a Szent Atya. Ebben a tekintetben Leó pápa megjegyezte, hogy a megemlékezés az első níceai zsinat 1700. évfordulójáról, amelyet Szent András ünnepének előestéjén tartottak Iznikben, ékes tanúságtételt tett arról a szeretett közösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki atyában, és akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Úrban és Isten fiában, valamint a Szent Lélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez.
1: That commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle of this ecumenical journey, offering the model of true unity within legitimate diversity.
0: Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a níceai hitvallás legyen ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül. Egység a Szent Háromságban, Szent Háromság az egységben, hangsúlyozta Leó pápa. Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények, akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában, arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jó akaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez, mutatott rá 14. Leó beszédében. Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem csak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán, amelyek magukban foglalják a békét, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést, magából Jézus Krisztus evangéliumából fakad.
1: Indeed, our responsibility for the life and dignity of every human being, beginning with the youngest and most needy, is the criterion that will determine our present and eternal destiny.
0: Valójában minden ember életéért és méltóságáért való felelősségünk, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorultabbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat, jelentette ki a Szent Atya. Beszédének végén Leó pápa ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus pátriárkátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt. Imáimról biztosítalak benneteket, mondta, hozzátéve, Szent Péter és Szent András apostolok vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket Isten, a mi atyánk áldásával.
2: Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. 14. Leó pápa június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén kelt levelében kérte a Szent 10. Pius testvérület előjáróját, hogy mondjon le a július 1-ére tervezett pápai engedély nélküli püspökszentelésekről, melyek újabb skizmát jelentenek. Ahogy már korábban Castel Gandolfóban tájékoztatta az újságírókat, Leó pápa egy utolsó felhívással fordult a löfevristákhoz, kérve, hogy álljanak el szándékuktól, hogy július 1-én Svájcban 4 új püspököt szenteljenek pápai jóváhagyás nélkül. A pápa atyai lélekkel fordult a Szent 10. Pius testvérület legfőbb előjárójához, Davide Pagliarani atyához, és rajta keresztül a testvérülethez kapcsolódó püspökökhöz, papokhoz, szemináristákhoz és hívekhez, tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rábízott, mint Péter apostol utódjára. Az egyház elismeri a liturgikus élethez való ragaszkodást, a papképzés iránti elkötelezettséget, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, mely a testvérülethez tartozó sok szemét és közösséget jellemzi. Ez motiválta a figyelmes és jó szándékú hozzáállást az előző pápák részéről is, mellyel kitüntették őket. Levelében tehát Leó pápa ezzel a lelkülettel, keresztény szeretettől telt, tiszta szívvel kérte a löfevristákat, hogy gondolják meg magukat. Vegyék alaposan figyelembe híveik lelki javát, mert a skizmát okozó lépés, amire készültek, megfosztaná őket a jogos és esetenként még a szentségek érvényes vételétől is, amelyet ők szeretnek és keresnek megszentelődésükért. Az egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek lehetővé és gyümölcsözővé tud tenni. Imádkozom értetek, mert szétszakítani Krisztus varratlan köntösét rendkívül súlyos bűn, írta levelében a pápa, majd azért fohászkodott, hogy az Úr világosítsa meg lelkiismeretüket és ébressze fel szívüket. A Krisztustól kapott hatalomnál fogva, fájdalmas, de még reménnyel teli lélekkel kötelességemnek érzem, hogy megkérjelek, álljatok el szándékotoktól, zárta sorait Leó pápa, Mária a jó tanács anyja szeplőtelen szívébe ajánlva szándékát. A pápa tehát újból arra kérte a löfevristákat, hogy mondjanak le a pápai engedély nélküli püspökszentelés skizmatikus cselekedetéről. Jelentőségteljes, hogy a levél legerősebb érve a Szent 10. Pius testvérület híveinek lelki java, mivel a skizma illegitimmé teszi, és egyes esetekben, mint a szentségi gyónás és a házasságkötés esetén, érvényteleníti a szentségeket is. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Július 1-én Ökomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában több ezer ember jelenlétében megtartották a püspökszentelést. Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk, nyilatkozta Davide Pagliarani legfőbb előjáró. Krisztus varratlan köntöse tehát, melyet Leó pápa június 29-i levelében kért, hogy ne szakítsanak el, végül elszakadt. A svájci Ekomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában július 1-én szerdán délelőtt a löfevristák, Marcel Löfev követői 4 új püspököt szenteltek. Tették ezt pápai engedély nélkül, noha az új főpásztorok igennel válaszoltak a liturgikus formulára, Habetis mandatum apostolicum. Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízó leveletek? Tették mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy biztosítsák a folytonosságot és magának a kongregációnak a fennmaradását. Dacára a Szentszék által kezdeményezett párbeszédnek és figyelmeztetéseknek, hogy ne folytassák a skizmát, amint azt Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, és maga 14. Leó pápa két nappal korábbi levelében kérte. Több mint 1000 pap, szerzetes és szerzetesnő, 15 000 világi hívő vett részt a szertartáson, amit a Szent Tizedik Pius testvérület szemináriuma melletti fehér feszített sátorban tartottak meg szerdán reggel 9 órakor. Az eseményt 6 nyelven élőben közvetítették hivatalos honlapjukon, ahol az elmúlt napokban egy visszaszámlálót indítottak el a szertartásig, amelyre különféle kiegészítő eszközökkel és más eseményekkel is készültek. A 4 felszentelt püspök, az 53 éves svájci Pascal Schreiber, akit 1998-ban szenteltek pappá Ekonban, az amerikai Michael Goldaid, aki eredetileg észak-dakotai de Kansasben nőtt föl, a 42 éves Michel Poinciné de Sivry és a 36 esztendős Marc Appier mindketten franciák. Alfonso de Galarreta és Bernard Fellay püspök végezték a szentelést, ketten a még élő 4 püspök közül, akiket Lefebvre 1998-ban szentelt föl. A liturgia elején a Szent Tizedik Pius testvérület előjárója, Dávide Pagliarani atya rövid beszédet olvasott föl, amelyben megállapította. Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat. A testvérület előjárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, attól kezdve, hogy a II. Vatikáni zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak és a szent hagyomány ellen cselekszenek. Pagliarani szerint tehát súlyos kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy cenzúrák ez ellen a tett ellen semmilyen értékkel nem bírnak, tette hozzá. A löfevristák számára ez történelmi nap és ünnep, mondta az előjáró. Az egyetemes egyháznak viszont olyan nap, amelyen kiújul egy seb, a megosztottság sebe.
0: Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Lucio Ruiz prelátus ősztől a pápa a jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját. A június 30-án bejelentett kinevezés a római kúrián belüli közelmúltbeli változások sorozatának részeként történt. A kommunikációs dikasztérium és a szeretett szolgálat dikasztériuma a közelmúltban új vezetőket kapott. Montserrat Alvarado asszonyt nevezték ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává június 2-án, aki novemberben lép hivatalba, míg Luis Marín de San Martín spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az apostoli alamizsna hivatalt. Szeptember 1-től Ruiz atya Marín de San Martín püspök mellett szolgál. A kommunikációs dikasztérium megalakulása óta részt vesz a szerv munkájában, amikor még kommunikációs titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki titkárnak, miután sok éves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin-Amerikában, ahol a latin-amerikai egyház információs hálózatának tanácsadójaként, valamint a Guadalupe-i miasszonyunk latin-amerikai képző és fejlesztő központ elnökeként szolgált. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem kommunikációs karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a Kommunikáció Világa 2025. januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának megszervezésében, amelyet 2025. júliusában rendeztek meg a Vatikánban. A bejelentést követően röviddel a kommunikációs dikasztérium munkatársaihoz intézett szavaiban Ruiz atya kiemelte, hogy boldogan követi az urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősségérzetről és a ragaszkodásról is, amelyet egy olyan projekt iránt érez, amelyet felépítettek és elindítottak, hozzátéve, hogy egy ilyen kötelék soha nem múlik el. Leó pápa Massimo Rallit, a szeretett szolgálati dikasztérium jelenlegi tisztviselőjét pedig kinevezte a vatikáni szerv titkárhelyettesévé.
2: Szentszék. A gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. A New Yorki ENSZ szervezetek állandó szentszéki küldöttsége kedden a közgyűlés bizottsági ülésén megerősítette anyagi támogatását a közel-keleti palesztin menekülteket segítő hivatal javára, mely már több mint 70 éve biztosít nekik oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat, ezáltal méltó élethez juttatva őket. A szentszéki állandó misszió mély aggodalmának adott hangot a humanitárius szervezet tagjainak megölése miatt. Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését. Ezt erősítette meg nyilatkozatában az állandó szentszéki ENSZ képviselet New Yorkban, a szervezet közgyűlésének egyik értekezletén. Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal nyújt palesztinok millióinak. Több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást, élelmiszersegélyeket és szociális szolgáltatásokat, biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget nyújt arra, hogy méltósággal éljenek. A hivatalt 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése, az 1948-as arab-izraeli háborút követően a palesztinok megsegítésére, akik menekülté váltak. A szentszéki ENSZ képviselet ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki, amiért meggyilkolták a palesztinokat segítő hivatal tagjait, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a palesztin állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett. A szentszéki misszió megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében. Végezetül annak a kívánságának adott hangot a szentszék, hogy a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek szilárd tiszteletben tartásával folytatja munkáját, hogy így megőrizze hitelességét és garantálja a küldetésük végzését a szolidaritás és a béke megbízható eszközeként.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben

Mária sietve elindul a hegyek közé, szíve alatt hordja a gyermeket, aki a megváltó. A názáreti lány személye egyszerre rejtett és dicsőséges. Az a nő, akit Isten kiválasztott, nem hátradől, hanem útra kel. Nem önmagával van elfoglalva, hanem másokat keres, konkrétan Erzsébetet, aki maga is csodát hordoz szíve alatt. Kettejük találkozásának hátterében ott a Szentlélek. Öröm, hála és jövendőlés egyszerre fakad fel.

akik tudják, hogy Isten hűséges. Mária ebben az imában nem a jövőről álmodozik, hanem a jelenben megtapasztalt csodát ünnepli. Az igazi hit cselekvő és nem passzív, nem saját érdekeit keresi, hanem másokat szolgál. Mária alázata az isteni erő legmélyebb hordozója. Nekünk is azt üzeni, induljunk el, vigyük Krisztust a szívünkben másokhoz, és legyünk hálásak, ha felismerik a bennünk élő Urat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 178-as, az Éneklőegyház énekeskönyv 276-os számú énekének első, második és negyedik verszaka, a Szent vagy Uram 137-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 276-os számú énekének 5. és 6. verszaka hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 178-as, az Éneklőegyház énekeskönyv 276-os számú énekének első, második és negyedik verszaka, a Szent vagy Uram 137-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 276-os számú énekének 5. és 6. verszaka csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, a mai reggeli Szent Misinken Sarlós Boldogasszony ünnepét ünnepeljük. Megemlékezünk Szűz Mária látogatásáról Erzsébet

Istennél kérjük az ő közbenjárására, hogy mi is Krisztus hordozói lehessünk a mai világban, tudjuk közvetíteni Krisztust, vinni Krisztust az embereknek, akikhez küld a jó Isten. Az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket felajánlom fél éve elhunyt Zsolyomi Jánosné Imre Erzsébet édesanyjáért, férjéért, Jánosért és elhunyt fiúkért, Istvánért. Most a szentmise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket is, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
1: Kérem a boldogságos
0: mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok írettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

könyörögjünk. Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a boldogságos Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged, a mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány Szofóniás próféta könyvéből. Dalolj Sion leánya, zeng éneket Izrael. Örülj és ujjong egész szívedből Jeruzsálem leánya. Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rossztól. Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez. Ne félj, Sion, ne lankadjon kezed. Veled van az Úr a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjáélesz szeretetével, örül majd neked újjongó örömmel, mintha ünnepet ülne. A bal sorsot elfordítottam tőled, hogy ne visel többé a gyalázatot. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Angos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert téme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedik. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi. Tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, a mai ünnepen Szűz Mária látogatásáról több dolgon tudunk valójában elmélkedni. Az első, ami az evangélium elején hallottunk, az első ige, amit hallottunk, és amit Szűz Mária tesz, az az, hogy ugye megtörtént az angyali üdvözlet, Mária igennel válaszolt, és már foganta Jézus Krisztust a méhébe. És hát ahogy általában az első terhességben a nők nagyon szoktak különösen vigyázni arra, hogy a magzatra, és hát nem mozdulnak otthonról, attól a pillanattól kezdve, hogy megtudják, hogy áldott állapotban vannak, akkor tényleg nagyon vigyáznak az egészségükre, majd az idővel belejönnek, és lehet, hogy annyira nem vigyáznak. De az első terhesség az mindig ilyen. És Mária mit tesz? Útra kelt. Tehát az első dolog, ami úgy kicsit szól minnyájunknak, és végül is ebben azt látom, hogy a hit is született Szűz Máriában, nem csak ugye egyszerűen Jézus Krisztus foganta, hanem van a hit benne, van az élet szerzője, van Isten az ő méhében, és az, ami Máriát indítja útra. És a kérdés, hogy milyen fajta hitünk van nekünk? Vagy van-e olyan hitünk, amely útra indít bennünket. És a második dolog, amire figyelni kell, végül is nem egyszerűen két asszonynak a találkozásáról van szó, hanem itt a középpontban Jézus Krisztus jelenléte van. Ha nem lenne ő, akkor nem lenne a Magnificat, amit Szűz Mária mond utána, meg nem lenne az a dicséret, ami Erzsébet szájából hangzik. A központban, a háttérben ott van Jézus Krisztus jelenléte. Erzsébet felújong, az ő magzata felújong, Erzsébet betelik szent lélekkel, áldás fakad, és öröm van mind a kettőben. Az mind Jézus Krisztusnak a jelenlétének a jele. És hát itt is saját magunkat tudjuk kérdezni, föltenni a kérdést, hogy vajon az emberek észreveszik-e bennünk Krisztus. És a harmadik dolog, amit már részben említettem, a Magnificat, nekünk papoknak minden esti dicséret alatt kötelező mondani többek között, a zsoltárok között ezt az imádságot, a Magnificatot, amit Szűz Mária mond. Magasztalja lelkem az Urat, azt, amit az evangélium második részében hallottunk, és ezért is nagyon szép, mert Szűz Mária, ahogy általában az ember szokott, legtöbb ember szokott reagálni a dicséretre, vagy a hízelgésnek, hogy saját magát teszi a központba. Hát igen, mert én megérdemeltem ezt a dicséretet. Szűz Mária ebben a Magnificatban egyszer se merészkedik saját magát dicsérni, hanem minden az Istenre vezet vissza. Az Isten az, aki tekintett rá. Az Isten az, aki nagy dolgokat tett. Az Isten az, aki irgalmas. És az Isten az, aki felemel. És az Isten az, aki betölti az éhezőket, stb. Úgyhogy egy nagy példát mutat a mai ünnep nekünk többet között, hogy Szűz Mária ezért is lehetett az első, mondhatjuk, hiteles Jézus Krisztus hordozója, mert alapvetően alázatos volt, és nem saját magára tulajdonította azokat a csodákat, azokat a szép dolgokat, kegyelmeket, amiket az Isten végbe vitt vele. Úgyhogy ez egy nagy példa, amit mindig szem előtt kell tartani nekünk, mert az ember, amikor bővelkedik áldásokban, meg mind földi, mind lelki áldásokban, nagyon könnyen elhiheti magát, és elbizakodja magát, és megfeledkezik arról, hogy ki az első, kinek érdemes, vagy kire vezethetők vissza ezek a kegyelmek. Kedves testvérek, Szűz Mária közbenjárására egyrészt kérjünk tőle, hogy mindig egy útra kelő hit legyen bennünk, hogy legyünk aktív keresztények, akik nem egy helyben maradnak, akik nem megrögzülnek, hanem aktívan arra törekednek, hogy azt a jót, amit kapjuk, amit kaptunk Istentől, azt tettekre is váltsuk. Másrészt, hogy mindig igyekezzünk valóban Krisztust közvetíteni másoknak, hogy mások nem csak velünk találkozhassanak, hanem a bennünk lakó Krisztussal, és bennünk mindig éljen ez az erény, amely minden erénynek az anyja szerintem, az alázatosság, hogy mindig Istenre tulajdonítsuk a jót, amit bennünk tesz. Amen. Kedves testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mi is elnyerjük a Szentlélek kegyelmét.
1: Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy Szűz Mária példáját követve mi is készen álljunk fele barátaink megsegítésére. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjünk Urunk, éd, Urunk anyját. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át. Hallgass meg, Urunk!
0: Jóságos mennyei atyánk, engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az ügyekezetről az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szentek házjavára.
0: Fölséges Istenünk, legyen kedves előtted ez az üdvösség szerző áldozat, amint egyszülött fiad szent anyjának szeretetét is szívesen fogadtad. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te
0: lelkeddel. Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk neked. Mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Úrunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az égerői és a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így berünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vedd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd a ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerinti békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek kész szívből egymással.

íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Könyörögjünk! Magasztaljon téged egyházad, Istenünk, mert nagy dolgokat cselekedtél velünk, add, hogy egyszülött fiadat, akit anyja méhében keresztelő Szent János újongva köszöntött, mindig örömmel fogadjuk szent lakomádon, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézus úr!
1: Jézusunk, hajd meg, a te szíved szerint.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Gervasoni Mikéle, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Kovács István volt, a technikai közvetítést Nátrán István irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. A Szent Atya videóüzenetben köszöntötte a Steubenville-i nyári ifjúsági konferencia résztvevőit az esemény sorozat indulásának 50. évfordulója alkalmából. Az idei konferenciát július 10-e és 12-e között rendezik meg, a jövő héten tehát Ohio-ban. Leó pápa üzenetében Assisi Szent Ferenc példáját állította a fiatalok elé. A Szent Atya arról beszélt, az igazi béke és a tökéletes öröm nem a világ múlandó örömeiben, hanem az Istennel való élő kapcsolatban található meg, és arra bátorította a fiatalokat, hogy nyissák meg szívüket Krisztus előtt, bizalommal keressék hivatásokat és bátran válaszoljanak Isten hívására. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, erről írt tegnap a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban, mára ígérte a részletes tájékoztatást. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2900 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. A jövőben mindig októberben terjeszteni az országgyűlés elé a következő évi költségvetést a kormány. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es büdzsé tervezetéről szóló tájékoztató. A magyar közbeszerzési rendszer felhajtja az árakat, a túlárazás rendszer szintű, különösen a nagyértékű közbeszerzéseknél magas a korrupciós kockázat, ezzel az integritás hatóság legfrissebb jelentésében. Kifogásolják, hogy tavaly összeszokott cégek pályáztak ugyanazokon a tendereken, jellemzően ugyanabban a szereposztásban, és visszatérően ugyanazok a szereplők nyertek. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedett az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nőtt a havi alapdíj is, mely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíja korábbi 914 helyett 954 forint lesz köbméterenként, és az alapdíj is emelkedik. A fővárosi távfűtésben hasznosítanák a paksi atomerőmű hulladékhőjét, amely most a Duna vízét melegíti. A főtáv megbízási szerződést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel egy majdani döntést megalapozó tanulmány közös elkészítésére. A vendéglátásban dolgozók kérése ellenére életbe lépett Magyarországon az egyszerhasználatos műanyag és papírpoharak tilalma, miután ezúttal nem hosszabbították meg az azokra vonatkozó haladékot. Ezeket mostantól többször használatos poharakkal, például visszaválthatóakkal kell helyettesíteni. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta és már meg is jelent a magyar közlönyben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt két nappal ezelőtt fogadta el az országgyűlés. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a mindenkori belügyminiszter, jelenleg tehát Pósai Gábor előterjesztésére, Magyar Péter miniszterelnök felmentette a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatala Annát. Ő 2024. április 15-től vezette a NIK-et, előtte a polgári elhárítás az Alkotmányvédelmi Hivatal helyettes vezetője volt. Benyújtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely a kriptokereskedelmi szabályok közül kiveszi az úgynevezett validációs kötelezettséget. Az előző kabinet tavaly egy plusz szereplőt egy úgynevezett hitelesítőt iktatott be a folyamatba, amelynek kötelező közreműködése nélkül nem lehetett tranzakciókat végrehajtani. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, később pedig egyre derültebb lesz az ég. Zápor, zivatar még néhol előfordulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek
3: Szent életű emberek.
4: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós boldogasszony ünnepe. A római misekönyvben az ünnep elnevezése Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Mivel az aratás idejére esik, magyar népünk Sarlós boldogasszony ünnepének nevezte el. Az ünnepet úgy ismertetem, hogy elolvasom az ünnepi zsolozsmának antifónáit és három himnuszát. Az imára hívás antifónája, a boldogságos Szűz Mária látogatásának ünnepén újjongva köszöntsük az Urat. A reggeli dicséretben Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt szent lélekkel. Boldog vagy Mária, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, hangosan felkiáltott. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mária Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Boldognak hirdetnek engem az összes nemzedékek, mivel tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát az Úr. Ime ezek az antifónák tartalmazzák Erzsébetnek, illetve Máriának a szavait, amelyekből a jól ismert látogatás történetét újra és újra magunk elé idézhetjük. Most hallgassuk meg a három himnuszt ezen az ünnepen. Ó, jöjj magasztos asszonyunk, téged vár földi otthonunk, már Erzsébetre szent öröm szállott le egykor jöttödön. Ó, jöjj korunk reménye te, imád bűnünket mossa le, meglátogatva népedet, üzd el tőlünk a vészeket. Ó, jöjj, ha zúg a tengerár, vezérlő csillag, fénysugár, utunk, ha görbe, jóra incs, hogy járjunk tisztán, jöjj, taníts. Ó, jöjj, könyörgünk, látogass, erőnk erőddel támogasd, ha pártfogunk így égikar, lelkünk haladhat biztosan. Ó, jöjj, király törzs veszélye, téveigők biztos útjele, őket hitünkben egybe hívd, hogy égnek üdvét nyerje mind. Ó, jöjj magasztos Szűz, veled fiadnak hála tisztelet, atyával szentlélekkel is, ki minket áldon megsegít. Amen. A reggeli dicséret himnusza. Erzsébethez jössz, Mária, méhedben Isten magzata. Anyjában János felvidul, így jöjj hozzánk is gyámolul. Siess, mutasd meg szent fiad, hogy hit fakadjon gazdagabb, s dicséretednek jogcímét, elismerjék már szerteszét. Köszöntsed most az új anyát, az egyház népes otthonát, mely örvend halva hangodat, mert Krisztus jött el általad. Fordítsd felénk tekinteted, és lásd meg hívő népedet, mely buzgó szívvel ünnepel, mert mindenkor velünk leszel. Ó, szent örömnek záloga, esengő vágyunk száll oda, hol égi házban vársz reánk, míg elkészül fehér ruhánk. Lelkünk magasztal Szűz, s veled az Úrnak hála tisztelet, ki megdicsőít tégedet, hogy égsföld zengje szent neved. Amen. Az esti dicséret himnusza. Szűz, akit Isten kiszemelt anyjának, isletett szívvel hegyen völgyön által mégy, hogy szívednek sugarait ontsad jó rokonodra. Hogy köszöntésed rokonod fogadta, ime méhében repesett a magzat, az anya téged úrnőjeként tisztel, s áldva magasztal. Boldognak mondtad te is magad akkor, hálás szívedből Isten lelke szólalt, ihletett dallal köszönted Uradnak drága kegyelmét. Ó, anyánk, téged az egész világ áld, s most mi is zengünk örvendező szívvel, és benned valljuk az Úr kegyelmének osztogatóját. Te adod Krisztust, s mindig új kegyelmét, add legnagyobbként üdvünk drága kincsét, hogy veled együtt a Szent Háromságot áldjuk örökké. Amen. Amikor Mária meglátogatta rokonát Erzsébetet, akkor imádkozta el hálaimáját. Ennek egyik legszebb változata DNS Valéria fordításában így hangzik. Magasztalja lelkem az én uramat, örvendezve élek szárnyai alatt. Szolgálója lettem, lepillantott rám, alázattal zengi, dicséretét szám. Ami velem történt, nem volt soha még. Boldognak mond engem minden nemzedék. Nagyot művelt rajtam hatalmas keze, jóságában százszor szent az ő neve. Irgalma leáradt, népünkre borult, félelmünkre szállott, s a szívemre hult. Hatalmas a karja, csak egyet súint, a kevékedőket széllyel szórja mind. Letöri a gőgöst képzelt magasán, alázatos hívét ágya trónusán. Éhezőnek ételt teli kézzel ád, de a gazdagoktól zárja kapuját. Izrael dolgára örök gondja van, szívén hordja népét nagy irgalmasan, atyáinkhoz szólott ezredeken át, Ábrahám és Magva ismerte szavát. Dicsőség az Úrnak, áldjuk az atyát, fiát és a lelket századokon át. Tudom, hogy mit adtál tövis koronát, áldott légy ma érte, s minden koron át. Sarlós boldogasszony ünnepén, a szentmisében így imádkozunk. Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak, a boldogságos Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged.
5: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Július 3-án tartják 18 órai kezdettel a civil közösségek házában a Hamajd leszék fesztiválnyitó zenés irodalmi estet. A Hamajd lesz Színházi Egyesület egy 2022-ben fiatal színészek által alapított független utazótársulat. A mára professzionálissá vált közösség első nagyszabású rendezvénye a 2025 nyarán megrendezett Egri Hamajd lesz Fest volt, amely idén is megnyitja kapuit. A fesztivál nyitónapján megismerhetik a társulat tagjait, akik nem csak fellépői, hanem szervezői is az eseménynek. Az ingyenes zenéses során elhangzanak kedvenc dalaik, verseik, miközben mesélnek magukról, közösségükről, és arról, hogy kik is ők valójában. Fesztiválnyitó zenés irodalmi est lesz tehát július 3-án 18 órától a civil közösségek házában, a Hamajd lesz Fest szervezésében. Július 5-én Egerben a Kisdobó téren Strauss estet tartanak. Az Egri Szimfonikus Zenekar szabadtéri koncertjét hallgathatják meg. Felépnek Szendi Szilvia és Peller Károly operaénekesek, közreműködik az Egri Szimfonikus Zenekar, vezényel Szabó Sípos Máté. A zenei élmények mellett a helyi éttermek is gondoskodnak a kellemes est hangulatáról. A vacsora 18 órakor, a koncert 19 órakor kezdődik. Július 2-ától szeptember 19-ig lesz látható a Krakkerházban a Rejtett Ütem című kiállítás Kopasz Tamás munkás

Szervezik Mezőnyárád egyik legnépszerűbb nyári eseményét, a 14. Béka és Halsütő Főző Fesztivált, amely idén a 12. Pálinka Mustrával várja a látogatókat. A kétnapos rendezvény kiváló programokat kínál a gasztronómia, a zene, a hagyományőrzés és a családi kikapcsolódás kedvelőinek. A fesztivál középpontjában a különleges béka és halételek főzőversenye áll, ahol a résztvevők bemutathatják kulináris tudásukat, miközben a látogatók megkóstolhatják a régió egyedi ízvilágát. A programot színesíti a 12. Pálinka Mustra, ahol a házi pálinkák versenye és szakmai értékelése is helyet kap. A színpadon olyan fellépők gondoskodnak a hangulatról, mint a Blues Company, a Soxonox, a Route 35 County Band, a Hungarocell zenekar, valamint Fésűs Nelli és Détár Enikő. A fesztivál látványos tűzijátékkal, retrodiszkóval és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket. A gyermekeket habparti, ugrálóvár, arcfestés, csillemtett kó és hajfonás várja, míg a felnőttek helyi termelők és kézműves árusok kínálatából válogathatnak. A rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy a látogatók megismerjék Mezőnyárád vendégszeretetét, gasztronómiai hagyományait és kulturális értékeit. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. Erről írt tegnap a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. Mára ígérte a részletes tájékoztatást. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2900 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. A jövőben mindig októberben terjeszteni az országgyűlés elé a következő évi költségvetést a kormány. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es büdzsé tervezetéről szóló tájékoztató. A magyar közbeszerzési rendszer felhajtja az árakat, a túlárazás rendszer szintű, különösen a nagyértékű közbeszerzéseknél magas a korrupciós kockázat, ezzel az integritás hatóság legfrissebb jelentésében. Kifogásolják, hogy tavaly összeszokott cégek pályáztak ugyanazokon a tendereken, jellemzően ugyanabban a szereposztásban, és visszatérően ugyanazok a szereplők nyertek. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedett az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nőtt a havi alapdíj is, mely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíja korábbi 914 helyett 954 forint lesz köbméterenként, és az alapdíj is emelkedik. A fővárosi távfűtésben hasznosítanák a paksi atomerőmű hulladékhőjét, amely most a Duna vízét melegíti. A főtáv megbízási szerződést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel egy majdani döntést megalapozó tanulmány közös elkészítésére. A vendéglátásban dolgozók kérése ellenére életbe lépett Magyarországon az egyszerhasználatos műanyag és papírpoharak tilalma, miután ezúttal nem hosszabbították meg az azokra vonatkozó haladékot. Ezeket mostantól többször használatos poharakkal, például visszaválthatóakkal kell helyettesíteni. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta és már meg is jelent a magyar közlönyben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt két nappal ezelőtt fogadta el az országgyűlés.

0: A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a mindenkori belügyminiszter, jelenleg tehát Pósai Gábor előterjesztésére Magyar Péter miniszterelnök felmentette a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatala Annát. Ő 2024. április 15-től vezette a NIK-et, előtte a polgári elhárítás az Alkotmányvédelmi Hivatal helyettes vezetője volt. Benyújtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely a kriptokereskedelmi szabályok közül kiveszi az úgynevezett validációs kötelezettséget. Az előző kabinet tavaly egy plusz szereplőt, egy úgynevezett hitelesítőt iktatott be a folyamatba, amelynek kötelező közreműködése nélkül nem lehetett tranzakciókat végrehajtani. Mielőbbi lépéseket vár a döntéshozóktól a javítóintézetek megfelelő működéséért a pedagógusok szakszervezete. Az érdekképviselet azt szeretné, hogy a büntetés végrehajtás alól azonnal helyezzék vissza a gyermekvédelemhez az intézeteket. Kinevezte az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőjévé Tóth Árpádot a miniszterelnök, elődje Révész János május 7-én jelentette be, hogy lemond a hivataláról. Katonai konvojra kell számítani délután 4 óráig a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon, közölte a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandár. A dandár technikai eszközöket csoportosítált Szolnok, Jászladány, Zagyvarékas, Heves, Teng, Dormán, Maklár, Eger útvonalon, majd Egerből Szolnokra ugyanezen az útvonalon. Kérik a lakosság megértését és türelmét, illetve hogy a katonai járművek konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. Az uniós versenyképesség megerősítését tartja az egyik legfontosabb célkitűzésének a most kezdődő szlovák V4 elnökség. Robert Fico szlovák kormányfő emellett az unió új költségvetése területén kialakítandó közös álláspontot, az EU bővítési politikáját jelölte meg a visegrádi csoport fő feladatának. Az ukrán hadsereg felkészül egy esetleges új orosz támadása észak felől, között az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Olekszandr Szirszki szerint a legvalószínűbb forgatókönyv egy Briansk térségéből induló művelet, amelynek célja nem Kijev elfoglalása, hanem a Csernyihivi régió elleni támadása és az ukrán erők megosztása lenne. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, később pedig egyre derültebb lesz az ég. Zápor, zivatar még néhol előfordulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 27-28 körül alakul. Híreinket hallották.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 2-a csütörtök van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Nátrán István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunkban ez alkalommal dr. Lázár Imre India kutatóval beszélget Tikovics Ernő. 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunk következik. A mai adás vendége Szibik Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja, aki Jukóvölgyben, az ország legnagyobb szegregátumában teljesít szolgálatot. Ajánlunk következik Molnár András műsorához.
3: De ugye én sokáig azt hittem, hogy akkor én megyek, és akkor hirdetem az evangéliumot, és ez a dolgom közöttük, és ez egyrészt igaz is, de most abban arra jöttem rá, hogy a szegények küldetése az, hogy nekem hirdessék az evangéliumot. Tehát amikor én a szegénnyel találkozom, akkor ez a találkozás lehetővé teszi számomra, hogy Jézust magát érintsem egészen közelről, hogy lehetővé teszi számomra, hogy a szívem változzon, és ingyenesebben tudjak szeretni, mert az jobban hasonlít Jézus szeretetére.
2: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban a szerzetes rendek feloszlatásáról, a témában született könyvekről lesz szó. Most Halászni Várt, ciszterci szerzetest hallják.
4: A civil életben kellett megpróbálni elhelyezkedni a férfi szerzeteseknek, nővéreknek is. A férfi szerzeteseknek talán az, vagy első ránézésre talán könnyebbség, hogy papként vagy megpróbálhatnak elhelyezkedni, meg is próbálhattak. Ebben a püspökök is készségesek voltak, egészen addig az állam azt mondja, hogy jó, de mi maximalizáljuk, hogy egy püspök hány volt szerzetes, az ő terminusuk szerint vehet át.
2: Napról napra című regionális műsorunkban ellátogatunk az Egri Szalézi Oratórium nyári táborába, ahol beszélgetünk arról is, milyen programokkal készültek idén. Szabó Bálint animátort, táborszervező vezetőt hallják.
5: Idén az állatkertbe fogunk ellátogatni, a fővárosi állatkertbe. Kis érdekesség, amit még lehet, hogy a gyerekek sem tudnak, hogy szerdán fog megnyitni az állatkertben a biodóm, úgyhogy már esetleg lehet, oda is kis betekintést nyerhetünk majd. A második héten pedig szokott lenni egy kisebb volumenű kirándulásunk, vagy egy ilyen tematikus napunk, ahol idén egy egri játékkal készülünk számukra, délután pedig a vizeskedésé lesz a szerep és kicsit a hűsölésé, úgyhogy ha az időjárás is megengedi, akkor egy kis vizes partival, illetve amit még szerintem nem tudnak, hab partival készülünk nekik. Ehhez egyébként már volt a táborban egy pár éve, de most úgy gondoltuk, hogy visszahozzuk nekik, és ezzel kedveskedve nekik figyel, mivel nagyon élvezték a legutóbbikat is.
2: 10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. 11 órakor hírekkel jelentkezünk, majd Mustármag című műsorunkat hallhatják, melyben Árvai Zoltán atya, Egerszalóki plébános, pünköst korál hangzott tanítását hallják. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Acsai Roland kereszt című versét Babócsai Réka mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Sarlós Boldogasszonyról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Szubkontinens a Himalája árnyékában címmel rendezett konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkar földrajz és természettudományi tanszéke április 24-én. Az előadók között volt dr. Lázár Imre India kutató kulturális diplomata, az Indiai Magyar Kulturális Intézet volt igazgatója. Ő két Indiában élő és alkotó magyar festőművésznőről, Sas Brunner Erzsébetről és Brunner Erzsébetről tartott előadást. Most őt hallják.
2: Sas Brunner Erzsébetről és Brunner Erzsébetről már hallottam, mielőtt Indiába mentem volna. Ez még egy olyan időszak volt, amikor Brunner Erzsébet nem volt a hivatalosság kedvence. Azon túl, hogy 45 után nem állíthatta ki Magyarországon, és nem is lehetett erről a két Indiába elutazott magyar művészről beszélni, mert az ő művészetüknek a mozgatórugója a vallásosság, az eszmeiség volt, az idealizmus volt, ami nem egyezett a párt ideológiájával. Hát ezt még tetézte az, hogy nem csak gyanúsak voltak, de Brunner Erzsébet már kifejezetten persona non grata, tehát nem kívánatos személy volt a magyar hivatalosságnak, tekintve, hogy 1956-ban a forradalom mellé állt nyíltan.
1: De kint Indiában.
2: Kint Indiában, de hát nyilván jelentettek róla, illetve a nagykövetség küszöbét nagyon sokáig nem léphette át. India kedvelők körében Brunner Erzsébet neve sokáig csak ilyen bizalmas körben hangzott el, mondhatni, hogy suttogva, amíg aztán 1971-ben megtört a jég, mert Indira Gandhi, India akkori miniszterelnöke hivatalos látogatást tett Magyarországon, és Brunner festményeket hozott ajándékba a Magyar Nemzeti Galériának, illetve Nagykanizsai Múzeumnak. Ennek már nagy hírverése volt, nem lehetett visszautasítani egy ilyen ajándékot. Brunner Erzsébetet gyakorlatilag rehabilitálták. Hosszú időbe telt azonban, mire kiállításaik lehettek, és én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az egyik ilyen Brunner kiállítást már láthattam, ami hosszú-hosszú idő után az első Brunner kiállítás volt a háború utáni Magyarországon. Indiába érkezve, ez 1988-ban volt, szinte a legelső találkozásom Brunner Erzsébettel volt. Már itthon beszélgettem sokat róla Betlenfalvi Gézával. A neves orientalista nagy érdeme, hogy nagyon sok Brunner kiállítást szervezett, könyveket szerkesztett, ezek még Indiában jelentek meg, de Magyarországon is sokat tett azért, hogy megismerjék a Brunnerek munkásságát. És mondhatni útravalóul Betlenfalvi Géza lelkemre kötötte, hogy amikor megérkezek Indiába, azonnal vegyem fel a kapcsolatot Brunner Erzsébettel.
1: Ő is Delhiben élt?
2: Ő is Delhiben élt, mondhatni, hogy két utcányira tőlünk. És amikor megérkeztem, kicsomagoltam, rögtön fölhívtam telefonon. És bemutatkoztam, és meglepetésemre ő azt mondta, hogy igen, hallottam rólad, már vártam, hogy hívsz. És mondtam neki, hogy hát most érkeztem, de amikor csak fogadni tud, én nagyon szívesen személyesen is találkoznék vele. Mikor kereshetném föl? És mondja, hát most. És akkor én mindent ott hagytam, a félig kicsomagolt bőröndöt, és elmentem Erzsikéhez. És ezek után a találkozásaink rendszeressé váltak, rengeteget mesélt nekem, nagyon sok kiállítása létrehozásában közreműködtem, részben azért, mert mi voltunk a kiállítás házigazdája a Delhi Magyar Kulturális Intézetben, ahol igazgató helyettesként dolgoztam először, és Ezek alatt, a találkozások alatt ő rengeteget mesélt nekem. Elmesélte az egész élettörténetét. Szerencsére ezeket a beszélgetéseket részben magnóra vettem, részben pedig, ahogy hazamentem a találkozás után, rögtön lejegyeztem.
1: De akkor volt egy ilyen terved, hogy ebből valami lesz?
2: Én mondhatni az első beszélgetés után rájöttem, hogy nem csak egy fantasztikus, érdekes személyiségről, egy óriási nagy művészről van szó, hanem India megértéséhez és a kelet-nyugati kommunikáció megértéséhez, ami tulajdonképpen a szakmám, hogy hogy képviseljem a magyar kultúrát Indiában, ennek a megértéséhez a Brunnerek élete mondhatni, hogy kulcsként szolgált. Én nagyon sokat köszönhetek Brunner Erzsébetnek, és rajta keresztül édesanyjának is, hiszen az ő életük, az ő indiai munkásságuk adta meg a kulcsot ahhoz, hogy mélyebben és jobban megértsem Indiát.
1: Kicsit az életrajzot vázoljuk fel, anyáról és lányáról van szó, Sas Brunner és Brunner Erzsébetről. Hogy kerültek Indiába?
2: Hosszú az élettörténet, de vázlatosan érintenünk kell a kezdeteket is. Sas Brunner Erzsébet a nagykanizsai rendőrkapitány leánya volt, Farkas Böske a lánykori neve. Már kisgyermekkorától megmutatkozott a tehetsége, hogy gyönyörűen rajzol és fest. Amikor 1909-ben Sas Ferenc, ez egy művésznév, eredeti nevén Brunner Ferenc, aki Hollósi Simon tanítványa volt, festőiskolát nyitott Nagykanizsán. Farkas Böske volt az egyik első, és mondhatni, hogy a legtehetségesebb tanítványa. A fiatal mester bele is szeretett a tanítványába, akit feleségül is vett, és 1910-ben született meg a leányuk, Brunner Erzsébet. A két fiatal festő nagyon sikeres volt. Ilyen mozgó festőiskolákat működtettek, utaztak állandóan, és rendszeresen fölkeresték a mestert Münchenben. Sas Brunner Erzsébet először Sasné Farkas Böske néven szignálta a képeit. Férje révén a nagybányai iskola plener stílusát tette magáéva elsősorban. A Balaton festőjeként vált híressé. Először Nagykanizsán vagy Zalában, Zalaegerszegen, de utána Budapesten is fölfigyeltek rá. Többször állított ki a Nemzeti Szalonban, a Műcsarnokban. Azonban ezt az ígéretesnek induló karriert az első világháború derékba törte. Mind a férj, mind a feleség mélyen csalódott abban a világban, amely képes ilyen aljasságokat és bűnöket elkövetni. A férj azt mondta, hogy elég volt, ő leteszi az ecsetet, ezek az emberek nem érdemlik meg, hogy fessen nekik. A válság ugyanúgy sújtotta Sasné Farkas Böskét is, de ő elhatározta, hogy harcol azért, hogy megújuljon a művészete, és új utakat keres. Ezt az új utat az életmód megváltoztatásában találta meg, nevezetesen vegetáriánus lett, és egy életét kockáztató böjtbe kezdett. 28 napig nem vett magához élelmet, valamennyi innivalót bizonyára, mert ezt nem élhette volna túl, de a böjt nyomán látomásai keletkeztek, mégpedig nagyon érdekes keresztény víziós látomásos képeket kezdett el festeni. Ebben a szeretet extatikus kiáradását ábrázolta impresszionista eszközökkel. A legnagyobb sikerét a Szeretet napja című Krisztus kompozícióval érte el. Ezt a Nemzeti Szalonban állította ki 1928-ban. Ebben Krisztus alakját, mint a fénnyel ábrázolt, fénysugár pászmákkal ábrázolt szeretet kiáradással ábrázolta. Egy ilyen egészen fantasztikus fényözön a kép. Erzsébet, a lánya, azt mesélte nekem, hogy amikor anyja ezt a képet festette, egy misztikus hang szólt hozzá. Ez a misztikus hang azt mondta neki, hogy amit művészként már Magyarországon elértél, azt már nem tudod tovább folytatni. Ha a művészeted megújulását keresed, akkor neked egy olyan helyet kell találnod, amely a maga spirituális kisugárzásával új impressziókat ad neked, és ez a hely India. És akkor elhatározta, hogy fölkészül az indiai útra, megismerkedett a keleti filozófiákkal, indiai és egyéb óperzsa és más keleti bölcsességekkel, vegetáriánus körbe járt, tehát egy teljes életmód, gondolkodásbeli és művészi megújuláson ment át. Amikor úgy érezte, hogy fölkészült Indiára, akkor ez talán 28 karácsonyán volt. A lakásukban a szemeskályha mellett leült a lányával, és azt mondta neki, hogy Indiába megyek. A lány Erzsébet örökölte a szülei művészi tehetségét, és már a Királyi Képzőművészeti Főiskola szobrász hallgatója volt, Kisfaludi Stróp Zsigmond tanítványa. Az egyik legtehetségesebb növendék volt. De Erzsébet, amikor hallotta, hogy mit tervez az anyja, azt mondta, hogy abba hagyom a tanulást, és veled megyek. Hát az anyja teljesen elképett, azt mondta, szó se lehet róla, be kell fejezned a tanulmányaidat. Különben is még kiskorú vagy, akkor még 18 éves volt, de 23 év volt a felnőtt kor kezdete akkoriban, tehát legalábbis a törvény előtt a nagykorúság, és azt mondta, hogy apád úgy se fogja megengedni.
1: Ahhoz, nem is mondták el neki, ugye?
2: Ahhoz, hogy útlevelet kapjon, kellett a szülői beleegyezés. Tehát a papa Nagykanizsán volt, fölkerekedtek, elmentek Nagykanizsára, és azt mondták, hogy Olaszország, Itáliába mennek tanulmányútra. Hát az apa azt mondta, hogy az anyja felnőtt ember, azt csinál, amit akar, de a lány, bár helyeselné, hogy később valamikor, amikor már a tanulmányaiba is előre haladt, megtegye ezt az itáliai tanulmányutat, de ezt ő még túl korainak tartja, és nem egyezik bele. Na most folyt a családi vita, a nagyapa, a csendőrparancsnok, vagy a rendőrparancsnok döntött el a dolgot, hogy engedd el azt a lányt. Jót tesz neki, hogyha látja a világot. No, hát így indult el a két nő, mégpedig milyen körülmények között. Nem tudtak nyelveket, nem volt pénzük, nem voltak kapcsolataik. Életformájuk tekintetében a lány is teljesen követte az anya puritán életmódját.
1: Nem is volt ruhájuk, csak valami, amit maguk készítettek, vagy ilyesmi?
2: Voltak barátaik a gödöllői művésztelepen, ahol a természetes életmód inspirálta a művészeket, és Sasbrunner Erzsébet egyik barátnője fehér házi szőttest készített, ebből adott néhány véggel a barátnőjének, és Sasbrunner Erzsébet ebből szabta ki az úti ruhájukat, amely nagyon hasonlított a ferences szerzetesek csuhájára, csak nem barna volt, hanem nyersfehér vászon, és még a derekukat is kötéllel kötötték meg, mivel annyira hívei voltak, míg nem ismerték az indiai gondolkodást és filozófiát, az úgynevezett ahimszát, a nem bántást, mégis úgy gondolták, hogy semmi olyat nem viselnek, ami élet kioltásának a következménye. Tehát bőrcipőt nem voltak hajlandók fölvenni, bőrövet nem voltak, semmi állati eredetű dolgot nem fogyasztottak, nem viseltek. És így indultak el Itáliába.
1: Na most hogy igazi vegánok voltak, mert ezt így mondjuk, hogy vegánok.
2: Akkor még nem volt ez a kifejezést vegetáriánus. Bicsérdi speciális vegetáriánus életmódját folytatták, amit nem csak, hogy növényi táplálékot tettek, hanem nyers növényi táplálékkal éltek. Az útjuk Itáliában nem volt egyszerű. Nagyon komplikált volt. Tulajdonképpen araszoltak lefelé az olasz csizmán, mégpedig úgy tudtak, hát vagy hazaírtak, és kérték, hogy ezt meg ezt a letétbe helyezett festményt adják el, és küldjék ki nekik az árát, vagy pedig festménnyel fizettek mindenütt. Az étteremben lefestették a pincért, a vonaton lefestették a kalauzt, a szállodában vagy a ilyen szerény szálláson lefestették a tulajdonost, tehát mindenért festménnyel fizettek. Ez az oka részben annak, hogy Brunner Erzsébet, aki szobrásznak indult, és szobrász növendék volt a főiskolán, portrékat kezdett festeni, mégpedig fantasztikus tehetsége nyilvánult meg ebben, hiszen nagyon gyorsan, szinte néhány ecsetvonással meg tudott ragadni egy karaktert, és nem csak, hogy a külső arcvonásokat, hanem főleg a szemen keresztül a illető belső lelki világát.
1: Erre rátérünk, mert Gandinál is majd
2: ez előjön. Később ez nagyon fontos lett, de hát tulajdonképpen a megélhetésük egyik forrása ez volt, hogy gyorsan el tudott készíteni egy portrét, ami tulajdonképpen készpénzfizető eszközként funkcionált az ő útjuk során. Még egy fontos dologról nem beszéltünk, ami sorsdöntő az indiai úttal kapcsolatban, egy szicíliai álom. Szicíliában Erzsébet a születésnapján álmot látott. Nagykanizsán a nagyapja házában volt álmában, és ment le a sötét pincébe, és a sötét pince mélyén egy pislákoló fényt látott, és ahogy közelebb ment, egy fehér szakállú, hosszú hajú öregembert látott, a válla mögött egyik oldalon az anyja, másik oldalon az apja, és az öregember egy mécses tartott a kezében, és amikor ezt az apja felé nyújtotta, ez elkezdett hunyorogni, és majdnem kihúnyt. És akkor Erzsébet álmában úgy érezte, hogy ezt meg kell akadályoznia, hogy ez a fény kihúnyjon, és előbbre lépett, és ahogy ezt az öregember meglátta, átnyújtotta neki, a lánynak a mécsest, azzal, hogy vidd el ezt a fényt a világ minden sarkába. Mondhatni egyébként, hogy ez az álom vagy jóslat Brunner Erzsébet egész életére vonatkozóan egy jóslat volt, hiszen ő a művészetét 4 kontinensre elvitte, de ami az indiai utazás döntő momentuma volt, az, hogy Indiába készültek, de még nem tudták, kihez menjenek. És amikor fölébredt az álomból Erzsébet, és elmesélte az édesanyjának, hogy mit álmodott, akkor az anyja határozottan kijelentette, hogy te az álmodban Rabindranath Tagort, a Nobel-díjas költőt láttad. Ők már sokat olvastak Tagorról, sőt tőle is, hiszen 20-as években nagyon sok fordítás megjelent. Az ő műveiből mondhatni egy egész Tagor kultusz volt. 1926-ban, pont 100 évvel ezelőtt Magyarországra látogatott a költő, óriási fölhajtás volt a látogatása körül. A nagy fárasztó utazásban meg is betegedett szívpanaszai lettek, amit nagyon szerencsésen kikúráltak, teljesen meggyógyult Balatonfüreden, és Tagor mindig szeretettel gondolt vissza erre a magyarországi tartózkodásra. Egyébként ennek kapcsán megjegyezném, hogy az idén van 100 éves évfordulója ennek a látogatásnak, és Balatonfüreden és máshol is sok programmal fogunk megemlékezni erről a látogatásról. Nos, a Brunnerek is tanúi voltak ennek a jelentős látogatásnak, illetve hallottak arról is, hogy bárki magyar elvetődött Indiába vagy Santiniketánba, Tagore őket nagyon nagy szeretettel fogadta, sőt a Santiniketáni Egyetemére, a Visvabharatira magyarokat is meghívott.
1: Germanus Gyula is.
2: Például Germanus Gyula már ott volt akkor. Nos, elhatározták, hogy ha törik, ha szakad, ők eljutnak Indiába. Sasbrunner Erzsébet leült, és megírt egy magyar nyelvű levelet Tagore-nak, beletette egy borítékba, és a borítékra ráírta, hogy Rabindranath Tagore, India. És a levél megérkezett, amit le is ír a bengáli tűz című regény, de hozzá kell tennem, hogy nagyon kiforgatva, mondhatni, hogy szinte aljasul eltorzítva, nevetségessé téve a két Brunner alakját. Nos, tehát Tagore megkapta a levelet, nézegette, milyen nyelven van. Ez valaki bedobta az ötletet, hogy lehet, hogy magyarul van, mutassuk meg Germanus professzornak, aki valóban lefordította Tagore-nak. Ez a levél nem olyan buta és csacska levél volt, mint ahogy a eltorzítva és meghamisítva a Bengáli tűz című regény közli, hanem egyszerűen az akkori világ felfogásából kiindulva közölte, hogy őt szellemi inspirációk mozgatják, és úgy érzi, hogy az alkotó művészete Indiában teljesülhet ki. És ami Tagort megragadhatta, az, hogy költői képeket használ, és azt írja, hogy válaszát várja két szánszegett madár, aki nem tudja átrepülni az óceánt. Tagore költeményeiben is vannak ilyen hasonló fordulatok. Beletettek a borítékba néhány fotót a műveikről, többek között a híres Krisztus képet, a szeretet napját, és Tagore ezekből a nem túl jó minőségű fekete-fehér képekről azonnal megállapította, hogy jelentős művészekről van szó. És válaszolt nekik, a válaszban leszögezte, hogy látja a képekről, hogy jelentős művészi tehetségekről van szó, és szeretné, hogyha Indiában üdvözölhetné őket, de az utazásukhoz nem tud anyagi támogatást adni. De hát Brunner Erzsébetnek és az édesanyjának ez elég volt, ők ezt meghívásnak vették, és hazaírtak, ösztöndíjra pályáztak Zala vármegye főispánjánál, további képeket adtak el, és sikerült Szicíliából még átjutniuk Tripoliba, Líbiába. Hát ott a két nő nagyon nagy feltűnést keltett, hiszen hát két kíséret nélküli nő egy arab világban, hát mondhatni, hogy szinte életveszélynek van kitéve. De őket ez nem érdekelte, ők bementek azokba a kávéházakba, ahol csak férfiak járnak, és elkezdték őket rajzolni, festeni. Gondolom, hogy azok az emberek úgy meglepődtek ezen, hogy még tiltakozni is elfelejtettek, és amikor látták a saját képüket az ő festővásznukon vagy vázlatfüzetükben, akkor a meglepetéstől mondhatni, hogy elfelejtették őket kihajítani ezekről a helyekről. Tehát elképesztő kalandokban volt részük, és hát Indiába eljutni már végképp nem volt pénzük. Egyiptomig még eljutottak, megnézték a piramisokat, a szfinxet, és akkor jött egy szinte népmesei fordulat, hogy összefutottak egy kiállítás megnyitón egy magyar teakereskedővel, és ott elsírták nekik a bánatukat, hogy mennének Indiába, és nincs pénzük, és most már minden forrás eldugult, és nem tudják, hogy mit csináljanak, már haza utazni sincs elég pénzük. És akkor te a kereskedő, aki importált Indiából is teát, azt mondja, hogy csak ez a baj, hát megveszem én azt a két hajójegyet. És akkor fölültek Port Saidba, egy Indiába induló gőzösre, és meg is érkeztek 1930 februárjában Bombéba, India kapujához, ugye ott van az a híres kapu, ahol kikötöttek az európai hajók. És itt volt az a bonyodalom, hogy meglátták őket a házi szőttes nyers vászonruhájukba, és tekintve, hogy akkor zajlott az indiai textiláruk bojkottja, és a Gandhi hívek rokkán sodort fonalból készült házi szőttes nyersvászonba, kádiba öltöztek, tiltakozásul az angol uralom ellen, amikor a angol határőrök meglátták a két hölgyet ebben a házi szőttes ruhában, rögtön azt gondolták, hogy na, ezek jöttek, hogy Gandhi mozgalmához csatlakozzanak, ezeket nem fogjuk engedni partra szállni, visszaküldjük őket. És akkor egy szik vallású utas, akivel Schassbrunner Erzsébet, aki tudott németül, tudott beszélgetni, ő pártfogásába vette őket, és közvetítette őket a magyar konzulhoz. És a magyar konzul, mondhatni, kiváltotta őket. Így tudtak eljutni először Kalkuttába, majd Kalkuttából Santiniketánba. Megérkezésüket megint leírja a bengáli tűz, csúnyán eltorzítva és nevetségessé téve őket.
1: Tehát ha figyelembe veszük, hogy azt egy nő írta, Hajnóci Rózsa, Germanus felesége, akkor érthető?
2: Én erről külön elemzést írtam egy könyvemben, hogy mennyire más a Germanus házas pár, illetve a Brunner anya-lánya viszonya Indiához. Germanus részben tudományos célból ment Indiába, hiszen őt a indiai iszlám érdekelte kutatási témaként, de nem kis mértékben az egyetemtől kapott busás fizetés is vonzotta, és ezért vállalta ezt a 3 évet. Felesége, a középosztálybeli úriasszony viszont egyáltalán nem tudott azonosulni Indiával. Végig szenvedte azt a 3 évet, amit ott töltöttek. Minden dologgal, ami Indiában impresszióként érte, megküzdött, de nem győzött. Mindenben azt kereste, hogy miért nem olyan, mint nyugaton. És nem tudta elfogadni Indiát olyannak, amilyen, és nem értette, hogy miért olyan, amilyen. Ezzel szemben a Brunnerek az első perctől otthon érezték magukat, azonnal beilleszkedtek, az indiaiak megszerették őket, ugyanúgy éltek, azt az életformát vették át, mint az indiaiak, és a művészetükben az indiai nép, az indiai gondolatok, az indiai életforma jelentette az inspirációt. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a kelet és a nyugat között létrejöhetett dialógus, akkor a bengáli tűz és Hajnóci Rózsa asszony a kudarc, aki nem tudott kommunikálni. És a Brunnerek a siker, akik megmutatták, hogy igenis, úgyhogy ők nem adták föl magukat, ők magyarok maradtak, és nem vették át az indiai vallásokat, ők keresztények maradtak végig. De lélekben átélték és azonosultak az indiai gondolkodással, az indiai életmóddal. Tehát egy szintézist tudtak a művészetükben is létrehozni kelet és nyugat között.
1: És igaza lett annak a látomásnak, amely azt ígérte, hogy a művészete Indiában fog kiteljesedni?
2: 100%-ig. Mind az anyának, mind a leánynak a művészete Indiában virágzott ki. Aki járt Indiában, tudja, hogy milyen erős fényhatások vannak, milyen intenzív színek, intenzív formák. Egy szobrász növendéknek fantasztikus élmény a éles fényárnyék kontrasztok. Az édesanyja Indiában folytatta tájképfestői munkásságát, elsősorban a Himalája ragadta meg. Ugyanakkor ezek a tájképek nem csak egyszerű leképezései annak a szépségnek, ami ott megnyilvánult, hanem mindig egy transzcendentális, hatalmas erő megnyilvánulásait látja, a teremtett világ dicsőségét látja ezekben a természeti képekben. Az indiai mitológiában nem véletlenül a hatalmas hegyek az istenek testét jelenti, ezt szimbolikusan kell értelmeznünk, hogy azt a hatalmas alkotó energiát képviselik és sugározzák, ami ezeket a hegyeket létrehozta, és amit ezek a hegyek megtestesítenek. De ugyanúgy a virágzó fák, a fény, a természet szépsége volt, ami megnyilvánult Sasbrunner Erzsébet képeiben. A másik csoportja az ő alkotásainak a meditáció útján létrejött szimbolikus képek. Nagyon sok képet festett Buddháról vagy hindu istenekről, ugyanakkor ezek a képek nem követik a hagyományos indiai ikonográfiát, hanem saját ikonográfiát hozott létre. Ebből néha konfliktusok is keletkeztek, hiszen az a konzervatív közönség, amelyik látta ezeket a képeket, nehezen tudta befogadni, hogy az isteneiket másként is lehet ábrázolni, mint ahogy ők ezt megszokták. De ami még nagyon fontos ezekben a szimbolikus képekben, hogy kísérletezett az úgynevezett színjógával. A jóga nem csak testi gyakorlatokat jelent, hanem az elme olyan mértékű koncentrációját, amelyben egyedül az abszolútumra, az Istenre, a dolgok végső értelmére koncentrál, és minden mást kizár. Na most ennek az elérésére különféle utak, módok vannak, akik különféle fizikális gyakorlatokkal, van például a karma jóga, amely jutalmat nem váró etikus tettekkel akar ezen az úton előre haladni. A színjógával Sasbrunner Erzsébet, az édesanyja arra tett kísérletet, hogy a különféle színeknek misztikus, szimbolikus értelmet adjon, és meditáció útján a különböző színeket olyan jelentéssel ruházza föl, hogy a megalkotott kompozíció sugározza azt az eszmei tartalmat, amelyet ő a meditációja útján elérni kívánt, vagy amelyet elért. Tehát részben ezek a nagyon erős hatású szimbolikus kompozíciók, másrészt pedig ez a lélekkel telített panteisztikus tájképek az, ami Sasbrunner művészetében nagyon egyedülálló, és mondhatni, hogy csak Indiában elérhető művészi hatás és művészi eredmény volt. A leánya teljesen más utat járt, ők művészileg, bár hatottak egymásra, formálisan a lány nem követte az édesanyja stílusát, ő az úgynevezett misztikus és szimbolikus portrékkal ért el nagy művészi eredményeket. A portréfestészetben az volt a célkitűzése, hogy a modell lelkét ábrázolja. Tehát ne csak a külsőt, ami kívülről látszik, hanem a modell jelleme és belső világa sugározzon át a portrén.
1: Folytatjuk tovább beszélgetésünket dr. Lázár Imre indiakutatóval, az Indiai Magyar Kulturális Intézet volt igazgatójával.
2: Lefestette az indiai függetlenségi mozgalom szinte minden jelentős alakját. A Mahatma Gandhival való találkozására már régen-régen készült, már amikor kiderült, hogy nem akarják beereszteni őket Indiába, bár akkor ők semmilyen politikai elkötelezettséggel még nem rendelkeztek, de mindenképpen szerette volna, ha találkozik Gandhival és lefesteti. Na most akkor volt Gandhi showmenete, ami után Gandhit börtönbe zárták. És Brunner Erzsébet írt egy levelet a hatóságoknak eléggé naívan, hogy engedjék be a börtönbe, hadd fesse le Gandhit. Hát persze csípőből elutasították ezt a kérést, viszont nyitottak róla egy aktát, amelyben hát egy veszélyes Gandhi párti, Gandhi szimpatizáns, akit meg kell figyelni, és hát mondhatni, hogy onnantól kezdve minden lépésüket követte az angol titkos szolgálat. Sokáig nem tudott találkozni személyesen Gandhival, egészen addig, amíg 1934-ben, ugye ez 3 évvel később volt, mint hogy ők megérkeztek Indiába, 1934-ben Bangalore-ban végül is sikerült találkozniuk, ahol Gandhi egy úgynevezett Harijan körutat végzett. A Harijanok a indiai kasztrendszer legalján, mondhatni inkább a kasztrendszeren kívüliek, a kaszt nélküliek, a társadalom leginkább megvetett rétegei voltak, akiknek a felszabadításáért és jogaik visszaadásáért Gandhi sokat harcolt. Ezért ilyen gyűjtőkörutakat szervezett. A gyűjtőkörút egyik ilyen állomása volt, ahol egy ima est keretében gyűjtést is végeztek a Harijanok számára. Amikor Gandhi megérkezett, Sasbrunner Erzsébet úgy félénken, a hatalmas tömeg háta mögött, félénken egy oszlop mögé bújva figyelte az eseményeket. És ahogy úgy kitekintett az oszlop mögül, Gandhi éppen oda nézett, és találkozott a tekintetük. És Gandhi magához intett. És akkor a tömeg szétvált, és anya és lánya elindultak Gandhi felé, és amikor odaértek hozzá, akkor Gandhi azt mondta, hogy én ismerlek téged. Erzsébet ezt azzal magyarázta, hogy mind Gandhi, mind az édesanyja különleges spirituális szellemi képességekkel rendelkezett, és ezt ők egymásban azonnal felismerték. Gandhi azonnal a szárnya alá vette a két hölgyet, és vitte egészen a pulpitusig őket, ahol aztán ő fölment és szózatot intézett a néphez, és amikor lejött a pulpitusról, megint átölelte a két hölgyet, és azt mondta, hogy jöjjenek el hozzám, találkozni akarok még magukkal. És akkor Erzsike elég merészen azt mondta, hogy Bapuji, ez volt a kedves megszólítása Gandhinak, Bapuji, szeretném lefesteni. És a puritán Gandhi, aki minden ilyen dolgot hiúságnak és elvetendőnek tekintett, szinte fölháborodva azt mondta, hogy szó se lehet róla, egyáltalán miért akar maga lefesteni egy ronda öregembert. És akkor Erzsike azt mondta neki, hogy de én nem a külsejét, én a lelkét szeretném megfesteni. És akkor már Gandhi fölvette a kesztyűt, és azt mondta, hogy hát nem gondolja maga kis csitrilány, hogy túl nagy feladat ez magának, hogy az én lelkemet lefesse. Ez egy szójáték is, hiszen Gandhit Mahatmának, a nagy léleknek nevezték, és hát ezzel arra utalt, hogy egy ilyen kislány egy nagy lelket akar lefesteni. De Erzsikének is fölvágták a nyelvét, és azt mondta, hogy bizonyítsa be, hogy nem tudom. Na azt mondja, jó, holnap 1 órára jöjjön, 1/2 órát kap, 30 percet, 1 perccel se többet. Akkor készült el a híres portré, amit Gandhi annyira a magáénak vallott, hogy az ecset el, a saját szignóját is rátette erre a képre. Két változata ismert ennek a képnek, mindegyiken van Gandhi aláírása. A hagyaték elosztásánál sikerült elérnünk, hogy ez a bizonyos Bangalore-ban készült kép a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumba kerüljön. A másik egy pár nappal később készült portré Gandhiról, pedig Nagy Kanizsán a Túri György Múzeumban van. De utána ő lefestette, és nem csak lefestette, hanem szinte baráti kapcsolatot ápolt Jawaharlal Nehruval, aki a függetlenségi mozgalom másik nagy jelentős alakja, később India első miniszterelnöke. Az egyik legjobb barátnője lett Indira Gandhi, Nehru lánya, vagy Sarvepalli Radhakrishnan, a nagy filozófus, aki Oxfordban is tanított, aki később India köztársasági elnöke lenne, és sorolhatnám sorra. Erzsike mindig azt mondta nekem, hogy ő egy portré galériát képzelt el az indiai függetlenségi mozgalom nagy harcosairól, mert ő úgy gondolta, hogy ezeken a portrékon keresztül az a nemes és mélyen morális elkötelezettség fog megnyilvánulni az ő képeiben, legalábbis ezt szerette volna kifejezni, ami ezeknek az embereknek a lelkéből sugárzott.
1: Brunner Erzsébet nem ment férjhez, a hagyatékát ki kezelte, ki örökölte?
2: Brunner Erzsébet nagyon sokáig nem tudta eldönteni, hogy mi legyen a képeivel. Féltékenyen őrizte a képeit, nagyon keveset adott el belőlük, vagy ajándékozott el belőlük. A legtöbb képe ott volt a Delhi lakásán, és az édesanyja képei nagy része is, és ezek jelentős része ládákban elzárva. Erzsébet elmondta nekem, hogy az édesanyja a képeit annyira személyes dolognak és a lelke legintimebb részei kivetítésének tekintette, hogy voltak olyan képei, képsorozatai, amit nem szánt a nyilvánosságnak, hanem megfestések után elzárta, és úgy hagyta rá, azt mondta, hogy a világ még nem érett arra, hogy ezeket a képeket lássa. Például az Indiába indulás előtt Budapesten festett keresztény tematikájú képsorozata, ami egy feltámadás történet tulajdonképpen, aminek az utolsó darabja a föltámadt fehéren izzó sugarakból álló Krisztus arc volt. Erzsébet nekem elmondta, hogy ezek a képek a mai napig el vannak zárva, és az időt nem tartotta elérkezettnek ahhoz, hogy ezeket még kinyissa a ládát és a nyilvánosság elé tárja. És én folyton unszoltam őt, hogy nézzük meg, hogy mi van ezekben a ládákban, Erzsike. És ő nagyon sokáig ellenállt, aztán ez 93-ban volt, az indiai tartózkodásom utolsó évében, amikor Ella István orgonaművészt én meghívtam, és hát ez egy külön történet, hogy egy angolok által épített székesegyház orgonája, ami már eléggé rossz állapotban volt, sikerült elérnem, hogy felújítsák, és ott egy koncertet adott Ella István, és Erzsikét is meghívtam erre a koncertre, és láttam, hogy ez mélyen megrendítette. És mondtam, Erzsike láthatta, hogy fogadta a közönség ezt az orgona koncertet, Bach zenejét, ami Isten üzenetét közvetíti. Nem gondolja, hogy ez a közönség már édesanyja keresztény misztikus képeit is be tudná fogadni, és akkor gondolkodott, még háromszor, négyszer visszatértünk a dologra, és akkor azt mondta, hogy rendben van, nem kiállításnak fogjuk hívni, vagy nem kiállítás lesz, hanem egy kiállító termet, mint egy templomot, mint egy oltárképeket földíszítve kiállíthatjuk, és hát akkor kinyitottuk együtt ezeket a dobozokat, amikben a képek voltak, és 1993 húsvétján néhány napig, csak a húsvéti ünnepkör idején kiállítottuk ezeket, és egy nagyon válogatott közönséget hívtuk meg. Na most ezt én azért mondtam el, hogy Erzsike nagyon nehezen határozta el, hogy mi legyen a képeinek a sorsa, mert azt mondta, hogy inkább elégetem a képeimet, de ne kerüljenek olyan kézbe és olyan szemek elé, akik ezt nem értik meg, és csak a anyagi értéket nézik benne, hogy egy aukción megvásárolják, és aztán magasabb áron továbbadják. Csak azok elé hajlandó tárni a képeket, akik ezt értik és átélik. És szennyes anyagi szempontok nem játszhatnak közbe arra, hogy milyen kézbe kerülnek ezek a képek. És akkor elkezdtünk beszélgetni Erzsikével arról, hogy mi legyen a képek sorsa. És sokáig nem tudta eldönteni, aztán jelentkezett a Indira Gandhi Kulturális Központ, ami tulajdonképpen India kulturális örökségének összegyűjtése, dokumentálása, stb. Ők minden egyes képet, ami Erzsikénél volt, dokumentáltak, lefényképeztek, honlapra tették, ma is látható Indira Gandhi National Center for the Arts honlapján, és ők is kérték a képeket. És akkor Erzsike nagyon-nagyon, és én megmondtam neki, hogy legalább a képek fele Magyarországra kellene, hogy kerüljön. És akkor nagyon-nagyon nehezen végre csinált egy végrendeletet, ami tulajdonképpen akkor született meg az utolsó éveiben, amikor én már Egyiptomban voltam, és engem is fölkértek arra, hogy legyek a végrendelet egyik végrehajtója, amit csak azért nem tudtam vállalni, mert hát én nem tudtam elutazni Indiába akkoriban, olyan fontos feladataim voltak Egyiptomban, viszont Betlenfalvi Géza, vagy a volt kulturális államtitkár Kapila Vatsyayan és néhány indiai barátja lettek a végrendelet végrehajtói. A végrendelet keretszámokat tartalmazott, hogy milyen indiai és milyen magyar közgyűjtemény mennyit kapjon a képekből, és tulajdonképpen erre a testületre bízta, hogy hogyan osztják el. Amikor Erzsike 2001-ben elhunyt, akkor a nagykövetség minden egyes festményét bevitte a nagykövetség területére, és az ott várt arra, hogy ez a szétosztás megtörténjen. És amikor én 2005-ben megérkeztem Indiába, tulajdonképpen rám várt ez a feladat, hogy ezt a elosztást és hát a végrendeletben szereplő közgyűjteményekhez való eljuttatást mind lebonyolítsuk. Ez egy nagyon nagy munka volt. Minden egyes Brunner kép többször a kezemben volt, dokumentumot készítettem

0: Legtöbb kép nagy kanizsám van, de gyönyörű gyűjteménye van a Hopp Ferenc Múzeumnak is. Ezekből időnként tematikus kiállítás készül, hiszen az anyag óriási, és a Hopp Ferenc Múzeumban is volt gyönyörű kiállítás, időnként bizonyos tematikus időszaki kiállításokon is bemutatják. Nagy kanizsa viszont a hatalmas gyűjteményből legalább egy kiállítást minden évben egy speciális tematika mentén kiállít. Az a tervünk Nagy Kanizsán is, és dolgozunk rajta, hogy Füreden is, hogy a Brunnerek és Rabindranath Tagore kapcsolatáról és a Shantiniketanban festett képeiből egy külön tematikus tárlat készüljön.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Sas Brunner Erzsébetről és lányáról Brunner Erzsébetről dr. Lázár Imrét, az Indiai Magyar Kulturális Intézet volt igazgatóját hallották. És ezzel reggeli beszélgetésünk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.

0: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
1: 9 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta, és meg is jelent a magyar közlönyben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt két nappal ezelőtt fogadta el az országgyűlés. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, erről írt tegnap a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, több 100 000 gyermek családja részesül ebben a támogatásban, a kormányfő a részletes tájékoztatást mára ígérte. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárddal magasabb az egy évvel korábbinál. A jövőben mindig októberben terjeszteni az országgyűlés elé a következő évi költségvetést a kormány. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es büdzsé tervezetéről szóló tájékoztató. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedett az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nőtt a havi alapdíj is, mely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíja korábbi 914 helyett 954 forint lett köbméterenként, és emelkedett az alapdíj is. A fővárosi távfűtésben hasznosítanák a paksi atomerőmű hulladékhőjét, amely most a Duna vizét melegíti. A főtáv megbízási szerződést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel egy majdani döntést megalapozó tanulmány közös elkészítésére. A vendéglátásban dolgozó kérés ellenére életbe lépett az egyszerhasználatos műanyag és papír poharak tilalma, miután ezúttal nem hosszabbították meg az erre vonatkozó haladékot. Ezeket mostantól többször használatos poharakkal, például visszaváltatóakkal kell helyettesíteni. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a mindenkori belügyminiszter, jelenleg tehát Pósai Gábor előterjesztésére, Magyar Péter miniszterelnök felmentette a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatala Annát. Ő 2024. április 15-től vezette a NIK-et, előtte a polgári elhárítás az Alkotmányvédelmi Hivatal helyettes vezetője volt. Benyújtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely a kriptokereskedelmi szabályok közül kiveszi az úgynevezett validációs kötelezettséget. Az előző kormány tavaly egy plusz szereplőt, egy úgynevezett hitelesítőt iktatott be a folyamatban.

folyamatba, amelynek kötelező közreműködése nélkül nem lehetett tranzakciókat végrehajtani. Mielőbbi lépéseket vár a döntéshozóktól a javítóintézetek megfelelő működéséért a pedagógusok szakszervezete. Az érdekképviselet szeretné, hogy a büntetés végrehajtás alól azonnal helyezzék vissza a gyermekvédelemhez az intézeteket. Kinevezte az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőjévé Tóth Árpádot a miniszterelnök, elődje Révész János május 7-én jelentette be, hogy lemond a hivataláról. Katonai konvojra kell számítani délután 4 óráig a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon, közölte a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár. A dandár technikai eszközöket csoportosít át a Szolnok, Jászladán, Zagyvarékos, Hevesteng, Dormán, Maklár, Eger útvonalon, majd Egerből vissza Szolnokra, ugyanezen az úton. Kérik a lakosság megértését és türelmét, illetve hogy a katonai járművek konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel ezek hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. Az uniós versenyképesség megerősítését tartja az egyik legfontosabb célkitűzésnek a most kezdődött szlovák V4 elnökség. Robert Fico kormányfő emellett az unió új költségvetése területén kialakítandó közös álláspontot, az EU bővítési politikáját jelölte meg a visegrádi csoport fő feladatának. Vádat emelt az északi áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított Szerhij Kuznyecov néven azonosított 50 éves ukrán férfi ellen a Német Szövetségi Ügyészség. A főügyész a polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolja a férfit, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető. A gyanúsított ártatlannak vallja magát. Az orosz hadsereg nagyszabású drón és rakétatámadást indított Kijev ellen éjjel, amelyben legalább 10 meghaltak és több mint 50 megsérültek. Az ukrán fegyveres erők vezérkara megerősítette, hogy csapásért az orosz haderő Luhovici régióban Belomut település közelében található űrkommunikációs központját. Végül az időjárásról, a változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, később pedig egyre derültebb lesz az ég. Zápor, zivatar még néhol előfordulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége lesz Szibig Marianna Ágnes, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség tagja. Szó lesz a hivatásébredésről, közösségi életről, szegényekről és cigánypasztorációról, és kiderül az is, hogy Pünköst környékén Debrecenben folytatódik missziója. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Ágnes nővér, sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, megbeszéltük, hogy tegeződhetünk, hogy egy szervusz Isten hozott téged.
1: Szervusz, örömmel jöttem.
0: A Szent Ferenc kisnővérei tagja vagy. Mikor is találkoztál ezzel a renddel először, és miért pont ezt választottad?
1: Hű, jó, a közepén kezdünk ezzel a kérdése. 93-ban léptem be a közösségbe, és 1991-ben ismertem meg a közösséget. Talán azt jó tudni ehhez, hogy mi egy új alapítású közösség vagyunk. 1990-ben kaptunk hivatalos egyházi jóváhagyást, és egy magyar alapítású közösség, tehát az alapítónőnk a Szőlősi Júlia nővér, aki a Keresztes Nővérek közösségének a tagja, ő a mi alapítónk, ő még most is él Grazban, már idős. Szóval, hogy ő alapította meg a közösséget, és a Gurki püspök volt a védnökünk, már akkor még az alapító nem félt attól, hogy még itt a rendszerváltás nagyon, hogy is mondja, friss volt, és hogy nem fogják esetleg megkurcolni a nővéreket, vagy a fiatalokat, akik ugye a közösséghez csatlakoztak már akkor. Szóval én 91-ben ismertem meg a közösséget. Pasaréten akkor a ferences elsőrendi testvérektől kaptak két lakást, amiben ideglenesen élt a közösség, és kerestek egy befogadó püspököt, akinek a területén letelepedhet a közösség. És hát több egyházmegyében járt az alapító, és aztán a Seregély István egri püspök volt az, akit választott a közösség, vagyis aki nyitott volt a befogadásra is, de hogy azért is választotta aztán az alapító meg a közösség az egri főegyházmegyét, mert ő volt az első püspök, aki nem azzal kezdte, hogy milyen intézményeket vegyünk át, és mit csináljunk, hanem azt mondta, hogy hát fiatal közösség, a nővérek telepedjenek le, ehhez ad egy megüresedett plébániát, képződjenek, imádkozzanak, és akkor amennyi belefér, annyi pasztorális tevékenységet folytassanak. Úgyhogy ez a közösség kezdetén nagyon fontos volt nekünk. Úgyhogy én akkor még a Pető András Nevelőképzés Nevelőintézet hallgatója voltam, másodéves hallgatója, amikor megismertem a közösséget, és ez egy nagyon különös találkozás volt, mert én akkor már hitoktattam is, így a főiskola mellett, és vettem egy olyan füzetet, aminek az volt a cím, hogy szertartástan a hitoktatáshoz, és abban benne volt az akkor induló és újrainduló magyarországi szerzetes közösségek neve és elérhetősége. És akkor megláttam ezt ott, hogy Szent Ferenc kisnővérei, és az, hogy ferences és kicsi, ez a két szó így nagyon megragadott engem. Szent Ferenc élete példája az nagyon vonzó volt nekem, különösen a szegénysége és a szegényekkel való kapcsolata miatt, vagy engem elsősorban az érintett meg, és az, hogy kicsi, az pedig azért tetszett, hogy így nem az erő pozíciójából közeledni, hanem hogy így vagy valahogy egyenrangúként, vagy a minden teremtmény iránti tisztelettel. Szóval, hogy ezek így fontosak voltak, és akkor írtam a közösségnek egy levelet, ami sokat keringett a válasz, és aznap érkezett meg a kollégiumba, amikor a meghívás szólt, hogy aznap elmehetek. Éppen a táskámból lapult egy nyuszi, mert a húsvéti időben voltunk, és a gyerekeknek tartotta a foglalkozást, és akkor ahhoz vittem egy élő nyuszit, mert szüleim nyulat tenyésztettek. Budapest külkerületében laktunk. Úgyhogy beállítottam a nyuszival a táskámban, és ott láttam 9 vagy 10 talán habitusban lévő nővért, az is nagyon megérintett, mert hát akkor még azért Magyarországon nem nagyon lehetett habitusban látni nővéreket, és akkor leültettek egy ilyen nagy kerek asztalhoz, és kérdezték, hogy miért vagyok itt, akkor beszéltem kicsit a hivatásomról, és aztán beléptünk egy szobába, ahol ami kápolnaként működött, és kinyitotta a tabernákulumot, az előjáró, és akkor ott leborult mindenki, tehát ugye a földig borultunk, és akkor azt éreztem, hogy most így hazajöttem, vagy. És akkor aztán még ugye 2 év eltelt, amíg befejeztem a főiskolát, meg akkor még a aktuális dilemmáimmal leszámoltam, például a barátommal, aki éppen volt. Már így jó értelemben a leszámolást.
0: Volt olyan pont, amikor érezted az Isten hívó szavát, vagy pedig ez egy folyamat volt?
1: Mind a kettő. Amire legelőször emlékszem, az körülbelül 8 éves lehettem, és hát akkor ugye a tévé híradót néztünk, és a Teréz anya nővéreiről volt egy bejátszás, ugye akkor se lehetett egyáltalán szinte szerzeteseket látni így. De akkor egy ilyen háborús helyzetben, amikor éppen nem tudom, gyerekeket menekítettek ott a nővérek, és akkor fölálltam, és mondtam, hogy én olyan leszek. És ez volt talán így az első. Nekem az apai nagymamám, akivel együtt laktunk, ő a háború előtt ugye nővér szeretett volna lenni, és be is lépett a vincés nővérek kongregációjába, csak amikor kitört a háború, ő még növendék volt, és akkor ugye hazaküldtek mindenkit, aki még nem volt fogadalmas, és akkor ő utána később férjhez ment, és de hogy ő mesélt nekem erről, hogy van ilyen élet, meg hivatás, meg arról, hogy ott mi történik. Úgyhogy én úgy nőttem fel, hogy így előttem ez világos volt, hogy én akkor vagy édesanyja leszek, vagy szerzetes nővér is. És akkor e között a kettő között lehet választani. Aztán több megerősítést is kaptam így az Istentől, és az utolsó ilyen nagyon markáns az volt, akkor már ismertem a közösséget, és már így vágyam is volt, hogy oda belépjek, de hogy ez biztos-e, hogy ez az Isten akarata, azt úgy kerestem, és akkor azt kértem Istentől, hogyha meg tud valósulni ebben a közösségben mindaz, amit ő szeretne az én életemben, akkor engedje, hogy ide jöjjek. És akkor egyszerűen volt bennem egy bizonyosság, hogy most válaszol. És akkor kinyitottam a Bibliát, és arra a mondatra találtam, hogy ne féljetek, könyörgésed meghallgatásra talált. És akkor ez úgy nekem elég volt. És hogy ez azért zseniális, így a Szentlélek részéről szerintem, mert hogy ebben bent foglaltam van egy ígéret. Hogy akkor én jöhetek ide, és hogy itt meg fog valósulni mindaz, amire az Isten vágyik az én életemmel kapcsolatban. És aztán ilyen nagyon markánsan kaptam még egy megerősítést, abban az időben még az volt a rend, hogy aki be akart lépni, akkor az egy hetet előtte eltöltött a szerzetes közösségben. És akkor hát a szüleim nagyon nem értették ezt, és nagyon ellenezték, és a apukámnak volt egy ilyen nyomós érve, vagy akkor nekem nyomósnak tűnő. Van egy testvérem, egy öcsém, aki 9 évvel fiatalabb, mint én, és neki nagyon nehezen ment a tanulás. És hogy mivel én ugye pedagógiai főiskolát végeztem, hát mindig én segítettem neki a pótvizsgáknál, meg mindenhol, és akkor... Ő akkor volt 8-os, és akkor azt mondta az apukám, hogy hát én milyen önző vagyok, hogy most így elmegyek, ebből az öcsémből nem lesz semmi, mert nem fogja tudni elvégezni az iskolát. És akkor én ott dilemmáztam ezen a héten, hogy hát meg hogy egy év múlva is elmehetek, ha még mindig azt akarom, legalább kipróbálom magam, mert akkor végeztem ugye konduktorként, hát az egy jó szakma, akkor legalább világot látok, hogy nem tudom. De hogy ez az egy érv, hogy azért az öcsémmel mi lesz, ez úgy nagyon foglalkoztatott engem, és amikor ebben az egy hétben ott voltam, akkor volt egy pont, amikor hát úgy láttam, hogy akkor hát én akkor mégiscsak hazamegyek, aztán majd hát nyilván egy év múlva is jöhetek, ha úgy van, és akkor tényleg segítek a tesómnak, hogy még a 8-at el tudjuk végezni. És akkor mentem, ahogy ez így megfogalmazódott bennem, akkor mentem a szentmisére, és a szentmisében az volt az evangélium, hogy aki jobban szereti apját, anyját, fivérét, nővérét, mint engem, az nem méltó hozzám. És akkor ez úgy nagyon szíven ütött, és mondom, Jézus, álljon meg a menet, ezt azért nem, ezt nem szeretném, hanem akkor mondtam, hogy most akkor itt bizonytalan vagyok, hogy vajon akkor mi a nagyobb szeretet, meg mit akarsz te, és hogy akkor adj még egy jelet. És akkor másnap Keresztelő János születésének előestéje volt, átmentünk szintén a liturgiára, a templomba, a diakonus vezette a liturgiát, felolvasta az evangéliumot, ami ugye a Keresztelő Szent János születésének híruladása volt, amiben benne van ez a mondat, hogy ne féljetek, könyörgésed meghallgatásra talált, mert ezt ugye Zakariásnak mondja az angyal, amikor megjelenik neki a templomban. És akkor felolvasta az evangéliumot, utána mit sem tudva semmiről, becsukta a könyvet, rám nézett, és megismételt ezt a mondatot, hogy ne féljetek, könyörgésed meghallgatásra talált, mert erről akart beszélni. És akkor mondtam Jézusnak, hogy oké, akkor most értem, hogy mit szeretnél, és akkor jövök. És onnantól kezdve a testvérem sosem bukott meg, elvégezte a középiskolát, aztán leérettségezett, most jelenleg kint dolgozik Svédországban. Szóval, hogy hát ha valamit elhagyunk, akkor az Isten gondoskodik azokról is, akiket úgymond elhagytunk idézőjelben, vagy akiktől távolságot vettünk. Szóval valahogyan így.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána beszélgetünk még a közösségről, és arról is, hogy könyörgésed meghallgatásra talált, ugyanis a szegényekkel foglalkozol hétről hétre. Erről a zene után lesz szó.

0: Szibig Marianna Ágnes nővérrel, a Szent Ferenc kis nővérei közösség tagjával beszélgetünk. Hány fős a közösség? Mekkora a közösség?
1: Nem nagy, jelenleg 18-an vagyunk növendékekkel, mindenkivel együtt.
0: Mivel töltitek a hétköznapokat? Hogyan is néz ki egy átlagos nap? Mesélj.
1: Hát a mi karizmánkat úgy fogalmaztuk meg, hogy a szemlélődésből és a testvériség megéléséből fakadó evangelizáció. Tehát kifelé az evangélium hirdetése, és nálunk nincs egy ilyen egységes szolgálat, hogy mondjuk mindenki beteget ápol vagy tanít, hanem úgy fogalmazomnak az írásaink, hogy az emberekkel való közvetlen kapcsolatban lehetőleg a végzettségünk, képességeink szerint hirdetjük az evangéliumot sokféle módon. Nyilván a szemlélődés, mint ima, mint Istennel való kapcsolat ápolása, az benne van a napi rendünkben. 3 imaórát mondunk közösen a napban, illetve van mindenkinek egy óra személyes ima ideje, amit tölthet az oltári szentség előtt, vagy más formában, illetve szentmisén veszünk részt, ami a napnak a csúcsa és forrása meg az életünknek. Amellett ajánlott a rózsafüzér imádkozása, vagy hát különböző egyéni imák végezhetők. De ami közös, az így a zsolozsma végzés, a szentmise, illetve a személyes ima, illetve egy héten egyszer van egy közös szentségimádásunk a helyi közösséggel, havonta egyszer pedig van egy nővérnapunk, amikor az egész közösség így összejön, és akkor valamilyen rekollekciós, vagy egyszerűen ilyen oldottabb, játékos találkozás, osztozás történik. 2 hetente van közösségi beszélgetés, amikor így osztozunk egymással az imádságról, az igével való kapcsolatunkról, vagy tapasztalatainkról, illetve hát megbeszéljük a gyakorlati kérdéseket a szolgálatainkkal kapcsolatban. Nagyon különbözőek a szolgálataink. Van köztünk, aki idős otthonban, illetve hospice-ban teljesít szolgálatot. Van nővérünk, aki, hát most éppen nem, de korábban a megyei kórházban végzett lelki gondozói szolgálatot. Van nővérünk, aki mesedrámát, illetve családterápiát folytat. Aztán van egy Arlóban van egy alapítványunk, az Elfogadlak Alapítvány, aminek a keretében ugye ilyen cigánypasztorációs munkát végzünk, gyerekekkel, családokkal, fiatalokkal foglalkozunk, én is évekig laktam ott is, és vettem ebben részt. Aztán van Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ahol lelki gyakorlatozókat fogadunk, kísérünk, mi magunk is tartunk lelki gyakorlatokat, most jelenleg 2 nővérünk vezeti azt a házat, ők maguk is, de más nővérek is, akiknek erre van, hogy mondjam, képesítése, vagy tapasztalata, mi magunk is kísérünk lelki gyakorlatokat, én is szoktam, illetve a falupasztorációs tevékenységünk is van minden helyszínen, ahol nyilván városban ez egy kicsit más, itt Miskolcon, de Arlóban, illetve Bükszentkereszten is, Arlóban a Anna nővérünk, aki a legidősebb tagja a közösségnek, ő az idősek lelki gondozásával foglalkozik, áldoztatás első pénteken, látogatás az időseknek. Bükszentkereszten van egy nővérünk, Veronika nővér, ő a helyi pasztorációt, imacsoportokat vezet, szentségi felkészítésben vesz részt ott a ottani atyával együttműködve. Van egy testvérközösségünk, a Szent Ferenc kis testvérei, akik ugye Miskolc-Vasgyárban élnek, Bükszentkereszten a Ferenc testvér a plébános, és akkor vele való együttműködésben így dolgozunk. Aztán Miskolcon van nővérünk, aki a jezsuita gimnáziumban a lelkészségen dolgozik. Van egy nővérünk, aki a lelki gyakorlatos házban már, ő majd oda fog nem sokára költözni, illetve hát most egy nagy lépés előtt állunk, mert Debrecenben alapítunk egy új házat, és oda fogunk majd 4-en költözni, majd Pünkös tájéká.
0: Akkor ez elég. Nem is olyan sokára terve.
1: Igen.
0: Akkor elő van készítve.
1: Igen. Most még egy kis felújítási munka folyik az épületben, ahová majd költözünk, de már Püspök atya meghívására, ottani Palánki Ferenc Püspök atya meghívására megyünk oda, és
0: te akkor is ott is.
1: Én is. Én jelenleg Jukóbányán dolgozom a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a közösségi házában, Jukóvölgyi közösségi házában, és ott annak a tanodájában és jelenleg főleg fiatalokkal, kamasz, illetve fiatal felnőtt roma fiatalokkal foglalkozom, akiknek a közösségének, a Jukóvölgyi Fiatalok közösségének, Facebookon meg lehet nézni, van egy oldaluk, vagyok a koordinátora. Ez alapvetően egy önkéntes közösség, ahol a helyi fiatalokkal tervezünk meg programokat, önkéntes munkákat, illetve részt veszünk olyan tevékenységekben, amivel a helyi, hogy mondjam, szegregátumnak a helyzetén javítani lehet. Ez jelent hulladékgyűjtést, jelent az Adni a Máltai Szeretett Szolgálat Adni Öröm akciójában kapunk mi is mindig egy boltot az Avason, ahol mi gyűjtjük az élelmiszert, ugye a rászorulók javára. Gyűjtünk gyógynövényeket helyben, készítünk termékeket, ezekből gyógyteákat, illetve készítünk még levendulapárnát, van egy kis levendulásunk, amit a fiatalokkal gondozunk, készítünk rózsafüzéreket, mi viaszos kendőket, és akkor ezeket így jótékonysági vására szoktuk elvinni, és akkor ott felkínálni, és akkor mindig meghatározunk valami célt. Legutóbbi jótékonysági vásár célja, egyik célja az volt, hogy a kisebb gyerekeket ugye el tudjuk vinni táborozni. Ez meg is valósult, és akkor egy háromnapos tábort vezettek a fiatalok már teljes egészében az ő szervezésükben a kicsiknek.
0: Nem semmi. Mondjuk el a hallgatóinknak, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Jukóbánya, mit érdemes tudni róla, egy szegregátum. Miskolc egyik legszegényebb, mondhatjuk így.
1: Így körszak, van. Az ország egyik legnagyobb szegregátuma. Hát különböző adatok vannak arról, hogy a lakossága mennyi. Szerintem körülbelül 4000 fő az, ami már hát elég nagy a kibejárkálás. Szóval, hogy azért ez egy nagyobb terület. Hát nagy ott a szegénység, úgyhogy is mondjam, kevés fejlesztés. Ugye külkerületnek számít, tehát nem nagyon jut el oda jelentősebb fejlesztési tevékenység. Egy buszjárat van, a 16-os busz, ami a nap nagy részében óránként közlekedik. Gyakorlatilag a fő út az egyetlen, ami egy normálisabb minőségű út, az összes többi az földút, ami, vagy szinte az összes többi földút, ahol nyakik sár van például egy ilyen időben, tehát mire egy gyerek mondjuk lejut a hegyről a busz megállóig, mondjuk egy iskola időben, addigra lehet, hogy csuron víz, vagy nem is tudom. Szóval, hogy legalább a 60%-ában az ingatlanoknak nincsen bevezetett víz, sokszor egy-két kilométerre lévő útra kell járni vízért. Ezek a házak, amiben az emberek élnek, általában nem tartós lakhatásra tervezett házak, hanem a korábbi, ugye Jukóbányán egy bánya működött, egy szénbánya, az 2004-ben zárt be Magyarországon utolsóként, mint működő szénbánya, és akkor abban az időben ez egy ilyen kertvárosi rész volt, ahol azért elég, hogy mondjam, jelentős összegekért lehetett ingatlanokat kapni, és főleg az ott dolgozó bányászoknak, illetve itt a Miskolcon nehéziparban dolgozóknak a hétvégi házai voltak ott, ahol termesztettek egy kis gyümölcsöt, zöldséget. Voltak helyben lakók is, de viszonylag kevés, és akkor ugye a bánya bezárása után hát a képzettebb munkaerők azok általában elkerültek onnan, máshol igyekeztek munkát vállalni, illetve aztán, amikor a stadion épült, akkor ott ugye ledózerolták a putrikat, és akkor nagyon sokan kiköltöztek oda. Szóval, hogy elég sok faház van, ilyenkor télen például elég sok tűzeset van, mert nem megfelelőek a fűtőberendezések, vagy a házoknak az állaga. Nagyon nagy probléma azért a jelentős hulladék kérdése is, tehát még az sincs teljesen jól megoldva, hogy a hulladékszállítással ugye a területtisztaságát biztosítani lehessen. Gyakorlatilag egyetlen bolt van, az is most egy éve talán működik, egy magánbolt, egy a közösségi ház mellett, egy magánháznak az alaksorában, vagy földszintje. De azon kívül ott Jukóban nincsen semmi, tehát semmilyen intézmény, sem bolt, sem iskola, sem óvoda, sem semmi, tehát hogy be kell járnia. Meg kell hozni a gyerekeket ezek közül, a körülmények közül, és nagyon sok gyermek van.

0: Mivel foglalkoznak az ott lakók? Dolgoznak általában?
1: Igen, igyekeznek dolgozni, tehát aki tud, az igyekszik. Van, aki közmunkaprogramban tud csak elhelyezkedni, van, aki nem, de hát azért nagyon sokan vannak, akik nem kapnak munkát, vagy az egészségállapotuk miatt. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, aki mondjuk ilyen körülmények között nő fel, mint mondjuk Jukóban, annak már 20-25 éves korában egy csomó betegsége van, és lehet, hogy 40 éves korára már nem tud semmilyen munkát végezni, mert olyan az egészségi állapota. Nagyon gyakori az is, hogy valakinek nem volt bejelentett munkája évekig, és akkor gyakorlatilag alig valami, vagy szinte semmi jövedelemmel nem rendelkezik. Szóval, hogy azért az utóbbi években szerintem javult a helyzet már, mint munkavállalás céljából az operátori tevékenységekre, tehát a nagyobb üzemek, Bosch, meg hasonlók, vagy csokigyár, vagy műanyaggyár, ezekben így szoktak dolgozni, vagy többen járnak, például a MÁV-hoz, ugye a vonattakarításban dolgoznak. Én a fiatalok között azt látom, hogy nagyon nehezen tudnak a szakmájukban elhelyezkedni. Tehát az én csoportomban jelenleg 24 fiatal tartozik, van, aki még középiskolában jár, de közülük, aki már nem jár középiskolába, annak mindegyiknek van legalább egy szakmája. De hogy egyik sem dolgozik a szakmájában. És nem azért, mert nem akar, hanem mert vagy mert azt mondják neki, hogy nincs tapasztalata, vagy mert volt már olyan is, aki az, már majdnem felvettek heggesztő munkára, utána megkérdezték, hol lakik, mondta, hogy Jukóban, és akkor mondtak, hogy akkor köszönjük, nem kérjük. Tehát, hogy azért nincs könnyű dolguk, de nagyon oszlatnám, ha tudom azt az előítéletet, hogy a cigányok nem szeretnek dolgozni, mert tehát nekem az a tapasztalatom a fiataljaim között is, hogy még amelyik középiskolában jár, mindegyik mellette megy diák munkára. És azért nézzük meg, hogy átlagosan egy fiatal mennyire megy diák munkára, mondjuk egy középiskolában.
0: Mennyire befogadó a közösség? Könnyen befogadtak téged?
1: Igen.
0: Igen?
1: Igen. Hát nyilván ez az is hozzátartozik, hogy én már kb. 30 éve ezen a területen dolgozom. Én valahogy Istentől ajándékba kaptam a cigány embereket, és hogy az így alapvetően a cigány ember az egyházi személy iránt tisztelettel van. Ezt én mindenhol ezt tapasztaltam. Van egy alapvető tisztelet, nyilván ott is van, aki link, meg részeg, és akkor beszókál, vagy nem tudom, ahogy ők mondják, de hát ezt le lehet állítani. Tehát sosem támadtak meg, sosem raboltak ki az utcán, vagy sosem próbáltak semmilyen erőszakos dolgot tenni velem kapcsolatban.
0: Tisztelnek, és a gyerekek is, tehát a fiatalok is tisztelnek téged?
1: Igen. Na. Azt hiszem, szeretjük egymást. Inkább ezt mondanám most már itt. Hát 5 éve, én ugye 5. éve dolgozom itt, Jukóban, és akkor körülbelül 4 évvel ezelőtt vettem át ennek a csoportnak a koordinálását, már megvolt a csoport, és hát nagyon sokat fejlődtünk így együtt, nagyon sok táborban voltunk. Nekem a pedagógiai munkámban, hát szegregátumokban az egyik legfontosabb pedagógiai eszközöm a tábor, mert akkor egy kicsit kimozdulhatunk abból a valóságból, együtt vagyunk éjjel-nappal, és akkor ott sokkal több mindent közvetlenül át lehet adni, akár a tisztasági tisztálkodás, nem tudom, nevelés, bármi, konfliktuskezelés, szóval bármi terén, hogy hogyan tanuljunk együttműködni. Szerintem a fiataljaim szédületesen jók. Tehát ahogy dolgoznak a kisebbekkel, ahogy tábort vezetnek, ahogy részt vesznek egy-egy programban. Nekem mondok egy ilyet, ami engem nagyon megrendített, hogy most már évek óta csinálják az ajándékdoboz akciót, tehát hogy valahonnét kapunk ugye karácsonyra cipős dobozokat, és akkor a fiatalok összegyűjtik, hogy kik azok a gyerekek, családok, akik a közösségi házban nem járnak, tehát hogy nem a tanoda, nem a gyerekház, biztos kezdve egy gyerekházunk is van ott a Mátai Szeretett Szolgálatnál, tehát hogy egyik intézményhez sem tartoznak, mert akik az intézményhez tartoznak, azok onnan karácsonykor kapnak ajándékot, de hogy kik azok, akik sehonnan nem kapnak, a legszegényebbek, és akkor összeírják őket, és egybehívják, és kiosztják, És miközben egy-két fiatal úgy megy haza, hogy nem, hogy karácsonyi vacsora, de lehet, hogy még nem tudom, mi villany sincs, amivel világítani lehet, meg lehet, hogy éppen tüzelő sincs annyi, amiből jó meleg szobát lehet varázsolni, és hogy akkor nem nyúlják le, nem maguknak viszik haza, nem, hanem, és akkor Sugár Zoltán mesélik, hogy milyen csodálatos volt látni az örömet a gyerekek arcán, amikor ők kiosztották az ajándékot. Szerintem ebben a munkában ez egy nagyon fontos hozzáállás, hogy ők egy önkéntes közösség, amiben alapvetően nem azzal kezdünk el foglalkozni, amikor valaki oda belép, hogy neked mint nincs, mi a hiányod, miből akarsz megbukni, hanem azzal kezdünk el foglalkozni, hogy mit van, mit tudsz beadni a közösbe, milyen ötleteid vannak, és azokat hogy valósíthatjuk meg együtt, és miközben együtt megvalósítunk projekteket, akkor úgy idézőjelben mellesleg azzal is foglalkozunk, hogy akkor az élethelyzeteden hogyan tudunk javítani, hogy tudunk neked egy kis ösztöndíjat keríteni, hogy kísérni, hogy az iskolából ne essél ki, hogyha nincsen éppen lakhatásod, akkor azt, hogy szóval, hogy közben orvosoljuk a problémákat, de nem a probléma van a fókuszban, hanem azok az erőforrások, amik bennük vannak. És akkor ettől megtanulják látni a saját erőforrásaikat, és az gyönyörű.
0: Milyen az Isten kapcsolatuk? Tehát vallásos emberek laknak arrafelé, tehát akik hozzátok járnak, azok hisznek Istenben, hogy gyakorolják a vallásukat?
1: Hívő. Hát én még hitetlen cigány emberrel nem találkoztam. Tehát aki azt mondta volna, hogy ő nem hisz Istenben, vagy biztos van ilyen, de én még nem találkoztam vele. Alapvetően hívők. Ritka az, amikor valaki azzal a rendszerességgel, vagy azon a módon gyakorolja a vallását, ahogyan, nem tudom, többségi társadalom, vagy ahogyan, vagy mondjuk minden vasárnap egy templomba, vagy ilyen is már van. Alapvetően imádkozó emberek, tehát olyanok, akiknek van Istennel kapcsolatuk. Mi a fiatalokkal minden alkalmat kétszer találkozunk egy héten, amikor ezeket a önkéntes projekteket előkészítjük, illetve valamilyen témán dolgozunk, amit a fiatalok választanak. Választottak már ilyet, hogy kommunikáció, hogy nem tudom, konfliktuskezelés, az, hogy dolgozunk ilyesmiken, illetve a projekteket készítjük elő. Tehát ennek egyszer találkozunk, és minden alkalmat azzal kezdünk, hogy van egy hálakör, amiben ez is ugye a szemlélet része, hogy nem arra figyelünk, amink nincs, hanem hogy mi az, amink van, miért lehetünk hálások, mit kaptunk ma, és mindig felolvasok előtte egy rövid részletet a Bibliából, akkor van, amikor arról beszélgetünk egy kicsit, ha van kérdés, hogy szóval, hogy így hangozik az ige is, lehet valamit kérni is Istentől hangosan, meg csöndesen is, hogyha nem olyan. Szóval, hogy minden alkalmat azért oda teszünk így Isten elé is.
0: Mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami nektek segítség lehet? A műsorunkat használjuk ki arra, hogyha hallgatóink tudnak, hogyan segítsenek az imán túl.
1: Ott konkrét a Jukóvölgyben? Bármiféle adománnyal lehet segíteni. Gyerekruha, gyerekcipő például az mindig aktuális. Tanodában játék, vagy olyan fejlesztő játék, vagy olyan taneszköz, amit a gyerekekkel használni tudunk. Az is mindig jól jön. Biztos kezd egy gyerekházba, ott 0 és 3 éves kor közötti gyermekekkel jönnek az anyukák, ott bármi, ami a bébiknek szükséges, babakocsi például, az nagy kincs nálunk már, gyakran az anyukák ugye a vizet is a babakocsival hordják a kútra. Szóval, hogy ilyen tárgyi dolgokkal is lehet segíteni, de hogy én arra tudnék biztatni mindenkit, hogy jöjjön oda, hogy nézze meg, mert hogy a legnagyobb segítség az, amikor így személyesen oda tudunk lépni valakihez. És akkor ott helyben kialakul, hogy hogyan lehet, de vannak, akik például ösztöndíjjal segítenek egy-egy fiatalnak nálunk, vagy vannak, akik önkéntes munkára lejönnek, hogy valamilyen, nem tudom, egy-két nap alatt megvalósítható önkéntes munkára oda jött például férfi csoport, mondjuk Veresegyházról, és akkor kialakítottuk a gyógynövényszárító padlást, mondjuk a mosodának a padlásán. Szóval, hogy nagyon sok lehetőség van így Két hetente van amúgy Szent Mise a közösségi házban, amit Ferenc testvér tart, és köztes heteken pedig Teréz anya nővérei imádságot vezetnek az ottaniaknak, tehát így a hídgyakorlásra is van lehetőség, és hát itt Jukóban még ilyen nem volt, de az előző helyemen Arlóban ott volt már olyan is, hogy Veresegyházi közösségből lejöttek néhányan, és akkor így személyesen megismerkedtek családokkal, és akkor kialakult keresztszülői kapcsolat, vagy felnőttek bérmálkozás, akkor bérmaszülői kapcsolat alakult ki a családdal, akkor nyaraltak együtt a család nyaralójában. Szóval, hogy én azt értettem meg, és ezt most nem olyan régen értettem meg, hogy egyrészt azt, hogy a kereszténységünknek egy nagyon-nagyon fontos ismérve az, hogy mit kezdünk a szegényekkel, a gyengékkel, a kicsikkel, a semminek látszókkal, mert hogy őket választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse azokat, aki a világ szemében bölcsek, azt mondja az ige. Tehát, hogy egyrészt a kereszténységünk hitelességének egy mértéke, hogy mit teszünk ezekkel az emberekkel, de ugye én sokáig azt hittem, hogy akkor én megyek, és akkor hirdetem az evangéliumot, és ez a dolgom közöttük, és ez egyrészt igaz is, de most abban arra jöttem rá, hogy a szegények küldetése az, hogy nekem hirdessék az evangéliumot. Tehát amikor én a szegénnyel találkozom, akkor ez a találkozás lehetővé teszi számomra, hogy Jézust magát érintsem egészen közelről, hogy lehetővé teszi számomra, hogy a szívem változzon, és ingyenesebben tudjak szeretni, mert az jobban hasonlít Jézus szeretetére.

0: Szibig Marianna Ágnes nővérrel, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség tagjával beszélgetek. Számodra mi a siker? Hogy neveznéd, vagy mit neveznél az eddigi hivatásodban, vagy ezzel kapcsolatos hivatásodban sikernek, tehát a szegényekkel kapcsolatos munkádban?
1: Egy konkrét példa jut eszembe most így először, ami talán jól megvilágítja ezt, hogy itt Jukóban történt, egy asszony jött hozzá, már néhány éve volt, akinek a kezét elvágta a fűrészgép. Szóval, hogy a fűrésztelepen dolgozott, és a jobb kezét levágta a fűrészgép. Ez az asszony nagyon sok mindenen keresztül ment, van 9 gyermeke, és igyekezett őket nevelni becsülettel. És akkor jött hozzám a baleset után a felkötött kezével, és teljesen kétségbe esett volt, és hogy most akkor vége az életének, mert most már keze sincs. És akkor ott álltam, és fogalmam sem volt, hogy segítsek, vagy hogy itt most mit lehet mondani, vagy tenni, vagy tényleg olyan kilátástalannak tűnt így emberileg sok minden miatt a helyzet. És akkor mondtam, hogy nem tudok most megoldást, de ha megengedi, akkor imádkozok egyet, vagy imádkozunk együtt egy kicsit. És akkor kézbe vettem azt a összetört kezet, és akkor az volt a tapasztalatom, hogy ez most Jézus keze. Az értünk átszúrt, összetört keze. És hogy nekem ez az asszony lehetővé teszi, hogy megérintsem a megváltónak az értünk átszúrt kezét, de hogy miközben én megérintem, valahogy ő is kapcsolatba kerül az Isten kegyelmével és megtartó erejével. És akkor ott nem tudom, ott volt a kapunál, az udvaron, és akkor 2 nap múlva jött az asszony, hogy hát, de hogy van vége az életemnek, hát még ott van a 3 kiskorú gyerekem, azt még fel kell nevelni, hát eddig is volt valahogy, majd most is lesz valahogy, majd megküzdünk vele. Tehát, hogy egészen átfordult a depressziója, a kilátástalansága, és hát a valamit én biztos nem tudok elérni. Néhány napon belül az ez, de hogy a kegyelem el tudja érni. Tehát, hogy a legnagyobb siker az, amikor együtt találkozunk a minket végtelenül szerető Istennel, és minden nehézségünket, ami van, valahogy az ő értünk átszúrt kezébe oda tudjuk rakni.
0: Debrecenbe szólít a hivatásod hamarosan, Pünköst környékén. Ott mi lesz a feladat? Tudod már, hogy milyen dolgok, milyen feladatok várnak rád?
1: Hát pontosan még nem tudom. Püspök atya ott is, mint annak idején eszembe jutott a seregi érsek atyának ez a nagy nyitott szíve és nagy bölcsessége, amivel azt mondta, hogy hát először éljenek és legyenek és imádkozzanak, és aztán majd tesznek, amit tudnak. Most is valami hasonlót mondott a palánki püspök atya is, hogy hát, hogy legyenek, először legyenek és aztán tegyenek, hogy először legyünk ott, mint szerzőtesek, imádkozzunk, és azt mondta, hogy bárhol lövünk, az már gól. És akkor, szóval, hogy így nagyon szabad, én szeretnék továbbra is szegényekkel, és ha lehet cigány emberekkel dolgozni, és azt mondta püspök, hogy lesz erre lehetőségem, hogy izgalommal várom, hogy hogyan, és miként.
0: Ágnes nővér, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert, Isten áldását kívánom a munkádra és az életedre Debrecenben is majd.
1: Köszönöm szépen!

0: ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Szabig Marianna Egnes nővér, a Szent Ferenc kis nővérei közösség tagja volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim, a zenei szerkesztő Birincsik Márton és technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat csütörtökön délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta, és tegnap meg is jelent a Magyar Közdönyben a Szuverenitás Védelmi Hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt kedden fogadta el az országgyűlés. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a mindenkori belügyminiszter, jelenleg most Pósai Gábor előterjesztésére Magyar Péter miniszterelnök felmentette a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatala Annát. Ő 2024. április 15-től vezette a központot, előtte a polgári elhárítás, az Alkotmányvédelmi Hivatal helyettes vezetője volt. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. Erről írt tegnap Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, több 100 000 gyermek családja részesül ebben. A kormányfő mára ígérte a részletes tájékoztatást. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztika Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedett az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nőtt a havi alapdíj is, mely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíja korábbi 914 helyett 954 forint lett köbméterenként, és az alapdíj is emelkedett. A fővárosi távfűtésben hasznosítanák a Paksi atomerőmű hulladékhőjét, amely most a Duna vizét melegíti. A főtáv megbízási szerződést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel egy majdani döntést megalapozó tanulmány közös elkészítésére. A vendéglátásban dolgozó kérés ellenére életbe lépett az egyszer használatos műanyag és papír poharak tilalma, miután ezúttal már nem hosszabbították meg az azokra vonatkozó haladékot. Ezeket mostantól többször használatos poharakkal, például visszaválthatóakkal kell helyettesíteni. Benyújtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely a kriptokereskedelmi szabályok közül kiveszi az úgynevezett validációs kötelezettséget. Az előző kabinet tavaly egy plusz szereplőt egy úgynevezett hitelesítőt iktatott be a folyamatba, amelynek kötelező közreműködése nélkül nem lehetett tranzakciókat végrehajtani. Kinevezte az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőjévé Tóth Árpádot a miniszterelnök. Elődje Révész János május 7-én jelentette be, hogy lemond hivataláról. A polgármester felszólította a Semcorp kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Elkezdődött a GSF 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az ötrészes, két áramnemű, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek 2028 nyarától a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Az uniós versenyképesség megerősítését tartja az egyik legfontosabb célkitűzésnek a most kezdődő szlovák V4 elnökség. Robert Fico szlovák kormányfő emellett az unió új költségvetése területén kialakítandó közös álláspontot, az EU bővítési politikáját jelölte meg a visegrádi csoport fő feladatainak.

0: Vádat emelt az északi áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított Szerhij Kuznyecov néven azonosított 50 éves ukrán férfi ellen a Német Szövetségi Ügyészség. A főügyész a polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolja a férfit, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető. A gyanúsított ártatlannak vallja magát. Az orosz hadsereg nagyszabású drón és rakétatámadást indított Kijev ellen éjjel, amelyben legalább 10 meghaltak és több mint 50 megsérültek. A Reuters hír ügynökség szerint a csapások lakóépületeket értek, több helyen tüzek csaptak fel, egy 9 emeletes ház pedig részben összeomlott. Az ukrán fegyveres erők vezérkara megerősítette, hogy csapásért az orosz haderő Luhovici régióban, Belomut település közelében található űrkommunikációs központját. Eltalálták a központ fő technikai épületét, a nagyméretű antennarendszereket, valamint egy parabola antennákkal felszerelt tornyot. 8 nappal a Venezuelában pusztító súlyos földrengés után ma ismét túlélőre bukkantak a mentőegységek, egy 43 éves biztonsági őrt sikerült megmenteni a romok alól. Végül az időjárásról. Egyre derültebb lesz az ég, de zápor zivatar még néhol előfordulhat, sokfelé élénk erős a szél. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: A jogsegélyben elsőként hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A levélíró a következőre vár választ. Adásvételi szerződés esetén mit vigyen az ügyvédhez?
2: Alapvetően az a lényeg, hogy a személyünk igazolásához szükséges dokumentumok az elsődleges, amit vigyünk, személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya. Hogyha személyigazolvánnyal nem rendelkezünk, megteszi ehelyett a jogosítvány is, vagy akár az érvényes útlevél is. És ezen kívül pedig szükséges iratok még a házzal kapcsolatosan, vagy ingatlannal kapcsolatban is, amit meg szeretnénk venni. Tehát vagy visszünk tulajdonlapot, vagy azt le tudja egyébként kérni általában minden ügyvéd is az erre hivatott elektronikus rendszerről. Ezen túlmenően pedig, hogyha társasházról van szó, akkor célszerű egy társasházi alapító okiratot is vinni, ugyanis előfordulhat, hogy a társasháznak bizonyos dokumentumaiban, vagy az alapító okiratban, vagy a szervezeti és működési szabályzatban van arról kitétel, hogy a társasház albetétesei egymással szemben elővásárlási jogra jogosultak. Tehát erről meg kell győződni, és ezért szükséges ez a dokumentum is. Ezen kívül energetikai tanúsítványra is szükség van, mert ez minden szerződésnek, minden jogügyletnek részét képezi. Ezen túlmenően, hogyha bankhitelről van szó, akkor pedig kérjük ki előzetesen a pénzintézetnek azt a tájékoztatóját, amely azt a célt szolgálja, hogy milyen egyedi kritériumai vannak a banknak, amit elvár, hogy az adásvételi szerződésben szerepeltessünk. Célszerű erről akkor a banki tájékoztatóval az okirat szerkesztő ügyvédet hiteles módon, objektív módon tájékoztatni. És nyilvánvaló módon, ami még nagyon lényeges, hogy a bankszámlás számok is, ha több eladó van, akkor melyik számlaszámokra kell majd a vevőnek a pénzfizetését teljesíteni, ez is álljon ott rendelkezésre. Ezek a legfontosabb dokumentumok, amikre szükség lehet. Természetesen, hogyha az ingatlan meg van terhelve, az ingatlanon, hogyha zálogjog van, akkor az zálogjog megszüntetésével kapcsolatos ismereteket, szerződéseket, tartozásokat, esetlegesen törlési engedélyt is vigyük, hogy adott esetben az ügyvéd átlássa, hogy miről is van itt szó, tehát hogy milyen jogügylet áll amögött, milyen kötelezettség van, ami a tulajdonlapon egyébként szerepel, és hogy hogyan, miként lehet attól a tehertől szabadulni.
1: Mit tegyek abban az esetben, ha nincs útlevelem, jogosítványom, illetve a személyi igazolványom is lejárt?
2: Ez egy picikét nehezebb kérdés, ilyenkor haladéktanul el kell menni a kormányhivatalba, annak érdekében, hogy kérjem a személyigazolványom megújítását, illetőleg egy új személyigazolvány kiállítását, és ha nagyon rövid időn belül történik a szerződés kötés, akkor fel tudom használni a szerződéses jogügylet megkötéséhez azt az ideiglenes igazolványt, amit azonnal tudok kapni a kormányhivatalban, és azzal teljes egészében, teljesen joghatályosan tudom igazolni a személyazonosságomat, tehát az az okirat is alkalmassá válik arra, hogy személyazonosságomat igazolva a jogügyletet meg tudjam kötni.
1: Mai adásunkban folytatjuk a cselekvőképesség témáját. Elsőként, miért igényel gyámhatósági engedélyt a törvényes képviselő a kiskorúnak az örökléssel kapcsolatos jognyilatkozataihoz?
2: Azért szükséges, mert a kiskorú kedvezményezetként, örökösként, hagyományosként érintett lehet, ingyenes vagyoni előny származhat ezekből az ügyletekből, így indokolt a gyámhatóságnak vizsgálnia a kiskorú érdekeit, ha ezektől a vagyoni előnyöktől elesne. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kiskorú törvényes képviselője önállóan a kiskorú nevében nem utasíthatja vissza az örökséget, vagy nem támadhatja meg a végrendeletet.
1: Mi igényel gyámhatósági hozzájárulást a kiskorú ingatlan vagyonával kapcsolatban?
2: A kiskorú ingatlan tulajdonának átruházása, vagy bármely módon történő megterhelése is gyámhatósági jóváhagyáshoz kötött. Ezekben az esetekben a kiskorú tulajdonában lévő ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkezés az, amelyhez szükséges a gyámhatósági jóváhagyás. Az ingatlan vagyont, ami részben vagy egészben a kiskorú tulajdonában áll, mint értékét megőrző vagyontárgyat, a kiskorú törvényes képviselője a kiskorú nevében nem adhatja el, illetve nem terhelheti meg szabadon, ugyanis adott esetben az a kiskorú érdekeivel ellentétes lehet. Ilyenkor azt, hogy az ügylet a kiskorú érdekében állt-e, a kiskorú érdekeivel ellentétese, a kapott vételár megfelele, stb. A gyámhatóság vizsgálja. Szintén ide tartozik az az esetkör, amikor a kiskorú személy vevőként vesz részt az ingatlan adásvételi szerződésben, azonban az ingatlan megszerzése nem tehermentesen történik. Ilyen eset, amikor a kiskorú nevében, a kiskorú vagyonából a törvényes képviselő haszonélvezettel terhelt ingatlant vásárol.
1: Mit jelent az úgynevezett beszolgáltatott vagyon, és mi az ezzel kapcsolatos jogi szabályozás? Létezik-e ilyen szabályozás?
2: Igen, létezik. A beszolgáltatott vagyon fogalma a régebbi családjogi szabályozásban, még az 1952. évi 4-es törvény, azaz a családjogi törvény alapján nem a házastársak egymás közötti vagyonviszonyaira, hanem a kiskorú gyermekek vagyonának védelmére vonatkozott. A korábbi törvény előírta, hogy a kiskorú gyermek tulajdonában lévő bizonyos vagyontárgyakat, például készpénz, értékpapír, a szülők kötelesek voltak a gyámhatósághoz vagy egy meghatározott letéti helyre beszolgáltatni. Ez az intézkedés megakadályozni volt hivatott, hogy a szülők a gyermek vagyonát feléjék, vagy kockázatos módon kezeljék. A beszolgáltatott vagyonról a gyámhatóság külön nyilvántartást vezetett. A beszolgáltatás hátránya ugyanakkor az volt, hogy a gyakorlatban gyakran megkötötte a szülők kezét, mert a beszolgáltatott vagyont nem tudták hatékonyan befektetni vagy gyümölcsöztetni a gyermek érdekében. A hatályos polgári törvénykönyv megszünteti a gyermek vagyonára vonatkozó általános beszolgáltatási kötelezettséget, amellyel elkívánja ismerni, hogy a szülők a gyermekük vagyonát főszabályként a legjobb tudások szerint kellő alapossággal és gondossággal kezeli. A törvény ezért csak szankciós jelleggel és csak akkor írja elő a gyermek pénzének és értéktárgyainak gyámhatóság által elrendelt átadását, ha a szülői felügyeletet gyakorló szülők, gyermekük vagyonának kezelések tekintetében kötelezettségüket a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon nem teljesítik, vagy kifejezetten megszegik. Az átadott vagyonnal történő rendelkezéshez írja elő a törvény a gyámhatóság jóváhagyásának szükségességét. Ebben az esetben a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet adott szakasza a kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való szülői jognyilatkozathoz értékhatártól függetlenül szükséges a gyámhivatal hozzájárulása.
1: Van-e gyámhatósági megkötés a kiskorú ingó vagyonával kapcsolatban?
2: A kiskorú gyámhatóságnak át nem adott vagyonáról való rendelkezést érintő szülői jognyilatkozathoz abban az esetben szükséges a gyámhivatal jóváhagyása, ha a szülői rendelkezéssel érintett vagyon értéke meghaladja a szociális vetítés alap összegének 60-szorosát. Ebben a körben a gyermek személyes tulajdonát képező, a fenti megjelölt értékhatárt meghaladó mértékű ingó és készpénz vagyonát, illetve vagyoni értékű jogát, például értékpapír vagy üzletrész, esetleg részvény, érintő jogügyletek tartoznak. A bírói gyakorlatból is érdemes talán megjegyezni azt, hogy együttesen gyakorolt szülői felügyelet esetén a kiskorú vagyonából rendelkező társasági szerződést a kiskorú nevében mindkét szülőnek alá kell írnia, ingatlanaportról rendelkező szerződés esetén a gyámhatóság hozzájárulása is szükség van. Ellenkező esetben a társasági szerződés érvénytelen.
1: Melyek azok a kivételes esetek, speciális jognyilatkozatok, amikor a fentebb említett esetkörökkel kapcsolatban nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására?
2: A polgári törvénykönyv két speciális esetkört említ azon területeken, amikor a gyámhatóság jóváhagyása szükségesnek látszik ugyan, ám azonban az mégsem kell. Az egyik ilyen kivétel a kiskorú ingatlan tulajdonának megterhelése egy speciális esetben. Gyakori az, hogy szülők a kiskorú gyermekük gyermekeik részére vásárolnak, ajándékoznak, általában a gyermekek tanulmányainak befejezéséig, befektetési célzattal ingatlant. Köznapi, de jogilag nem helyén való szóhasználattal a gyermek nevére iratják mondjuk a lakást. Erre az ingatlanra rendszerint a szülők maguknak haszonélvezeti jogot kívánnak bejegyezni. Így jogilag az ingatlan a kiskorú tulajdonába kerül, de nem tehermentesen, hiszen a szülők haszonélvezeti joga van az ingatlan tulajdonlapjának harmadik részén, tehát az ingatlan teherlapján. Gyámhatósági jóváhagyás azonban ebben az esetben nem kell, mert bár az ingatlan nem tehermentes, viszont a tehertől függetlenül is ingyenes a jogügylet, így az a kiskorú vagyonát, vagyoni érdekeit nem veszélyezteti. Gyámhatósági engedély csak abban az esetben kell, amikor a megszerzett és terhelt ingatlan kiskorú által történő megszerzése nem ingyenes, hanem vízterhes, és a vételár megfizetése a kiskorú vagyonából kerül megfizetésre. A másik kivétel, hogy bírósági vagy közjegyzői határozattal elbírált jognyilatkozat érvényességénél a gyámhivatal jóváhagyása nem szükséges. A bírósági határozattal elbírált jognyilatkozatra jó példa a korábban már a tartásdíjnál említett eset, amikor a házassági bontóper során a felek egyességgel rendezik a tartásdíjjal kapcsolatos kérdéseket, amely egyességet a bíróság végzéssel jóváhagyja. Közjegyzői határozatra példa a hagyatéki eljárásban a közjegyző előtt a kiskorú törvényes képviselője által a kiskorú nevében tett nyilatkozat, amelynek érvényességét a közjegyző bírálja el, és a jognyilatkozat jóváhagyása vagy ennek megtagadásának tárgyában érdemi határozatban hagyatékátadó végzéssel dönt.
1: Melyek a gyámhatóság jóváhagyásával sem érvényes nyilatkozatok a korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen kiskorúakkal kapcsolatosan?
2: A PTK korábbi szabályozással egyezően határozza meg azoknak a jognyilatkozatoknak a körét is, amelyet a kiskorú törvényes képviselője még a gyámhatóság hozzájárulásával sem tehet meg érvényesen. Ide tartoznak az alábbiak. Ajándékozás. Az a jognyilatkozat, amellyel a korlátozottan cselekvőképes, illetőleg cselekvőképtelen kiskorú személyesen vagy törvényes képviselője útján a saját vagyona rovására a másiknak ingyenes vagyoni előnyt juttatására köteles. Ajándékozás esetén a szolgáltatással szemben nem áll ellenszolgáltatás, az ajándékozó kötelezettségvállása teljes egészében ingyenes. Szintén a bírói gyakorlatból érdemes megjegyezni a következőt. A kiskorú törvényes képviselője még a gyámhatóság jóváhagyásával sem köthet a kiskorú nevében olyan szerződést, amelyben a kiskorú ingatlanát másnak ajándékozza, vagy a kiskorú üzletrész tulajdonos üzletrészét ingyenesen másra ruházza át. Ez alól egyedül az úgynevezett szokásos mértékű ajándékozás a kivétel. A szokásos mértékű minősítésénél mérlegelni kell az ajándék értékét, az ajándékozás tárgyát, az ajándékozó vagyoni helyzetét, az ajándékozással elérni kívánt célt, és a hozzátartozók közötti ajándékozásnál a családban uralkodó felfogást. Szokásos mértéket meg nem haladó ajándékról általában akkor lehet szó, ha az ajándékozás nem gazdagítja a megajándékozottat oly mértékben, hogy az ajándék visszakövetelése anyagi és erkölcsi szempontból indokolt lenne. Második. Az idegen kötelezettségért megfelelő ellenérték nélküli felelősségvállás. Ez szintén ingyenes szerzésnek minősül, ezért még gyámhatósági jóváhagyással sem érvényes, mert a kiskorú érdekét mindenképpen sérteni. Ez alól szintén van egy kivétel, amelyről előző műsorunkban már volt szó, hogy a korlátozottan cselekvőképes személy munkával szerzett keresményével szabadon rendelkezik. A korlátozottan cselekvőképes személy keresménye erejéig kötelezettséget vállalhat, illetve, hogy a törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőképes személy munkával szerzett keresményére vonatkozóan nem is nyilatkozhat. Ezekre példa a korlátozottan cselekvőképes személynek a munkakeresménye erejéig tett olyan jognyilatkozata, amely ajándékot tartalmaz, amely idegen kötelezettségért vállal felelősséget, például kezességvállás, vagy amellyel e körben jogokról ellenérték nélkül lemond. Ezen cselekmények egyike sem nem kívánja meg a gyámhatósági jóváhagyást, ugyanakkor nem tekinthető érvénytelennek sem. 3. A jogokról való ellenérték nélküli lemondás. Gyámhatósági jóváhagyással sem érvényes, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú, illetőleg törvényes képviselőinek joglemondó nyilatkozata, ha a lemondásra ellenérték nélkül került sor. Erre példa, ha a kiskorú haszonélvezeti jog jogosultja, ezen jogáról nem mondhat le ingyenesen. Amennyiben a joglemondásra ellenérték fejében került sor, a jognyilatkozat tartalmától függ, hogy a törvényes képviselő jognyilatkozatának érvényességéhez mennyiben szükséges a gyámhatósági jóváhagyás.
1: Mit jelent a kiskorú jognyilatkozatának relatív semmissége?
2: A polgári törvénykönyv az 1959-es PTK-hoz hasonlóan rendelkezik a korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozatainak relatív semmiségéről. A semmiségre csak annak érdekében lehet hivatkozni, akinek a cselekvőképessége korlátozott vagy hiányzik. A törvény tehát a nem teljes belátási képességgel rendelkező személyek védelmében mondja ki, hogy olyan jognyilatkozatok érvénytelenségére, semmiségére, amely az egyik kiskorú fél belátási képességének korlátozott voltán esetleg hiányán, vagy jogszabály által előírt gyámhatósági jóváhagyás elmaradásán alapszik, csak a kiskorú érdekében lehet hivatkozni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha a megkötött szerződés a kiskorú személy érdekeinek megfelel, akkor érvényben marad, és alappal senki sem hivatkozhat az érvénytelenségre. Így például az ellenérdekű fél nem hivatkozhat arra a perben, hogy a vele szerződést kötő fél korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú volt, amiről ő nem tudott. Egyébként is elvárható magatartás, hogy az ügyletkötő személy kétség esetén meggyőződjön a másik fél cselekvőképességéről. A kiskorú személyek jognyilatkozatainak semmiségére csak az ő érdekükben lehet hivatkozni. A bíróságnak mindig vizsgálnia kell azt, hogy a szerződés megkötése időpontjában, illetve a jognyilatkozat megtételekor fennálltak-e azok a körülmények, feltételek, amelyek a kiskorúak érdekeit sértik. Érdekesség ugyanakkor, hogy az 1959-es polgári törvénykönyvünkben, aki cselekvőképességét illetően a másik felet megtévesztette, nagykorúság színlelése, azért felelősséggel tartozott, és felelőssége alapján a szerződés teljesítésére volt kötelezhető. Ezáltal az egyébként érvénytelen szerződéshez kívánt szankciós jelleggel joghatást fűzni a jogrend. Az új szabályok már mellőzik ezeket a rendelkezéseket, mert a 2013-as PTK hatályba lépését követően az e körbe tartozó eseteket többek között a kötelmi jog megtévesztésére, illetőleg a vétőképes személy károkozására vonatkozó szabályai alapján lehet rendezni.
1: Mikor lehet a kiskorú cselekvőképességét gondnokság alá helyezéssel korlátozni?
2: Az 1959-es PTK már a korlátozottan cselekvőképesség alsó korhatárának elérésétől, vagyis a 14. életév betöltésétől lehetővé tette, hogy az arra jogosultak kezdeményezzék a kiskorú gondnokság alá helyezését. A hatályos PTK szerint kiskorú személy cselekvőképességének korlátozása bírói ítélettel csak 17. életévének betöltése után lehetséges. A 17 éves korhatár előírása a miniszteri indokolás szerint azért szükséges, hogy kellően érett legyen az érintett személy ahhoz, hogy a cselekvőképességének korlátozásánál az életkorából következő pszichés változásoktól függetlenül hozzon döntést a bíróság a gondnokság alá helyezésről vagy annak mellőzéséről. A 17 éves életkor az indoklás szerint abból a szempontból is optimális, hogy egy év a nagykorúság eléréséig megfelelő időtartamot biztosít a bírósági eljárás lefolytatására. Így, ha az érintett személy nagykorúvá válik, és bizonyos ügycsoportokban a cselekvőképességének korlátozása feltétlenül szükséges, akkor nagykorúvá válásakor nem marad kellő védelem nélkül. A kiskorú törvényes képviseletét egyébként is 18 éves koráig szülője vagy gyámja látja el, és csak 18. életévének betöltését követően válhat indokoltá gondnok kirendelése, ha feltétlenül szükséges. Fontos tudni ugyanakkor, ha a bíróság kiskorút helyez cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá, a gondnokság hatálya a nagykorúság elérésével áll be, de a kiskorú már az ítélet jogerőre emelkedésével cselekvőképtelenné válik.
1: Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Sirák fia könyvében olvassuk a 10. fejezetben, a gőg kezdete az, hogy az ember elfordul az Úrtól. Minden bűn kezdete a gőg. Ez a szakasz nagy hatással volt Szent Ágoston és más egyházatják tanítására. Sirák fia könyve 3. fejezet, 18. vers, minél nagyobb vagy, annál inkább alázd meg magad, és kegyelmet találsz az Úrnál. Tehát nem arról van szó, hogy le kell értékelnünk mindenképpen magunkat, hanem a helyes helyünket, az igaz helyünket felismerni az Isten előtt. Ki az Isten, és ki vagyok én? Szent Ferencnek a híres imája, amikor csak azt mondogatta, így imádkozott, hogy ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? Ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? És az ilyen alázatos imára megkapjuk a választ. Megkapjuk az alázatot. És szép lassan megtaláljuk a helyünket, az igaz helyünket Isten színe előtt. Példabeszédek könyve, 12. fejezet, 2. vers, ahol gőg van, ott gyalázat is lesz, a szerényeknél pedig bölcsesség található. Tehát a bölcsesség és az alázat összetartoznak. Most nézzük az új szövetséget. Jakab leveléből a 4. fejezet, 6. versében olvashatjuk, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Ez talán a gőgről szóló egyik legfontosabb új szövetségi kijelentés. Péter első leveléből olvasom, 5. fejezet, 5. 6. vers. Öltsétek magatokra az alázatosságot egymás iránt, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Alázátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt. Tudjuk, hogy Szent Péter is haladt és növekedett ezen az úton, az alázat útján, és az alázatot a keresztény közösség alapvető erényének nevezi. Lukács evangéliumából, 14. fejezet, 11. vers, mert mindazt, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztalják. Jézus aztán többször is megismétli ezt az alapvető gondolatot. Lukács evangéliumában a farizeus és a vámos példabeszédének tanúsága, 18. fejezet, 9. verstől a 14. versig. Ez utóbbi megigazulva ment haza, amaz nem, mert mindaz, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, 2. fejezet 3-tól 8-ig vers, semmit sem tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan tartsátok egymást különbnek magatoknál. Talán mégis a legszebb összefoglalás a katolikus lelkiség számára magnifikált szavaiban található, amelyet a szűzanya mondott. Szétszórta a szívük szándékában kevéket, hatalmasokat letaszított trónjukról, az alázatosokat pedig felemelte. Bár az Isten a gőgöst megalázza, de ezt azért teszi, hogy éljen, hogy alázatossá váljon, és hogy ne rohanjon a kárhozat felé. A gőg elleni harcunkban hívjuk most segítségül az arci szent plébánost, Viennai Szent Jánost. Tőle idézem a következő sorokat. A gőg az az undorító bűn, ami az angyalokat a mennyországból kiűzte és a pokolba taszította. Ez a bűn a világ kezdete óta létezik. Figyeljétek meg, gyermekeim, hogy a gőg által többféleképpen vétkezünk. Lehet valaki például dőfös az öltözködésben, a beszédjében, az ülésben, magában abban is, ahogyan jár. Akadnak emberek, akik az utcán páva módjára lépdelnek, szinte felszólítva a körülötte lévő világot. Nézzétek, milyen nagy vagyok, milyen peszkesen, szépen tudok masírozni. Megint mások szünet nélkül ismétlik, ha valami jó tettet hajtottak végre, Ha azonban valami hibát követnek el, kétségbe esnek arra a gondolatra, milyen rossz véleménnyel lehetnek róluk most az emberek. Más emberek bosszankodnak azon, ha ismerőseik közül valaki szegényes társaságban pillantja meg őket. Ezek az emberek mindig a gazdagok társaságát keresik. Ha egyszer a világ nagyjai közül valaki fogadja őket, nem szűnnek meg dicsekedni ezzel, és felfúvalkodottá válnak. Megint mások a beszédükben dőfösek. Mindig alaposan megfontolják, hogy mit akarnak mondani. Gondosan keresik a szép szavakat, és ha valamit mégis rosszul fejeznek ki, mérgesek lesznek, mert attól félnek, hogy kinevetik őket. Ó, gyermekeim, az alázatos lélek nem ilyen. Egy alázatos léleknek nem számít, hogy kinevetik, vagy nagyra becsülik, dicsérik, vagy korholják, figyelnek rá, vagy nem törődnek vele, mert mindez hidegen hagyja őt. Gyermekeim, ha tudni akarjátok, hogy valaki gőgöse vagy sem, figyeljétek a beszédjére. A gőgös ember mindig magához ragadja a szót. Folyton csak magáról akar beszélni, mindent mindig jobban tud, mint mások. Mindig ő az egyetlen, aki helyesen cselekszik. Egyfolytában kritizálja mások tetteit, miközben azt reméli, hogy a sajátját agyon dicsérheti. Gyermekeim, olyan emberek is akadnak, akik azért adnak sok alamizsnát, hogy a figyelmet felhívják magukra. Ez nem jó. Ezek az emberek nem fognak jutalmat kapni tetteikért. Ellenkezőleg alamizsnájuk bűnné válik. Az ember minden tettét gőggel, mintha az csak só lenne, fűszerezi meg. Szeretjük, ha jó tetteinket ismerté tehetjük. Boldoggá tesz bennünk, ha mások figyelnek erényeinkre. És szomorúak leszünk, ha észreveszik hibáinkat. Sokaknál megfigyeltem ezt. Ha ezekre az emberekre valaki valamilyen megjegyzést tesz, ez az észrevétel kínozza és elégedetlenné teszi őket. A szentek nem voltak ilyenek. Nekik az fájt, ha valaki észrevette erényeiket, és akkor voltak elégedettek, ha az emberek a tökéletlenségüket látták. A dőfös ember azt gondolja, hogy minden, amit tesz, tökéletes. Mindenki fölött, kivel dolga akad, uralkodni akar. Azt akarja, hogy mindig neki legyen igaza. Úgy gondolja, hogy mindent jobban megért, mint a többiek. Ilyennek nem szabad lenni. Az alázatos és jól értesült ember megmondja a véleményét, ha azt megkérdezik tőle, egészen egyszerűen, és csak azután, hogy másokat szóhoz hagyott jutni. Akár igaza van, akár nem, nem beszél többet. Gonzága Szent Alajos például, még amikor iskolába járt, sem próbálta kimenteni magát, ha szemrehányást tettek neki. Megmondta a véleményét, de nem törődött azzal, mit gondolnak mások. Beismerte, ha tévedett, de ha mégis neki volt igaza, csak ennyit mondott. Különben gyakran nincsen igazam. Gyermekeim, a szentek annyira meghaltak a maguk és a világ számára, hogy nagyon keveset törődtek azzal, mások mit tartanak véleményükről. A világban azt tartják a szentekről. Ó, a szentek mind egyszerű jámbor emberek voltak. Igen, a szentek valóban sokszor együgyűek voltak az evilági dolgokban, de a természet feletti dolgokat tökéletesen megértették. Érzéketlenek voltak a világ dolgai iránt, ez természetes, hiszen annyira lényegtelennek tartották őket, hogy semmilyen figyelmet nem szenteltek nekik. Eddig az idézet. Valahol olvastam valamelyik újságban, hogy több pszichológust megkérdeztek a világon arról, hogy mi az a mondat, amit az emberek a legnehezebben mondanak ki. És ami az első helyet megszerezte a mondatok között, az valahogy így hangzott, amit legnehezebben mond ki az ember, az az, hogy neked volt igazad. Ez a gondolat most Gonzága Szent Alajosról jutott eszembe, aki röviden csak ennyit mondott, különben gyakran nincsen igazam. Vajon mi ki tudjuk ezt a nehéz mondatot mondani? Le tudunk-e mondani a saját vélt vagy valós igazunkról, ha nem lényegi dologról van szó, a másik igaza miatt alázatosan? A gőgös mindennél jobban ragaszkodik ahhoz, hogy megőrizze az önkontrollját. azon dolgozik, hogy elbarikádozza és elrejtse mindazt, amit gyengeségnek gondol, mivel mindent ural, és nem akarja, hogy bármi is uralja őt. A gőgös ember nem tudja elfogadni Isten uralmát szíve fölött. 10. Pius pápa kérte, hogy ne tapsolják meg többé a Szent Péter bazilikában mondván, ne tapsoljunk meg egy szolgát az urházában. Az alázat nem azt jelenti, hogy elrejtjük kapott talentumainkat. De hogyan maradjunk meg alázatosnak úgy, hogy közben elismerjük kapott adományainkat is. Úgy, hogy minden pillanatban visszavisszük ezeket a dicsőítés által a forráshoz. Hogy Mária nem esik a gőg csapdájába azáltal, hogy a világ megváltóját hordozhatja, az azért van, mert azt éli, amit énekel, a Magnifikátot. Tudatában van a benne jelenlévő ajándéknak. Boldognak hirdet engem minden nemzedék, és egészen beismeri, hogy Istentől kapta. Újjong lelkem megváltó Istenemben. Tanuljunk alázatot Máriától, akiben szikrája sem volt a gőgnek, és tudatosítsuk magunkban újra és újra, amit a Jakab levélben olvashatunk, 1. fejezet 17. versében, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság atyától száll alá. Így van a talentumokkal is, a karizmákkal, az Istentől kapott adományokkal. Az alázatos nem a szerénykedő, aki még a legnyilvánvalóbb adottságot is letagadja, hanem az, aki sohasem tekinti magát adottságai forrásának. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Olvashatjuk az 1. Korintusi levél 13. fejezet 4. versében, a szeretet himnuszban. Nem azt mondja Szent Pál, hogy az ember nem dicsekedhet, hanem hogyha dicsekszik, az Úrban dicsekedjen. Ez is az 1. Korintusi levélben van. Tehát, ha bókolnak nekünk, vagy dicsérnek minket, tudjuk elfogadni. Ezt tegyük az álszerénység ellen. De ne álljunk meg ezen, ne rágódjunk rajta nagy élvezettel, ezt pedig tegyük a gőg ellen. Szent Pió atyáról mondják, hogy nem tulajdonított nagyobb fontosságot a bókoknak, mint a kritikának. Amikor a gőgről beszélünk, akkor természetesen az alázatosságról is kell beszélnünk. És az alázatos ember az látja a kicsinségét is, azt, hogy porból lett és porrá lesz, és hogy Isten nélkül semmi és senki, de látja azt a mérhetetlen méltóságát is, amit az Isten képére és hasonlatosságára, teremtettségénél fogva birtokol. Ami a legnagyobb méltósága, hogy Isten szeretett gyermeke, és Istent atyának szólíthatja. Ebben a feszültségben élünk, a semmiségünk tudatában és a mérhetetlen méltóságunk tudatában, de az alázatos lélek mind a kettővel tisztában van, és mind a kettőt tudatosítja magában. Nagyszent Leó pápa szívesen ismételgette, ismerd el, ó keresztény, a te méltóságodat.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Gronda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 11 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelésre és esemény megfigyelésre használhatók. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta és megjelent a Magyar Közlönyben a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály tegnap. A két törvényt kedden fogadta el az országgyűlés. Magyar Péter javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást. Úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a kormányfő. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a mindenkori belügyminiszter előterjesztésére Magyar Péter miniszterelnök felmentette a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatal Annát. Ő 2024. április 15-től vezette a NIK-et, előtte a polgári elhárítás az Alkotmányvédelmi Hivatal helyettes vezetője volt. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, erről írt tegnap a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, több 100 000 gyermeket érint majd az intézkedés, a részleteket mára ígérte. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyedévben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárddal magasabb az egy évvel korábbinál. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedett az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nőtt a havi alapdíj is, mely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíja korábbi 914 helyett 954 forint lett köbméterenként, és az alapdíj is emelkedett. A fővárosi távfűtésben hasznosítanák a Paksi atomerőmű hulladékhőjét, amely most a Duna vizét melegíti. A főtáv megbízási szerződést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel egy majdani döntést megalapozó tanulmány közös elkészítésére. A vendéglátásban dolgozó kérés ellenére életbe lépett az egyszerhasználatos műanyag és papír poharak tilalma, miután már nem hosszabbították meg az azokra vonatkozó haladékot. Ezeket mostantól többször használatos poharakkal, például visszaválthatóakkal kell helyettesíteni. Benyújtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely a kriptokereskedelmi szabályok közül kiveszi az úgynevezett validációs kötelezettséget. Az előző kabinet tavaly egy plusz szereplőt, egy úgynevezett hitelesítőt iktatott be a folyamatba, amelynek kötelező közreműködése nélkül nem lehetett tranzakciókat végrehajtani. Kinevezte az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőjévé Tóth Árpádot a miniszterelnök. Elődje Révész János május 7-én jelentette be, hogy lemond a hivataláról. A polgármester felszólította a Semcorp kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentett, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Elkezdődött a Gyesef 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az ötrészes, kétáramnemű, óránként 160 km-es sebességre képes járművek 2028 nyarától a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Az uniós versenyképesség megerősítését tartja az egyik legfontosabb célkitűzésnek a most kezdődő szlovák V4 elnökség. Robert Fico kormányfő emellett az unió új költségvetési területén kialakítandó közös álláspontot, valamint az EU bővítési politikáját jelölte meg a visegrádi csoport fő feladatainak. Vádat emelt az északi áramlott gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított Szerhéj Kuznyecov néven azonosított 50 éves ukrán férfi ellen a Német Szövetség ügyészség. A főügyész a polgári energetikai infrastruktúra

0: struktúra elleni támadással vádolja a férfit, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető. A gyanúsított ártatlannak vallotta magát. Az orosz hadsereg nagyszabású drón és rakétatámadást indított Kijev ellen éjjel, amelyben legalább 10 meghaltak és több mint 50 megsérültek. Az ukrán fegyveres erők vezérkara pedig megerősítette, hogy csapásért az orosz haderő Luhovici régióban Belomut település közelében található űrkommunikációs központját. 8 nappal a Venezuelában pusztító súlyos földrengés után ma ismét túlélőre bukkantak, egy 43 éves biztonsági őrt sikerült megmenteni. Végül az időjárásról, később egyre derültebb lesz az ég, záporzivatar még néhol előfordulhat, sokfelé élénk erős a szél, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Szentlélek 7 ajándékáról tartott tanítást Árvai Zoltán atya egerszalóki plébános pünköstkor az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség lelki napján Egerben, a Ciszterci templomban. Ezt az előadást sugározzuk. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.

Amikor a Szent Lélekről beszélünk, akkor jó, ha tisztázzuk elsőként, hogy mi nem a Szent Lélek. A Szent Lélek nem egy fejezet, csupán egy diáknak a hittankönyvéből. Nem is csak egy fogalom, és nem is csak egy érzés. Ő nem valami, hanem valaki, egy személy. Tudjuk, a harmadik isteni személy, aki itt van közöttünk. Az első pünköstkor, amikor Isten lelke kiáradt az apostolokra és Máriára, nem egy új tanítás született, hanem mit látunk? Átalakult embereket. Megváltozott apostolok. Félő Péterből bátor tanú lesz. Bezárkózott tanítványokból misszionáriusok lesznek. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, és minket is átalakít. Új emberré tesz. A kérdés az, hogy engedjük-e, hogy ajándékai működjenek bennünk. A lélek 7 ajándéka, amelyről most szeretnék elmélkedni a kedves testvérekkel együtt, elengedhetetlen a keresztény élethez. Ezek az ajándékok, amiket tőle kaphatunk, ő maga. Aki az emberi élet különböző ínségei közepette megerősít minket, hogy Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni. A 7 ajándék nem jutalom. Ne gondoljuk azt, hogy ezek valami lelki kitüntetések akarnának lenni. Sokkal inkább olyan belső erők, amelyek képessé tesznek bárkit, aki nyitott rá, hogy Isten módján lásson, döntsön, szeressen itt a földi világban. A keresztény teológia szerint olyan természetfeletti képességek és kegyelmek ezek, amelyek segítik az embert az istenfélő életben, a helyes döntések meghozatalában és a hit elmélyítésében. Annak idején, amikor megtérésemet követően 17 évesen voltam első áldozó, tehát egy jó 7 évvel idősebb voltam a csoport tagjaimnál, a plébános atya úgy tanította nekünk a Szentlélek 7 ajándékát, hogy a kezdő szavak kezdő betűit összeolvastuk, mozaik szót alkottunk, bétetyú. Ezt kellett megjegyezni, bétetyú. És akkor már tudtuk, hogy a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács, ami jó tanács, az erősség, ami lelki erősséget jelent, a tudomány lelke, a jámborság is, az Úr vagy Isten félelmének a lelke. Elmélkedjünk hát Isten ezen 7 ajándékáról. Első a bölcsesség, amely segít Isten szemével látni a világot. Segít felismerni az élet igazi értékét és a jót, az erkölcsi jót. A bölcsesség nem egy magas IQ. A bölcsesség Isten szerint értékelni mindent. Ez az ajándék segít, hogy mindent az örökké valóság fényében mérjünk. Hogyha szembeállítanánk és párbeszédes formában így egymás között beszélgetne a világ és a bölcsesség, az isteni bölcsesség, akkor ilyen párbeszédet lehetne folytatni. A világ azt mondja, a siker a fontos. Mire a bölcsesség? Az üdvösség a fontos. A világ azt mondja, védd meg magad, mire a bölcsesség azt mondja, szeress akkor is.
amikor nehéz, amikor üldöznek, bántanak téged. Szeresd azt, ami jó. Ismerd meg Istent, de ne csak az elméddel, hanem a szíveddel is. A bölcsesség nem az, hogy Istent csupán úgy ismerjük, mint egy iskolás diák. Úgy kell közelednünk felé, mint egy családtag. Jézus is mondott ilyet, hogy de nem szolgáknak nevezlek, barátaimnak mondalak titeket, és hát atyám, ugye fiai, leányai vagytok. A 34. Zsoltárban pedig így olvassuk, ízlejétek és lássátok, milyen édes az Úr. A bölcsesség segít, hogy ne az ajándékot, hanem az ajándékozót szeressük. Sokkal fontosabb az ajándékozót szeretni. És karizmatikus közösségként is nagyon fontos ennek a tudatosítása. Mert lehetnek karizmáink, nyelveken szólás, profécia, nyelvek értelmezésének, magyarázásának adománya, gyógyítás, de ha nincs bölcsesség, könnyen az élmény lesz a középpontban, és nem Krisztus. Milyen fontos is a bölcsesség. Ez az első. A második az értelem, amely segíti a hit igazságainak mélyebb megértését. Amely segít túllátni a felszínen, és megérteni Isten akaratát. Sokan tapasztalhattátok már szentírás olvasás közben, minthogyha egy szó, egy üzenet hirtelen úgy szíven találna, mint hogyha az elmét úgy megvilágosítaná hirtelen. Biztos volt már ilyen érzésed, hogy most megérintette bensőmet, most valóban szólt hozzám az Isten. Talán eddig észre sem vetted, hogy az adott részt az evangéliumban, annak mélységét, és most hirtelen új értelmet kap az egész. Ugyanazt az igét százszor hallottad már, vagy olvastad is, és most ismét új életre kell, és új értelmet nyer számodra, benned. Az Emmauszi tanítványoknál olvassuk, húsvét vasárnapi esemény, amikor Jézus, a feltámadott, oda társul hozzájuk az úton, ismeretlen ismerős vándorként, és amikor megérkeznek Emmauszba ott az étkezésnél, vacsoránál, de akkor ugye megnyitotta értelmüket, és hát még útközben, pontosabban, hogy megértsék az írásokat. Így olvassuk Lukácsnál. Jézus megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Ez az értelem ajándéka, amely éles látást biztosít. Nem csak a Szentíráshoz, hanem egész életünkhöz. Ne gondold, hogy te vagy okosabb, te lettél okosabb. A lélek világosított meg. Adj hálát érte. Ezért fontos, hogy ne csak énekeljünk, imádkozzunk, hanem hallgassuk és befogadjuk az igét. Katolikus egyházunk katekizmusa így tanít. A hit megértésre törekszik. A hit kegyelme megnyitja a szív szemeit a kinyilatkoztatás tartalmának eleven megértésére. Kérd az értelem lelkét. Magad számára is, szeretteid számára is. A harmadik ajándéka az isteni léleknek a tanács, a jó tanács, amely segít a helyes irány kiválasztásában. Természetfeletti körültekintéssel segít gyors és helyes döntést hozni nehéz helyzetekben. Nagy szükség van erre is, felgyorsult, zaklatott világunkban,
amikor sok minden összekuszálódik. És ez a tanács ajándéka különösen fontos a szolgálók számára, akik közösségeinkben is szolgálatot teljesítenek, ima közben járó szolgálatot. Hányszor kérdezzük, mit mondjak ennek az embernek? Vagy most imádkozzak érte, vagy hallgassak inkább? Mikor cselekszem bölcsebben, jobban? Merre lépjünk közösségként? Komoly kérdés lett a vezető számára. Merre lépjünk? Mint közösség. A tanács ajándéka a lélek finom belső irányítása. Lehetővé teszi, hogy világosan lássuk Isten akaratát, és helyes döntéseket hozzunk a mindennapokban. És ez nem hangos szó, legtöbbször nem hangos. Lehet egy halk bizonyosság, egy sugallat, hogy most tedd, most van itt az idő. A döntések kegyelme ez. Helyesen jól tud dönteni. Nem csak azt mutatja, mi a jó, de azt is, hogy itt és most, ebben a történelmi helyzetben, pillanatban mit tegyek. Amikor egy nehéz helyzetben váratlan béke és világosság születik meg bennünk, akkor jó tudnunk, hogy ez is a Szentlélek műve, a Szentlélek tanácsa vezetett bennünket. És nagyon fontos kiemelni azt, hogy a lélek soha nem vezet szembe az egyházzal. Nem mehetünk szembe az egyházzal, az egyház hivatalos vezetőivel, tanításával. A katekizmusban olvassuk, a lelkiismeret jóságának alakításában segítségünkre vannak a Szentlélek ajándékai és mások jó tanácsai, és vezetnek bennünket az egyház tekintélyes tanításai. Kérd magad számára jó tanács ajándékát. És akkor a negyedik az erősség. Nem a fizikai, a lelki erősségről van itt szó, amely bátorságot, álhatatosságot teremt mindabban, aki befogadja. Erőt ad a nehézségek, a kísértések leküzdéséhez. Ezen ajándék által a Szentlélek nem csupán erőt ad nekünk, az Istenbe vetett bizalomból fakadó bátorság ajándékát kapjuk, kísértések, vagy akár üldözések idején. Ez az ajándék az, amely a karizmatikus lelkesedésünket hűséggé formálja, hűséggé teszi. Könnyű dicsőíteni, amikor érezzük Isten jelenlétét. És mi nehéz akkor, amikor szárasság van, lelki szárasság. Az erősség ajándéka segít életünk sok minden területén, mint például hűségesnek maradni a házasság. Kitartani a szolgálatban, akkor is, amikor fáradt vagyok, amikor nyűg, nehezen megy. Megbocsájtani nem egyszer, nem kétszer, hanem 70-szer, 7-szer, vagyis újra és újra megbocsájtani. Vagy felállni a bűn után, amikor kimondom, hogy nem adom fel. Miért? Mert az erősség lelke az segít. A lélek ereje itt sem mindig hangos, nem kemény, hanem egyfajta álhatatosság a jóban. Szerényen, csendesen is, de álhatatos.
Segít kitartani akkor is, amikor a szeretet valóban nehéz, áldozatokat követel. Az első vértanúktól a hétköznapi édesanyák hűségéig ez az ajándék működik az egyházban, a világban. Az erősség. Hogyan tanít a nemzetek apostola? Szent Pál az efeszusiakhoz írt levelében írja a 6. fejezetet. Idézzük. Végül erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. Buzdítás ez az apostoltól. Erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. És az egyház úgy tanít, idevágóan, az erősség képessé tesz arra, hogy a jóért való törekvésben leküzdjük a nehézségeket. Megerősít a keresztény életben, a kísértések elutasítására és az akadályok legyőzésére. A Szentlélek erőteljes hajtóereje a léleknek. Mondhatnánk, ugye az első pünköstkor is ott van a Szentlélek jelenléteként, az ő egyik ilyen attribútuma, szimbóluma, a szél, a szélzúgás támadt ott Jeruzsálemben, amikor elérkezett a Szentlélek. Hát itt is úgy gondoljuk el, hogy egy szél ott van mögötted, amely bizalmat, biztonságot ad neked az út végéhez. Igen, az erősségre is szükségünk van, kérjük álhatatosan, bizalommal, gyermeki bizalommal. Az 5. ajándék a tudomány lelke, amely segíti a teremtett világ és az Isten kapcsolat igazságainak megismerését. Segít helyesen megítélni a földi dolgokat. Ez az ajándék Isten nézőpontját hozza el az általunk szerzett információkról és a teremtett világról. János evangéliumában így olvassuk a 16. fejezet 13. verse. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Ő ugyanis nem magától szól, hanem arról fog szólni, amiket majd hall, és eljövendő dolgokat közöl majd veletek. A tudomány ajándéka megtanít helyesen látni. A teremtett dolgokat a teremtőre való vonatkozásukban látni. Felismerve azok valódi értékét és korlátait. Segít a dolgok helyes rendjének felismerésében. Különbséget tenni a között, hogy mi eszköz és mi cél. Nagy baj, ha felcserélődnek. Tudnunk kell, mi eszköz, és mi az, ami cél. Karizmatikus közösségként is, vagy tagként is fontos látnunk. A zene, bármennyire szép, fület, szívet csiklandozó, de mégiscsak eszköz. A közösségi élmény, hogy együtt vagyunk és boldogok vagyunk, eszköz. A karizma is csak egy eszköz. A cél mindig Jézus Krisztus. A vele való, élő, személyes, baráti együttlét. Elmélyült kapcsolat. Ez az ajándék, a tudomány ajándéka, óv meg a bálványoktól. Még a lelki bálványoktól is, ha valakinek lennének valamilyen lelki bálványai. Nem ragaszkodunk görcsösen a mulandóhoz, mert látjuk, minden, de minden Istenre mutat. És nekünk egyedül Jézus elég kell, hogy legyen. Nem kell földi dolgok után és hívság és mi egymás után törtetni. A 6. ajánborság. Ezt is kérnünk kell. Ez egy fiúi szeretet, gyermeki szeretet ez is, bizalom Isten iránt, amely képessé tesz arra, hogy gyermeki szívvel, szeretettel, tisztelettel forduljunk az Úr felé.
És ez nem egy vallásos külsőség, ha valaki erre gondolna, ne gondoljon. Nem valami máz akar ez lenni a mi keresztény életünkben. Jámborkodik valaki. Még meg is lehet ugye így sérteni, vagy gúnyolni. Na, jámborkodik. Komoly dolog ez, lényegét tekintve, bensőséges kapcsolat ez az atyával. Gyermeki szeretet, bizalom az atya iránt. Amikor nem csak urat látok Istenben, azt a messze lévő és hát hatalmas urat, aki, ha bűnt követek el, ugye gyorsan és már rögtön veszi elő az ő fenyítő eszközét, lesújt rám, nem, hanem atyát látok benne, szerető atyát. Ez az ajándék, a jámborság formál bennünket valódi testvéri közösségé. Amikor már nem versengünk, amikor már nem bizonyítunk, nem rivalizálunk, mert tudjuk, mindannyian az atya gyermekei vagyunk, kivétel nélkül. Egyek vagyunk. Az atya szemében egyek vagyunk. A jámborság ajándéka gyógyítja a szolgálati féltékenységet. Pál apostol rómaiakhoz írt levelében írja, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Nem szolgalelkű félelem, hanem egy bensőséges kapcsolat az, amelyre meg vagyunk hívva. A jámborság ajándéka így imádkoztat bennünket, Abba, Atyám, szerető jó Atyám. Milyen csodálatos, hogy Jézus is így tanította meg nekünk a legtökéletesebb imát. És azt mondja, hogy bátran Istent hívjátok Atyának. Ő a ti szerető Atyátok. A lélek imádsága bennünk gyermeki bizalommal teljes szerepet, mely Isten atyaságából táplálkozik. A jámborság, a léleknek ez az ajándéka úgy frissíti és újítja meg lelki életünket, mint a víz a szomjazó testet. Ez formál közösségé. Ahogy említettem is, nem riválisok vagyunk, hanem testvérek. És akkor eljutottunk az utolsó, a hetedik ajándékhoz, az Isten félelemhez, amely a bűn elkerülésére való törekvés kíván lenni, nem rettegést jelent, hanem Isten nagyságának tiszteletét, és a szeretetéből fakadó tiszteletadást. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Olvassuk a 111. Zsoltárban. Nem rettegni kell Istentől. Az Isten félelem az egy szent áhítat, a bűn elkerülésének a vágya. Éppen amiatt, mert Isten a szeretet, ő, aki maga a szeretet, ő érzékeny minden egyes szeretetlenségre, és én nem akarom megbántani azt, aki szeret engem, aki a legjobban szeret. Ettől félek, hogy megbántsam valaha is. Ez az a szent félelem, hogy ne veszítsem el a szeretetet. Nem rettegés tehát, hanem inkább szeretetteljes tisztelet. A teremtmény tisztelete a teremtő nagysága előtt. Az Isten félelem őrzi meg a szív tisztaságát, alázatát. Nagyon fontos, hogy megóv az önelégültségtől. Karizmatikus közösségek nagy kísértése lehet, amikor úgy nagy hívvel ugye kimondjuk, hogy mi bezzeg megtapasztaltuk. Ugye, nagy Szentléleknek a tombolása, hú, mi aztán tudjuk, mi az, hogy karizmák, és hát egyház megújulása, tombol a Szentlélek. Mi ismerjük a lélek működését, dehogy ismerjük. De élvezzük, és szeretjük őt. Ez a hetedik ajándék arra emlékeztet, hogy minden kegyelem, ahogy Lizéői kis Szent Teréz is tudjuk, megfogalmazta, minden kegyelem. Semmi nem a mi érdemünk. Ha van benned Isten félelem,
nem vagy eltelve magaddal, nem vagy önelégült, akkor tudod, hogy Istenre kell hagyatkoznod, ő nála a kegyelem. A hit ajándék nem különálló képesség persze, hanem egyetlen valóságnak hét arca. Krisztus lelkületének kibontakozása bennünk. Amikor a bölcsesség vezet, az értelem világosít, a tanács irányít, az erő megtart, a tudomány helyre tesz, a jámborság bensőségessé tesz, és az Isten félelem alázatban őriz. Akkor már nem csak élünk, hanem elmondhatjuk alázattal, de nagy büszkeséggel is, hogy a lélek él bennünk. De ez is kegyelem. Amikor ezek működnek, döntéseink tisztulnak, kapcsolataink gyógyulnak, szolgálatunk alázatosabb lesz, és közösségünk érettebbé válik. A karizmák látványosak lehetnek, de az ajándékok azok nagyon mélyek. A karizmák szolgálatra adatnak. A hét ajándék megszentelődésre. És hogyha ez a kettő együttműködik, a karizmák és az ajándékok, akkor közösségünk csodák csodájára a lélek templomává lesz. Imádkozzatok ezekért az ajándékokért. Ahogy Pál apostol is mondja, ugyanígy a lélek is erőtlenségünk segítségére siet, mert nem tudjuk, hogy valójában mit is kell kérnünk. De maga a lélek esedezik értünk szavakban nem foglalható sóhajtozással. És most így elmélkedésünk végén arra kérnélek benneteket, hogy csendben most így kérjük, akár behuny szemmel is, imádságban. Uram, ahol nem látok tisztán, add az értelmet. Ahol félek dönteni, add a tanácsot. Ahol elfáradtam, add az erősséget. Ahol büszke vagyok, add az Isten félelmet. Ahol kemény a szívem, add a jámborságot. Ahol rosszul értékelek, add a tudományt. És mindenek fölé add a bölcsességet, hogy téged szeresselek. Szentlélek Isten, te már bennünk élsz, ébreszt fel ajándékaidat. Ne csak tapasztalni akarjunk téged, hanem engedelmeskedni neked. Formálj bennünket Krisztus képére, tedd közösségünket éretté, alázatossá és missziósá. Ámen.

Műsorunkban a Szentlélek hét ajándékáról Árvai Zoltán egerszalóki plébános atya tanítását hallották. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő, Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

14. Leó. Minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Szent Cég, a gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat.

0: Leó pápa, minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. A megváltás 2000 évének 2023-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete közösen tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. 14. Leó pápa így fogalmazott június 30-án kedden a Vatikánban, amikor fogadta az ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkezett az örökvárosba.
1: Your presence amongst us expresses the fraternal closeness of our sister church in Constantinople and of its shepherd and guide, His All-Holiness Bartholomew, Ecumenical Patriarch.
0: Leó pápa örömét fejezte ki, hogy az ünnepnapot követően üdvözölheti őket, és rámutatott, hogy jelenlétük kifejezi a testvéregyházunk Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének őszentsége Bartolomaios ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét. Mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Színódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. A pápa örömmel emlékezett vissza, hogy tavaly Szent András ünnepén jelen volt a fenári Szent György pátriárkális templomban. Hálásan emlékezett vissza első Bartolomaios ökumenikus pátriárkával való találkozásaira is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a nézetek szélesebb körű megosztását számos kérdésben. Mindenekelőtt közös vágyunkat, hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton, mondta a Szent Atya. Ebben a tekintetben Leó pápa megjegyezte, hogy a megemlékezés az első níceai zsinat 1700. évfordulójáról, amelyet Szent András ünnepének előestéjén tartottak Iznikben, ékes tanúságtételt tett arról a szeretett közösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki atyában, és akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Úrban és Isten fiában, valamint a Szentlélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez.
1: That commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle of this ecumenical journey, offering the model of true unity within legitimate diversity.
0: Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a níceai hitvallás legyen ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül. Egység a Szent Háromságban, Szent Háromság az egységben, hangsúlyozta Leó pápa. Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények, akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában, arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jó akaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez, mutatott rá 14. Leó beszédében. Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem csak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán, amelyek magukban foglalják a békét, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést, magából Jézus Krisztus evangéliumából fakad.
1: Indeed, our responsibility for the life and dignity of every human being, beginning with the youngest and most needy, is the criterion that will determine our present and eternal destiny.
0: Valójában minden ember életéért és méltóságáért való felelősségünk, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorultabbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat, jelentette ki a Szent Atya. Beszédének végén Leó pápa ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus pátriárkátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt. Imáimról biztosítalak benneteket, mondta, hozzátéve, Szent Péter és Szent András apostolok vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket Isten, a mi atyánk áldásával.
2: Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. 14. Leó pápa június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén kelt levelében kérte a Szent 10. Pius testvérület előjáróját, hogy mondjon le a július 1-ére tervezett pápai engedély nélküli püspökszentelésekről, melyek újabb skizmát jelentenek. Ahogy már korábban Castel Gandolfóban tájékoztatta az újságírókat, Leó pápa egy utolsó felhívással fordult a lefevristákhoz, kérve, hogy álljanak el szándékuktól, hogy július 1-én Svájcban 4 új püspököt szenteljenek pápai jóváhagyás nélkül. A pápa atyai lélekkel fordult a Szent 10. Pius testvérület legfőbb előjárójához, Davide Pagliarani atyához, és rajta keresztül a testvérülethez kapcsolódó püspökökhöz, papokhoz, szemináristákhoz és hívekhez, tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rábízott, mint Péter apostol utódjára. Az egyház elismeri a liturgikus élethez való ragaszkodást, a papképzés iránti elkötelezettséget, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, mely a testvérülethez tartozó sok szemét és közösséget jellemzi. Ez motiválta a figyelmes és jó szándékú hozzáállást az előző pápák részéről is, mellyel kitüntették őket. Levelében tehát Leó pápa ezzel a lelkülettel, keresztény szeretettől telt, tiszta szívvel kérte a löfevristákat, hogy gondolják meg magukat. Vegyék alaposan figyelembe híveik lelkijavát, mert a skizmát okozó lépés, amire készültek, megfosztaná őket a jogos és esetenként még a szentségek érvényes vételétől is, amelyet ők szeretnek és keresnek megszentelődésükért. Az egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek lehetővé és gyümölcsözővé tud tenni. Imádkozom értetek, mert szétszakítani Krisztus varratlan köntösét rendkívül súlyos bűn, írta levelében a pápa, majd azért fohászkodott, hogy az Úr világosítsa meg lelkiismeretüket és ébressze fel szívüket. A Krisztustól kapott hatalomnál fogva, fájdalmas, de még reménnyel teli lélekkel kötelességemnek érzem, hogy megkérjelek, álljatok el szándékotoktól, zárta sorait Leó pápa, Mária a jó tanács anyja szeplőtelen szívébe ajánlva szándékát. A pápa tehát újból arra kérte a löfevristákat, hogy mondjanak le a pápai engedély nélküli püspökszentelés skizmatikus cselekedetéről. Jelentőségteljes, hogy a levél legerősebb érve a Szent 10. Pius testvérület híveinek lelkijava, mivel a skizma illegitimmé teszi, és egyes esetekben, mint a szentségi gyónás és a házasságkötés esetén, érvényteleníti a szentségeket is. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Július 1-én Ökomban a Szent 10. Pius testvérület központjában több ezer ember jelenlétében megtartották a püspökszentelést. Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk, nyilatkozta Davide Pagliarani legfőbb előjáró. Krisztus varratlan köntöse tehát, melyet Leó pápa június 29-i levelében kért, hogy ne szakítsanak el, végül elszakadt. A svájci Ekonban, a Szent 10. Pius testvérület központjában július 1-én szerdán délelőtt a löfevristák, Marcel Lefebvre követői 4 új püspököt szenteltek. Tették ezt pápai engedély nélkül, noha az új főpásztorok igennel válaszoltak a liturgikus formulára, Habetis mandatum apostolicum. Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízó leveletek? Tették mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy biztosítsák a folytonosságot és magának a kongregációnak a fennmaradását. Dacára a Szentszék által kezdeményezett párbeszédnek és figyelmeztetéseknek, hogy ne folytassák a skizmát, amint azt Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, és maga 14. Leó pápa 2 nappal korábbi levelében kérte. Több mint 1000 pap, szerzetes és szerzetesnő, 15 000 világi hívő vett részt a szertartáson, amit a Szent 10. Pius testvérület szemináriuma melletti fehér feszített sátorban tartottak meg szerdán reggel 9 órakor. Az eseményt 6 nyelven élőben közvetítették hivatalos honlapjukon, ahol az elmúlt napokban egy visszaszámlálót indítottak el a szertartásig, amelyre különféle kiegészítő eszközökkel és más eseményekkel is készültek. A 4 felszentelt püspök, az 53 éves svájci Pascal Schreiber, akit 1998-ban szenteltek pappá Ekonban, az amerikai Michael Goldade, aki eredetileg észak-dakotai de Kansasben nőtt föl, a 42 éves Michel Poinciné de Sivry és a 36 esztendős Marc Appié mindketten franciák. Alfonso de Galarreta és Bernard Felley püspök végezték a szentelést, ketten a még élő 4 püspök közül, akiket Lefebvre 1998-ban szentelt föl. A liturgia elején a Szent 10. Pius testvérület előjárója, Dávide Pagliarani atya rövid beszédet olvasott föl, amelyben megállapította. Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat. A testvérület előjárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, attól kezdve, hogy a II. Vatikáni zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak és a szent hagyomány ellen cselekszenek. Pagliarani szerint tehát súlyos kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy cenzúrák ez ellen a tett ellen semmilyen értékkel nem bírnak, tette hozzá. A löfevristák számára ez történelmi nap és ünnep, mondta az előjáró. Az egyetemes egyháznak viszont olyan nap, amelyen kiújul egy seb, a megosztottság sebe.
0: Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Lucio Ruiz prelátus ősztől a pápa a jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját. A június 30-án bejelentett kinevezés a római kúrián belüli közelmúltbeli változások sorozatának részeként történt. A kommunikációs dikasztérium és a szeretett szolgálat dikasztériuma a közelmúltban új vezetőket kapott. Montserrat Alvarado asszonyt nevezték ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává június 2-án, aki novemberben lép hivatalba, míg Luis Marín de San Martín spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az apostoli alamizsna hivatalt. Szeptember 1-től Ruiz atya Marín de San Martín püspök mellett szolgál. A kommunikációs dikasztérium megalakulása óta részt vesz a szerv munkájában, amikor még kommunikációs titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki titkárnak, miután sok éves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin-Amerikában, ahol a Latin-Amerikai Egyház információs hálózatának tanácsadójaként, valamint a Guadalupe-i miasszonyunk latin-amerikai képző és fejlesztő központ elnökeként szolgált. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem kommunikációs karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a kommunikáció világa 2025. januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának megszervezésében, amelyet 2025. júliusában rendeztek meg a Vatikánban. A bejelentést követően röviddel a kommunikációs dikasztérium munkatársaihoz intézett szavaiban Ruiz atya kiemelte, hogy boldogan követi az urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősségérzetről és a ragaszkodásról is, amelyet egy olyan projekt iránt érez, amelyet felépítettek és elindítottak, hozzátéve, hogy egy ilyen kötelék soha nem múlik el. Leó pápa Massimo Rallit, a szeretett szolgálati dikasztérium jelenlegi tisztviselőjét pedig kinevezte a vatikáni szerv titkárhelyettesévé.
2: kedvencék. A gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. A New York-i ENSZ szervezetek állandó szentszéki küldöttsége kedden a közgyűlés bizottsági ülésén megerősítette anyagi támogatását a közel-keleti palesztin menekülteket segítő hivatal javára, mely már több mint 70 éve biztosít nekik oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat, ezáltal méltó élethez juttatva őket. A szentszéki állandó misszió mély aggodalmának adott hangot a humanitárius szervezet tagjainak megölése miatt. Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését. Ezt erősítette meg nyilatkozatában az állandó szentszéki ENSZ képviselet New Yorkban, a szervezet közgyűlésének egyik értekezletén. Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal nyújt palesztinok millióinak. Több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást, élelmiszersegélyeket és szociális szolgáltatásokat, biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget nyújt arra, hogy méltósággal éljenek. A hivatalt 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése, az 1948-as arab-izraeli háborút követően a palesztinok megsegítésére, akik menekülté váltak. A szentszéki ENSZ képviselet ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki, amiért meggyilkolták a palesztinokat segítő hivatal tagjait, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a palesztin állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett. A szentszéki misszió megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében. Végezetül annak a kívánságának adott hangot a szentszék, hogy a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek szilárd tiszteletben tartásával folytatja munkáját, hogy így megőrizze hitelességét és garantálja a küldetésük végzését a szolidaritás és a béke megbízható eszközeként.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: A nap imája.
1: Mindenható örök Isten, szabad nekünk a földi áldásokat is kérni, ha az a lelkünknek javára válik. Tégy minket méltóvá földi áldásodra. Adj nekünk istenfélő szívet, amely téged igazán szeret. Add, hogy ne legyünk méltatlanok ajándékaidra. Adj olyan szellemet, amely minden jó tétményeidért neked ad hálát, és nem használja más jóságodat, mint a te dicsőségedre és az emberek javára. Adj a testünknek táplálékot, mert arra szüksége van, és add, hogy azért dolgozzunk, hogy szüntelen benned bízzunk. Uram, akinek előrelátó gondoskodása mindent javunkra fordít. Add meg mindezt nekünk, a mi Úrunk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus által, aki veled és Szentlélekkel együtt él és uralkodik.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyül a fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok

0: csökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk

0: sökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szent Péter és Szent Pál főapostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
2: Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha külön veszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
3: Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
2: Érdekes helyzet alakult ki én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazás

0: alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítástechnika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
1: És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
0: Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra. Ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
2: Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. Főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán is előadást tartott, őt hallották. Szombaton lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a részvevő Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra-Verebély-Szentkúti Kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9:30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede Egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottója: mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Ehhez kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a középponti téma. Délelőtt 9:30-től délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyományá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Július 16-a és 19-e között lesz idén az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. A rendezvény keretében lesznek szentmiség, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat keretében majd a pénteki napon délután 2 és 5 óra között várják a véradókat Szalókon. Az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. A véradáshoz szükség lesz a személyigazolványra, a lakcímkártyára, valamint az eredeti TB kártyára. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, tanácsolják közel 30 év tapasztalatai alapján, ilyen például a takaró, a polifóm, és ajánlatos vinni elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós férfi és női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil toalettek is a résztvevők rendelkezésére állnak. Zuhanyzása reggel a program kezdése előtt, napközben siesta időben, vagy az esti szentmise után lesz lehetőség. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónás lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Emellett interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, a legnyitottabbak pedig a városmisszió során majd Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal, táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el. Mia Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Tennyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva, évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásról, figyelemről és közösségről is, ezért remélik, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet, illetve hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni, az ima háttérláncba be lehet kapcsolódni, a gondolataikat, áldozataikat, imáikat felajánlhatják a békért. Az ima szándékokat pedig az info@mariaot.hu e-mail címre várják. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
3: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta a gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amit atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Mária belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. E két asszony találkozásában a korabeli zsidó rituálé szerinti megnyilatkozások mögött a látogatás teológiai valósága, az emberi találkozások isteni mélysége tárul elénk. A találkozás szemlélődéssel indul. Feltűnnek egymás előtt. Egy pillanat alatt átlátja a szerető tekintet a másik egész valóját. Felismeri, elismeri, de az arcot keresi, és az arcon is a szemet. A tekintetek nem csupán találkoznak, hanem szinte megfürdenek egymásban. A szem valóban a lélek tükre. A két tekintet bekapcsolódása mögött a szeretet hatalmas eseménye játszódik le, a kölcsönös befogadás. Itt már minden eldől. A szeretet kapcsolat mélységének, nagyságának arányában engedhetem szememen keresztül bensőmbe hatolni a másik tekintetét. Ha tovább lépne, határt sértene meg, amelyre elutasítása felelet. Mária és Erzsébet azonban szabadon, minden fenntartás nélkül beléphetett a másik benső világába, mert mindketten tisztán szerettek. És mivel itt két Istenbe merült ember találkozott, ezért igen nagy mélységet járt be tekintetük. Odáig hatolhatott, ahol a másikban Isten lakozik. Máriában a megtestesült ige, Erzsébetben a hitet támasztó szent lélek. Csak ezután szólalnak meg. Erzsébet szava méltatlansága tudatáról árulkodik. De hogyan lehet, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mária viszont tovább lép. Elhagyva a találkozás rituáléjának ezt a kötelező mozzanatát, hogy ő is találjon valamilyen okot méltatlanságára, például, hogy ő a fiatalabb, lelkéből azonnal égre csap Isten dicséretének és imádásának éneke. Annak a méltatlanságnak átérzésénél, hogy egymás emberi szeretetére méltatlanok vagyunk, nem szabad megállni, hiszen a szeretet Istentől való. Ebből a meglátásból születik meg a Magnifikát. Ez nyitja meg az eget két egymás szerető ember találkozásának eseményében. Egyes szám első személyben ketten énekelni az Úr dicséretét. Ez már a szentek közösségének megvalósulása.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie Jezu svätého evanjelia podľa Lukáša. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, povýšil ponížených. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v fornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil duch svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária hovorila, velebí moja duša pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Počuli sme slovo pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: E Mária inke ande kadal gyesalas peskod rom, aj andele plája szigyárdas, ande la júda koforo. Andele zakariáseszko kergéji, andre, aj dobroszárdas la Elizabeta. Kanae Elizabeta, sundas la Mária konai száripe, ande lako per, miski jaspeo sávoro, voj pale Elizabeta pergyilas le svuntone duhosa. Bare mosa o precipisardas, domni mei san maskar le žuvia, aj domni mei teperski lulugi. Saršai si kodi, ke murerajeski dei a velkat hemande. Diksar ašun dom, ke naisari peski vorba, katare loš miski sai lasande muro per, o šavoro. Lošatar perdej kodol kon paťajle andej kodolesko a na vipe so raj pendas lenge. E Mária dumadas. Muro duho ašarel le rajes, aj muro ilo lošal ande muro paruvari del, ke pepeski čoris lugoj kadiklas. A kede akanaktar baktia leile sirmilan sako nepoto, ke bari kerdas manco pogano hai smuntoi lesko anav, lesko kami pepa nepotoste, pe nepotoste le divles darablenca ašel. Leski kui andresi kadas paleski putiera, rispisardas andelengo ilo le putiarden, tele pizdas palengo skamin pepoganon, le čorren fale opre vazdas. Le bohalen čajardas, bale barvalen šúše vastenca bišadastar.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Lukas. Mária machte sich auf den Weg und eilte in eine Stadt in den Bergen Judäas. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, bewegte sich das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth von Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du vor allen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, bewegte sich vor Freude das Kind in meinem Leib. Wohl der, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós boldogasszony ünnepe. A római misekönyvben az ünnep elnevezése Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Mivel az aratás idejére esik, magyar népünk Sarlós boldogasszony ünnepének nevezte el. Az ünnepet úgy ismertetem, hogy elolvasom az ünnepi zsolozsmának antifónáit és 3 himnuszát. Az imára hívás antifónája, a boldogságos Szűz Mária látogatásának ünnepén újjongva köszöntsük az Urat. A reggeli dicséretben Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt szent lélekkel. Boldog vagy Mária, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, hangosan felkiáltott. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mária Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Boldognak hirdetnek engem az összes nemzedékek, mivel tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát az Úr. Ime ezek az antifónák tartalmazzák Erzsébetnek, illetve Máriának a szavait, amelyekből a jól ismert látogatás történetét újra és újra magunk elé idézhetjük. Most hallgassuk meg a 3 himnuszt ezen az ünnepen. Ó, jöjj magasztos asszonyunk, téged vár földi otthonunk, már Erzsébetre szent öröm szállott le egykor jöttödön. Ó, jöjj korunk reményete, imád bűnünket mossa le, meglátogatva népedet, üzd el tőlünk a vészeket. Ó, jöjj, ha zúg a tengerár, vezérlő csillag, fénysugár, utunk, ha görbe, jóra incs, hogy járjunk tisztán, jöjj, taníts. Ó, jöjj, könyörgünk, látogass, erőnk erőddel támogasd, ha pártfogónk íj égikar, lelkünk haladhat biztosan. Ó, jöjj, király törzs veszélye, téveigők biztos útjele, őket hitünkben egybe hívd, hogy égnek üdvét nyerje mind. Ó, jöjj, magasztos szűz, veled, fiadnak hála tisztelet, atyával, szentlélekkel is, ki minket áldon megsegít. Amen. A reggeli dicséret himnusza. Erzsébethez jössz, Mária, méhedben Isten magzata, anyjában János felvidul, így jöjj hozzánk is gyámolul. Siess, mutasd meg szent fiad, hogy hit fakadjon gazdagabb, s dicséretednek jogcímét, elismerjék már szerteszét. Köszöntsed most az új anyát, az egyház népes otthonát, mely örvend halva hangodat, mert Krisztus jött el általad. Fordítsd felénk tekinteted, és lásd meg hívő népedet, mely buzgó szívvel ünnepel, mert mindenkor velünk leszel. Ó, szent örömnek záloga, esengő vágyunk száll oda, hol égi házban vársz reánk, míg elkészül fehér ruhánk. Lelkünk magasztal szűz, s veled, az Úrnak hála tisztelet, ki megdicsőít tégedet, hogy égs föld zengje szent neved. Amen. Az esti dicséret himnusza. Szűz, akit Isten kiszemelt anyjának, ihletett szívvel hegyen völgyön által, mégy, hogy szívednek sugarait oncsad, jó rokonodra, hogy köszöntésed rokonod fogadta, ime méhében repesett a magzat, az anya téged úrnőjeként tisztel, s áldva magasztal. Boldognak mondtad te is magad akkor, hálás szívedből Isten lelke szólalt, ihletett dallal köszönted uradnak drága kegyelmét. Ó anyánk, téged az egész világ áld, s most mi is zengünk örvendező szívvel, és benned valljuk az Úr kegyelmének osztogatóját. Te adott Krisztust, s mindig új kegyelmét, add legnagyobbként üdvünk drága kincsét, hogy veled együtt a Szent Háromságot áldjuk örökké. Amen. Amikor Mária meglátogatta rokonát Erzsébetet, akkor imádkozta el hálaimáját. Ennek egyik legszebb változata DNS Valéria fordításában így hangzik. Magasztalja lelkem az én uramat, örvendezve élek szárnyai alatt. Szolgálója lettem, lepillantott rám, alázattal zengi, dicséretét szám. Ami velem történt, nem volt soha még. Boldognak mond engem minden nemzedék. Nagyot művelt rajtam hatalmas keze, jóságában százszor szent az ő neve. Irgalma leáradt, népünkre borult, félelmünkre szállott, s a szívemre hult. Hatalmas a karja, csak egyet súint, a kevékerőket széllyel szórja mind. Letöri a gőgöst képzelt magasán, alázatos hívét ágya trónusán. Éhezőnek ételt teli kézzel ád, de a gazdagoktól zárja kapuját. Izrael dolgára örök gondja van, szívén hordja népét nagy irgalmasan, atyáinkhoz szólott ezredeken át, Ábrahám és Magva ismerte szavát. Dicsőség az Úrnak, áldjuk az atyát, fiát és a lelket századokon át, tudom, hogy mit adtál tövis koronát, áldott légy ma érte, s minden koron át. Sarlós boldogasszony ünnepén, a szentmisében így imádkozunk. Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a boldogságos Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 2-án csütörtökön szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Otto, Jenő, Mária és Marcián nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg, hogy milyen eredetű nevekről van szó. Az Otto a német Otto névből származik, ez az ott kezdetű, germen eredetű nevek önállósult becézője. Jelentése birtok, vagyon. A Jenő honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű, melynek jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. A Mária bibliai név, eredeti héber formája a Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejthetetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Marcián a latin Marcianus név rövidülése, melynek jelentése a Marcius nemzetséghez tartozó férfi. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van Sarlós boldogasszony napja, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. A kereszténység a 13. századtól július 2-án a nehézkes Máriának, a Jézussal várandó Szűznek Erzsébetnél keresztelő Szent János jövendő anyjánál tett látogatását ünnepelte. Sarlós boldogasszony ünnepe tisztelete egy századdal később vált az egyházban egyetemessé. Az ünnepnap megválasztásába egy kis hiba csúszott. A szóban forgó esemény idején az evangélium szerint Erzsébet a szülés előtt állt, fia születését azonban már az ősegyház 8 nappal korábban, június 24-én megünnepelte. Ez lehet az oka, hogy a 17. század derekától az ünnepet törölték a hivatalos római naptárból, de mivel a nap az aratás kezdetére esik, a közelmúltig jelentős dátum maradt. Persze nem eredeti tartalma szerint, hanem arató ünnepként. Nálunk, hogy a többi Mária boldogasszony ünneptől megkülönböztessék, a Sarlós boldogasszony nevet kapta. Népünk nem Péter Pálkor kezdte az aratást, ahogy a kalendárium előírta, hanem e boldogasszony ünnep másnapján. 1994 óta ma van a sportújságírók napja. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1994. szeptemberében Párizsban tartott ülésén magyar javaslatra július 2-át a sportújságírók napjává nyilvánította annak emlékére, hogy az AIPS 1924. július 2-án alakult meg. 1995-ben ünnepelték először. 1844-ben először mutatták be az Erkel Ferenc által megzenésített himnuszt. Kölcsey Ferenc költeménye, amit 1823. január 22-én fejezett be, 1903-tól az ország hivatalos himnusza. A zeneszerző és karmester 1844-ben szerezte, amikor a Kölcsey versének megzenésítésére kiírt pályázaton az Itt az írás forgassátok, érettésszel józanon, Kölcsey jeligéjű pályázatával első díjat nyert. A nyertes pályaművet először a Pesti Nemzeti Színház mutatta be. 1936-ban megszületett Hofi Géza humorista. Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas humorista, színész, énekes. A Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja. 1958-ban Nyíregyházán megszületett Friderikus Sándor, újságíró, Pulitzer díjas író, showman. A Magyar Rádió riportereként dolgozott 1986-ig. 1984 óta szerkeszt és vezet talkshowkat, cikkeket és riportokat ír. 1989-től ismét készít rádióműsorokat is. 1714-ben megszületett Christoph Willibald Gluck, német zeneszerző, aki megreformálta az opera műfajt. Sok szempontból megelőzte a korát. A zene, szöveg és dráma egységéről vallott felfogása miatt nem véletlenül tartja nagyra, egy évszázaddal később Wagner és hivatkozik rá Berlioz. A francia zene fejlődésére is erős hatást gyakorolt. Korábban nagy vitákat váltottak ki operái. 1802-ben megszületett Cserneki és Tarkői Dezsőfi Arisztid, honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike. 1881-ben Budapesten megszületett Fonó Albert, mérnök, a sugárhajtóművek egyik legfőbb kidolgozója. Fonó Albert a Műegyetemen 1903-ban kapott mérnöki oklevelet, majd magyar, német, belga, svájci és nagy-britanniai gyárakban dolgozott. Elsősorban energetikával foglalkozott. 1923-ban dolgozta ki gőzkazánját, önműködő fék és menetszabályozójának szabadalmát pedig Siemens vásárolta meg. 1926-ban Kármán Tódorral együtt kísérletezve kidolgozott egy szárnyas hajót és szerkesztett bányászati légsűrítő berendezéseket is. Legfőbb érdemeit a sugárhajtóművel kapcsolatos munkáinak köszönheti. Elsőségét a repülőgép sugárhajtómű feltalálásában több szabadalom is bizonyítja. 1883-ban megszületett Vidovszky Béla, festőművész, akinek képeit királyok is vásárolták. Elsősorban tájképeket és enteriőröket festett. 20 képét őrzi a Magyar Nemzeti Galéria, 5 képe díszíti az országházunkat. Vidovszky enteriőrt vásárolt 1915-ben a magyar, 1920-ban pedig az olasz király is. 1894-ben megszületett André Kertész, magyar-amerikai fotóművész. Magyar nevén Kertész Andor, születési nevén Kón Andor. Az 1920-as és 30-as években a párizsi művészvilágot fotózta. Az 1960-as és 70-es években a New York-i fotóművészvilág elismert tagja lett. 1900-ban első próba útjára indult a Ferdinand von Zeppelin által tervezett EZ-1 jelzésű léghajó. A merev szerkezetű, könnyű fémből készült, kormányozható léghajót a magyar Schwarz Dávid találta fel. Találmányát halála után az özvegyétől vásárolta meg Zeppelin gróf, aki ezen léghajók révén vált világszerte ismerté. 1905-ben meghalt Kruspér István, mérnök, geodéta, Pest felmérési feltételeinek összeállítója. Kruspér István Bécsben szerzett mérnöki oklevelet, főszakterülete a geodézia volt. Közreműködött a méter és a kilogramm egyedüli törvényes mértékegységként való elfogadásáról szóló törvény előkészítésében. Az ő előterjesztése alapján állították fel a Magyar Mérték Hitelesítő Bizottságot, de a Nemzetközi Mértékügyi Bizottságnak is alapító tagja volt. Kruspér állította össze Pest város felmérésének feltételeit is. Több mérőműszert szerkesztett, illetve alakított át új lejtmérő szintező műszeréért az 1878-as párizsi világkiállításon ezüstérmet kapott. Jelentős eredményeket ért el a metrológia területén is. 1938-ban megszületett Szilágyi Domokos, erdélyi magyar költő, író, irodalomtörténész és műfordító. 1964-ben meghalt Adorján János, gépészmérnök, az első magyar repülőgép tervezője és első pilótája. Stuttgartban tanult, Gottlieb Daimler tanítványa és pártfogoltja volt. 1906 és 1909 között Párizsban az autóiparban dolgozott. Magyarországon elsőként repülőgépet tervezett és épített. 1909-ben Gróf Andrássy Géza támogatásával Blériot monoplánjának mintájára építette meg a Libell, vagyis Szita kötő nevű, kéthengeres, Adorján Dedics motorral szerelt repülőgépét. Első sikeres felszállását 1910. január 10-én hajtotta végre. A próbaút egyben az első olyan alkalom volt, amikor magyar pilóta magyar tervezésű és kivitelezésű repülőgéppel repült. 1910 őszén a Helios garázs által alapított Blériot pilótaiskola vezetését vette át, majd több évtizeden át a budapesti Mercedes képviselet üzemvezetője volt. A II. Világháború után az Icarus autóbuszgyár mérnökeként számos újítással járult hozzá az üzem korszerűsítéséhez és gyártmányai fejlesztéséhez. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Tehát 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, a második 50 ezeret pedig novemberben utalvány formájában, amelyet szintúgy a gyerekek iskoláztatására lehet felhasználni. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Magyar Péter javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást, úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a kormányfő. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok irányításáért felelős miniszter, azaz a mindenkori belügyminiszter, jelenleg Pósai Gábor előterjesztésére a miniszterelnök felmentette a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatala Annát. Ő 2024. április 15-től vezette a központot, előtte a polgári elhárítás, az Alkotmányvédelmi Hivatal helyettes vezetője volt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta, és tegnap megjelent a magyar közlönyben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt kedden fogadta el az Országgyűlés. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyedévben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárddal magasabb az egy évvel korábbinál. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedett az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nőtt a havi alapdíj is, mely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíj a korábbi 914 helyett 954 forint lett köbméterenként, és az alapdíj is emelkedett. A vendéglátásban dolgozó kérése ellenére életbe lépett az egyszerhasználatos műanyag és papír poharak tilalma, miután ezúttal már nem hosszabbították meg az azokra vonatkozó haladékot. Ezeket mostantól többször használatos poharakkal, például visszaválthatóakkal kell helyettesíteni. A polgármester felszólította a Semcorp kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonatflottájának gyártása, jelentette be Vitézy Dávid a Facebook oldalán. Az ötrészes, kétáramnemű, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Az uniós versenyképesség megerősítését tartja az egyik legfontosabb célkitűzésnek a most kezdődött szlovák V4 elnökség. Robert Fico kormányfő emellett az unió új költségvetése területén kialakítandó közös álláspontot, valamint az EU bővítési politikáját jelölte meg a visegrádi csoport fő feladatainak. Vádat emelt az északi áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított Szerhéj Kuznyecov néven azonosított 50 éves ukrán férfi ellen a Német Szövetségi Ügyészség. A főügyész a polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolja a férfit, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető, a gyanúsított ártatlannak vallja magát. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, zápor zivatar még néhol előfordulhat, sokfelé élénk erős a szél. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Holnap ismét többfelé lehet majd zápor, északkeleten zivatar is, és élénk erős szél fúj majd 30 fok körüli csúcshőmérséklettel. Híreinket hallották.
1: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

2023-ban Madonna debütáló albumának harmadik kislemezdalaként vált slágerré. Később remix változat is készült belőle. Először az 1987-es You Can Dance, majd az 1990-es Greatest Hits és a 2009-es Celebration című albumokra. Jó napot kívánok, ezen hallgassuk együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kónya Éva. Mai válogatásunkban a régi kedvencek közül Demián Ferenc, a Color és a Tini korom egyik legnagyobb slágerét jegyző Hathaway dalát hallhatják, az újdonságok közül pedig a Duran Duran és a fiatal hazai tehetség Szabi Eszt, valamint a Chainsys és Bialex közös dalát ismerhetik meg. A folytatásban pedig Santana csap a húrok közé, Chad Krügerrel közös felvételük az Into the Night szól itt a

A Chainsy zenekart a Dal 2015 című műsorban ismerhette meg a közönség, The Night című dalukkal ugyanis az élő műsorban mutatkoztak be. Biolex közreműködésével most megérkezett a folytatás. A Kaleidoszkóp érdekessége, hogy a szöveget magyar és angol nyelven is hallhatjuk. Ennek oka, hogy Alex ragaszkodott a magyar nyelvhez, a fiúknak viszont jobban áll az angol. Ami persze nem probléma, mert ezáltal egy izgalmas keveredést kapunk. A dal a kapcsolatok folytonos változásairól szól, akár a kaleidoszkóp prizmájának mozgása, minden változó az életünk eseményeiben.

Az új-zélandi származású, de már Angliában élő énekesnő Natasha Bedingfield eddig 3 nagy lemezzel és 13 kis lemezzel büszkélkedhet. A zeneiparba 2004-ben robbant be Single című kis lemezével, majd jött a hatalmas sikert hozó Unwritten lemez. Most 2007-es dalát, a Soulmate-et hallják.

Alexander Nestor Hedvém egy holland trinidadi vegyes házasságból született, és édesapjával költözött Európába. A középiskolát már Amerikában végezte el 1983-ban, de 1989-ben visszatért Európába, és Kölnben telepedett le, ahol focizott, mellette pedig koreográfusként dolgozott. Hedvey 1993-ban lett ismert a zenei világban, ugyanis ebben az évben jelent meg első albuma Hedvey címmel, amiről az első kislemez a What is Love című dal volt, ami Európa számos országában vált listavezetővé. 1998-ban a Diszkó patkányok című film miatt újra népszerűvé vált a What is Love, amelyet azóta is játszanak a diszkók.

Az ikonikus Duran Duran nemrég bejelentette, hogy ősszel egy teljesen új hanganyaggal lepi meg közönségét, amelynek a Paper Gods címet adták, és szeptember 11-től válik majd elérhetővé. A dalok listáját elnézve kiderül, hogy illusztris közreműködők egész sorra szállt be a projektbe, rögtön az első kislemezdal a Pressure Off Janelle Monáe-val és Neil Rogers-szel készült, így nem meglepő, hogy igencsak laza és életigenlő lett, a mai hangzásról már nem is beszélve.

Ha már nyár van és a fesztiválok szezonja, akkor utolsó dalunk legyen a fiatal hazai tehetség Szabiest újdonsága, ami az eddigi felvételeitől eltérően angol nyelven készült el. A Daylight Fading fontos állomás a fiatal énekes életében, hiszen eddig csak magyar nyelven írt, most pedig szerette volna kipróbálni dalszerzői tehetségét angolul is. A történet a nyár, a vakáció és a barátok témája köré épül, azt az életérzést mutatja be, amikor gondtalanul elmegyünk nyaralni a barátokkal, és csak egyszerűen jól érezzük magunkat.

0: kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Egy hét múlva újabb válogatással jelentkezünk majd, addig is további szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt Kónya Évát hallották.
1: Hallgassuk Együtt. Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Nátrán István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően Kódex című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az Eszterházi hercegek 20. századi sorsát idézzük fel dr. Varga Kálmán történész előadása nyomán. A hajdan meghatározó főúri család történetén keresztül egy letűnő világ, valamint a magyar történelem viharos évszázadának fontos fejezetei tárultak elénk. Műsorunkban ennek az érdekes és sok tanúsággal szóló előadásnak második részét hallják. Következzen egy részlet a műsorból.
2: A lépés, ami megalapozta és ezt énekelt az Otruba Istvánnak a tudása és a menedzsment fölkészültsége, hogy egy modern tőkés gazdasággá alakult tehát az Eszterházi birtokrendszer, ez nem ritka egyébként Európában, tehát más nemzetek arisztokráciájában. Ma is egy tőkés, gazdálkodó, nyereséges, majd lesz erről szó, szerkezetről van szó, amely a nyereségét visszafordítja az Eszterházi örökség, a kulturális örökség megtartásába. Ezért van az, hogyha kimennek, akkor rendben van téve a kastély, rendben van téve a fraknói vár, és hagyd ne soroljam, folyamatosan dolgoznak ezen.
1: 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. A 350 éve született második Rákóczi Ferenc nevével filmjelzett szabadságharc kimeneteléről, lezárásáról, eredményeiről. Dr. Gebei Sándorral, az EKKE Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a szerzetes rendek feloszlatásáról, valamint a témában született könyvekről hallanak összeállítást. A 15 órai híreket követően Hangoló című műsorunkban ez alkalommal a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallgathatják meg. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban az imádságról beszélget Bilincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, Faludiné Majoros Zsuzsannával, Hadobásné Tóth Ceciliával és Hadobás Zsolttal. A 16 órai híreket követően először a Lélek útjain című műsorunkban ma Varga Kamil Ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd Zöldi Pált a férfi sátor alapítóját és vezetőjét hallják. Fél ötkor kezdődő Közelkép című portréműsorunkban Székely Dénes Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzéri imádságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. Fél hétkor Sallós Boldogasszony ünnepéről emlékezik meg Katona István néhai EGRI segédpüspökünk, majd meghallgathatják a napversét. A 19 órai híreket követően könyvtári Barangolás című műsorunkban ma külföldi szerzők verséből válogatunk néhányat, melyben Istennel való kapcsolatukról, az ima, a meditáció jelentőségéről és a teremtett világról írnak, hol komoly, hol humorosabb témában. 3.48-tól esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján dr. Megyesi Melinda ügyvéd hivatásáról, házasságáról és családi életéről mesél. Ugyanebben az órában a rádiónk Tokai Vita körzetében Mellik Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével a japán küzdősportról, versenyekről, edzésekről és sikerekről beszélget a szerkesztő Molnár András. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ismertette az új tanévkezdési támogatás szabályait, részleteit a miniszterelnök. Magyar Péter elmondása szerint minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

a gyerekek iskoláztatására lehet felhasználni. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Magyar Péter javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást, úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a kormányfő. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok irányításáért felelős miniszter, azaz a mindenkori belügyminiszter, jelenleg Pósai Gábor előterjesztésére a miniszterelnök felmentette a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatala Annát. Ő 2024. április 15-től vezette a központot, előtte a polgári elhárítás, az Alkotmányvédelmi Hivatal helyettes vezetője volt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta, és tegnap megjelent a magyar közlönyben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt kedden fogadta el az Országgyűlés. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyedévben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2009 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárddal magasabb az egy évvel korábbinál. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedett az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nőtt a havi alapdíj is, mely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíj a korábbi 914 helyett 954 forint lett köbméterenként, és az alapdíj is emelkedett. A vendéglátásban dolgozó kérése ellenére életbe lépett az egyszerhasználatos műanyag és papír poharak tilalma, miután ezúttal már nem hosszabbították meg az azokra vonatkozó haladékot. Ezeket mostantól többször használatos poharakkal, például visszaválthatóakkal kell helyettesíteni. A polgármester felszólította a Semcorp kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonatflottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az ötrészes, kétáramnemű, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Az uniós versenyképesség megerősítését tartja az egyik legfontosabb célkitűzésnek a most kezdődött szlovák V4 elnökség. Robert Fico kormányfő emellett az unió új költségvetése területén kialakítandó közös álláspontot, valamint az EU bővítési politikáját jelölte meg a visegrádi csoport fő feladatainak. Vádat emelt az északi áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított Szerhij Kuznyecov néven azonosított 50 éves ukrán férfi ellen a Német Szövetségi Ügyészség. A főügyész a polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolja a férfit, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető, a gyanúsított ártatlannak vallja magát. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sokfelé lesz élénk, erős. A hőmérséklet pénteken hajnalban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Kevés olyan család akad a magyar történelemben, amelynek neve annyira összefonódott volna az ország politikai, gazdasági és kulturális életével, mint az Eszterházyaké. A több évszázadon át meghatározó szerepet betöltő főúri dinasztia tagjai nem csak jelentős birtokokkal és hatalommal rendelkeztek, hanem mecénásként, közéleti szereplőként és a magyar kultúra támogatóiként is maradandó nyomot hagytak a történelemben. A 20. század azonban olyan kihívások elé állította az arisztokráciát, amelyek gyökeresen megváltoztatták addig világukat. Hogyan élte meg az Eszterházy család az első világháborút követő társadalmi és politikai átalakulásokat? Milyen veszteségeket és megpróbáltatásokat hozott számukra a II. Világháború, majd a kommunista diktatúra időszaka? Miként alakult a család sorsa, a birtokok elvesztése, az üldöztetések és a kényszerű alkalmazkodás éveiben? Nos, ezekre a kérdésekre keresi a választ dr. Varga Kálmán történész az Eszterházy hercegek a 20. században című előadásában. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tittelesték sorozatának részeként elhangzott előadás nem csak egy család történetét mutatja be, hanem egy eltűnő társadalmi réteg a magyar arisztokrácia sorsán keresztül a 20. századi magyar történelem fordulópontjait is megvilágítja. A következő percekben ennek az izgalmas és tanúságos történelmi utazásnak a legfontosabb állomásait idézzük. Dr. Varga Kálmán történészt hallják.
2: Mi az öröksége ebben az időszakban? Hát ugye az Eszterházy palota, a fertődi kastély kifosztva, leégve, elpusztulva. Ugye a birtokok szintén, de még a tulajdonjogot nem kérdőjelezte meg senki. Ausztriában viszont teljes bizonytalanság van, hiszen a szovjet csapatok ugye Ausztria egyik részét, vagy keleti felét is megszállták, magyarul az Eszterházy birtokok java része orosz ellenőrzés alatt állt, jól lehet, ott nem fosztogattak úgy, mint Magyarországon. És hát ahogy közeledik ugye a kékcédulás választás, tehát amikor Rákossyék azért erőszakkal átveszik a hatalmat, hát egyre több olyan arisztokrácia ellenes, ugye a régi feudális uralkodó osztály ellenes propaganda jelenik meg az országban, aminek egyik első számú, vagy nem is, hát első számú célpontjai éppen a Eszterházyak, mint az emblematikus arisztokráciának, hogy az arisztokráciának az emblematikus képviselője, ugye felosztott föld, Eszterházy birtok, Tilosút, tehát elindul ez a fajta kommunizálás ebben az időszakban. Odáig, hogy Eszterházy párt, aki nem akar elmenni, tehát az utolsó pillanatban, mikor már mindenki kimegy és szólnak neki, hogy hagyj el az országot, mert ennek nem lesz jó vége, és nem megy el, hogy ezt naívságból teszi, hogy ő nem követett el bűnt a haza ellen, vagy tudatosan, ezt nehéz ma már megítélni, lényeg, hogy marad, és épp ezért nem is kerüli el változást. Ugye 48-ban Mindszenty ellen indul per, hát akkor szinte folyamatosak és állandósulnak ezek a fajta koncepciós perek, és hát Eszterházyt is harmad vagy ötödrendű vádlottként belekeverik ebbe a Mindszenty féle perbe. Egészen konkrét indok, vagy amit lehet olvasni, és a lényeg, hogy valutával való üzérkedés, ez volt a cím szó, tehát 48-ban letartóztatják, és először Pesten, itt a Markó utcában, aztán a Váci börtönbe kerül, 8 éven keresztül ott raboskodik. Eszterházy Melindának, aki idegösszeomlást kap egyébként, nem engedik éveken át, hogy meglátogassa Eszterházy Pált. Nem tud róla, hogy éle, hal-e. És valahogy miután picit kilábal ebből az összeomlásból, a szüleivel él, és hát ő is csinál mindent, amit lehet, alkalmi munkákat, egyebeket, és nem tudja, és időnként elmegy, tehát kitart ennek ellenére a fiam, hogy nem tudja, hogy éle vagy hal-e. Azért ez egy fontos dolog. Eljön 1956, ugye forradalom. van, 53-ban Sztálin meghal, ugye egy fokozatos puhulás lesz jellemző a magyar társadalomra is. Kiszabadítják Mindszentit, és ennek a kiszabadításnak a részeként vagy tagjaként szabadul ki Eszterházy Pál is, akiért eljönnek Ausztriából a volt emberei, tehát ugye az ottani birtokoknak a tisztségei, autóval beültetik Melinda mellé, és kiviszik innen az országba. Tehát ők még ki tudnak csusszani a határon Ausztriába. Eszterházy Pál soha nem beszélt a börtön éveiről, tehát még a feleségének sem. Tehát bármit olvas az ember, ilyen visszaemlékezést, vagy van levelet, vagy bármi ilyesmit, soha nem beszél róla. Egy biztos, hogy megüti a dolog. Tehát annyira megviseli, hát 8 esztendő. És képzeljen, nem is tudom, el lehet-e képzelni ezt. Ugye mikor kiszabadul, 56, ugye, 55 éves gyerekről már szó nincs. Nem lehet utódja. Ezt se tudjuk pontosan, hogy lehetett volna vagy nem. Lényeg az, hogy nem születik utód, és ez soha, legalábbis amit ismer az ember forrásanyagot ez alapján, soha a felesége, Otrubai Melinda nem veti a szemére, elfogadja. Tehát annyira erős a kettejük közötti szerelem, szeretet, tisztelet, hogy ez föl se berül soha, miközben azért ez azt jelenti, hogy az Eszterházy ágnak ez egy fontos buktatója lehet, hogyha nincs utód. Lényeg az, hogy Ausztriába él, aztán átköltözik Svájcba, ott élnek, valahogy fölépül ebből a szörnyű állapotból, a herceg gazdálkodik, éli az életét, és hát szerencsére Ausztriából is ugye kivonulnak a szovjetek 1955-ben, tehát a birtokok nem kis húzavona után végül is magánkézbe kerülnek, pontosabban visszakerülnek a család tulajdonába, pontosabban az ő tulajdonába. Magyarországon viszont mindent elvesznek, ugye, tehát megmarad az ausztriai vagyon, és hát csöndesen eléldegélnek, közkedvelt, csöndes arisztokrataként vonult be a kintiek emlékezetébe, akire mindig lehetett számítani, sok könyvet vásárolt, egy antikvárius így emlékezik rá. Mások, hogyha bárkinek szüksége volt valamire, akkor bekopoghatott, kapott pénzt, kapott valamit, elintézett neki Eszterházy. Tehát egy nagyon, mint ugye a László öccse esetében is egy nagyon jó lelkű segítőkész emberként maradt meg az emlékezetben. Ugyanakkor hirtelen haragú volt, ahogy leírják, valószínűleg a börtönéveknek köszönhetően. Tehát könnyen kicsattant, könnyen odaszólt, nem lehetett egy könnyű ember, az kétségtelen. Ami azért is fontos, mert ugye 56 évesen hagyta el az országot, és 60-as években már 60 fölött volt, 70 fele. Kellett gondolkodni arról, hogy mi lesz ő utána. Ez egy nagy kérdés, ez kötelesség. Egy család fejének ez ebben a közegben kötelesség. És ki jöhetett szóba, ugye, ha az első szülött fiú, ne adj Isten, nem alkalmas az utódlásra, a hercegi cím és a majorátus vezetésének az utódlására, akkor a másodszülött jön szóba. Ugye erre számos példa van a magyar történelemben is. Ha az sem, akkor a harmadszülött. Tehát van egy ilyen fajta rangsor. Ugye ha neki nem lehet gyermeke, akkor ki jöhet szóba, ugye az öccse László, aki hát ugye egy-két év van közöttük, tehát viszont túl öreg volt már ebben a korban is. És hát neki ugyan volt egy fia, azt is Miklósnak hívták, egyetlen fia volt, és még néhány leány, de az a fiú viszont egy autóbalesetben 1958-ban valahol Belgiumban, vagy nem is tudom, Hollandiában elhunyt. Ugye László öccsének szintén fiú utód nélkül maradván, hát a vonal folytatására nem sok esélye maradhatott, mert ő nem akarta vállalni. Tehát ő ezt tisztán elmondta még, legalábbis a visszaemlékezések szerint a 70-es években Pálnak. Ugye itt volt a harmadik fiú, aki meghalt 1944-ben a fronton, de hát neki volt egy fia, Antal, aki 1936-ban született, és még élt. Tehát ő lehetett volna a család törvényei, meg az örökösödési rendje alapján az örökös, aki viszi tovább.

Ahhoz, hogy Eszterházy Pálnak egy döntését megértsük, egy picit bele kell mennünk itt Antalnak, tehát a papírforma szerinti örökösnek az életébe. Ugye az ő édesapja, az Antal, aki elesett a második világháborúba, legalábbis a halotti nyilvántartások szerint már fegyvertelenül menekült a többiekkel, mikor az oroszok lelőtték őket. Tehát ezt lehetett tudni róla. A Kerepesi temetőben még meg is van az a faragott kő, ami a nyughelyét jelöli. Ugye neki a felesége volt Aponyi grófné, akiről szintén esett, és ugye itt volt az Antal. De az ő történetük is egy érdekes. Ugye apa nélkül marad Antal, ő egyedüli a fiú, és nincs testvére. Aponyi grófnő pedig miután a férje elesik a fronton, és ugye jön a háború vége, emigrál. Tehát a többi arisztokratához hasonlóan ő is emigrál a gyerekkel, Antallal, aki akkor ugye mennyi 10 éves forma lehetett 46-ban. Sok mindent meg lehet érteni, azt is, hogy Aponyi grófni teljesen, tehát ott marad a gyerekkel minden pénz, vagyon és egyéb nélkül valahol Nyugat-Európában. Kétszer is megházasodik egy év alatt, és válik el. Tehát ne irigyeljük ezt a helyzetet, meg ne is ítéljük el talán őt. Próbált valami stabil egzisztenciát teremteni, nem jött be. Próbált valamilyen üzletasszonyi pályát, nem tudjuk pontosan, de valószínűleg nem igazán sikeres, nem volt sikeres ezen a pályán. Viszont az emigrált családok közül, ugye az arisztokratáknál, és tehát elsőbb a grófi ágaknál, akik kikerültek, és némi vagyont is magukkal bírtak vinni, gondjaikba veszik a fiút, Antalt, és beíratják, tehát iskoláztatják, rendesen egyetemet is végez Párizsban, és hát ugye ott éli a gondtalan, már idézőjelben mondom, arisztokrata fiataloknak az életét, végül is mindenhol valamilyen rokon van, valamilyen nagybácsi, nagynéni, és nem tudom mi, tehát hála Istennek nincs azzal gond, hogy a gyerek megkapja a megfelelő nevelést, és még előtte legyen bizonyos karrier lehetősége is. Lényeg az, hogy miután ugye Antal iskolát végez, egyetemet végez, ilyen menedzserféle diplomát szerez magának, ide jut, ilyen bankoknál dolgozik, nem kis részben a név ugye adja tekintét, akkor tudom én, autó kirendeltségeknek a vezetője, tehát ilyen az üzleti világban mozog, de nem igazán ver gyökeret sehol, tehát meglehetősen gyakran változtatja a munkahelyét. És 1986-ban házasodik meg, miután született egy törvénytelen leánya Párizsban, amit megszédült a gyerek, és akkor valami történt, és született egy házasságon kívüli leánya, és amikor ugye ezt a Ursula Königet feleségül vett, akkor született egy fiúk, Pál Antal, aki ma is ugye 1986-ban születik, tehát még ma is egy fiatal ember. Szó esett ugye Antalnak az apjáról, ugye, aki szintén Antal, az Eszterházyát nem mindenki Pál vagy Antal, néha Miklós. Tehát tudom, hogy elég nehéz eligazodni, de van ugye az az Antal, az édesapja ennek a mai élőnek, aki katonaként elesett. Na most az Antal, az egy olyan klasszikus arisztokrata fickó volt, aki mögött ott állt a pénz, a vagyon, a birtokra, nem tudom micsoda, és éli világát. Autóversenyzés, lovas, szerencsejátékok, nem, tehát egy ilyen habókos, nagy nőknek általában tetszik, egy ilyen nagyvonalú, nagyvilági életet élő fickó volt. Pál, tehát a regnáló herceg nem szerette az öccsét emiatt, felelőtlennek tartotta. Olyannak, akire nem lehet komoly dolgot bízni, aki képtelen az alázatra. Tehát nem volt jó közöttük a viszony. Na most a fiú, tehát ennek a fia, ez a mai élő
hasonló mentalitású ember volt, és ezért nem szerette Pál Antal, és nem akarta, hogy ő örökölje tovább, vagy ő vigye tovább a hercegi címet. Eszterházy Antal, tehát a ma élő Antal, ugye, be is számol, van egy életrajzi könyv, be is számol erről, hogy őt utálta a herceg, tehát Pál. Évente egyszer találkoztak, volt egy protokolláris fél óra, utána áldja, vigye, menjen. Ez. Természetesen gondoskodott róla Pál, hiszen kapott apanást, mai napig egyébként kapja, tehát megélhet egy magas nívón, de féltette tőle, tehát azt az Eszterházy örökséget, amelyik megmaradt. Ugye Magyarországon már semmi nem volt, csak Ausztriában. Ugye, hogy ez az örökség, ez szétforgácsolódik, széthordják, ezt meg is fogalmazta bizonyos emlékirataiban, meg bizonyos interjúkban, korabeli interjúkban Pál, tehát ő nem csinált ebből titkot, hogy ő egységbe akarja tartani mindazt, ami megmaradt ebből a gazdag Eszterházy örökségből, és ez csak olyan módszere és csak olyan vezetője lehet a jövőben, aki ezt garantálja. Mert ugye azért, amikor képzeljék el, hogy kiözönlik egy csomó Eszterházy, ilyen-olyan unokatestvér, meg nagybácsi, akkor megpróbálnak ám szerezni maguknak a mai napig. És az egyik érintetlen terület még ma is az Eszterházy ausztriai birtok, mint egy 40 ezer hektáros terület, és minden, ami rajta van. Ma is van-e körül zűrzavar, ekkor is volt természetesen. De hát, hogy fussunk egy picit időben, Eszterházy Pál, aki nem szereti ugye Eszterházy Antalt, és kerekperesz megmondja neki, hogy nem fogja őt, ő számára átadni ezt a fajta örökséget, tehát nem lehet ő a folyamatosan regnáló herceg. 1989-ben meghal, tehát elhúny. Most tudni kell, hogy, és ez egy történelmi fordulat, hogy Ausztriában a 60-as években hoznak egy törvényt, amivel megszüntetik ezeket a régi feudális hitbizományi jellegű birtokokat. Minden ilyen korábban hitbizománynak, tehát elidegeníthetetlennek minősített, ott is volt ilyen törvény, birtok vagy vagyon, az aktuális vagy éppen regnáló családfő személyes tulajdonába megy át. Ez azért fontos, mert eszerint a rendelkezés fölötte már nem a családi törvények által meghatározott, hogy automatikusan mondjuk át kell adni a vérszerinti örökösnek mindent, hanem egy személyi döntést igényel. És ugye ettől fél valójában Pál, hogyha ő átadja ezt, akkor az az Eszterházy Antal, aki a világban sehol nem vert gyökeret, és általában arról szólt az élete, hogy itt ilyen buli volt, ott olyan buli volt, meg ez volt, meg az volt, hogy az nem egészen érett arra, hogy egy ilyenfajta örökséget egyben tudjon tartani. Magyarul félt attól, hogy föléli, vagy egy jó részét föléli, tehát nem őt jelölte végrendeletében örökösnek, és ezt megtehette a törvények alapján. Megjelölte a feleségét örökösnek, Eszterházy Melindát, ugye, mert akkor már fölvette a családi nevet, Otrubai Melinda. Na, ne tudják még, milyen családi fölháborodás volt, már az unokatestvéri ágaknál is, hát mintegy 100 Eszterházy él ma is egyébként Európa országaiban. Óriási háborodás volt, és hát a legelsőként Antal volt az, aki, ugye, akinek át kellett volna venni a dolgot. Eszterházy Melinda visszaemlékezése alapján azt mondhatjuk, és nem hiszem, hogy érdemes kételkedni bennem, mert az idő őt igazolta, hogy mielőtt Pál eltávozott az árnyékvilágból, azt mondta neki, hogy találj egy olyan formát a birtokok, a vagyon kezelésére, amely stabilá teszi azt, és nem engedi, hogy a családban, vagy bárki egyébként, aki hozzá akar nyúlni, ezek közül, tehát kvázi hozzon vissza egy olyan formát, mint a hitbizomány volt, ami elidegeníthetetlenné teszi ezt az Eszterházy vagyont. Mondhatjuk azt, hogy Melinda asszonynak, aki ugye a 89-ben elhunyt ura után teljes értékű
örökösként mindennel rendelkezett. Szerencséje volt, mert 92-ben, aztán 3-ban lépett érvénybe, Ausztriába hoztak egy olyan alapítványi törvényt, ami kvázi erre a hitbizományi formára rímelt, és Eszterházy Melindának valóban törvényi jogi lehetősége nyílott arra, hogy ezt az Eszterházy vagyont, ezt ilyenfajta alapítványokba szervezze át. 4 alapítvány jött létre, de most ez pillanatnyilag nem érdekes. Néhány év alatt, ugye lebonyolítva ezt a lehetősen nehézkes jogi tortúrát, a teljes Eszterházy vagyon Ausztriában ezekhez az alapítványokhoz vándorolt, magyarul még Melinda asszonynak is az egyszemélyes, hát hogy mondjam, öröksége vagy örökösödése megszűnt magyarul, és ezeknek az alapítványoknak, amelyeket tehát az osztrák törvények betonoztak be, létrejöttek különböző úgynevezett menedzsmentjei vagy vezetői csoportjai, és ekkor hívta ő oda, mert ugye ez Kismartonban zajlott le, Kismartonban volt a központ, hívta az ő unokaöccsét, Otrubai Istvánt ennek az élére. Ma is ő van, de majd erről még lesz szó. Melinda asszony egyébként, mondjuk egyszerűen, képes volt fölnőni ehhez a feladathoz. Tehát azok a bírálói vagy kritikusai Pálnak és neki, akik arra beszélnek, hogy szalonképtelen házasság, és ez morganikus, meg nem tudom mi minden, ezek visszakoztak, és egy olyan közszeretetnek örvendő hölgy vált belőle, aki arról híresült, hogy mindenütt segít. Mondok egy példát, amikor létrejött a Fertő Hanság Nemzeti Park. Ugye ez az első magyar-osztrák közös fönntartású nemzeti park, ez egy óriási dolog volt, ez 90-es évek eleje volt, most írtam, nem tudom évszámot. Ő az Eszterházy birtokoknak azt a részét átadta. És arról ne is beszéljünk, hogy létrehozott itt családi tanácsot, amiben beemelte az Eszterházy Antalt, más Eszterházyakat, hogy azért legyenek részesei a vagyon kezelésének, döntési helyzetekbe kerüljenek, hagyd ne soroljam, csak probléma volt belőle, de egyébként képes volt. És a tartománnyal szemben is, ugye, mert volt némi feszültség itt a kastélyok, meg egyebek miatt, végül is egy rendkívül közszeretetnek körülbelül megbecsült hercegnéként tartották számon, és ugye létrehozta ezt az alapítványi konstrukciót, aminek az összes Eszterházy tulajdon ugye a vagyonát képezte, hát hogy mi volt ez fontosabb, a kismartoni kastély a teljes felszerelésével, meg műkincseivel és egyébvel, ugye a fraknói vár, menjen el kell oda, mert megéri. Margit bányai kőfejtő, ugye a levéltárak, a szőlészet, a borászat, erdőgazdaságok, ezek mind bekerültek mondom, 4 alapítvány jött létre, 4 önálló gazdaság, és ez volt az a lépés, ami megalapozta, és ezt énekelt az Otrubai Istvánnak a tudása és a menedzsment fölkészültsége, hogy egy modern tőkés gazdasággá alakult át az Eszterházy birtokrendszer. Ez nem ritka egyébként Európában, tehát más nemzetek arisztokráciájában. Ma is egy tőkés gazdálkodó, nyereséges, majd lesz erről szó, szerkezetről van szó, amely a nyereségét visszafordítja az Eszterházy örökség, a kulturális örökség megtartásába. Ezért van az, hogyha kimennek, akkor rendbe van téve a kastély, rendbe van téve a fraknói vár, és hogy ne soroljam, folyamatosan dolgoznak ezen.

Nem olyan régen, 2014-ben Otrúvei Melinda is meghalt. Ő is magas kort ért meg, már teljesen visszavonult, tehát az alapítványok menedzsmentjét már nem irányította, hanem lényegében Otrúvei István vette át ezt a fajta irányítói feladatot, de azt hangsúlyozni kell, hogy ő alkalmazott, de nem tulajdonos, alkalmazott, tehát ennek az alapítványi szerkezetnek az alkalmazottja, és eljutottunk az utóbbi években oda, hogy ott van Ausztriában egy hatalmas Esterházy vagyon, egy élő lélegző üzleti vállalkozás, és egy nagyon széles skálájú, izgalmas kultúra és örökség, és anélkül él és mozog mindez, hogy egy Esterházy benne lenne. Idáig jutottunk. Nagyon fontos, hogy és ez az alapítványoknak az alapító kirataiban is, tehát küldetésként megfogalmazottan jelenik meg, hogy ugye ezek az üzleti vállalkozások, ezek nem oszthatók föl, hogy ne mondjam, hanem a nyereségüket nyilván az alkalmazottak vagy a dolgozók kifizetése után vissza kell forgatni. És épp ezért az Esterházy alapítványok, hát mondjuk így egyszerűen, hogy az Esterházy Stiftung, tehát megpróbálja folytatni azt a hagyományt, amely az Esterházy örökségből adódik. Tehát például a művészeti mecenatúrát. Talán emlékeznek, a Szép Művészeti Múzeumban volt korábban, most, hogy a felújítás volt a Nemzetiben, mindig egy nagy kiállítás, ösztöndíjakat ad magyar képzőművészek számára az alapítvány például. Vagy ugye említettem a Nemzeti Parknak a területét, átadta még Melinda asszony idején. Vagy föltárja azokat a rejtett értékeket, amelyek még ma is a fraknói várnak a ismeretlen termeiben. Naponta kerülnek elő dolgok, ugye említettem az országzászlót, de másokat is lehetne mondani. Tehát megpróbálja ezt az örökséget, amellett, hogy a kastélyok megtekinthetők, ilyen kulturális esemény van, olyan opera Margitbányai kőfejtőben, ugye Kismarton dísztermében koncertévadok. Tehát mindezt visszaforgatja és élővé teszi, és folytatja. Tulajdonképpen ezt az Esterházy örökséget korszerű módon viszi tovább. Hát ez egy pár évvel ezelőtti üzleti kimutatás, ami azt mutatja, hogy a különböző gazdálkodási ágakból, vagy bevételekből, területekből milyen bevételek származnak. Nézzük meg, itt az erdő, mező és természet, 27,7 millió euró bevétele van az alapítványnak. Kultúra és marketing csak 2,2. Borászat van, ugye ingatlanok, szabad, bazalt bánya. Tehát ilyeneket működtet az alapítvány, és hát ugye tehát ezt teszi ki nyilván a legnagyobbat, és aztán forgatja. Olyan 1,5 milliárd euró a nyeresége egy évben. Most a legfrissebbeket még nem ismerem, tehát az nem kevés pénz, és abból aztán ugye vissza lehet forgatni az épületekre. Esterházy Antalnak a fia, az, akit mutattam, hogy 1986-ban született, ugye, tehát 31 néhány éves fiatal ember. Pál Antal Oxfordban tanult, nemzetközi jogász diplomát szerzett, ma is kint él. Volt egy rövid idő, amikor megpróbált Magyarországra jönni, elkezdett magyarul is tanulni, azt abba hagyta. Otrúvei Melinda a 90-es években őróla is gondoskodott, és Édesheimnél, ez ugye Bajorországban volt, egy Esterházy birtoktest, azt adta át, hogy az ő tanulmányait és majd életét ugye szolgálja, az egy birtok, az szintén egy korszerű gazdaság egyébként. Tehát őróla is gondoskodtak, hogy ne legyen problémája a jövőben, de Pál Antalt igazából már nem érdekli ez az egész hercegi valami. Tehát ő már egy modern ember, és ez ugye azért ez egy fontos dolog, hogy az ő apja, tehát az az Antal, akit most én egy kicsit eláztattam, aki az utolsó, aki magyarul tud. Tehát ugye
ő neki nem valószínű, hogy lesz szerepe a jövőben, meg egyáltalán ez az egész hercegi mentalitás, vagy nem tudom én, újra teret kaphat, de ő már végképp nem magyar. Tehát már egy csöppet sem az. Szemünk előtt zajlik le egy magyar arisztokrati családnak az elmúlása, mint magyar főnemes természetesen. És hát ő az, aki már teljesen, tehát nem is fogunk tudni róla valószínűleg, nem is fogunk hallani semmit. Róla éli világát, nem a nevéből fog megélni, korszerű 20. századi ember. Érdemes elmenni Ausztriába ezekre a helyszínekre, mert csoda dolgokat lehet látni, és ahogy mondtam, az Esterházyaknak nem csak egy személyes történelmük van, hanem szinte minden mozdulatuk összefügg a magyar történelemmel, úgyhogy aki elmegy Kismartonba, Frappnóra, akkor az igazából a magyar történelemmel találkozik, és egyre gazdagabb módon, egyre inkább bemutatva ezeket. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai műsorunk, amelyben az Esterházy hercegek 20. századi sorsát idéztük fel dr. Varga Kálmán történész előadása nyomán. Az előadásban többször említett Esterházy Antal herceg 2025. szeptember 22-én 88 éves korában hunyt el, temetését 2025. október 5-én tartották Fertődön. Fia, az 1986-ban született Esterházy Pál Antal jelenleg a hercegi ág feje. Esterházy Pál Antal hercegnek jelenleg egy gyermeke van, a 2023-ban született Miklós. A hajdan meghatározó főúri család történetén keresztül az elmúlt egy órában egy letűnő világ, valamint a magyar történelem viharos évszázadának fontos fejezeteit árultak elénk. Én köszönöm figyelmüket mára, további kellemes rádiózást kívánok, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az uniós modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország 552 millió 300 ezer eurót kap, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az agrár és vidékfejlesztési támogatások idei több mint 1200 milliárd forintos keretéből 487 milliárd 700 millió forintot fizettek ki az első negyed évben, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet pénzügyi hírlevelében. A folyósított összeg csaknem 60%-a költségvetési, 40%-a uniós forrás. Magyarország vízgazdálkodása három területen is beavatkozásra szorul a GKI gazdaságkutató legújabb elemzése szerint. A vízhálózati szivárgások felszámolása, a jogtalan vízkivételek visszaszorítása és főképpen a tájvíz megtartásának erősítése szükséges. Ismertette a tanévkezdési támogatás szabályait a miniszterelnök. Magyar Péter elmondása szerint minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz. Ezen felül az emelt összegű családi

0: SNS szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Magyar Péter javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást. Úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a kormányfő. A belügyminiszter előterjesztésére Magyar Péter miniszterelnök felmentette a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatala Annát. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta és még tegnap megjelent a magyar közlönyben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt kedden fogadta el az országgyűlés. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyedévben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2009 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárddal magasabb az egy évvel korábbinál. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedett az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nőtt a havi alapdíj is, mely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíja korábbi 914 helyett 954 forint lett köbméterenként, és az alapdíj is emelkedett. A vendéglátásban dolgozók kérése ellenére életbe lépett az egyszerhasználatos műanyag és papírpoharak tilalma, miután ezúttal már nem hosszabbították meg az azokra vonatkozó haladékot. Ezeket tehát mostantól többször használatos poharakkal, például visszaválthatóakkal kell helyettesíteni. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat, sőt, nagyon sok vegyi anyag a határértéket sokszorosan túllépte. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az óránként 160 km-es sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhőssel vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk erős, a hőmérséklet pénteken hajnalban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
2: Hangolódjunk együtt!
3: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyáradi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola rádiós csapatának műsorát hallhatják. A műsor összeállításában, szerkesztésében, felolvasásában részt vesznek Balogh Zsófia, Csukasz Fruzsina, Farkas Kincső Lara, Gácsi Emma, Horváth Dávid Noel, Maderász Péter, András, Nagy Bálint, Sánta Levente Tibor, Túz Aletta, Szőlősi Rebeka és Boda Zsuzsanna csoporton koordinátora. Ebben a tanévben ez az utolsó műsorunk, ezért úgy döntöttünk, hogy formabontó adást készítünk. Eddig javarészt bepillantást engedtünk iskolánk életébe hírösszefoglalóval, beszámoltunk egyházi és nemzeti ünnepeinkről, versenyeredményeinkről, készítettünk riportot egy-egy esemény szervezőjével. Most egy régóta dédelgedett vágyunk, adtunk teret, és egy gyönyörű történetet dolgoztunk fel rádiójáték formájában. Sokáig kutattunk a megfelelő történet után, de aztán rátaláltunk egy olyanra, ami mindannyiunkat megérintett. Főhőse egy fiatal fiú, aki megbotlott. Bűnkövetett el, mivel rossz társaságba keveredett, a büntetést megkapta. lélekben megtisztítva.

0: letisztulva kétségek között a megbocsátás szomjazva tér haza. Az esemény nem is annyira elbeszélés, mint inkább párbeszédek sora. Hazaúton, a buszon történik minden. Itt bontakozik ki a történet a fiatalember és a mellette lévő utas között, de hallhatjuk azt is, hogy a környéken ülők hogyan nyilatkoznak meg, alkotnak véleményt. Hogyan is éli meg egy fiatal, hogy rosszat tett, hogyan viseli ennek következményeit, milyen reakciókat vált ki ez az emberekből, s hogy milyen az elfogadó szeretet, az a bizonyos feltétel nélkül. Ezek a kérdések foglalkoztattak minket, miközben készültünk, s közösen írtuk át a történetet párbeszédes formába, s alakítottuk át a most hallható rádiójátékká.
1: Szereposztás. Fiú, Nagy Bálint. Szomszédja, Farkas Kincső Lara. Előtte ülők, Horváth Dávid Noel, Csukat Fruzsina. Mögötte ülők, ítélkezők, Gácsi Emma, Balogh Zsófia. Narrátor, Sánta Levente Tibor. Műszaki segítőnk, Madarász András Péter. Hallgassák szeretettel a rádiójátékunkat, majd az azt követő elmélkedésünket a megbocsátásról.
2: Egy fiatalember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az ablakon. Alig múlt 20 éves, csinos, finom arcvonású fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő ülésre.
3: Szép napot! Szabad ez a hely? Leülhetek?
4: Legyen szép!
2: Sóhajtott nagyot!
4: Persze! Tessék csak, ülj le!
3: De szépen süt a nap! Végül is májusban szokott már jó idő lenni.
4: Igen, valóban. Számomra különösen szép ez a nap.
3: Olyan jó, hogy már nem kell kabátot hordani. Sokáig tartott a tél. De miért is annyira különös neked ez a nap? A meleg miatt inkább a hűvös telet szereted?
4: Á, de hogy az én kedvenc évszakom is a nyár. Örülök, hogy nem csak az ablakon keresztül nézhetem.
3: Valóban, sokkal jobb a bőrünkön érezni a napsütés erejét.
2: Miután kicsit kedvesen elbeszélgettek a meleg tavaszias időről, a fiú váratlanul így szólt.
4: 2 évig börtönben voltam. Ezen a héten szabadultam. Éppen úton vagyok hazafelé.
3: Börtönben voltál?
5: Hallod, Zsófi? Itt ül előttünk egy börtöntöltedék.
6: Úristen, üljünk hátrébb, nehogy megtámadjon. Még valakit leszúrnak. Tegnap is hallottam a híradóban, hogy Texasban megkéseltek 15 embert a buszon.
5: Ne bomolj már! Olyan helyes fiú, szőke, kékszemű. Itt ül nyugodtan. Csak nem lesz baj. Inkább hallgassuk ki, mit beszélnek. A kíváncsiság majd kifúrja az oldalamat. Hát, aki derül, miért volt börtönben.
7: Hé, apjuk, hallod? Itt ül mögöttünk. Szegény fiú, mi mehetett keresztül? Börtönben, ilyen fiatalon? Pedig nem is úgy néz ki, mint egy tolvaj vagy rablógyilkos.
8: Magának kereste a bajt. Mit sajnálod? Nem a mi dolgunk. Van családja. Érdekelje azokat. Nehogy elkezd beszélgetni vele. Te mindig szereted beleütni az orrod mások dolgába.
7: Miért mondod? Azért, mert megsajnáltam. Ha a mi fiunk lenne, akkor is ezt mondanád? Kegyetlen.
8: De nem a mi fiunk. Különben is, nekünk lányunk van. Maradj inkább csendben, mert zen tőled az egész busz.
7: Persze, amikor olyan halkan suttogok. Jól van, akkor ne beszélgessünk.
4: Sajnos igen, börtönben voltam. Rossz társaságba keveredtem a gimnázium utolsó évében, érettségi előtt. Azt hittem a barátaim is magamért szeretnek, nem azért, hogy mit merek, vagy nem merek megcsinálni, de tévedtem. Túl naív, meggondolatlan és befolyásolható voltam. Az a nap is úgy kezdődött, mint a többi délután, a bandával voltunk a parkoló mellett, nem mentem haza a tanítás után, pedig az érettségire kellett volna készülnem. Valamelyik okostojás kitalálta, hogy kocsikázni akar, de se jogsink, se kocsink nem volt. Persze én voltam, aki még nem bizonyított. Nem akartam itt is kilógni a sorból, az osztályomból nem voltak barátaim, lenéztek, mert vidéki és ódívatú voltam. Ezeket a srácokat meg nem érdekelte, ki vagyok, honnan jöttem. Csak heccelődés, a szórakozás. Tudtam, hogy baj lesz belőle, de...
2: Áradt a szó belőle, miközben mesélte, hogy egy szegény, de becsületes családban nőtt fel, nem messze a várostól, ahova középiskolába járt. A szülei mindent megadtak neki, hogy tanulni tudjon, bátorították, hogy megvalósítsa magát, céljai legyenek, és az a büntet, amit akkor elkövetett, mekkora szégyent és fájdalmat okozott szeretteinek, akiktől a 2 év alatt semmi hírt sem kapott.
3: Tényleg senki se látogatott meg téged ez idő alatt?
4: Senki, pedig nagyon vágytam rá. Szükségem lett volna egy kis támogatásra. Örlődtem a bűnöm miatt, de inkább azt sajnáltam, hogy ezzel mennyi fájdalmat okoztam édesapámnak és édesanyámnak.
2: Tudta, hogy szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat és meglátogassák őt a börtönben. És azt is tudta, hogy túl tudatlannak érzik magukat ahhoz, hogy levelet írjanak neki. Mivel választ nem kapott, nem írt nekik többet. Szabadulása előtt 3 héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy kapcsolatba lépjen velük. Bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott nekik.
4: Drága édesanyám és édesapám, lassan 2 éve itt vagyok. Leveleim nem tudom, hogy megérkeztek-e, választ egyre se kaptam. Számtalanszor kértem ezekben, hogy bocsássanak meg nekem. Fiatal voltam, meggondolatlan. Nem számoltam a tetteim következményeivel. Tudom, ez mekkora szégyen, hogy erre nincs bocsánat. A börtönben sokat imádkoztam, fohászkodtam a mennyei atyához, hogy segítsen rajtam. A börtön lelkész bátorítására folytattam a tanulmányaimat, és leérettségiztem. Igaz, nem így szerettem volna, zárt falak közt. Kedves drága szüleim, esedezem a bocsánatukért, amiért csalódást okoztam. 3 hét múlva szabadulok. Hazamegyek félve, kétségekkel telve, hogy elfogadnak-e még gyermeküknek. Ha mégis megbocsátanak, egy jelet kérek, melyet jól látok az autóbuszból. Ha még visszafogadnának engem, kössenek egy fehér szalagot a kert almafájára. Ha nem látom ezt a jelet, nem szállok le az autóbuszról, és örökre eltávozok az életükből. Szerető fiatok!
2: Miután kiengedték, felszállt az első buszra, ami éppen a házuk előtt haladt el. Ott, ahol felnevelkedett, és ahol még most is élnek a szülei. Aggódott, hogy nem lesz ott a jel, sőt, biztos volt benne, hogy az almafán nem fogja meglátni a szalagot. Az úti célhoz közeledve a fiút egyre nagyobb nyugtalanság töltötte el, nem mert kinézni az ablakon.
4: Istenem, már mindjárt a házunk előtt vagyunk. Nincs erőm oda nézni, bár ne így kellene hazatérnem. Rettegek, félek, mi lesz, ha nincs ott a szalag?
2: Úti társa végighallgatta történetét, félelmét látva udvariasan megkérte a fiút.
3: Cseréljünk helyet, majd én figyelek az ablakból.
2: Alig néhány ház előtt haladt el az autóbusz, amikor a nő meglátta az almafát. Könnyeivel küszködve, kedvesen megérintette a fiatalember vállát.
3: Nézze, nézze, az egész fát szalagok borítják, fehér szalagok.
2: Vajon hányan keresik a megbocsátás jelét, amit neked kell kitenned?
1: Történetünk itt ér véget. A megbocsátás jele az almafán. De mit jelent megbocsátani? Hogyan kell azt tenni? Mindent meg lehet bocsátani? Mit gondoltok erről?
9: A Bibliában a megbocsátásnak fordított görög kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy valaki elenged valamit. Mondjuk egy adósságot. Jézus ezt mondta, amikor a követőit imádkozni tanította. Bocsáss meg nekünk bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindenkinek, aki ellenünk vétkezik. Amikor megbocsátunk valakinek, nem neheztelünk többé rá, és nem akarunk elégtételt venni az elszenvedett sérelmért vagy veszteségért. A Biblia azt tanítja, hogy az igazi megbocsátás az önzetlen szereteten alapul, mivel a szeretet nem tartja számon a sérelmet.
0: A Jézussal kapcsolatban hozható szavak között a megbocsátás biztosan a legelső között áll. Jézus és a megbocsátás egyszerűen összetartozik. A keresztfám borzalmas kínokat szenvedett, a katonák és a csőcselék gúnyos szavait, sértegetéseit hallgatta, és eközben szívbe markoló szavak hagyták el remegő ajkát. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A hegyi beszédben pedig egészen odáig vitte a gondolatot, hogyha nem bocsáttuk meg azoknak, akik bántanak, akkor mi sem várhatjuk Istentől vétkeink bocsánatát.
1: Mi kell a megbocsátáshoz?
3: Ne feledd, hogy mit jelent a megbocsátás. Nem azt jelenti, hogy elnézed a helytelenséget, vagy úgy teszel, mintha semmi sem történt volna. Inkább az, hogy túlteszed magad a sérelmen.
6: Gondolj arra, milyen jó eredménye van a megbocsátásnak. Ha nem táplálsz haragot vagy neheztelést, nyugodtabban, egészségesebb és boldogabb leszel. De ami a legfontosabb, ha megbocsátasz másoknak, Isten is megbocsátja a bűneidet.
7: Legyél együttérző, egyikünk sem tökéletes. Mi is örülünk, ha megbocsátanak nekünk, ezért jó, ha mi is megbocsátunk másoknak.
8: Legyél egyszerű. Ha apróságról van szó, alkalmazd a Biblia következő tanácsát. Továbbra is viseljétek el egymást.
4: Cselekedj hamar. Bocsáss meg, amilyen hamar csak lehet, nehogy elhamarkodhasson rajtad a harag.
2: A megbocsátás nem könnyű dolog, hiszen mélyek tudnak lenni a sebek, melyeket a másik embereknek okozunk. Természetesen emberi természetünkből adódóan követünk el hibákat, és sokszor talán nem is gondoljuk, hogy cselekedeteinkkel mennyire megbántottuk a számunkra fontos szemét. Megbántást kapva az emberek között egy kis szakadék keletkezik, mindenki maga dönti el, hogy ezt a szakadékot tovább mélyíti, elutasító sértődött viselkedésével, vagy elnézi társa hibáját, és ezzel megpróbálják a keletkezett völgyet újra egyenesbe hozni. De ne várjunk ezzel sokáig, azt nem szabad, hiszen egy idő után a távolság a szívek között nő, és tovább nő, míg nem visszafordíthatatlanul tátongóvá válik.
8: Pió atya így elmélkedik a megbocsátásról. Megbocsátani valakinek nem jelenti azt, hogy megbocsátunk a viselkedésének. Azt sem, hogy elfelejted, hogyan bántott meg, és nem is hagyod, hogy megbántson. A megbocsátás azt jelenti, hogy megbékélünk azzal, ami történt. Azt jelenti, hogy elismered a sérelmeidet, engedélyt adsz magadnak, hogy érezd és megérted, hogy a fájdalom már nem szolgál téged. Azt jelenti, hogy elengeded a fájdalmat és a neheztelést, hogy meggyógyulhass és tovább léphess. A megbocsátás ajándék magadnak. Ez egy döntés, a te döntésed. Megszabadít a múlttól, és lehetővé teszi, hogy a jelenben élj. Amikor megbocsátasz magadnak és megbocsátasz másoknak, akkor válsz igazán szabaddá. A megbocsátás annyi, mint szabadon engedni egy foglyot, és felfedezni, hogy a rab te voltál.
9: Gondolhatjuk persze azt is, hogy már hányszor megbocsátottunk a barátunknak, társainknak, és ők újból és újból megbántanak minket. Úgy gondolhatják, velünk bármit megtennek, hiszen úgyis mindent elnézünk. Higgyük el, hogy mi is biztos okoztunk már nekik fájdalmat, és ők is sokszor érezték már megbántva tőlünk magukat. Lehet, mi ezekről nem is tudunk, de emberek vagyunk. Hibát hibára halmozunk. Akarva, akaratlanul is bűnt követünk el. És ennek a velejárója, hogy a számunkra fontos személyeket megsértjük cselekedeteinkkel. Jézus azonban az újbóli, a végtelenségig ismétlődő megbocsátást kéri tőlünk. És akkor lehetünk igazán hiteles követői, ha teljesítjük életünkben parancsait. A hit a tettekben nyilvánul meg legfőbbképpen. Nem elég ugyanis, hogy ismerjük Krisztus tanításait, a lényeg az, hogy ezeket életünkben is alkalmazzuk.
4: Nekem Szent Pál apostol jól ismert szeretet himnusza jutott eszembe. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretetet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
1: Dzsida Jenő versét idézném ide folytatásul. Dzsida Jenő, én hívlak élni. Hallgasd meg, mit suttog az élet. Élni hív, újra meg újra téged. Ne nézz vissza a sáros útra, legyen előtted minden tiszta. Emeld fel fejed, lásd meg a szépet, szemed kékében égen a fényed. Lásd meg végre, hogy szeretnek, még akkor is, ha nevetnek, hisz mosoly te csalsz arcukra, ismerj bennük magadra. Soha ne bánt, ha fáj, hisz előre így találsz, s mint most bánatot okoz, később nem lesz rá gondod. Hidd el, jól tudom, hogy fáj, de hinnünk mindig muszáj. Fogd a kezem, ha úgy érzed, hogy szívedből kihull az élet. Ne keresd már, hogy hol tévedtél, ne sírj azon, mit meg nem tettél, Gyere velem, én hívlak élni, vérző szívvel is remélni.

0: A megbocsátás nehéz tanítás. Íme néhány gondolat és történet egyházunk szentjeitől, hogy tőlük tanulva, őket utánozva egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk a megbocsátásban is. Zelli Szent Fülöp remete ökreit egy éjjel két tolvaj ellopta, a rablók azonban menekülés közben eltévedtek az erdőben, és napkeltekor összetalálkoztak Fülöppel. A megzavarodott és megrémült tolvajok bocsánatáért könyörögtek. A remete megnyugtatta és elengedte őket, de csak azután, hogy ellátta őket étellel. Guabert Szent János története megrendítő. János idősebb testvérét megölte valaki, aki barátnak adta ki magát. János bosszút esküdött, és egy nap egy szűk folyosón, amely nem hagyott menekülési lehetőséget, találkozott fegyvertelen ellenségével. Kardot rántva János előre nyomult, de meglepődve megállt, amikor a gyilkos térdre esett, és karját a mellén keresztbe fonta. Ezt a testtartást arra emlékeztette Jánost, hogy Krisztus a kereszttel megbocsátott ellenségeinek. Mélyen meghatódva János letette a kardját, átölelte az ellenségét, és szabadon bocsátotta.
1: A megbocsátásról szóló gondolatainkat idézett gyűjteménnyel zárjuk. Híres emberek, írók, történelmi személyek rövidebb, hosszabb vélekedéseit szedtük egy csokorba. Szívből szeretni az átlag ember is tud, de szívből megbocsátani csak az átlag feletti képes. Aragóniai Erzsébet.
2: Ha ma is azt valljuk, hogy szemet szemért, fogad fogért, akkor végül mindenki vak lesz, és fogtalan. John Gray.
3: A gyenge nem tud megbocsátani, a megbocsátás az erősek tulajdonsága. Mahatma Gandhi. Erősebb, aki megbocsát, mint aki őrzi a sérelmeit, és erősebb, aki jóvá tesz, mint aki csak megbocik. Radhuan Nassar.
4: A megbocsátás varázslat fordítva működik, először azon segít, aki kínálja. Száraz Miklós György.
5: Az igaz megbocsátás lebontja a gátakat, amelyeket a sérelem épített, és idővel megnyitja a bizalom felépülésének útját. Gary Chapman.
6: A megbocsátás nem egyszeri cselekedet, hanem egy magatartás forma. Martin Luther King.
7: Tudni kell megérteni, megbocsájtani, elfelejteni, itt csak is a tapasztalatot megőrizni. Ha megérteni akarunk, el kell fogadnunk, hogy emberi természetünk korántsem tökéletes, és hogy mindenki tévedhet. Delia Stelberg Guzmán. Boldog, aki mások megbocsájt, és az is, aki megbocsájt magának. George Louis Borges.
1: Néha megostromlom a lehetetlent. Sziszifuszként hegyre hordom terheimet. Azután visszahullok, talajt vesztve megint. De magamnak is megbocsátok, ami nehezebb, mint átugrani saját, földre vetett árnyékunkat. Szepes Mária. Amikor valóban megbocsátunk valakinek, elfelejtjük, amit ellenünk elkövetett. Pilinszky János.
8: Kegyelmet hogy remélsz, ha nem gyakorlod? William Shakespeare. A hibák mindig megbocsáthatók, ha van elég bátorságot, hogy beismerd őket. Bruce Lee. Ha szeretünk valakit, nem sokáig emlékszünk arra, hogy megbántott bennünket. Dostojevski. Könnyen megbocsátani egy ellenségnek, mint megbocsátani egy barátnak. William Blake.
9: Hosszú távú jó kapcsolat nem létezhet. Bocsánatkérés és megbocsátás nélkül. Gary Chapman. A hegycsúcs nem közeledhet a völgyhöz, de az emberek közeledhetnek egymáshoz. Hermann Hesse.
1: Zárásul Ernest Hemingway-től idézek. Bölcs az, aki megbocsát. Ilyen a világ. Ennyi az ember, s ennyi vagyok magam is. Nem több és nem kevesebb. Megérteni annyi, mint megbocsátani.
10: A Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola műsorát hallhatták. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
12: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok.
13: Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató Faludiné Majoros Zsuzsannával, Hadobásnító Ceciliával és Hadobás Zoltánnal az imádságról beszélget.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy, Mária,
3: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
2: Szeretettel köszöntöm beszélgető társaimat, Zolit, Cirit, Zsuskát. A mai alkalommal mindenkit érintő témáról fogunk beszélgetni. Hogyha megfigyeltétek az általatok ismert vallásokat, szerintetek mi a közös az összes vallásban?
4: A közösség.
2: Igen.
4: Tehát nincs vallás, ha nincsen közösség. Uh-huh. Aztán a másik az, hogy nyilván kell egy bizakodás egy transzcendentális valóságban. Tehát ez mindegyik valóságra, mert mindegyik vallásra igaz. És hát így vagy úgy, de kell egyfajta megélés annak, hogy vallásos vagy. Ez nem csak a közösségi szinten, hanem személyes szinten is. Hát ez mondjuk az imádság is lehet.
2: Így van. Nagyon szépen bevezetted, Zoli, bár én egyedüli válasz szóval is megelégettem volna, hogy az imádság. Tehát, hogy minden, de nagyon jó gondolatokat mondtál, és igazad is van. Tehát, hogy minden vallásban, hogyha megfigyelitek, imádkoznak az emberek. És ugye ez az imádság lehet, hogy nekünk némelyik vallásban kicsit olyan furcsának tűnik, vagy viccesnek, vagy hosszúnak, vagy megerőltetőnek, de minden vallásban imádkoznak, és az imádságról fogunk egy kicsit beszélgetni. Mi az az imádság szerintetek?
5: Cili? Szerintem az imádság az kilépés a hétköznapokból, kilépés a saját földi valóságomból, és odafordulás a transzcendens, a másik világ felé.
2: Vagyis ugye az Isten felé. Igaz? Ugyan. Tehát, hogy az imádság az egy nagyon mély valóság az embernek, az emberiségnek az életében, és ugye az Isten felé irányul. Most mindegy, hogy nevezik, de akkor is ugye az Isten felé irányul. És nagyon szépen meg tud ez jelenni. Hogyha megnézzük a költészetet, vagy a természettudományokat, vagy a művészetet, akkor az ima, az Istennek a léte, az tulajdonképpen az élet minden szférájában megragadja az embert. Ugye az irodalom és nagyon szépen tud tanúskodni erről. Még azok a költők is, vagy írók, akikről azt mondjuk, hogy mondjuk nem voltak vallásosak, azok is nagyon-nagyon szép verseket, vagy írásokat tudtak írni az Istenről, annak ellenére, hogy esetleg a meggyőződésük az más volt, de mégis volt az életükben pár olyan pillanat, amikor megtapasztalták az Istent. Mert ugye az imádság az, hogy megtapasztalom az Istent. Van-e nektek esetleg kedvenc vers részlet, vagy esetleg olyan kép, amiből számodra az sugárzik, hogy ez az ember, aki ezt a képet festette, vagy aki ezt a verset írta, vagy azt a szövegrészletet írta, találkozott, megtapasztalta az Istent. Zsuska, látom, hogy te készültél.
6: Így van, készültem. Igazából sok zeneművel készülhettem volna, de ott nagyon nehéz kedvencet választani, mert nincsen kedvenc.
2: Aha. De és most, akkor, ha már zeneműnél tartunk, akkor mondjál már nekünk egy pár olyan zeneszerzőt, akit esetleg a hallgatók is ismerhetnek, hogy akinek a műveiben megjelenik az Isten hit.
6: Ó, rengeteg mindenkinek, de hát a legnagyobbak közül is a legnagyobbakat ismerik. Johann Sebastian Bachnak rengeteg egyházi műve volt, aztán Wolfgang Amadeus Mozartnak is, pedig neki azért nem volt egyházi szolgálata, mint mondjuk Bachnak, de mégis ott van munkásságában, megjelenik az Isten hit, annak ellenére, hogy sok vitatott kérdés van vele kapcsolatban, hogy most miféle transzcendentális erőhöz vonzódott, de azért időről időre a keresztény hit megnyilvánulása mindenkinél, tehát nagyon, inkább azt lehetne keveset felsorolni, akinél nincsen. Viszont tényleg nem tudtam volna kedvencet. Irodalomból könnyebben válogatok, mert ott végesebb az ismeretem, és nyilván azt tudtam átgondolni, amiről van ismeretem. Sík Sándort nagyon szeretem, nem csak a latin innuszok és egyéb latin liturgikus szövegek fordításai miatt, hanem saját verseit is, és azt a verset hoztam el, amelynek címe a Napkeleti bölcsek. Ama csillag után, a holdsugaras hideg éjszakában, mint egy fehérlő, csendes álom, úgy vonult el a komoly karaván, és elől ment a három, a sziklás föld mogorván, és kopáron feküdt el lábaik alatt, méltóságos sora a száz tevének a harmaton halkan haladt, és mintha fehér árnyak lengenének, úgy vonult végig a fehér sereg a völgyön, ahol nem nőttek virágok, s a városon, ahol az emberek nem virrasztottak és nem énekeltek, s ahol nem látta őket senki sem. És így suhant el csendesen, életre élet vágy a napkeletnek az ezredéves éjszakán, ama csillag után.
2: Zoli, neked eszedbe jutott? Olyan művészeti alkotás, festmény, amiről azt mondanád, hogy a festő megjelenítette azt, hogy ő találkozott, vagy megtapasztalta az Istent?
4: Modernkor előtt mindenképp a művészet arról szólt, hogy hogyan közvetíti a transzcendens értéket egyébként, tehát volt talán a művészetnek a fele erről szólt, hogy hogyan próbálja meg az ember megkeresni az Istennel való kapcsolatát. Rengeteg kép van, de hogyha egyet kiemelhetünk, akkor, vagy kiemelhetek, akkor a Matthias Grünewaldnak az Izenheimi oltárképe az egy különleges mű, ugye az egy szárnyas oltár, aminek több képe is van, és így egészében az egy evangéliumnak is felfogható, egy képi evangéliumnak, hiszen amikor nyitva van, meg félig zárva, meg teljesen bezárva, mindig más és más tanít. És amikor ezt tanítottam a gyerekeknek ezt az oltárképet, és ugye ott a Golgota jelenete az, amelyik a legexpresszívebb és a legkifejezőbb, akkor mindig az ember kitér arra, hogy az emberi szenvedésnek az az ábrázolás, ami ahogyan Krisztus ott ilyen hullaként mutatja a kereszten, hogy az miért megengedett egyáltalán abban a korban, mert hogy ugye alapvetően Krisztusnak a kínhalálának az ábrázolása, ugye, hogyha már láttuk a Passió című filmet, akkor az úgy most már benne van a fejünkben, de nem, ez nem jellemző a művészete, hogy ezt a állapotot tükrözi, és hogy egy elcsigázott, szétgyötört, halálba szenvedett Krisztust látunk, és hogy mire gondolhatott Grünewald meg ott a környékben, tehát hogy azok az emberek, akik ezt látták, vagy akiből ő esetleg merített, és így tovább, és hogy és én ilyenkor mindig azt mondom, hogy gondoljátok a felelősségünket. Tehát ennyit tettünk az Úrért, hogy ő emberi életében ezzé vált. És hogy aztán a következő kép, ha majd haltunk az oltáron, amikor majd megdicsől, és akkor ott már egy dicső testben jelenik meg. De hogy a nagypéntekkel ezt éljük meg, hogy az Isten embernek az embersége az, a bűneinknek következtében gyakorlatilag mivé válik az emberisége. És hogy, hogy nyilván az ember elgondolkozik azon, hogy a bűnöknek van következménye, és a következményeket Krisztus ott viselte, hogy az emberiség bűneiért halált, és hogy ez annyira erről szól ez a kép. Ezt emelném most ki. Hogy azért kapcsolja egy kicsit karácsonyhoz is, mert hogy minden egyes gyalóságunk ellenére az Isten azt akarta, hogy ő meg akar ide születni nekünk. Tehát, hogy ő hű volt ahhoz, amit megígért. Már a teremtéssel, az Ádám Éva történettel és így tovább, és hogy ebben a döntésében kitartott végig.
2: Így van, és igazából itt most az imádságról beszélgetünk, tehát teljesen most ugye a liturgikus időtől függetlenül, hiszen az ima az mindig mindenütt ott van a mi liturgikus évünkben, még azokban az időszakokban is, amikor úgy nem nagyon készülünk semmilyen nagyobb ünnepre. Cili?
5: Nekem az imádság az egy nagyon impulzív dolog, én érzelmes ember vagyok, az érzelmeim sokszor befolyásolnak, de ezen keresztül tudom megtalálni a kapcsolatot az Istennel is, és vagy az Isten velem egész pontosan. Szólva ugyanis, ahogy így beszéltünk is róla előbb, hogy nekünk válaszunk, mindig válaszunk, először Isten szól, és mi csak válaszolunk rá. És ez a válasz, ez az ima, ez számomra mindig nagyon, nagyon erős, és szavakban nem önthető, tehát értem és élem is a kötött imáknak az erejét, de nekem mindig az igazi ima, a csend, csak amikor vagy hallgatom, hogy mit mond az Isten, vagy egy-egy szót mondok neki. A képzőművészetről is mindjárt elsőképpen az jut eszembe, hogy Rembrandtnak a Tékozló fiú című képe, ami annyira tetszett, hogy oda is ajándékét megvettem a férjemnek, ott lóg a nappalink falán.
4: Tehát, nem az eredeti.
5: Sajnos. Tehát, hogy az a kép, ahogy, és ott is ugye ott az ölelés, tehát ahogy a mennyei atya átöleli a Tékozló fiút, aki tehát így rűtöl, kopasz, szétszakadt, lesoványodott, szétszakadt ruhába lesoványodva, teljesen szét esve hullva, kapaszkodik 10 körömmel a mennyei atya szeretetébe, és az a végtelen szeretet, ahogy Rembrandt ábrázolta, az a lehúnyt szemű öreg embert, aki talán lehet, hogy már félig meddig vak is volt, ahogy az átöleli a fiát, hát ez nekem mindent elmond az isteni szeretetről. Nagyon hálás vagyok ezért a képér Istennek és Rembrandtnak. Tehát képileg ez, a vers pedig, nemrég kaptam egy verset, és nagyon, nagyon tetszett, felolvasnám azt a részt, ami úgy nagyon megfogott. Hogy a sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen. Hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút, nem tett boldogtalanná. Hála legyen. Hogy sosem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek. Hála legyen. Hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett nem szépen szeretnem. Hála legyen.

0: menjünk tovább egy picit az imádságban, ugye. Érdekes, hogy olvastam egy ilyen statisztikát, hogy igazából, hogy az embereknek a 70%-a imádkozik. Tehát ugye a mai emberekről most már ugye térjünk ide a ma világába, hogy ma is imádkoznak, és ugye a népesség 70%-a nagyon sokan ugye nem járnak templomba, vagy nem tartoznak semmi olyan közösséghez, de mégis azt mondják, hogy ők hisznek Istenben, és imádkoznak, és nem kell ahhoz templom, hogy ő imádkozzon és Istennel tartson kapcsolatot. Mondjuk ez egy másik műsornak lenne a témája, hogyha most erről elkezdenénk beszélgetni, hogy most helyes gondolkodásmód-e ez, de legalább ennek is örülhetünk, hogy imádkoznak az emberek. Hogy általában akkor szoktak imádkozni, amikor valami gond van. Én szerintem ebben megegyezhetünk, hogy nagyon sok embernél általában akkor nyílik Istenre a szája, hogyha valami problémája, baja van, és ez biztos vagyok, hogy ez így van. Na most ugye az imádság, az beszélgetés az Istennel a gyerekeknek, és ugye ezt tanítjuk, és rögtön az értelmesebb, tehát nem minden gyerek értelmes, csak hogy aki úgy kicsit úgy tovább gondolkodik, az rögtön vissza is kérdez, hogy beszélgetés? Na de hát a beszélgetés az ugye az egyik kérdez, másik válaszol, hát hogy válaszol az Isten? Vagy hogy kérdez? Vagy egyáltalán hogy szól hozzá? És ugye az imádságra is igazából meg kell tanulni imádkozni. És most egy picit erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan kell imádkozni. Mi kell ahhoz, hogy az ember tudjon beszélgetni Istennel, tudjon az Istennel találkozni. Mi az elsődleges dolog szerintetek? Ti hogyan szoktatok imádkozni? Mi kell ahhoz, hogy te beszélgethess az Istennel? Aztán majd jön egy másik kérdés is, ami kicsit provokatív lesz, de most először erről beszélgessünk. Tehát hogyan kell neki kezdeni? Elhatározom, hogy na most én imádkozok, hogyan szoktatok neki kezdeni az imádságnak? Zsuska?
1: Nekem csönd kell hozzá. Rettenetesen nagy csönd.
0: Hát a mai világban rettenetesen
1: igen, ez borzasztó nehéz, és akkor egy picit szakmai ártalom is, hogy amikor kántorkodok, akkor én nem tudok imádkozni, ez elég szörnyű, de nyilván oda figyelek, hogy akkor mi jön, mi lesz, mit kell még csinálnom, hol kell kinyitnom a kottát, és mikor, és ez az be legyen állítva, és nem merek kilépni ebből a koncentrációból, úgyhogy az onnantól kezdve meg van lőve, tehát ez az egész, tehát azokon a alkalmakon én nem tudok imádkozni. Aztán a zene is rettenetesen elvonja a figyelmemet, ha nem tetszik, vagy nem olyannak találom a minőségét azért, ha meg nagyon tetszik azért, mert a zenére figyelek. Segít persze ráhangolni, de sajnos nekem túl sok inger. Úgyhogy nekem a csend azért teljesen alapvető, anélkül nem tudok.
0: Nagyon jó. Ugye ebben megegyezhetünk, hogy csönd szükséges az imádsághoz. Mennyi idő, mennyi ideig tartson egy imádság? Mennyi az ideális idő szerintetek, amit ugye, mondjuk reggel meg este szoktunk imádkozni, hát szoktunk, most ez így nagyon általánosítjuk a dolgokat, de hogy akkor lenne szükséges imádkozni. Nyilván, hogyha az étkezések előtt, után, stb., meg hogyha a szentmise van, vagy más imádság, azt most így ne tekintsük. Tehát a egyéni otthoni imádság ott nézzük. Cili, szerinted mennyi idő szükséges, vagy ami az ideális, vagy minimum ahhoz?
2: Hát ez érdekes ez a kérdés, mert számomra az imádság, hát, hogyha a Bibliát nézem, akkor azt mondom, hogy belső szoba, és ne lássa senki, és ott kettesben az Istennel, tehát tényleg csönd, magány, és nyugalom, tehát, hogy bennem is nyugalom, hogy ne legyen zavaró tényező, feszítő, határidő, munka, rohanás. Tehát ha erre így konkrétan rákérdez, én azt mondom, hogy egy fél óra kell egy napba, amikor így imádkozol, és ez nagyon ideális, és nagyon jó lenne. Nem tudom mindig megvalósítani, Ezért én most már azt kezdtem, és azt tapasztalom, hogy reggel beállítom magamat, és Isten jelenlétébe, és igyekszem az egész napomat úgy tölteni, vagy amikor felúcsódok, elvisz a világ, és a munka, meg a gondok, de felúcsódok ebből, akkor visszaállok ebbe az üzemmódba.
0: És mi van akkor, Zoli, hogyha nem érzed az Isten jelenlétét? Van-e szerinted értelme olyankor imádkozni?
3: Ez szükséges feltétel az imához, a csönd szerintem. Tehát hogy ima és csönd egyszerre valósul meg, akkor van ima. Tehát szerintem ez így nem helyes. Igazából szerintem az ima az Istennek szánt idő. És az, hogy ezt az időt hogyan szánjuk az Istennek, annak vannak lehet módjai, hogy ez kell egy csönd, kell egy közösség esetleg, hiszen a Szentmisén imádkozunk, énekelünk, tehát legyen nyugodt, Zsuzsi, amikor te énekelsz a kórusba, akkor te is imádkozol, és mi ennek nagyon örülünk, hiszen, és akkor most a B-kérdésre a válasz, hogy...
2: Én igazat adok ebben Zolinak, tehát én úgy gondolom, hogy a jelenlét az imádságnak az alapja.
3: Igen, okay. Igen. És ha már itt visszatérünk a B-kérdésnek a lényegére, tehát, hogy mikor történik meg maga az imádság. Hogyha alapvetően azt elhisszük ezt, és valljuk, hogy a Szentlélek imádkozik bennünk, akkor ami miután megvalósul a Szentlélek felkeltés az életünkben, tehát magyarul, amit Cili is mondott, hogy neki igyekszem, hogy Istennek szentelni a napomat, akkor a Szentlélek is imádkozik helyettünk, és a tetteinkben megnyilvánulnak ezek az ő jelenlét és Istennek az akarata, és természetesen lehet egy imádság, egy felajánlott nap, egy felajánlott óra, egy felajánlott élet, stb. Az egész felfogható imádság, mert az Isten dicsőri meg általa. Igazából az a kérdés, hogy mit érzünk személyes imádságnak, mert hogy ezzel van az embereknek általában gondja. Nem? Tehát, hogy mit tart személyes imádságnak, de nem nagyon sok fajtája van, és ez nem is egy ugyanaz, mint az ima mód, mert hogy hogyan valósítjuk meg az imát. A személyes imádság az mindenképpen egyfajta döntés. Tehát döntök az Isten mellett, hogy nekiszánom az időmet, nekiszánom a figyelmemet, és talán neki akarom szállni a cselekvéseimet is. És úgy gondolom, hogy ha ezeket így meg tudjuk a napjainkban hozni, ezeket a döntéseket, nem feltétlenül szükséges ehhez a csönd, hanem akkor ráirányítom el a figyelmet és cselekvésemet. Erre, akkor az megszentelt idő.
2: Még annyit hozzátennék, hogy ezért elmondanám, hogy állandó szentségimádás van Egerbe, az Egyházmegyébe egyedül, és ez a Szent Anna templomban van, tehát, hogy aki találkozni akar az oltári szentségben Jézussal és imádni őt, minden nap van szentségimádás. Igen, tehát mehet folyamatosan. Akár pár percre, de akár egy órára is.
0: Vagy amennyit bír, és tud,
2: bátorítok mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
0: Akkor egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szent Élet nevében. Amen. Mi Atyánk,
4: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, Faludiné Majoros Zsuzsannával, Hadobásné Tóth Ceciliával és Hadobás Zoltánnal beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
2: 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az uniós modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország 552 millió 300 ezer eurót kap, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások idei több mint 1200 milliárd forintos keretéből 487 milliárd 700 millió forintot fizettek ki az első negyed évben, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet pénzügyi hírlevelében. A folyósított összeg csaknem 60%-a költségvetési, 40%-a uniós forrás. Magyarország vízgazdálkodása három területen is beavatkozásra szorul a GKI gazdaságkutató legújabb elemzése szerint. A vízhálózati szivárgások felszámolása, a jogtalan vízkivételek visszaszorítása és főképpen a tájvíz megtartásának erősítése szükséges. Ismertette a tanévkezdési támogatás szabályait a miniszterelnök. Magyar Péter elmondása szerint minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz. Ezen felül az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényűek, a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben részvevők, valamint a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedők. Emellett minden olyan gyerek is megkapja a 100 000 forintos támogatást, akik egyszülős családban nevelkednek. Az első részletet 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, a második 50 000-et pedig novemberben utalványformájában, amelyet továbbra is a gyerekek iskolázkodására lehet felhasználni. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai

0: Tamás köztársasági elnök aláírta és még tegnap megjelent a magyar közlönyben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt kedden fogadta az országgyűlés. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyedévben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárddal magasabb az egy évvel korábbinál. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedett az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nőtt a havi alapdíj is, mely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíja korábbi 914 helyett 954 forint lett köbméterenként, és az alapdíj is emelkedett. A vendéglátásban dolgozó kérése ellenére életbe lépett az egyszerhasználatos műanyag és papírpoharak tilalma, miután ezúttal már nem hosszabbították meg az azokra vonatkozó haladékot. Ezeket tehát mostantól többször használatos poharakkal, például visszaválthatóakkal kell helyettesíteni. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat, sőt, nagyon sok vegyi anyag a határértéket sokszorosan túllépte. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az óránként 160 km-es sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Végül az időjárásról. Holnap sokat csüt majd a nap, egy szakadozott felhőssel vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk erős, a hőmérséklet pénteken hajnalban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: a lélek útjain.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rendvértanúiról, majd Zöldi Pált, a férfi sátor alapítóját hallják. Tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil ferences testvér vagyok a Gyöngyösi Kolostorból. Az elmúlt alkalommal a hét ferences vértanú életéről kezdtem el beszélni. Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Krisztróf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt, Krisztán Rafael, ferences szerzetesek 1944 és 1954 között életükkel tettek tanúságot Isten iránti elkötelezettségükről, emberszeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, hát finoman fogalmazva, nem vett majd jó fényt rájuk. Krisztán Ferenc 1899. november 19-én Kőrösbányán született, Hunyad vármegye területén. Elemi tanulmányai után 1915. augusztus 28-án öltötte magára Szent Ferenc ruháját, és kapta a Rafael nevet, nyilván Szent Rafael arkangyalra való tekintettel. Novícius a pécsi rendházban volt. 1916-ban egyszerű fogadalmat tett, majd 1920. december 8-án örök fogadalmat. 1922. június 29-én szentelték pappá. Először Szatmár Németiben volt segédlelkész, később került 27-ben Kecskemétre hitszónoknak, hittanárnak, a Szent Antal Társulat vezetőjének. Már az egészen korábbi századokon keresztül végig a ferences rendházakban, vagy plébániákon, vagy templomigazgatóságokon mindig voltak különböző társulatok, külön a nőknek, férfiaknak, akiknek igyekeztek buzgalmát fellendíteni, üdvösségüket pártolni. A különböző századokban természetesen különböző társulatok alakultak, de mindvégig az a lényeg, hogy volt 4-5-6-8 társulat egy-egy plébánián. 1928-ban Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, irodai szolgálatosnak, háztörténet jegyzőjének, és nekem különösen kedves beosztás szerint könyvtárosnak is, a rendház könyvtárának az őre volt. 29-ben kerül Kecskemétre, ahol például pártfogásába vette a ferences harmadik rendet, a családosokat, a Szeráfi kollégiumban magiszter volt, és hát más szónoklatokat is elvállalt. 1935-ben Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, nagybőti szónoknak. Valószínű, hogy a rendházban is, a plébánia templomban is kellett nagybőti beszédeket mondjon, de az is lehet, hogy sokfelé meghívták a környékbeli településekre. Ebben az időben vezette a ferences miseszövetséget is. 1936-tól kezdve házfőnök helyettesnek is kinevezik az eddigi tisztségei megőrzése mellett. 37-ben került a Budapest Pasaréti ferences rendházba, hitszónoknak, hitoktatónak, a háztörténet jegyzőjének, itt lesz a vezetője a cserkész csapatnak is. A pasaréti rendházat több más kolostorral együtt a 30-as évek elején alapítottuk, ez is az új vállalásaink sorába lépett be. Valamikor az országúti ferences plébánia területéhez óriási nagy terület, hívő létszám alakult, de aztán a ferencesek igyekeztek sokfelé kápolnákat, templomokat építeni, mint például a Rózsadom tetején a Tövis utcai Kapisztrán Szent János templom, vagy kicsit kéjebb a Hüvösvölgyben a ferences, hát igazából zarándokhely Magyar Szentföldnek mondtuk, hogy ne kelljen olyan messzire bejárni a Margit Karóti ferences plébániára, hanem tudjanak a hívek különböző szentmiséken részt venni, szentségekhez járulni egy kicsit közelebb az ő életterületükhöz. 1940-ben kerül Nyíregyházára házfőnöknek, hitszónoknak. Itt lelki vezetője a Szent Kereszt nővéreknek, gyóntatója is. 1941-ben újra Budapestre kerül a Margit Karóti Ferences rendházba és plébániára, ahol házfőnök plébániai adminisztrátor. Minden egyházközségben különösen nagy gondja volt a szegényekre. A háború vége felé, különösen közeledve az ostromhoz, működtetett egy szegény konyhát is a rendház, a plébánia, ahová például a világi rend vezetésével több mint 500 ember kapcsolódott be, hogy segítsenek a rájuk bízottaknak. Ebből az időből maradt föl, hogy például kecskét vásárolt a rendház, amely állatot a kertbe elregerészett, és hát az óriási tej hiány volt abban az időben, de legalább a kisgyermekkel rendelkező anyáknak tudtak valamennyi tejet adni. Egyik alkalommal így emlékezik meg egy dialógusról, beszélgetésről egy tanú, egy szemtanú és fültanú. 1945-ben egyszer Rafael atya éppen a konyha előtti folyosón beszélgetett Hilár testvérrel, amíg vártam, hogy szólhassak, a következőket hallottam beszélgetésükből. Mondja testvér, mennyi élelmünk van még? Hilár testvér azt mondta, ha tartjuk a népkonyhát egy napra, ha csak a rendháznak főzünk, akkor egy hétre. Rafael atya gondolkodás nélkül vágta rá a választ. Addig eszünk, amíg a híveink. Egy életre megragadott ez a párbeszéd, bár jellemző a ferences szellemre, de akkor ez az együtt koplalás lehetőségének vállalását jelentette, mondja ez a szem és fültanú. Az országúti plébánián hadigondozónap keretében meleg ruhát juttattak el a fronton harcoló katonáknak. A rászorulók részére burgonyát és tejet ostottak ki. Mikor körbezárták az oroszok Budapestet, Krisztán Rafael plébános a kerületi óvóhelyekről, illetve lehetséges miséző helyekről tájékoztatta az érseki általános helytartói hivatalt. Abban az időben azt is leegyezte, hogy melyik óvóhelyre hány személy tud elférni. Ezek a különböző óvóhelyek olyan 180-150 ember befogadására alkalmas helyek voltak. Templomunk, illetve annak esetleges pusztulása után kultúrházunk szemmise hallgató közössége részére 240 személy részére rendelkezik óvóhelyjel, írja egy alkalommal. A bombázások idején óvóhelyről óvóhelyre járt misézni, gyóntatni, vigasztalni, nem csak ő, hanem különböző rendtársaink is. Amikor Szálasi Ferencet a parlament kétháza beiktatta nemzetvezetői tisztségébe, majd a németek felrobbantották a dunai hidakat, így ír. Az első hírek céltudatos robbantásról szóltak, és azt gondoltuk, hogy a forgalmat leállították. Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy a villamos kocsik is a Dunába estek, Szabó Szerinnel a helyszínre igyekeztünk. Addigra a Radecki raktanyából kivezényelt nyilasok elállták a Dunához vezető utat, és csak erőszakos fellépés után engedtek hivatásunk teljesítésére. A Duna parton szolgálatot teljesítő formaruhás nyilas nem várt előzékenységgel a készen álló propellert ajánlotta föl. Ezen igyekeztünk a pesti oldal felé, a Duna közepe táján leállott a propeller, és kisebb csónakot rendeltek a mi szolgálatunkra. Amikor a Duna parton elláttuk a sebesülteket, egy rendelkezésünkre nyújtott csónakkal a vízbe omlott hídra siettünk, ahol a vízből kimentett halottakkal láttuk el az utolsó kenet szentségével. A modern lelkipásztorkodás iskola példája volt. Ez 1945-ben írja a Historia Domusban, vagyis a budai háztörténetben. Az ostrom idején a városi vízhálózat is megsérült, vagy elpusztult. Az emberek a rendház kútjára jártak vízért, néha hosszú sorok alakultak ki. Az ostrom alatt elfogyott mindenütt az élelem, a kereskedések kifosztva, szétrombolva, kiégve. Mikor lesz itt élet? Olvassuk a háztörténetben. Eddig konyhánkban 140 emberre főztek. Ez a szám az ostrom után napról napra emelkedik, elérte az 1400-at. A pápai nunciatúra népkonyháját a Nemzetközi Vöröskereszt égisze alá helyeztük, és orvosi ambulanciát nyitottunk az egyik földszinti szomában. Emiatt eléggé tisztelték a házat. Olvassuk a háztörténetben. 44-ben zsidómentő hálózatot is szervezett. A nunciatúrával közösen egész vagonokat fordítottak vissza, melyek már a cél felé haladtak a deportálandó zsidókkal. Az első időben, vagyis az első zsidó törvény megszületése után havi rendszerességgel indítottak keresztelési felkészítőket azon zsidók számára, akik így akartak megmenekülni. Most két idézetet szeretnék felolvasni a Hét Ferences vértanúhoz összeálltott Ima 9-et című füzetből is. Negatív események, amelyek által Isten utat nyitott nekem másokhoz. Nyilvánvalóvá lett, hogy a nunciatúra és a hercegprímás erőfeszítéseket tesznek, minél többet menekítsenek meg. Ezzel hatálytalanítsák az embertelen intézkedéseket. A hercegprímás körlevelet adott ki, de egy nappal előbb az iroda táviratilag letiltotta a körlevél felolvasását, mert a kormányzat a budapesti zsidók deportálásának beszüntetését ígérte. A nunciatúra menleveleket bocsátott ki, amiket néha figyelembe vettek. Ilyen expedícióra felkért engem is Angelo Rotta, apostoli nunciust. A nyugat felé menekülő csoport már Hegyeshalomhoz ért. Napok múlva sikerült a menlevél tulajdonosait hazahozni. Siralmas állapotban érkeztek a kelenföldi pályaudvarra, ahonnan vánszorogva tették meg az utat a rendőr laktanyába. Csak ott bocsátották őket szabadon, írja Kristen Raffael rendtársam 1945-ben. 46-ban pécsi rendházba kerül, ahol házfőnök, plébániai adminisztrátor, hitszónok, gyóntató, segédlelkész, vezeti a Krédó Egyesületet. De 1949-ben már 60-ban tanáljuk. 1950. júniusában megkezdődött a szerzeteseknek a deportálása. Amikor ez a 60-i híveknek tudomására jutott, körbevették a rendházat, hogy így oltalmazzák az ottani ferenceseket. Az ávósok felszólították Rafael atyát, hogy oszlassa fel a tömeget. Mivel ez nem sikerült, mindenkit agyba főbe vertek. A ferenceseket az Andrássy út 60-ba szállították. Rafael atyát a demokratikus állandrend megdöntésére irányuló szervezkedés címén 1951. január 31-én életfogytiglani börtönre ítélték. Ezt olvasok. Istenem, mikor lesz már ennek a szenvedésnek vége? Szörnyen szenvedek. Uram, ne hagyj el, segíts, hogy el ne essek. Szenvedek, nagyon szenvedek. Őrizte meg szavait az egyik rabtársa. Rafael atya a rendi nekrológium szerint 1952. szeptember 15-én halt meg a Conti utcai börtön kegyetlen viszonyai következtében. Gyenge egészsége sohasem gátolta abban, hogy segítségére siessen másoknak. Életútja önmagunk felülmúrására bátorít minket a lélek erejében. Most van folyamatban, hogy Kristen Raffael rendtársunk földi maradványait azonosítsuk. 52-ben elföldelték, és sokáig ismeretlen volt az ő sírhelye is, meg földi maradványainak a helye ismerete is. Most pedig végezetül hallgassuk meg a Hét Ferences vértanú boldoggávatásáért mondott imádságot Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat Szent Egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében. aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának 6. részét hallották. A 7 boldog beavatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Krisztel Rafael atya élettörténetét ismertette.

0: Ha esélyt adsz, életet adsz. Te kitől kaptál esélyt? Irgalmat gyakorlok, vagy igazságot teszek? Mi épít engem? Mi építi a másikat? Az igazság érvényesítése sokszor egyszerűbb megoldás. Vagyok-e olyan erős, hogy irgalmas lehessek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Zöldi Pállal, a Férfi Sátor alapító vezetőjével.
1: Sose öld meg. Tehát ezt minden apának tudom mondani, mert az apa ölni tud, avval, hogy nem érti meg a gyerekét. Mert az apának nagyon nagy szava van. Akármilyen plüsmaci apák, nagy szavuk van. És a gyereknek az irgalomra van sokszor szükséges, és az apától az ugyanolyan fontos. Más az anya szerepe, és más az apa. Ha az apa föl tud oldozni, és azt tudja mondani, a gyere, üljünk, de mit nem értesz? Egy feladatba, egy matek, egy nem tudom mi. A gyereknek rengeteget jelent. Tehát egy apának ugyanilyen irgalmasnak kell lenni. De egy apa akkor tud irgalmas lenni, hogyha belül van a súlypontja. Az ön a gyerekem. És hát egyest hozott, intőt hozott. Vajon megmeri mondani? Vagy sumákol, hazudik, majd később derül ki, elnapló, nem tudom mi. Nem. Az a jó, hogyha azzal állít be, hogy fater, nem jött össze. Nagyon sajnálom. Tehát ez nagyon lényeges, hogy egy apa ilyenkor ne sújtson le, mint a légycsapó. Hogy mi etetünk, ruházunk, altatunk, és nincs más dolgod, mint hogy tanulj. Ez mindig az. De a gyerek is gyerek. Értjük. Aha, hát ezt most jól elsomptad. De majd megjavítjuk, kijavítjuk. Hogyha ő is csak szédeleg, fut a főnöke, a világa, nem tudom minek a elvárásai után, nem is tud figyelni a gyerekére. De ha belül van a súlypontja, és azt mondja, ez vagyok én, gyerekem nem lesz Nobel-díjas. Na, zakson, nem lesz Nobel-díjas, akkor is az én gyerekem. Nem tudok mit csinálni. Én amikor egyik gyerekem igazgatói kapott, akkor hazamentem, ugye, mert beivattak, és akkor mondtam neki, figyelj, ha meg akarsz halni, akkor csinálj ilyeneket. Állj ki a dombtetőre, aztán üvöltsél, mint szarvasbőgéskor, és ezért. De a másik véglet se igaz, hogy neked, mert hogy akkor műt, akkor menjek a fal mellett? Mindig nem mondom, nem kell a fal mellett menni, de nagyon szép szarvasok nőnek föl, annélkül, hogy sunyognának, bujkálnának, csak körülnéznek előbb, figyelnek, és akkor életbe tudnak maradni sokáig, tudod? Tehát a gyerekemnek is nem azt mondtam, hogy hülye vagy, meg hát ezt jól, jól megcsináltad, hallod, de mostantól akkor figyelj oda egy kicsit. Mert ebből neked lesz bajod. Én már érettségiztem, én már mindent megcsináltam. Tehát ennyibe fontos, hogy egy apa értse meg. Attól jobb nem lesz, ha leordítom a fejét. Nekem a tanáraim középiskolában nagyon, nagyon is tárgyszerű tanárok voltak. Volt a Ambrus atya, aki nagyon szeretett engem valamiért. Hát ismerte a szüleimet, tehát hiteles embernek tartotta őket, de az hamar fölfogta, hogy a matematika nekem valahogy nem ér oda. Vagy én nem érek oda. És arra emlékszem, hogy ő kiírt a táblához, és tudom, hogy ilyen deriválási képletet kellett végigcsinálni, de hosszú volt, tábla hosszába. És mind mondta, hogy na, de most akkor mi a következő lépés? Palika, na, mondjad. És akkor küzdöttem, törtem a fejem. Igen, és akkor osztjuk az egész. Úgy van, na, írd alá. Ma se tudom, hogy ez mi volt. De azt, hogy ő szeret engem, és irgalmas velem. Magyarul, hogy van a világban olyan, hogy irgalom. Ezt onnan tudom, hogy ő engem akkor azon az órán, mert voltak más egyéb dolgozat és egyéb ügyek, de ez az óra megvan bennem. Hogy éreztem, hogy a végén majdnem gratulált, hogy kihoztam az eredményt. Közben én éreztem, hogy nem tudom, nem csapott be. Én nem hittem azt, hogy jó matekos vagyok. De azt tudtam, hogy az Ambrus atya egy nagyon jó ember. De ezt is bevizsgálták, mert nyilván nem magamtól tudom, csak nem tudom idézni, hogy onnan, hogy visszakérdeztek tanár arcokat gyerekektől, 50-60 évesektől, és a tanárra emlékeztek, hogy mit tanított, arra nem. De arra, hogy ő volt a Szalai tanár úr, hú, és ennekem egyszer beszólt, és akkor lefagytam 2 napra, de onnantól felszívtam magam, arra emlékszem. Mert tanulni lehet, tanítani reménytelen. Nem érted, a kémiát abszolút, a 6-8-13-on ezt tudtam, hogy ez valami nagyon fontos bűvös szám. De hogy ez mire való, és egyáltalán mit vacakolunk ebben, arról fogalmam nem volt. És beívatta a szüleimet, és mondta, hogy hát meg fogok bukni, mert fogalmam nincs a kémiáról. És emlékszem, hogy a szüleim mondták nekem, hogy hát az atya annyit mondott, hogy azért készüljön a gyerek. Készüljön órákra, ez a lényeg. És emlékszem, akkor hétfőn, ez ugye hétvégén volt, hétfőn felszólított felelni. És a anyag, tananyag a kémiai mérőeszközök volt. Pipetta, lombik, hasonló. És én iszonyúan bevágtam az egészet, mert hát, hogy tanulni kell. És 5-öst kaptam. Kaptam egy 5-öst kémiából, ami hihetetlen volt. És nem buktam meg. Ez egészen elképesztő volt, és az ő nagyon finom érzékére vallott pedagógiájára. Magyarul egyik tanár se tért el a tananyagtól. Se az Ambrus, se az Zénó, vagy a Edvin atya. Mind a kettő ragaszkodott hozzá, de mégis valami esélyt tudott adni nekem. És én azt gondolom, hogy nagyon egy tanárnak abszolút tudni kell. Ott mese nincs, azt tudni kell, amit tanítok. De hogy lássam a fölvevő mögött a gyereket, az embert, azt a kis remegő palántát, aki nem is érti, nem is akart ebbe az iskolába jönni. Ő fogalma sincs, hogy miről van itt szó. Ő egész máshol jár. Ő a Winnetut olvassa igazából. Tehát azt lássa, és adjon neki egy esélyt. Ez szerintem a tanárnak óriási-óriási lehetőség.
0: Az elmúlt percekben Zöldi Pált, a Férfi Sátor alapítóját és vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjai mára véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Székely Dénes, Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk a zarándoklatokról és a közösségek szerepéről. A riporter Papi Edikó.
4: Szögliget 7 évét követően jött egy 5 éves időszak, és ahol káplán voltál 11 hónapig, utána oda kerültél plébánosnak
5: 15
4: vissza.
5: 15 év. Nem 5 év. 15.
4: 15 év. Valóban. Bocsánat. Igen, 99-től 2014-ig
5: voltam. Igen. Oda kerültem vissza plébánosnak, ahol voltam káplán.
4: Hát Ózról nem. Milyen emlékeket, milyen élményeket őrzel?
5: Én nagyon szerettem ott Ózon, és sok-sok volt ott, sok mindenki ott is ott volt körülöttem. Sok mindenkit ismertem, de családokat próbáltam, és nekem családjaim voltak. De volt vagy 15-18 család, akik ugye összejártunk, havonta a téli hónapokban ugye a plebániára jöttek, nyári hónapokban pedig hol ide, hol oda mentünk, hol szalonasütés, hol egy bográs, vagy hol egy szendvics vittünk magunkkal, de mindig volt benne.
4: Vagy zarándoklatokra?
5: Zarándoklatok, azok mindig voltak. Vagy pedig mindig volt benne katekézis. Tehát a játék és a katekézis az mindig megvolt.
4: Zarándoklatokra hová jutottatok el?
5: Zarándoklatra voltunk Mária Celbe. Például a Szögligetről emlékszem rá, egyik hétvégén a fiatalokkal voltam, általános iskolások is még benne voltak, minisztránsok, a másik hétvégén pedig a felnőttekkel mentem. Ugyanígy Ózról is. Mária Cell, aztán Rómába is voltunk, Medjugorjéba is voltunk. Szentkútra minden évben mentünk, ugye az ott Fallóskútra is minden évben mentünk.
4: A te életedben mit jelentenek az arándoklatok?
5: Én nagyon szerettem menni a búcsújáróhelyekre. Mindig úgy kezdtem ezt, hogy most nem kirándulunk, hanem áldozatos utunk van, és nekem különleges helyet foglaltam mindig az életembe a Szentkút. Én oda különlegesen kötődök, mert ugye egy az, hogy édesanyám sokat járt oda, értem imádkozni. Mikor meg 10 éves voltam, akkor először voltam nagymamámmal ott, és azután minden évben elmentünk a nagyboldogasszony búcsúra, de úgy, hogy péntek hajnalkor mentünk, és vasárnap délután jöttünk. És ugye már a második búcsú alkalmával már én a plebánián aludtam, mert én már akkor oda beismerkedtem, és akkor ott már én minden, ott ilyen sekrestéskedést végeztem minden, hát ugye a harangozásba mindenbe besegítettem, és ezt a akkori papbácsi nagyon szívesen fogadta, és ugye akkor már nem engedett el a szállásra, hanem de fiam, mamával itt fogtok lealudni. És akkor utána aztán ott maradtam, és papként is én minden hónapban elmegyek most is.
4: Mi segít, hogyha az ember részt vesz egy zarándoklaton, akár ilyen egynapos, akár távolabb Medjugorjébe, Máriacellbe egy többnapos zarándoklatra, hogyha elmegy, akkor mi segít, hogy más lelkülettel jöjjön onnét vissza, mint ahogy elment?
5: Felajánlom azt, hogy azért megyek. Tehát mindig van egy cél, ugye az embernek, hogy hát mit is akarok elérni magamban, és ha csoporttal megyek, akkor pedig, hogy is akarom a csoportot, mi is az a cél, amire nekünk törekedni kell, hogy azt meg is kapjuk. A legelső dolog a Szent Jónás. Nem tudom, ismeritek-e, megvan nekem, azt még a Szentkúton adta ki a peregrin atya, hogy útban Szentkút felé. Én azt mindig viszem magammal. Én azt mindig beteszem. Ha nem is tudom a rózsafűzét elmondani, azt mindig elmondom, de nem is tudom elmondani a rózsafűzét, fontosabbnak tartom a lelki tükröt. Az bevezetés, hogy zarándokút, hogy mi az arándoklat, elmondja, és utána pedig a lelki tükröt, hogy én azt mondom mindig, hogy ha valaki zarándokútra megy, a Szent Jónás meg Szent Áldozás nélkül nem lehetséges zarándoklat. Kirándulás akkor.
4: Ezért kérdeztem, hogy mi segít, hogy más lelkülettel térjen
5: vissza. Csak az, hogyha ha a Szent Jónást elvégzem. Volt egy kedves barátom, hát ugye meghalt a felesége, és hát volt egy barátnője. És mondta nekem, hogy hát, ugye elmegy a Szentkútra járnak, meg el akar menni Rómába. És akkor félrehívtam, és elmondtam neki, hogy más ne hallja, mondom, hogy de figyelj. Hát így mentek el, semmi értelme. Akkor csak kirándulás. Te is szabad vagy, ő is szabad. Nem kényszerítem, de beszéljétek meg, ha komolyan gondoljátok a szerelmeteket, meg a ti kapcsolatotokat, akkor az Isten áldása nélkül nem maradjatok.
4: Ez ma nagyon sokszor hiányzik a fiatalokból. Vagy kitolódott ez az elköteleződés, a felelősségvállalás ilyen 30-as évek környékére, vagy még későbbre?
5: És megesküdtek, és úgy mentek ki. És akkor mondta, hogy köszönöm szépen. Na most a visszatérve a fiatalokra, én mindig azt mondom, hogy sajnos nem bíznak egymásba. Nekem is számtalanszor elmondták, hogy milyen embertelen az egyház, hogy 20 éves fiatal embereknek komolyan kell gondolni azt, hogy egyszer azt mondja, hogy ezt csinálom. Ma mondom, semmivel nem kegyetlenebb az egyház, mint a házasság szentsége, amikor kitartok egymás mellett. A papság egyáltalán semmivel nem nehezebb, mint a házastársi hűség. Mert mind a kettő egy egész embert kíván. Tehát a zarándoklat ezt jelenti, hogy én fölállok. Tovább indulok. Van jövőm. Van kilátásom. A papnak a legelső kapaszkodója a Szent Mise. Na mindennapi. Nem csak akkor, amikor mondatás van. Bosák püspök úr, aki nekünk a spirituálisunk volt, nagyon szerettem mindig és tiszteltem. Komolyan gondolt mindent is, nagyon-nagyon mélyen. És akkor azt mondta nekünk, hogy az a pap, aki különösebb ok nélkül nem mond Szent Misét, minden nap bűnt követel. Én minden nap misézek. Amellett a zsolozsma és a rózsafűzér. Ezek nélkül nincs keresztény élet, nincs papi élet, mert a rózsafűzér a kereszténynek a imádsága is. Azt mondta nekem itt egy öreg bácsi, nem elég tüzed? Hát mondom, nekem nem. De én ezt elmondom vezetés közben is. Az 5 tizedes rózsafűzér, az irgalmasság rózsafűzére, meg a Medjugorje rózsafűzér. Ez a napi adag.
4: Stabil alapokat adnak.
5: De ez megvan, igen. Hát hogy ne volna, velkém is elkeseredés vagy valami, de teljesen más az ember, amikor ezeket el tudja mondani. Más színben látja még az egész világot is. A problémák megmaradnak ugyan, de van ereje hozzá, hogy el tudja fogadni.
4: El tudja hordozni, meg megoldást is lehet,
5: szóval,
4: hogy talál.
5: Ózdon így voltunk a közösséggel.
4: És sok nagyon... volt az zarándoklat, de Ózdon azért sok olyan közösség is vagy már működött, vagy létrehoztál olyan közösséget, ami azóta működik.
5: Hát az énekkar.
4: Énekkarra gondolok,
5: igen. Azt így létrehoztuk, az 2009-ben volt, az csodálatos volt. A vezetője az egy önkormányzati énekkarnak volt a karmestere. Életében mindig éneket tanított és zenét tanított, és őnek ez volt az élete a Kati néninek, és ugye valahogy felbomlott a énekkara, és találkoztam vele a városba, abban az időszakban, és hát mondtam neki, hogy Kati néni, hogy tetszik lenni? Ó, atya, el vagyok keseredve, már nem ér semmit, már ez, amikor gondolja, hogy már nincs, már feleslegesé válik, és mondom, mi baj van? És mondja, hát azt mondja, megszüntették az énekkart. Hát de mondom, mi lenne, ha a templomba csinálnánk egy énekkart? Atya, lehetséges? Minden villám csapott volna bele. És akkor, ha mondom, hogy nem mondom, mindig ez volt az álmom, hogy valahogy legyen. És akkor megalapítottuk az énekkart, jöttek, csodálatosan átalakította őket, mert megvan az első felvétel, amikor énekeltek, az a nyers hang, és utána, amikor ő szépen átnemesítette őket, és minden liturgiába ők végezték nagy heti szertartásokat. A vasárnapi szentmisében mindig készültek egy betéttel legalább egyel. Mondtam nekik, hogy nem kell sokkal, mert nép is hadd énekeljen, de azért mégis legyen valami. És ez is volt. Aztán a családok közössége megvolt, minisztránsok közössége megvolt. Külön csináltattunk, mikor a lobogókat készítettük, mert új lobogókat készítettünk a templomnak, és külön készítettünk a minisztráns csoportnak egy lobogót. Milyen boldogan vitték azt mindig a minisztráns találkozóra. És akkor ők voltak ezek, sokan voltunk. És ami még nagyon szép dolog volt, hogy sok papi hivatás is volt onnan.
4: Sokan azt mondják, lelkipásztorok, akikkel beszélgetek, hogy ők szeretnék látni az eredményét a munkájuknak, és valahol ebben mérik az eredményt meg a sikert, hogy sikerül-e papi hivatásokat kinevelni egyes közösségekből. Számodra ez jelent sikert, eredményt?
5: Hát én
4: lehet
5: mondom,
4: ebben mérni a lelkipásztori?
5: Én ezzel nem gondolkodtam, hogy ez siker lenne. Én mindig megpróbáltam úgy, hogy átadni. Mint a stafétát, hogy most már, hogy egyik papbácsi fogalmazta meg a grófnak a könyvébe, a Istenországnak a rökösei, vagy milyen címe van ennek a könyvnek. Az egyik papbácsi írta, hogy nem vagyok gyerektelen, mert van nekem is utódom. Hát én is így fogtam föl, hogy a Jóisten nekem is adott utódokat. Akik ugye átvették a stafétát, és átveszik, és akkor segítettem rajtuk meg. Ma úgy segítettem, hogy biztattam őket meg. Hát bízom benne, hogy jó példát is adtam nekik, ebbe csak bízhatok, mert nem dicsekedhetek, de bízom benne, és hát meg hát imádkozunk érték. Azért szoktam, mert a szentmiségben azért sok mindenért föl lehet ajánlani.
4: 15 év ózdi plébánosi szolgálat után 2014-ben Borsodnádasdra kerültél, ahol most is beszélgetünk. Igen. Mit adott az elmúlt 12 év számodra itt Borsodnádasdon?
5: Végeztem tovább itt is a munkámat, ahogy az nagyon nagy fájó pont, hogy a pandémia óta lecsökkent a létszám.
4: Azóta eltelt 5 év.
5: Igen, de nem találtak vissza.
4: Nem találtak vissza?
5: Nem találtak vissza. Én véleményem szerint megint most nem bántani akarok senkit. Különösen nem az előjárókat. De nem volt szerencsés bezárni a templomot.
4: Hozzátartozott, hogyha minden zárva van, akkor a templom is az emberek védelmét
5: nem ítélkezem,
4: szolgálta.
5: De sajnos... Megszokták az emberek, hogy így, kényelmesen fotelból hallgatom a szentmisét, és nekem az is érvényes. Mert akkor ez is érvényes volt, mert ilyen helyzet volt. De azóta már nem kéne, de sajnos így van. Mert hogy a 90 éves, meg a 90 évtől nagyon meg a idősebbek, meg a mozgás sérültek, így csinál, az rendben van, azt elfogadom. De aki mindenhova, máshova el tud menni, bevásárolni a boltba, a piacon szétnézni, bárhová a városba, mindenhova el tud, orvosi rendelő, hogy mindenhova el tud menni, csak a szentmisére nem tud eljönni. Mert az fárasztó. Hát ezt nem lehet így elfogadni. És én sokat imádkozom értük, hogy világosítsa meg a Szentlélek a értelmüket, hogy ezt belássák, hogy itt arról van, ez ő miattuk kéne, nem én miattam, saját magunk miatt kéne ide jönni, nem?
4: Jól érzem azt a szavaidból, hogy ahogy itt meséltél arról, hogy Szögligeten vagy akár Ózdon, Salgótarjában mennyire színes és minden korosztály részt vett az egyházközség életében, meg járt a templomba. Jól érzem a szavaid mögött azt, hogy itt kevesebb a közösség,
5: kevesebb,
4: és lényegesen igen. Kevesebb a templomba járó ember.
5: Kevesebb, igen. Jól érzem.
4: De vannak közösségek azért?
5: Hát van a Rózsafűzér társulat, van, aztán van a itt is van az alapítványon keresztül a családok közössége. Az igaz, hogy minden nyáron megtartjuk az úgynevezett oratóriumot, amit a szalézziaktól vettünk, hát ugye a telepi templom, a lemezgyári templomot, azt a szalézziak vezették. Olyan is a plebánia, ott mindegy rendház, ott azok laktak. És akkor, hogy összejönnek a családok. De azért, ami fájó pont, hogy az esztendő folyamán bizony nagyon ritkán látom őket viszont.
4: A jó Istenre kell bízni, hogy majd alakítja.
5: Nem tudom más tenni. Minden hónapban meghirdetem, hogy első péntek következik. Már évek óta nincs senki, aki szól, hogy menjek el áldoztatni első pénteken. Eszébe se jut, hogy kerek évfordulókor például elmennek, nagyon megünneplik ugye a kerek születésnapokat a családban, hogy elmennek, ugye, mert van itt ugye, a vendéglátó központ, elmennek megünnepelni, de hogy eljöjjönnek a Szent Misére hálát adni, eszükbe se jut.
4: Dénes atya, nagyon sokat lehet negatív dolgokról beszélni, de műsoridőnk vége felé zárjuk egy pozitívval ezt a beszélgetést, hogyha arra kérlek, hogy örömöt, sikerélményt fogalmaz meg az életedből, hogyha visszatekintesz ezekre az évtizedekre, papságodra, akkor mi az, amiért leginkább hálát tudsz adni a Jóistennek, örömökért,
5: hát
4: sikerért?
5: Hát a papságért. Hogy papként tudtam dolgozni, meg élni. De nekem nem tudja elvenni a kedvemet, mert én nagyon szívesen csinálom, és nagyon nagy élvezettel tudom végezni. Biztos, hogy felemelőbb egy teletemplomnál végezni, például egy húsvéti vigília szertartását, de nagyon felemelő élmény az, mert átéljük. Szóval nekem az örömöm mindig is az volt, hogy akármennyi az első, egy első áldozási szentmise, amikor fel tudom készíteni, minden évben felkészítem a gyermekeket, és akkor, hogy mennyien vannak, hogy mindegy, most én úgy vagyok, hogy nem keselgek azon, hogy most még csak ennyi, tudomásul veszem. De fölösleges keselegni, nem veszítem el a kedvem, hanem inkább nekilendülök, hogy inkább hadd csináljam, annyi, amennyien vannak. De azokat kell rendesen felkészíteni. Bérmálásra is. Most azon nem érdemes keselegni, mikor sokan azt mondja, azt mennyien lesznek majd utána. Hát a Jóistennek a dolga. Én igyekezzek megtenni azt, ami tőlem telik. A többi már őrrel kell vízni. És én így voltam végig egész papi életem során. Nagyon boldog az ember, amikor hogy visszajön. Most például egy vacsorán voltam, ahol nem mindegyik templomba járó emberek vannak, sőt, nagyon kevesen voltak, akik templomba járnak. És akkor egy asztalhoz kerültem, és akkor az egyik nem is ide való, hanem máshonnan mondja, hogy jaj, emlegettük az atyát. Na, mondom, és honnan ismerem, nem is ismertem, hogy kicsoda ő, csak mondja, hogy kicsoda, utána tudtam, hogy kiről van szó, mert ekkor meg ekkor itt meg itt temetett, és azóta is emlegetjük. Hát ezek azért nem egy csodálatos dolgok. Nem azért, hogy produkálja az ember, hogy színészkedjen, hanem elmondja azt, ami benne van. Vigasztal, mert egy temetésnek is nem az a lényege, hogy elmondjuk azt, hogy dolgozott, meg milyen kitüntetést kapott, nem az a lényeg, hanem az a lényeg az, hogy imádkozzunk érte, hogy üdvözülhessen. Kérjük a bocsánatot a Jóistennek, hogy adjon neki, és megköszönjük neki is az áldozatát, meg a munkáját.
4: Dénes atya, minek örülnél? A beszélgetést azzal kezdtük, hogy édesapád is nagyon tartotta a kereteket, betartatta veled is a kereteket, szigorú volt, több előjáródnak is a szigorúságát említetted. Minek örülnél, hogyha akikkel kapcsolatba kerültél, akiket tanítottál, ők azt mondanák, hogy Dénes atya szigorú ember volt, vagy annak örülnél, ha azt mondanák?
5: Hogy ezt már meg is kaptam, képzeld el. Találkoztam egy csoporttal. Ne vegyétek dicsekvésnek. És akkor azt mondta nekem a fiatalok, akiket tanítottam, és akkor azt mondták nekem, hogy Dénesatya, a kegyelem meg a fegyelem. Hát én azóta elgondolkodtam rajta, és megköszöntem a Jóistennek. Tehát érezték azt, hogy ott fegyelemnek kellett lenni, mert csak úgy tudunk előre haladni. De azt is érezték, hogy a fegyelem mögött nem rossz indulat volt, hanem a kegyelem működött. Nem én fogalmaztam meg. Egy egyszerű pincérgyerek, akik ott együtt voltak, és akkor mondták a többieknek. Hát én ezért vagyok hálás a Jóistennek, hogy biztos, hogy azt mondják, hogy hát szigorúbb vagyok, vagy keményebb vagyok, vagy ahogy az egyik kollégám fogalmazta, hogy elég nyers, de nem igazságtalan. Mindig az igazság oldalán voltam, mindig az igazság mellett tartottam ki, akkor is, ha nem származott belőle előnyöm. És ez azért mégis csak egy olyan fölemelő, és én úgy gondolom, hogy nyugodtan tehetem a fejemet álomra, mint ahogy aki keresztelt, ő lett nekem aztán az utolsó főnököm Cárjánba, Lébényi atya. Azt mondta nekem mindig, mikor valakik hazugsággal próbáltak előre jutni, azt mondta, hogy nem baj, fiam, de nekünk nyugodtabb a lelkiismeretünk, mint az övé. És ez a boldogság. Én ebbe akarok inkább megmaradni. Lehetnek persze az életünkben kihívások, problémák, áldozatok, betegségek, minden ért engem is már. Hát hogy ne ért volna már? 69 éve, hát hogy ne ért volna minden? A legelső borzalmas élményem volt édesapámnak a betegsége, ugye, amikor primícia után 4 hónappal megbetegedett és ágyba fekvő maradt. Az egy óriási volt ezzel nekem ezzel szembesülnöm kellett, nekem ezt el kellett fogadni. Nem volt ez egyszerű.
4: Nehézségektől nem kímél meg bennünket.
5: De azért, én nem, soha. De azért mindig meg tudtuk tartani. Úgyhogy de azért mindig öröm volt benne, és mindig ez volt. Én így tudom az apságomat, úgy akarom továbbra is szolgálni, hogy amit bírok, ahogy tudok, amennyit nekem ad a Jóisten.
4: Legyen így, én ezt kívánom, hogy még nagyon sokáig a Jóisten kegyelmével és áldásával.
5: Hát ma sokáig nem lehet, de köszönöm szépen, ma sokáig nem tudom, biztos nem olyan sokáig, de ameddig lehet.
4: Legyen így, Jóisten áldja további papi szolgálatodat és az életedet. Köszönjük szépen a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen, én is, hogy eljöttetek.
0: Kedves hallgatóink, Székely Dénes Borsodnádasdi plébánossal, Papi Ildikó beszélgetett.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 5 millió forintos projektet teljesítettek sikerrel a miskolci fáis diákok, átadták a felújított művelődési házat Szihalmon, elkötelezetten dolgozik 60 új országgyűlési képviselője. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges életre nevelünk című projektet. Az informatika szakos tanulók a tanév során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fáis diákokat interjúvoltak meg a karrier útjukról. A miskolci fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezéstechnikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban az Egri Szent István Rádió stúdiójában és a debreceni Bűvösvölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutatófilm is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott.
3: A Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges életre nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
4: Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
3: Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program most a teljes

0: megvalósítani. Itt LEGO foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe, egyetemi közreműködéssel LEGO Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ebbe a, ennek a lehetőségnek a használatába a gyerekek. Szakmai kirándulás történt a Egerbe, hál' Istennek a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel. Több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem, és tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlag szülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai Görög Katolikus Fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösföldbe, médiaértési és oktatóközpontba, ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.
1: Szihalom önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a település intézményeinek felújítására, valamint a közösségi szakkörök felkarolására. Hívja fel a figyelmet a polgármester annak kapcsán, hogy befejeződött a művelődési ház épületenergetikai korszerűsítése. Az átadó ünnepséget kedden tartották. Gyajasné Dósa Katalin ismertetése szerint 63 millió forintból valósult meg a beruházás.
2: A Széchenyi István Top Plus projektből valósult meg, és nagyon boldogok vagyunk, mert ez egy komplex energetikai felújítás, ugye megújult a külső homlokzat, akadálymentes rámpa lett kialakítva, akadálymentes WC, kicserélték a kazánt, napelemek kerültek a tetejére az épületnek, úgyhogy arra számítunk, hogy ez energiahatékonyságot fog maga után vonni, és nem csak megszépült a művelődési ház, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Tulajdonképpen a település összes rendezvényének, nem csak a önkormányzati rendezvényeknek, hanem civil szervezeteknek a rendezvényeinek, az intézményeinknek a rendezvényeinek, tehát évzárók, évnyitók, nemzeti ünnepeknek a helyszíne, civil szervezetek itt tartsák meg a fesztiváljukat, egészségnapot, és számos rendezvénynek ad helyet, tehát ennélkül nem lehet elképzelni a település életét. A ingatlanon belül működik a könyvtár is, ami szintén felújult a saját önerőből, illetve a bútorokat a Bródi Sándor könyvtár támogatásával valósult meg, és a épületben működik a Kisbocs játékközpont is, amely nyitva áll a kismamák rendelkezésére. 0-3 éves korosztálynak tematikus programokat is készülünk, és kora gyerekkori fejlesztésre kap nagy hangsúlyt a játékközpont működése. De a Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör kiállítása, ez már a második pályázat, most gyöngyfűzés, illetve a babamama horgolás volt a pályázatnak a témája. Itt a szihalmi ügyeskező emberek jelentkeztek rá, és én azt látom, hogy csodálatos alkotások születtek. Az alkotás mellett jó barátságok is kötődtek, ahogy én láttam, és a szakkörön túl különleges alkotások jöttek létre, tehát valaki inspirálódott, és újabb alkotások születtek.
1: Ivanics Józsefné Ildikó, a Babamama horgoló szakkör koordinátora a közösség összetartó erejére helyezte a hangsúlyt.
3: Nálunk most megnyílt a Babamama horgolási szakkör és a gyöngyfűző szakkör. Én a Babamama horgoló szakkörnek voltam egy ilyen koordinátora, mondhatom, mert én tudok horgolni, és ezzel segítettem be a lányoknak. 5 fiatal hölgy jött, és ők kisbabákkal is terhesek, és próbáltam nekik megmutatni. A videót megkapták, de amit kézzel foghatóan meg tudunk mutatni, az sokkal előnyösebb és sokkal jobb. És akkor mindig megcsináltam nekik előre azt a

0: horgolási mintát, amit ők videón megkaptak, és akkor ezzel tudtam őket segíteni, és akkor látták, átlátták a nehézségekben, hogyha éppen az a minta nem úgy alakult, hol tudok nekik segíteni, hogy vagy fogyasztásba, vagy nem számolták meg a számszem, akkor ezeket felhívtam a figyelmet, hogy akkor a négyzet az négyzet legyen. Úgyhogy ezekben tudtam nekik segíteni, és akkor kisbabákkal jöttek el horgolni, nagyon aranyosak voltak, és lelkesek. Mindenki megcsinálta a maga módján, és ügyesek, ügyesek voltak. Voltak kihívások, de nagyon ügyesek voltak. Én megmondom őszintén, itt a szakkörön belül itt az alapokat tanulták meg a lányok, tehát a kis törlőkendőtől kezdve a táskáig, a nagymama horgolásos mintával a takaróig, a kiselőke, vagy igen, előkének mondjuk. És akkor ezeket készítették, és a legvégző, a záró, az pedig egy szundikendő volt. Egy kis maci szundikendő. Ezt kellett megcsinálni. Én emellett, én önkénteskedem akkor a babáknak, akkor ipot horgolom, és abba keresek segítőket, meg támogatókat, hogy hát, ha ezek a horgolós kis anyukák is bejönnek, és támogatnak engem is. És minden ilyen kreatív dolgokat szeretek készíteni. Szikra Egyesületben vagyok, ott vagyok szalmafonó, tojásíró, csuhéfonó, tehát minden, ami itt a szakkörben öten a babamama horgolóba, és öten a gyöngyfűzőbe. Csak a terhesek mentek el, akik szülni mentek, és annak helyét pótoltuk.
1: Juhász Áron április 12-én magasan nyerte meg az országgyűlési képviselőválasztást a Heves 3-as körzetben. A gyógyszerész végzettségű tiszás politikus arról beszélt, már gyermekkorában nagyon érdekelte a politika, és mikor megalakult az első Tisza-sziget Hevesen, azonnal csatlakozott, igyekezett segíteni a közösségi munkát. A kampányban nagyon sokat dolgoztak a terepen, rengeteg emberrel találkozhat, érezhető volt, hogy a fiatalok a változást, így a Tiszát támogatják elmondása szerint. A következő percekben a politikust tudósítónk Fekete Gábor kérdezi.
2: Hogy vezetett egy gyógyszerész útja oda, hogy a politika mellett is pálcát tört?
3: Kettő nem feltétlenül jár kéz a kézben egymással, hisz az, hogy én a politika iránt érdeklődő voltam gyerekkoromtól, az jóval megelőzte az én gyógyszerészi pályaválasztásomat. Én egy olyan családból jövök, ahol a politika soha nem számított tabunak. Sőt, mi több, nálunk akár a vasárnapi ebéd közben is előkerülhetett a politika. Ahol, amit én láttam, az mindig az, hogy markáns vélemény volt az aktuális politikai helyzettel kapcsolatban. 2010-ben voltam én 18 éves, én akkor szavaztam életemben először, tehát én a felnőtt koromnak gyakorlatilag a teljes egészét az előző rendszerben töltöttem el, és már az egyetemi tanulmányaim alatt is azért érződött az, hogy valami nem stimmel. Ja, nem volt meg a lehetőség ez alatt arra, hogy az ember közéleti szerepet vállaljon. Nem is nagyon volt olyan platforma, mivel az ember azt tudta volna mondani, hogy tud azonosulni. Értékrendileg semmiképpen sem találtam olyat. Így a diploma megszerzését követően ugye a szakmámban helyezkedtem el, dolgoztam Gyöngyösön, dolgoztam utána hosszú-hosszú éveket a Hevesi járásban, és végül 2023 őszén jutottam el odáig, hogy a saját patikámat kezdtem el vezetni, és ott kezdtem el dolgozni. És amikor ott megalakult az első Tisza-sziget, akkor természetesen az volt az első, hogy én ahhoz csatlakoztam, és így kerültem be ebbe a közösségbe. A 60-i járás lokalizációja miatt, autópályához való közelsége miatt, a 60 gazdasági ereje miatt alapvetően jobb helyzetben van. Nyilván itt is megvannak azok a gondok, amik speciálisak. Én azt láttam végig 60-nak az egészen elképesztő közlekedési helyzetét. A 60 egy viszonylag fejlett város, még úgy is, hogy az elmúlt 10 évben a politika mostoha gyermeke volt, és hát parkolópályán volt bármilyen fejlesztési forrásról volt szó, de mégis egy fejlett település, ez nagyon sokat segít a környezetében lévő falvak lakóinak is, hiszen rengetegen dolgoznak itt. Stabil megélhetést tud biztosítani nagyon sok embernek 60 városa. Nem csak 60 város polgármesterével, hanem a választókerületünk összes polgármesterével egy konstruktív kapcsolat kialakítására fogok törekedni, függetlenül attól, hogy ők a választási kampányban mennyire voltak aktívak és milyen részt vállaltak ebben. Nekem, mint országgyűlési képviselő az a feladatom, hogy a választókerületünknek az összes lakosát képviseljem, azokat is, akik április 12-én ránk szavaztak, azokat meg pláne, akik nem, hiszen nekünk az is feladatunk, hogy őket is meggyőzzük.
1: Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet pénteken hajnalban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 2-án csütörtökön.
4: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Nyáron is szükség van a víradókra. Jelentős szakmai elismerést kapott a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A Cserépáralja és Dobirét között ezentúl a pirost keresztjelölést kell követni, amely közvetlenül csatlakozik a Horvölgyébe vezető, már meglévő piros keresztúthoz. Kuriszlán és Szelcepuszta között pedig egy érdekes jelzés cserét hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan a Sátoraljaújhelyi Szárhegy környékén is komoly változások léptek életbe. A Sárospatakot Eperjessel összekötő nemzetközi piros sáv útvonala a korábbi aszfaltútról átkerült a Magyar Kálváriára, így ezentúl közvetlenül az Összetartozás hídjának bejáratához vezeti a túrázókat. A fejlesztések részleteiről most Makár Rihárdot, a megyei szövetség elnökségi tagját hallják.
2: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépáralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turista út felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépáraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az Összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turista út, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a Összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósvafő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánállt a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
1: Nyáron is szükség van a víradókra, azonban a szabadságok és a vakáció miatt ilyenkor általában kevesen ülnek be a víradó székbe. A szervezők szerint a donorok átlag életkora folyamatosan emelkedik, ezért egyre fontosabb megszólítani a fiatalokat, hogy hosszú távon is biztosított legyen a biztonságos vérellátás, mondta el Repényi Bodnár Klára, a Zempléni Kistérség víradás szervezője.
3: Idősödik a korfa. Amilyen gyorsan idősödik a korfa, olyan gyorsan nem jön az utánpótlás, hiszen már 18 éves kortól valaki víradó lehet. Romlik az embereknek az egészségi állapota, továbbá érdektelenek az emberek, de most konkrétan úgy gondolják az emberek, véradás szintjéről beszélünk, hogy ha kell, akkor úgy is lesz. Vér, vérkészítmény csak akkor lesz, hogyha gondoskodunk róla, tehát ez a társadalmi felelősségvállalásnak egy nagyon szép példája lehet mindenkinek, hogyha egészséges és úgy gondolja, hogy van egy fél órája a véradásra, akkor szeretettel várjuk, hiszen művér nincs, csak hogy ember-ember adhatnak vért, tehát mindenkinek érdeke, közös érdekünk, hogy a megfelelő véradószám, illetve a megfelelő mennyiségű vérkészítmény rendelkezésre álljon hazánkban. Az alsó korhatár 18 év, a felső korhatár 65. Hogyha egészségesnek érzi magát, akkor szeretettel várjuk, 50 kilót el kell érni, és majd, hogyha eljön is jelentkezik, akkor vannak szűrővizsgálataink, és az alapján kiderül, hogy alkalmas-e akkor abban a pillanatban, hogy tudjon vért adni. Vannak végleges kiszűrő tényezők, és vannak átmeneti kiszűrő tényezők, tehát hogyha valaki vérszegény, akkor őt nem kizárjuk, csak kiszűrjük egy időre. Nagyon sok mindenki úgy gondolja, hogy ha vérszegény, akkor ő már többet nem is tud jönni, vagy pedig ezt egy kifogásként tudja maga elé állítani. A fiataloknál, illetve a diákoknál mindig is sikeresen zajlanak le a víradásaink. 2020 márciusától 2021-ben is online oktatás volt, itt nagyon megéreztük a diákoknak a hiányát, jóval kevesebb véradói létszámot tudtunk azokon az éveken prezentálni. Tavasz és ősz mindig is a diák véradások időszaka. A diákok nagyon lelkesek, igyekeznek a pedagógusok véradás előtt ismeretterjesztő filmekkel, amit a Vöröskereszt biztosít számukra, kedvet teremteni a fiataloknak. Örömmel tapasztaljuk, hogyha végeznek a középiskolákban, akkor az egyetemen is, illetve a munkahelyükön is továbbra is víradókká válnak.
1: Jelentős szakmai elismerést kapott a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Az intézmény sikeresen megújította intézményi akkreditációját, amely újabb 5 évre igazolja, hogy működése és képzései megfelelnek a hazai és európai felsőoktatási minőségi követelményeknek. Az akkreditáció jelentőségéről és a mögötte álló több éves előkészítő munkáról Rácsok Gabriella oktatási rektor helyettest hallják.
4: Ugye minden intézmény 5 évente köteles ilyen intézményi önértékelést készíteni, abból indulunk ki, hogy meddig szólt az előző akkreditációnak a hatálya, és akkor ahhoz képest egy rektori szándéknyilatkozattal jelezzük, hogy ismét jelentkezünk erre az eljárásra, tehát erre nekünk kell ügyelni, és nem emlékeztetnek bennünket. És akkor ezek után tulajdonképpen a MAB részéről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részéről megtörténik a határidőknek a kijelölése. Ugye megkapjuk ezt az útmutatót, aminek a kitöltése tulajdonképpen maga a folyamat, vagy az intézmény önértékelésnek az elkészítése, ez nem lehet 70 oldalnál terjedelmesebb. Kis intézményeknél is könnyű egyébként a 70 oldalt elérni, tehát erre nem úgy kell gondolni, hogy hú, de sokat kell írni, mert valójában nagyon hamar összejön ez a 70 oldal, és egy több ezres egyetem is csak 70 oldalban írhatja le azt, hogy hogyan látja a saját működését. Ezt elkészítjük, benyújtjuk, nem csak az intézményről, hanem hitéleti képzést folytató intézmények esetében minden egyes szakról is kell egy önértékelést készíteni. Ezt benyújtjuk. Ekkor már létezik az az úgynevezett látogató bizottság, ami felsőoktatási szakértőkből, többnyire felsőoktatásban tanító oktatókból, vagy minőségbiztosítással foglalkozó szakemberekből áll. Általában egy 5-6 fős bizottságról van szó. Ők megkapják ezt az értékelést, ezt áttekintik. Annyit kell tudni még erről az önértékelésről, hogy ebben nagyon sok hivatkozás van az intézmény különböző dokumentumaira, szabályzataira, eljárásrendjeire, amelyeket, hát attól függően, hogy ezek milyen jellegűek, ugye nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, általában az intézménynek a honlapján, és akkor a bizottság tulajdonképpen elkezdi ezeket az anyagokat, dokumentumokat, járulékos részeket is vizsgálni, és egy adott időpontban személyes látogatást tesznek az intézményben, ez többnyire egy egynapos látogatás, ahol arról győződnek meg, hogy amit leírtunk, az megfelel a valóságnak. Ennek érdekében ilyen úgynevezett panelekben találkoznak oktatókkal, munkatársakkal, hallgatókkal, öreg diákokkal, diákvezetőkkel. A látogatás után neki körülbelül egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy reagáljanak írásban, tehát jelentést tegyenek a látogatásról, illetve az önértékelésről. Ezt megkapjuk, amikor ez elkészül, egy ilyen előzetes áttekintésre, és ugye a visszajelzéstől függően születik majd meg aztán a végső jelentés, annak az elfogadása már a MAP testületnél, ahol határoznak arról, hogy meddig tart az akkreditációnak a következő hatálya, ami számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
0: Kora esti hírmondó.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Grunda János és Koleszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentségimádást közvetítünk.

0: Üdvözl légy, örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld, Ura Istene, kit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulván imádom szent fölségedet, és teljes szívből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eredelére te magadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Az előimádkozott rész után mondjuk, köszöntünk téged. Boldogasszony anyánk, szent fiat színe előtt, aki valóságosan jelen van, és itt él közöttünk az oltári szentségben, köszöntünk téged. Boldogasszony anyánk, akinek első szent királyunk felajánlott minket,
1: köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, aki annyiszor megmutattad, hogy csak ugyan anyánk vagy,
1: köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, aki kérésünket mindig meghallgattad,
1: köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, aki szükségünkben soha el nem hagytál,
1: köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, aki szomorúságunkban mindig vigasztaltál,
1: köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, aki elhagyatottságunkban mindig fölkaroltál,
1: köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, aki gyöngeségünkben erősségünk voltál,
1: köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, aki harcainkban győzelemre segítettél,
1: köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, aki életedet szépségével életed szépségével mindannyiunknak példaképe lettél.
1: Köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, aki nekünk az üdvösség útját megmutattad.
1: Köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, aki őseinket az anyaszentegyházba vezérelted. Boldogasszony anyánk, aki szent fiat kegyelmét mindnyájunk számára megszerezted. Boldogasszony anyánk, most is és mindörökké fogyhatatlan jóságú anyánk. Boldogasszony anyánk, az Atya Istennek kedves szép leánya. Boldogasszony anyánk, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges anyja.
1: Köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, Szentlélek mátkája.
1: Köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, angyaloknak nagyságos asszonya.
1: Köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, paradicsomnak megnyílt szép kapuja. Boldogasszony anyánk, akit az angyal kegyelemmel teljesnek hirdetett. Boldogasszony anyánk, aki csodálatos erényeidért az egész világ magasztal. Boldogasszony anyánk, aki enyészetet nem ismertél. Boldogasszony anyánk, akit az Atya Isten a mennyekbe fölvitt.
1: Köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, akit az Atya Isten a mennyben megkoronázott.
1: Köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, egek királynője.
1: Köszöntünk téged.
0: Boldogasszony anyánk, világ királynője. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja. Könyörögjünk, dicsőséges és áldott szűz, az emberi nem édes öröme és boldogsága, mennyei illattal illatozó virág, csodálatos lelki szépséged az, ami minket ide vonz te hozzád ebben a szent órában, hogy isteni fiad, a szentségi Jézus színe előtt hódoló tisztelettel és szeretettel köszöntsünk. Védj minket is anyai pártfogásodba, hogy oltalmad alatt ne száraz és tűzre való, hanem virágzó és jó gyümölcsöt hozó fa lehessünk az Atyaisten kertjében, aki szent fiaddal és a szentélekkel egyetemben él és uralkodik, most is mindörökké. Amen.

0: Az előimádkozott rész után mindannyian mondjuk, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, szent fiat színe előtt, aki valóságosan jelen van, és itt él közöttünk az oltári szentségben, alázattal kérünk, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, a pártfogásodra nem is vagyunk méltók, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, a rólad, a szent és szent fiadról sokszor meg is feledkeztünk, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha megfogyatkoztunk is a gyermeki hűségben és kegyelemben, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, a szép erényeit követését el is hanyagoltuk, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha sokszoros hálátlansággal viszonoztuk szeretetedet, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha a tisztesség útjáról olykor le is tértünk, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha őseink nyomdokain nem is jártunk mindig, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha olykor-olykor zúgolódtunk is a mennyei atya végzései ellen, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha nem is hallgattunk mindig a Szentlélek serkentő szavára, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha itt-ott ellenálltunk is a kegyelemnek, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha néha napján szóba álltunk is a kísértővel, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha alkudoztunk is a lélek rovására, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha emberi tekintetből engedtünk is néha elveinkből, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha voltak is köztünk, akik tőle és szent fiattól elpártoltak, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha voltak is köztünk, akik téged szent fiaddal együtt megtagadtak, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha voltak is köztünk, akik téged szent fiaddal együtt megcsúfoltak, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha voltak is köztünk, akik téged szent fiaddal együtt káromoltak, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha voltak is köztünk, akik téged szent fiaddal együtt megvetettek, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha voltak is köztünk, akik téged megismerni nem akartak, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, ha mindmáig vannak is még közöttünk, akik téged nem szeretnek, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, bukdácsoltunk is inkadozásunk ellenére, nevesd meg könyörgésünket. Boldogasszony anyánk, mivel ime újra teljes bizalommal folyamodunk hozzád, nevesd meg könyörgésünket. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus életére.
0: Könyörögjünk, kegyes és irgalmas szűz, tudjuk, hogy sohasem lehetett még hallani, hogy valaki gyámolatlanul magára hagytál volna, aki pártfogásodért hozzád folyamodott. Ez a tapasztalás biztat és bátorít, amikor könyörgéseinkkel hozzád folyamodunk. Terjezd azokat szent fiad elé, mert biztosabb meghallgatásra találnak, mintha csak saját gyámolatlanságunk esenk felé. Eddig is miattad áldott meg minket az Úr. Ezután is nincs bizodalmunk semki másban, csak mint te benned. akinek első szent királyunk örökségül hagyott, és aki azóta sem szüntél meg anyánk lenni. Légy most is szószólunk szent fiad előtt, aki az atyával és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik, most és mindörökké. Amen.

0: Az előimádkozott rész után mondjuk mindnyájon, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, Szent Fiad színe előtt, aki valóságosan jelen van, és itt él közöttünk az oltári szentségben, bánatos szívvel kérünk, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, megszámlálhatatlan bűneink miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, gonoszságaink miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, hanyagságunk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, gonoszságaink miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, nem törődömségünk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, állapotbeli kötelességeink elhanyagolása miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, lanyhaságaink miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, hálatlanságaink miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, hűtlenségeink miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, engedetlenségünk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, az isteni sugallatok elhanyagolása miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, tiszteletlenségünk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, kevésségünk is, hiúságunk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, makacságunk és konokságunk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, oktalan nagyra vágyásunk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, oktalan nagyra vágyásunk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, önzéseink és kapzsiságunk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, fegyelmezetlenségeink miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, mértéktelenségünk is, mohóságunk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, irítségünk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, egymás meg nem értése miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, türelmetlenségeink miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, egymás oktalan bántalmazása miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, gyűlölködésünk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, pártoskodásaink miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, az ártatlanok és igazak üldözése miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, jóra való restségeink és tunyaságunk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, gyávaságaink miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, visszaéréseink miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, rossz példaadásunk és botránykozásunk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiad. Boldog asszony anyánk, Isten törvényeinek megvetése miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiát. Boldog asszony anyánk, bűnökben való megáltalkodottságunk miatt, engeszteld meg értünk, Szent Fiát. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lássunk Krisztus életet.
0: Könyörögjünk, valóban boldogságos szűz, minden hű keresztény édesanyja, hallgass reánk, akik sokszor megbántott Szent Fiad engesztelésében, téged segítségül hívunk. Légy kegyes vigasztalunk és segítségünk a gonosz lélek és minden ellenségünk csábítása ellen. Nyerd meg nekünk esendő gyermekeidnek bűneink bocsánatát, az értük járó büntetés elengedését, és azt a kegyelmet, hogy mindenkor ellenállhassunk az ördög, a világ és a test kísértéseinek. Erős szándékunk holtig megmaradni Szent Fiat szolgálatában, aki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik, most is mindörökké. Amen.

0: Az előimádkozott rész után mondjuk, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, szent fiad színe előtt, aki valóságosan jelen van, és itt él közöttünk az oltári szentségben, gyermeki bizalommal kérünk, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, őseink buzgóságáért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, apáink hitéért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, anyáink áldozatos jóságáért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, ifjaink jóra törekvéséért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, leányaink tisztaságáért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, kicsinyeink ártatlanságáért és kedvességéért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, az özvegyek és árvák ínségéért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, súlyos betegeink gyötrődéseiért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, a betegségben szenvedők rokonainak fájdalmaiért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, a sok rejtett élet szentségéért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, a sok apostoli lélek önfeláldozásáért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, a magyar nép sokszázados hűségéért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, a magyar szentek és boldogok érdemeiért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, Szent István királyunk lelki nagyságáért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, Szent Imre herceg, Szűzi tisztaságáért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, Szent László királyunk lovagi erényeiért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, Szent Erzsébet szíve jóságáért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, Szent Margit vezekléseiért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, irántad való nagy szeretetünkért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, a jövőre ígért jó akaratunkért, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, szenvedéseinkben, ajánlj minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, halálunk óráján, ajánlj minket szent fiadnak. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus életére.
0: Könyörögjünk, isteni kegyelemnek Anyja, érdemtelen voltunk, és gyámoltalanságunk tudatában hozzád menekülünk. Szívünkben bűneink is kőj, el kellene vesznünk, ha csupán a magunk erejére hagyatkoznánk. Isteni erő, égi kegyelem kell nekünk, melynek szent fiad áldott szívében tudjuk a forrását. Bizalommal kérünk, ajánlj neki minket most, amikor a szívünket kitárjuk előtte, hogy így meghallgatásra találjunk, és megnyerjük azokat a kegyelmeket, amelyeknek birtokában bizton elérjük szent fiad országát, ahol az atyával és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik, most és mindörökké. Amen.

Az elimádkozott rész után mondjuk, oltalmazd meg minket. Boldog asszony anyánk, szent fiat színe előtt, aki valóságosan jelen van, és közöttünk él az oltári szentségben,

boldogasszony anyám, a természet fölöttiek iránt való érzéketlenségtől oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyám, a szeretetben való megfogyatkozástól oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyám, az oktalan gyűlölködéstől és lelketlenségtől oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, az esztelen haragtartástól oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, a családi viszályoktól oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, minden békétlenségtől oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, a népek viszálykodásaitól és a háborútól oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, Isten akaratának megvetésétől oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, a megismert igazság elleni tusakodástól oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, az önmagunkkal való meghasonlástól oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, a belső összeomlástól oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, a lelki sivárságtól oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, testi-lelki visszafogottságtól oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, a kétségbe eséstől oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, a bűnökben való megátalkodottságtól oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, az örök kárhozat veszedelmétől oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, testi-lelki viszontagságoktól oltalmaz meg minket. Boldogasszony anyánk, attól, hogy anyi pártfogásodat valaha is elveszítsük, oltalmaz meg minket. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja. Könyörögjünk, nagyhatalmú szűz, pártfogunk, oltalmazunk. Tengernyi sok bánat, baj és keserűség közepette, emelt fel hatalmas szavadat isteni fiad előtt, hogy akik köteles hűséget tisztelünk és anyai szeretetednek örvendezünk, könyörgésed által itt a földön minden gonosztól megszabaduljunk, a mennyekben pedig örökkévaló örömökre jussunk, Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik, most és mindörökké. Amen.

az előimádkozott rész után mondjuk, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, szent fiad színe előtt, aki valóságosan jelen van, és itt él közöttünk az oltári szentségben, nagy szeretettel kérünk, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, az áhítatnak ebben a szent órájában, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor szent oltára előtt térdre borulunk,

Mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor szívünk hódolatát néki bemutatjuk, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor nagy jól voltodét hálálkodunk, minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor bűneinkét engeszteljük, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor nagy nyomorúságunkban kéréseinket elé tárjuk, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor szívünk jóságáért hozzá könyörgünk, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, bánatunkban és szomorúságunkban, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, megpróbáltatásaink napjaiban, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, a kísértések nehéz óráiban, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, szent felbuzdulásunkban, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor te neked hűséget fogadunk, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor erényeid követésére ígéretet teszünk, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor szent fiad irgalmáért esedezünk, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor jó cselekedetekkel tetszését keressük, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor keresztjét is elfogadjuk, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor a keresztúton is követni akarjuk, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor a vezeklés útján járunk, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor a jónak győzelméért önmagunkkal is viaskodunk, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, ha a kétségbe esés környékez, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, a lelki szárasság és sötétség idején, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, halálunk óráján, mutasd be minket szent fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor magunkat és családjainkat fiat szent szívének felajánljuk, mutasd be minket szent fiadnak. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja! Könyörögjünk, áldott szűzanya, fogadd el tőlünk ezt az áltatosságot, amelyet elsősorban a teljes szent háromság dicséretére, azután kiváltképpen a te tiszteletedre végeztünk. Mutasd be szent fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak, anya szent egyházunk boldog megmaradásáért, magyar hazánk fölvirágzásáért, élőkért és holtakért, egészségesekért és betegekért, az öregekért és szomorodottakért, minden velünk jótevőkért, végül mi magunkért, gyarló és bűnös fiaidért. Esedezzél értünk, jóságos anyánk, hogy az élet után együtt törvendezhessünk veled, és az összes mennybéli szentekkel az örök boldogságban, amiünk Jézus Krisztus által. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, te mondtad, nem hagylak árván titeket. Valóban nem hagytál árván bennünket, a te irgalmad az, hogy el nem vesztünk. Irgalmas voltál, engedted, hogy átszúrják kezedet, lábaidat, és megnyissák oldaladat érettünk. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utól a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Az oltári szentséget pedig éppen keserves kínszenvedésed emlékére rendelted, hogy előttünk legyen föláldozásod és áldozatodat nap mint nap megújított szemünk előtt. Hála te néked! Jézusunk, gyermekkorunktól kezdve érezzük jótéteményeidet, melyekkel elhalmoztál bennünket. Mérhetetlen jóságodért gyenge emberi szóval mondunk köszönetet. Hála te néked! Azért, mert a keresztség szentsége által gyermekeidé fogadtál, hála te néked! Azért, mert a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé tettél, hála te néked! Azért, mert édesanyádat, anyánk úr rendelted a kereszten, hála te néked! Azért, mert a hit ajándékát megadtad, hála te néked! Azért, mert a hit palántáját bennünk növekedni engedted, hála te néked! Azért, mert a birmálás szentségében szent lelkeddel megerősítettél, hála te néked! Azért, mert a birmálás által egyházadnak tökéletesebben lettünk tagjává, hála te néked! Azért, mert a szentmisében újra és újra föláldozod magadat érettünk, hála te néked! Azért, mert a mennyből leszállott élő kenyér vagy, hála te néked! Azért, mert a világ végéig közöttünk maradsz, hála te néked! Azért, mert szent testedet és véredet lelkünk táplálására adod, hála te néked! Azért, mert előtted szívünk bánatát kiönthetjük, hála te néked! Azért, mert bűneink miatt nem vetettél el magadtól, hála te néked! Azért, mert lelkünket bűnbánatra hangolod, hála te néked! Azért, mert a bűnbánat szentségében mindenkor kész vagy megbocsátani nekünk, hála te néked! Azért, mert a betegek kenetével még nem lévő bűneinktől is megszabadítasz, és jóságosan erősítesz, sőt a gyógyulást is megadod a te irgalmas gondolatod szerint, hála te néked! Azért, mert szent testedet, mint egy útra valul adod nekünk a halál órájában, hála te néked! Azért, mert örök célunk eléréséhez papságot rendeltél, hála te néked! Azért, mert a házasság szentségében segítő kegyelmeket adsz, hogy a te szeretetedben éljük meg életünket, hála te néked! Azért, mert a jóban megerősítesz, és álhatatosságra serkentesz, hála te néked! Azért, mert az oltárodhoz hívogatsz, és megtört szívünket vigasztalod, hála te néked! Azért, mert földi javaink elérésében te a legnagyobb segítőnk vagy, hála te néked! Azért, mert a mennyben helyet készítettél számunkra, hála te néked! Uram, hallgass meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson elő. Könyörögjünk! Istenünk, a te fiad üdvösséges szentségeit adtad nekünk, és általuk a bűn kötelékeitől megszabadítasz. Életerőnket újítod és táplálod. Szilárdítsanak meg minket az erőnek és örömnek ezek az ajándékai,
hogy egyre nagyobb odaadással szolgálhassunk neked, és elnyerjük az örök üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled ír is uralkodik, Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Urunk Jézus, add, hogy ebben az elmélkedésben erősítsen meg minket az irántad való szeretet és hálaadásnak a tulajdonságaiban. Köszönöm, Uram, hogy hívő ember vagyok. Nem szégyellem hitemet. De miért is kellene szégyellnem? Te vagy Krisztus, az élő Isten fia, vallom Péter apostollal. Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, hiszen Isten üdvösséget hozó ereje az. Köszönöm, hogy katolikus ember vagyok. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Katolikus hitben nevelkedtem, ebben a hitben élek, ebben a hitben halok meg. Hiszek benned, szentségi Jézus, ki szent színek alatt valóságosan jelen vagy. Jelen van itt szent tested, mely egyetlen érintéssel betegeket gyógyított meg. Gyógyítsd meg az én testi és lelki gyöngeségeimet. Jelen van itt szent véred, azaz áldott vér, mely értünk és értem ömlött. Ez az áldott vér hozza helyre lelkemben a bűnös szokások okozta pusztításokat. Nem egy olyan vagy Jézusunk, hogy ne tudnál együtt érezni gyöngeségeinkkel. Azért kellett mindenben hasonlóvá lenned hozzánk, hozzám is, a bűnt kivéve, hogy meghatódj a mi nyomorúságunkon. Hűséges főpap vagy, a világ bűneinek, mindannyiunk bűnének bocsánatáért esedeztél, és esedezel, értem is Istennél. Hála tennéked! Te magad is szenvedtél, és kísértést viseltél el, hogy így segíts azokon, akiket megkísértett a sátán, és elestek. Tudjuk, hogy mindannyiunkon segítesz. Bizalommal járulunk tehát hozzád, hogy irgalmat nyerjünk. Mindannyian rászorulunk irgalmadra. Veled és általad teljesítetem legtökéletesebben még ima kötelezettségeimet is. Őszintén bánom mindazt a rosszat, mindazt a hálátlanságot, amelyet elkövettem. Gyakran járulok a te szent asztalodhoz, hozzátartozóim bűneiért is esedezem, bocsásd meg nekik. Szeretettel kérlek, ne tulajdonítsd nekik nagy bűnként mindazt, amit hálátlanságból elkövetnek. Nem ismernek igazán téged az emberek, és ezért követik el könnyedén a bűnt. Én magam is. Irgalmas és megbocsátó Jézus, te példát adtál nekünk arra, hogy bűneinket megbánva másoknak is megbocsássunk. Te a mi bűneinkért szenvedtél, és bocsátottál meg nekünk. Mi, megbánva bűneinket, hozzád könyörgünk, hogy megbocsátók tudjunk lenni. Urunk Jézus Krisztus, mérhetetlen jóság, hogyan mondja köszönetet határtalan szeretetedért és irgalmadért? Ha a szentek szívével és az angyalok nyelvével mondanák is dicséretet, és a hála himnuszát,
az sem lenne méltó dicséreti és hála. Fogadd egyszerű szívünk szeretetét, add, hogy a hála érzése kinevesszen lelkünkből, és érdemesek legyünk javaidra, aki élsz és uralkodol, az Atya Istennel és a Szentlélekkel egyetemben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Énekeljük el a 136-os számú ének első és második verszakát.

0: Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a zabari magyarok nagyasszony a templomi ma csoportjával imádkozhatnak együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsem.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.
0: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A harmadik tizedben egy család hálát ad a szűzanyának eddigi oltalmáért, és kéri további segítségét, közbenjárását, egészségükért, munkájukért, egyetértésért és megbékélésért. Ugyanebben a tizedben kérik a szűzanya oltalmát az angol nyelvű katolikus tábor résztvevőire.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
3: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A negyedik tizedben egy mezőkövesdi házaspár kéri a szűzanya segítségét testi-lelki gyógyulásukhoz. Ugyanebben a tizedben egy hallgató hálát ad a Jóistennek a sikeres érettségi bizonyítványokért, amit a fiatalok kaptak. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,
3: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik tizedben egy hallgató hálát ad a szűzanyának kapott kegyelmekért, hogy meghallgatta kérését, és kéri közbenjárását családja minden tagjának testi-lelki egészségéért, krónikus betegségből való gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy 3,5 éves kisfiú sikeres műtétjéért kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot hallottak rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a zabori magyarok nagyasszonya templomi ma csoportjával imádkozhattak együtt.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett. A tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult. A speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást. Úton a független média felé, fűzte hozzá

0: Arák már kizárólag biztonsági térfigyelése és esemény megfigyelése használhatók. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Magyar Péter szerint a debreceni polgármester eddig az akkugyártók védőszentje volt, ahogy fogalmazott, hozzátéve egyetlen lehetősége maradt távozni. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az ötrészes, kétáramnemű, óránként 160 km-es sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Európa legöregebb vonatflottája a magyar, közölte a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az uniós átlag 20 év, Magyarországon 42 év, ez persze sokkal magasabb karbantartási költségekkel is jár. 8 nappal a Venezuelában pusztító súlyos földrengés után ismét túlélőre bukkantak a mentőegységek, egy 43 éves biztonsági őrt sikerült megmenteni a romok alól. A venezuelai földrengés után segítséget ajánlott fel a magyar kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Régió sportja.
1: 15 vállalattól több mint 150 résztvevő érkezett az 5. Hunép építőipari jótékonysági labdarúgó tornára. Az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola diákjai nyerték a focisuli kupát Ózdon. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a KBSC labdarúgó csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. A Sárospataki Vai Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 15 vállalattól több mint 150 résztvevő érkezett az 5. Hunép építőipari jótékonysági labdarúgó tornára, melyet idén is a debreceni Oláh Gábor utcai sportcentrum műfüves focipályáján rendeztek. A kereken 1 millió forintos támogatásból egy korszerű, hiánypótló Game Ready rehabilitációs rendszert szereznek be, amely kézzelfogható módon járul hozzá a beteg gyerekek eredményesebb és gyorsabb gyógyulásához. Az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola diákjai nyerték a focisuli kupát Ózdon. Vancák Attila szervezőt hallják.
2: Igazán megérdemelni az az iskola, aki rendszeresen minden programban részt vesz, és még eredményesen is, hogy egy ilyen pontversenyt visszaállítsunk, és megfelelően díjazzunk. Úgyhogy kiszámoltuk a pontokat, vannak részvételi pontok, vannak eredményességi pontok, ugye a Diák Olimpián ott az eredményesség számít, a Bozsik programban a részvétel, ezeket összehoztam, és kijött, hogy a Petőfi Sándor iskola, általános iskola lett most a legtöbb pontot gyűjtő a labdarúgásban. Ez nagy öröm számomra is, mert tényleg jól mutatja, hogy melyik az az intézmény, amelyik teljes mellszélességgel a sportág mögött áll, és mindent elkövet, hogy a gyerekek minél több programban részt tudjanak venni.
1: A térségből 14 általános iskolát értékeltek. Az Ózdi Bojki Tamás általános iskolások 38 ponttal a harmadik helyen végeztek. A Sajó-Várkonyi általános iskola csapatai 41 ponttal a képzeletbeli dobogó második fokára állhattak, míg az Ózdi Petőfi nagy fölénnyel 56 ponttal nyert. Sas Tamás, az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola edzője elmondta, szoros együttműködésben dolgoznak az Ózdi Városi Sportegyesülettel, arra törekszenek, hogy a legtehetségesebb, ügyesebb gyerekek az egyesületben palírozódhassanak. A fiatalokat pedig nem nehéz ösztönözni, hiszen mindenük a foci.
3: Mindenképpen az egészséges életmódra nevel, meg aki bármilyen csapatsportban tevékenykedik, az itt szocializálódik, azzal sokkal jobban felkészül az életnek a nehézségeire, úgy gondolom. Azt gondolom, hogy itt a Petőfi Sándor általános iskolában egy nagyon jó rendszert sikerült kialakítani, minden korosztállyal más pedagógus dolgozik, a legkisebbekkel Tardosi Vivien tanítónéni, a legidősebbekkel a 4-es korcsoporttal Blaha László tanárul, 3-as korcsoport Farkas Zsolt tanárul, én pedig a második korcsoportot és a lányokat viszem. Ez már a második éve így megy, és úgy néz ki, hogy ez egy működő rendszer, mert elég jó eredményeket értünk el, mint a Bozsik programban, mint pedig a Diák Olimpián.
1: Történelmet írva került az élvonalba tavaly a Kazincbarcika labdarúgó csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. Kuttor Attila vezetőedző értékeli az évet.
4: Igazából egy nagyon nagy kaland volt abból a szempontból, hogy ilyen szituációban nem vezettem még csapatot, vagy egy újdonság volt, hogy egy szinte nulláról kellett építeni. És ugye úgy, hogy egy osztályváltás után, fölfelé való osztályváltás után újra kellett építeni az egész csapatot tulajdonképpen, de nem csak nekem volt ez nehézség, mert a klubot is szinte újjá kellett szervezni. Úgyhogy ezen a rögös úton mentünk végig egész évben, és próbáltunk a legjobb tudásunk szerint helytállni. Minden számokat figyelembe véve, vagy hátteret, vagy lehetőséget figyelembe véve, azért idézőjelben borítékolható volt, hogy kevés esélyünk lesz a bennmaradásra. Természetesen, mivel sportemberek vagyunk, és sportról van szó, minden lehetőséget megragad az ember a csapatával együtt, és ugye próbáltunk, vagy szerettünk volna csodát elérni, de ezekben a szituációkban azért sokszor felötlött bennem, hogy valahol tudnunk kell, hogy hol a határ, vagy hol vannak a lehetőségeink határai. Egyébként is próbálok higgadt fejjel, vagy nyugodtan gondolkodva döntéseket hozni, és megnyilatkozni is, megtanultam még annó, hogy néha sokba kerül, hogyha a vehemensen nyilatkozik az ember, de valahol tudva levő volt, hogy nehéz dolgunk lesz, és idézel be olyanon fölösleges idegeskedni, ami egyértelmű vagy látszik. Rengeteget lehetne felsorolni, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk. Azok egyértelművé tették, hogy nehéz dolgunk lesz. Maga a klub és az egész környezet, vagy az infrastruktúra, meg az emberek, akik itt dolgoznak, azok viszont nekem óriási, nem az, hogy meglepetés volt, de egy nagyon kellemes dolog volt, hogy tényleg nagyon jó emberekkel találkoztam a klubnál, a csapatnál, és ebből a szempontból idézőjelve élmény volt, vagy jó volt dolgozni ebben az egy évben, hát reméljük még ugye folytatódik, de ebben az egy évben is élmény volt dolgozni a klubot körülvevő emberekkel. Most nem akarok nagy számokat mondani, de talán két játékos maradt a tavalyi keretből, és akiket igazoltunk, azokat mind olyan lehetőségeink szerint olyanokat tudtunk igazolni, akik majdnem szinte újoncok voltak vagy az NB1-ben, vagy kevés tapasztalattal rendelkeztek, inkább úgy mondom, az NB1-ben. Úgyhogy igen, nagyon sok fiatalnak adtunk lehetőséget az év során bemutatkozni az első osztályban, és esetleg megszokni annak a légkörét. Ezzel is telt az egész évünk, és talán ez lehet a jövőre egy előre mutató dolog, hogyha sikerül most ezeket a játékosokat itt tartani, vagy együtt tartani, akkor most ebben a következő évben már nem a nulláról indulnánk. Volt egy olyan érzésem, amikor megkeresett a Kazincz Barcika egy évvel ezelőtt, hogy nekem jönnöm kell. Volt még lehetőségem, meg igazából várhattam volna is, de valahogy úgy éreztem, hogy nekem jönnöm kell, és ez több ok miatt is beigazolódott, hogy itt kellett lennem ebben az évben. Egyik az édesapám miatt, hogy közelébe tudtam lenni, kettő pedig, hogy olyan közegbe kerültem, amiben rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni a jövőt tekintve is az edzői pályafutásomhoz.
1: Kuttor Attila beszélt a sok utazásról is.
4: Hát ugye az évelején leírták, hogy ugye azt hiszem a idegenbeli mérkőzéseket figyelembe véve az Zalaegerszeg utazik a legtöbbet az NB1-ben. De ha ez hozzáadjuk, hogy mi a hazai mérkőzésre is fél évig 100 kilométert utaztunk oda-vissza, akkor viszont mi vezetjük ezt a listát, úgyhogy igen, komoly nehézség. Olyan még nem volt szerintem a történelemben, legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan már volt, hogy valaki albérletben játszott, de hogy kettőben egy év alatt, tehát hogy felváltva idézőjelben, kicsit ilyen roadshow jelleggel, az azért párját ritkítja, és ez is ugye az egyik szegmens annak a nehézségeinknek, hogy igazából olyan hazai pályánk nem volt, ahol mi belakhattuk volna magunkat, és ugye ami még sajnálatosabb, vagy még jobban hiányzott, hogy a szurkolóink nem tudtak minden mérkőzésen ilyen-olyan okoknál teljes létszámmal ott lenni. Gondolom sokkal többen lettek volna például, hogyha itthon játszunk egy-egy mérkőzésen.
1: A Sárospataki Vai Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, mely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Az idei tanév során is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést, mondta Winkler Zsolt, oktató, a kadétok instruktora.
0: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van, Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk. Én jövő héten fogok menni egy íjászképzésre, amivel szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Könyvtári barangolás.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban kivételesen nem magyar, hanem külföldi szerzők verséből válogatunk néhányat, melyben Istennel vele való kapcsolatukkal, az ima meditáció jelentőségéről és a teremtett világról írnak, hol komoly, hol humorosabb formában. A verseket Babócsai Réka, Bicskei Tibor, Császár Angéla, Fehér István és Tóth Levente előadásában hallják.
2: 104. Zsoltár. A teremtő és megtartó Isten. Áldjad lelkem az Urat! Uram, Istenem! Igen nagy vagy! Fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel. A hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket. Alkotásai gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jól laknak az Úr fái is, a Libanon cédrusai, melyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak és tanyáikon heverésznek, az ember munkába indul és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad, én lelkem, az Urat. Dicsérjétek az Urat.

Assisi Szent Ferenc naphimnusza, Sík Sándor fordítása. Mindenható, fölséges és jóságos Úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, és minden áldás, minden egyedül téged illet, fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a te világosságod. És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed, fölséges. Áldjon, Uram, téged, holdnénénk, és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, téged, szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, kik által élteted minden te alkotásod. Áldjon, Uram, téged, vízhugunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged, földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet nyavaját. Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, kik magukat megadják te szent akaratodnak. A második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.

90. Zsoltár, Szenci Molnár Albert fordítása. Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva. Te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben. Az embereket te meghagyod halni, és ezt mondod az emberi nemzetnek, légyetek porrá, kik porból lettetek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapnak az ő elmúlása, és egy ének rövid vigyázása. Kimúlni hagyod őket, oly hirtelen, mint az álom, mely elmúlik azon túl, mihelyt az ember felserken álmából. És mint a zöld füvecske a mezőben, amely nagy hamarsággal elhervad, reggel virágzik, s este megszárad. Midőn, Uram, haragodban versz minket, ottan meghalunk és földre leesünk. A te kemény haragottól rettegünk, hogyha megtekinted nagy bűneinket, titkos vétkünket, ha előhozod, és színed elejébe állatod. Haragod miatt napja életünknek menten elmúlik oly hirtelenséggel, mint a mondott szót elragadja a szél. A mi napink, kiket nékünk engedtek, mint egy 70 esztendei idő, hogyha több, tehát 80 esztendő. És ha kedves volt is valamennyire, de többire volt munka és fájdalom, elkél életünknek minden ékessége, elmúlik, mint árnyék és az álom. De ki érti a te haragodat? Csak az, aki féli hatalmadat. Taníts meg azért minket kegyelmesen, hogy rövid voltát életünknek értsük, és eszességgel magunkat viseljük. Úristen, fordulj hozzánk ismétlen. Miért hagyod, hogy éltünk nyomorogjon? Könyörülj már a te szolgáidon. Töltsd be minket reggel nagy irgalmaddal, hogy jó kedvel vigyük véghez éltünket. Ne terheltessünk szorgalmatossággal. Vígasztalj minket, és adj könnyebbséget, és haragodat fordítsd el rólunk, melyel régulta ostoroztatunk. Szolgáidon látassad dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiain. Add értenünk felséges hatalmadat. Mi kegyes urunk, ó irgalmas Isten, minden dolgunkat bírjad, forgassad, kezeink munkáját igazgassad.

0: John Henry Newman, az ima hatalma. Fordította Megyeri Ábel. Nincs a földön olyan tékozló bűnös, akinek ne lenne üdvös az égiek szoros barátsága. Bár gyenge még hite, s lankad az imája, némileg a bűntől már ez is elvágja, s úgy élvezi a bocsánat gyümölcseit, hogy kegyelmet kap, mely az üdvre segít. Mindenki magát menti meg. Csak kutassa elméje az eget, s hatalmat is kap, ha keres, olyat, mely könyörületes, és ajándékát a világra önti. Nem egyszerre, hanem böjti lelkülettel, mely tűrt és sokat szenvedett el. Tiszta és igaz tettek áldozatával lész álhatatos, s minden tiéd lehet, Istened által.
1: Franz Werfel, Veni Creator Spiritus. Jöjj lélek! Jöjj el, alkotunk, hogy formánk márványát fölold, s a forrást, hol létünk fakad, ne rejtsék többé vakfalak, de együtt, s fölfelé repesve omoljunk, mint a lángok egybe. Sebzett szívünkből törj elő, delfin, te létetemtető szent hal, nem véges, új meg ó. Jöjj, tiszta szellem! Alkotó, nap, melyre létünk nyitva nyit már, világrendünk törvénye, kristály. Ó ember, ember átka vagy, hisz kórágyán a sárga agg, kin inge már, mint holt lepel, gyűlöl, míg végsőt nem lehel. S mielőtt fordulsz napkeletre, magányosan gyújtsz lángot este. Igába fogva élsz, szegény, lapulva létet peremén, s étked csak acsarkodni jó. Jövel, szent lélek, alkotó, szívünkből száz szárnyon kitörve tagjaink jégburkát te törd le, hogy könnyesen s ujjongva már forjon a forró boldog ár, ne távol, érthetetlenül keringjen lény a lény körül, de szemben, szájon, hajban, kézben, egész valunkon jeled égjen, hogy ki testvére tárt karjába hull, szívében szíved verjen boldogul, hogy kire ránéz csak egy kis kuvasz, pillantásoddal legyen gazdag az, s ajkunk a csókok árjaiba omlón, csak a te szent ajkadat szívja folyton.

Friedrich Schiller, A hit szavai. Rónai György fordítása. Három nagy szó, amit megnevezek. Tovaszállanak ajkról ajkra, de nem kintről származnak ezek. Hangjuk csak a szívünk hallja. Elveszti az ember örökre becsét, ha nem hiszi többet e három igét. Szabadnak eredt, s szabad, ha még láncban született is az ember. Ezt hidd, ha üvölt is a csőcselék, s ne törődj vad őrületekkel. A szolga előtt, ha bilincse szakad, szabad ember előtt soha meg ne riadj. S az erény sem üres szó, puszta beszéd, az élet váltja valóra. Bár botlik az ember, akárhova lép, törekedhetik az isteni jóra. Mit a bölcsek bölcs esze föl nem ér, gyakorolja a gyermeki tiszta kedély. S van Isten, él egy szent akarat, az ember akárhogy inog bár. Túl réten, időkön, a legmagasabb bölcs gondolat éberen ott áll. Fut a lét, változva örökre körén, de nyugodt szellem virraszt a cserén. E három igére ügyeljetek, adjátok ajakról ajkra, s bár nem kintről származnak ezek, legbensőnk szózata vallja. Ember soha el nem veszti becsét, amíg hiszi ezt a három igét.

0: Kempis Tamás, Krisztus követése, részlet, Jelenics István fordítása. Add meg nekem, édes és szerelmes Jézusom, hogy minden teremtményen túl benned nyugodjam meg. Minden egészség és ékesség, minden dicsőség és tisztesség, minden hatalom és méltóság, minden tudomány és elme él, minden gazdagság és művészet, minden öröm és újjongás, minden hírnév és magasztaltatás, minden édesség és vigasztalás, minden reménység és ígéret, minden érdem és kívánság, minden adomány és ajándék fölött, amit adhatsz, belém áraszthatsz, minden vigasság és örvendezés fölött, amit szívem fölfoghat, átélhet, végül az angyalok és arkangyalok fölött, az ég seregei fölött, túl minden láthatón és láthatatlanon, mindenem, ami nem te vagy, én Istenem. Mert te, Uram Istenem, mindennél jobb vagy. Te vagy egyedül fölséges, egyedül hatalommal teljes. Te egyedül minden mértéket betöltő, telisdett teljes. Te egyedül árnyéktalanul kedves és vigasztaló, te egyedül hibátlanul ékes és szeretnivaló. Te egyedül mindennél nemesebb és dicsőséggel teljes, akiben minden jó egyszerre és tökéletesen megvan, mindig is megvolt és meg is lesz. S azért kevesebb és elégtelen rajtad kívül minden más, amit nekem adsz, vagy amit magadról kinyilatkoztatsz, megígérsz, amikor még nem látlak, egészen meg nem ragadlak. Mert az én szívem igazán meg nem nyughatik, sem teljes megelégedése nem juthat, ha csak benned meg nem nyugszik. És túl nem lép minden ajándékon, minden teremtményen.
1: Ima azért, hogy a szamarakkal mehessek a paradicsomba. Add meg, Uram, hogy olyan napon szólítson el az ég, amikor porzik az ünnepi vidék. Szeretnék, ahogy itt lent szoktam, valami kedvemre való utat választani a paradicsomba, nagy csillagokkal rakottat. Fogom majd botomat, megyek az országútra, s így szólok a szamarakhoz, barátaimhoz. Francis James vagyok, és az égbe indulok, mert a jó Isten a poklot nem ismeri. S folytatom, jöjjetek, kék ég barátai, kik csak fületekkel hessentitek, szegények, szelíd állatok a bögyöt, botot s a méhet. Ó, hadd lássam velük együtt szent színedet, hiszen úgy szeretem, amikor fejüket lehajtják szeliden, és megállnak keresztbe téve kis lábukat, hogy reszket az ember szíve. Előtted állok majd, s mögöttem a fülek ezres, mind, kik kosarakat cipeltek görnyedezve, vagy tolseprűs kocsit húztak, s bádok kocsit, púpos kannák előtt roskadozó csacsik, tömlőhasú, terhes nőstények, rogyadozók, s akiknek lábszárán kis nadrágocskalók, kék és szivárgó sebeik miatt, melyeket kimarnak és körülülnek makacs legyek. Hadd járuljak, Uram, eléd e bús seregben, s add meg, hogy angyalod bennünket elvezessen a lombos patakhoz, ahol cseresznyeleng dús fürtökben, síma, mint a kacagó lányhús, s add meg, hogy a lelkek édenében égi vizet fölé hajolva olyan legyek én is, mint ők, akik szelíd, s nagy szegénységüket az örök szeretet tükrében nézegetik.

0: Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak Assisi Szent Ferenc, Francis Jean, Franz Werfel, John Henry Newman, Friedrich Schiller és Kempis Tamás műveiből. A verseket Babó Csai Réka, Bicskei Tibor, Császár Angéla, Fehér István és Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk. Elhangzott műsorunkat július 10-én jövő héten pénteken megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 8. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
2: 6. fejezet. A kedves kis nyúlgyerekek. Fáni gondosan bezárta maga mögött az ajtót, zsebre vágta a kulcsot, és vaktában elindult az úzmarás fák között. Olyan volt az erdő, mintha minden ágat tejszínhabba mártottak volna. Fáninak erről cukoranyó konyhája jutott az eszébe, már csak azért is, mert a fényes kék ég a tűzhely csempéire emlékeztette. Séta közben behavazott tetejű házikóhoz ért, amelynek kéményén szélkakas csillogott. Szívesen bekukucskált volna az udvarra, ám a palánk olyan magas volt, hogy Lábujjhegyről sem érte fel. Éppen seprője után nyúlt, hogy a magasba röppenjen, mikor kitárult a kapu, és nagy zajjal 9 kis húsvéti nyuszi tódult ki rajta. Mindegyikük tojással megrakott szánkót húzott maga után. Vidáman zsibongtak, csak a legutolsó kis nyúl, akit testvérei fülezengnek szólítottak, látszott szomorúnak. Lehajtott fejjel bandukolt Virgonc testvérei után, és időnként nagyokat sóhajtott. Fáninak megesett rajta a szíve. Odalépett hát melléje, és megszólította. Nyuszika, miért vagy olyan szomorú? Mondd el, mi bánt, hát ha tudnék rajtad segíteni. Fülezeng bánatosan elmosolyodott.
3: Nagyon kedves vagy, kis boszorka, de azon nem lehet segíteni, hogy én nem tudok festeni.
2: Fáni elámult. Azért búsulsz, mert nem tudsz festeni.
3: Hercsula macska sem tud, legalábbis én úgy hiszem. És láttad volna, milyen vidám dorombolással ment el hazúrról. Könnyű Hercsula macskának, legyintett búsan Fülezeng. Neki nem kell tojásokat festenie húsvétra. Nézd ezt a szakajtó tojást itt a szánkón. Húsvétig mindet be kell festenem szép cifrára, hímesre, tarkára. Testvéreim 3 nap alatt megfestik a részüket, csak én vagyok olyan ügyetlen, hogy fél napig piszmogok egy szem tojáson. Mégsem lesz olyan szép tarka, mint az, amit ők festenek.
2: Csak azt nem értem, miért kell neked tojásokat festened, ha egyszer nincs hozzá tehetséged.
3: Ez az ősök miatt van, makogott Fülezeng rosszkedvűen. Mindig az én őseim festették a húsvéti tojásokat, amelyeket azután szétosztottak a gyerekek között. Dédapám befestette a tojásokat, dédanyám meg szalonna bőrkével fényesre dörgölte.
2: A dédapádat? Kérdezte Fáni megütközve. Fülezeng elnevette magát.
3: Dehogy is, a tojásokat! És papa azt mondja, az őseim megfordulnának a sírjukban, ha unokáik mással foglalkoznának, mint tojásfestéssel. Ez nálunk családi hagyomány.
2: A mi családunknak is voltak hagyományai, büszkélkedett Fáni.
3: Egy szép, hosszú zapszemben nagypapa mindig belerágta, hogy családunkból hányan estek áldozatul a macskáknak.
2: Már nagyon sok rovás volt a zapszemen, és akkor nagyapa, aki rövidlátó volt, tévedésből megette egy közönséges zapszem helyett. Fülezenget ez a történet sem derítette jobb kedvre. Egyre csak a tojásokat szitta.
3: Bár törne össze valamennyi, amíg el nem készülök a tojásvestéssel, mama nem enged citerázni. Pedig az a szenvedélyem. Élek, halok a zenéért.
2: Te Fülezeng, mondta hirtelen Fáni, én megfestem helyetted a tojásokat, és akkor te citerázhatsz reggeltől estig.
3: Fülezeng Fáni nyakába borult. Te aranyos kis boszorka, milyen jó, hogy ide fújt a szél a mi szigetünkre.
2: A többi nyúlgyerek kíváncsian megállt.
3: A tojásokat Fáni festi meg helyettem, én meg azzal a citerázni fogok.
2: Hazafelé menet a többi nyúlgyerek irigy megjegyzéseket tett, mert kicsit már ők is unták a tojásfestést. Mikor megérkeztek, legelsőnek Fülezeng rontott be a konyhába.
3: Mama! Mama! Lelkendezett. Hercsula boszorkánya festi meg helyettem a tojásokat!
2: Húsvéti nyúlné mosolyogva cirógatta meg bal kezével Fáni pufók arcocskáját. Jobb kezében kancsót tartott, melyből kávét töltött az asztalon sorakozó pettyes bögrékbe. A nyúlgyerekek egymás lögdösve elhelyezkedtek az asztal körül. Fáni Fülezeng és Rágrág közé került. Húsvéti nyúlné egy tál mákos kalácsot tett az asztalra. Mint egy vezényszóra 9 kis kéz nyúlt a tál felé. Ó, én nem tolakszom, gondolta Fáni, majd ha már mind vettek.
3: Olyan kapkodás van ott a tál körül. Fáni még nem ismerte a kis húsvéti nyuszikat. Egyetlen mákos kalácsot sem hagytak a tálon. Fáni méltatlankodva pillantott szomszédjaira. Fülezeng elmerülten kavargatta kávéját, rágrák szép tornyot épített tányérján mákos kalács szeletekből. No, várj csak, gondolta Fáni, és elkiáltotta magát.
0: Jaj, a kalácsomat az asztal alá ejtettem.
3: Ó, te kis ügyetlen, makogott rágrág, és eltűnt az asztal alatt. Fáni csak erre várt. Leemelte a mákos kalács torony legfelső emeletét. Falánka is elkaparintott néhány szeletet, úgyhogy mire rágrág felbukkant az asztal alól, a büszke toronynak már csak az alapjai maradtak. Míg a nyuszik reggeliztek, húsvéti nyúlné megfőzte a tojásokat.
0: Menjetek át a műterembe,
3: rendelkezett, lássatok munkához. A műterem barátságos, tágas helyiség volt. Nagy ablakain át beözönlött a márciusi napfény. A falon körös körül színes képek fügtek, virágok, lepkék, gyümölcsök és más könnyen lefesthető minták. Ez az én helyem, vezette Fánit Fülezeng a sarokba, egy billegős lábú asztalkához, melyen befőttes üvegben fenyőgalyak zöldeltek. Fáni letelepedett, és szemügyre vette a festékfoltos papírokat, színes krétákat, tust, ecsetet, ceruzákat, gyöngyháznyelű kis bicskát. A nyúlgyerekek elcsendesedtek és dolgozni kezdtek. A boldog Fülezeng az ablakpárkányra ült citerázni. Ugorka megcsóválta a fejét.
4: Már megint nem hangoltad fel azt az ócska tepsit.
0: Úgy a hallgass te, botfülű!
3: Botfülű, aki egy távolabbi asztalkánál ült, sértődötten hátrafordult.
4: Nem is szóltam semmit. Nem hozzád beszéltem.
3: Mentegetőzött Fülezeng.
4: Téged botfülűnek hívnak, de Ugorka igazából botfülű.
3: Mázolka nevetve kiáltott.
0: Nézzétek, szörfülű paradicsomot fest a tojásra. Ez nem paradicsom, hanem gyönyörű harmatos rózsa.
3: Tiltakozott szörfülű ingerülten.
0: Micsoda ormútlan pemzli?
3: Csattant a sarokba Fáni hangja. Ilyen vastag ecsettel igazán nem lehet vékony vonalat húzni. Fogta az ollót, és gondosan lenyírt néhány szőrszálat az ecsetről. Mindennek ellenére még mindig vastagon fogott. Se baj, gondolta, addig nyírom, míg jó nem lesz. Mikor már az utolsó szőrszálat is lenyírta, és csak a puszta nyelet tartotta a kezében, dühösen hajította az asztal alá.
0: Kérek másik ecsetet!
3: Kiáltott a torka szakadtából.
0: Kapd el!
3: Mondta Ugorka.
0: Valódi nyest szőr!
3: Olyan ügyesen célzott, hogy sikerült Fánit orron találnia. Veszekedés csak azért nem tört ki, mert Fülezeng tappancsal kezdett vitatkozni, és mindenki őket figyelte.
4: Tappancs, ne fütyülj!
0: Csak úgy tudok festeni, ha közbe fütyülök.
3: Ellenkezett tappancs, aki sárga csibét festett egy tojásra. A csibe nagy karimájú kalapot viselt, a kalapról széles, kék szalagok lebegtek alá. Fülezeng pár percig megvetéssel szemlélte a festett csirkét, azután felajánlotta tappancsnak, hogy egyezzenek meg egy közös dallamban, amit tappancs fütyül, ő pedig citerán kísér. Közben botfülű, aki legközelebb ült Fánihoz, megszólalt.
0: Fánika, ha megöregszel, neked is olyan rezes lesz az orrod, mint a vasorrú bábának, és te is úgy összetöpörödöl majd.
4: Én nem töpörödöm össze,
3: tiltakozott Fáni vérig sértve. Botfülű rendületlenül folytatta.
4: Te bizony összetöpörödöl, akkor lesz majd csak igazi boszorkányformád. Most olyan vagy, mint valami baba, de mikor majd az ujjaid is meggörbülnek, mint a bakoly karmai.
3: Fáni az ajkába harapott, egy könycsepp mégis végig gördült az orrocskája mellett. Mázolka észrevette, és oda ment hozzá, hogy megvigasztalja. Ekkor látta meg a kész tojásokat, melyek Fáni asztalán sorakoztak.
4: Ejha! Te gyönyörűek!
3: Kiáltott meglepetten. Te sokkal szebb tojásokat festesz, mint én. A többiek nyomban odatódultak, és csodálattal nézték a szép, hímes tojásokat, melyeket Fáni a cukoranyú mézes kalácsain látott mintákkal díszített. A kis boszorkány diadalmasan mosolygott.
0: Hát, ha idővel összetöpörödöm is, azért festeni még tudok, mondta.
3: És gőgös pillantást vetett botfülűre, aki nem győzött mentegetőzni. Ne haragudj, Fáni, csak tréfáltam.
2: Aranyos kis boszorka vagy. És mire eljött az este, a nyúlgyerekek annyira megszerették Fánit, hogy tűzbe mentek volna érte.
1: Ma Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egér kisasszony című mese 8. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A 2021-es fenntartóváltás óta eltelt időszak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében a stabilizálódás, a tudatos építkezés és a látható eredmények időszaka volt, közölt az intézmény rektora, amikor az eltelt fél évtizedet értékelte. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona két új együttműködési megállapodást is aláírt. Az intézmény sajtótájékoztató mutatta be a katolikus egyetemként elért legfontosabb eredményeit, ismertette a tanészáráshoz kapcsolódó oktatási adatokat is. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett, a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelésigényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást, úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a miniszterelnök. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, reagált a Fidesz. 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az unió a modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország számára 552 millió 300 ezer eurót ad, tájékoztatott a brüsszeli testület. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelése és esemény megfigyelése használhatók. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom

City szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Végül az időjárásról, sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten, zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Birincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok Önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. 25 perckor kezdődő Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként a hétvégén megrendezésre kerülő gasztroplacról beszélgetünk, majd a Pajta játéktár lehetőségre hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Ezt követően egy tanulmánykötetről, a Miskolci Dalok Dallamok című kiadványról kérdezzük a szerzőt, végül pedig két egri programról, az idei Strauss-estről és a Symphonic Like-ról hallanak beharangozót. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban Flach Antal csembaló művész tanár beszél.
1: Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez, hogy addig, amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
2: Meg volt az igény a kultúrára.
1: Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
0: A 21 órai híreket követően Megmaradni című műsorunkban folytatjuk a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoralja újhelyi eseményeiről szóló összeállításunkat, és meghallgathatnak egy ünnepi beszédet Vári Fábián László kárpátaljai költőtől is. Most őt hallják.
3: Bennünket csöppet sem vigasztal, hogy Trianon már nem kizárólag a mi büntető démonunk. A mi anyánk nem nevelt bennünket kár örömre. Amikor az ezredforduló körül Szerbia ugyancsak Trianon sorsára jutott, s annak sokszorosára jutott most ukrán szomszédunk. Igaz, sok vitánk van egymással az utóbbi időben, de feltétlen főhajtást érdemelnek, akik nem fogadják el a félig már megszövegezett ítéletet. Vérmérsékletük, meggyőződésük szerint küzdenek, s jó lenne már látni, hogy önfeláldozásuk mire lesz elegendő.
0: 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján dr. Megyesi Melinda ügyvéd hivatásáról, házasságáról és családi életéről beszél, ugyanebben az idősávban rádiónk kisújszállási vételkörzetében. A 350 éve született második Rákóczi Ferenc nevével fémjelzett szabadságharc kimeneteléről, lezárásáról, eredményeiről dr. Gebei Sándorral, az EKKE Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetünk. 22 óra 5 perckor a napversét hallgathatják meg, majd Andante című műsorunkkal jelentkezünk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antal Úci Hajnalk a hitoktató, Faludi Majoros Zsuzsannával, Hadobásné Tóth Ceciliával és Hadobás Zoltánnal az imádságról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
4: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
2: Egy gasztroplac az folytatódik természetesen, mert hogy ízek, találkozások és családi élmények a Csengei kertben júliusban is legyen gyerekprogram, de azt nem mondtam el, hogy a gasztroplac idén is gyakorlatilag a régió meghatározó gasztronómiai szereplőit hozza el a helyszínre a Csengei kertbe, ahol a kulináris élmények mellett a családi programok és a különleges nyáresti hangulat várja az érdeklődőket, úgyhogy gyakorlatilag a korai kezdéssel próbálunk kedvezni a családoknak, tehát nem csak a gyerekprogrammal, de egészen este 11-ig várjuk a gasztroplacon az érdeklődőket, tehát 5 órától. Ugye ez nagyon fontos, hogy a előadás az 16 órától kezdődik, és arra külön jegyváltása szükséges, a gasztroplac pedig 5 órától egészen, vagy hát 17 órától egészen este 11-ig. No, és akkor azt szerettem volna még kifejteni, hogy július 4-én a végállomás, Vistrand Wine, a bárány és az abodi, a lestján és a karám, a La Pizza del Lupo, a ficak, a szubróza és Sándor Zsolt organikus szülőbirtok és pincészet csapatai készülnek egyedi ízekkel, majd is különleges kínálata, és hogy itt mi lesz a gyerekprogram, Hisztis király kisasszony lesz. Ez egy zenés interaktív mesedarab, ahol a történet egy makacs király kisasszony útját követi végig, aki apja Boldizsár király útmutatására különleges kalandok során tanulja meg, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. Hát én is csak annyit üzennék, hogy sok Hisztis király kisasszony megtanulhatja ezt a mai világunkban is. A nézők együtt hajózhatnak az óperenciás tengeren túlra, ahol tündérek, lidércek, hipogriffek és számos meglepetés várja őket. Az előadás során a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív részesei is lehetnek a történetnek, és a programot követően a családok közelebbről is megismerhetik az előadás világát, mert képzeld el be, hogy a gyerekek kipróbálhatják a használt hangszereket és maszkokat, így a színházi élmény még személyesebbé válik. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon jó kezdeményezés.
0: Ez tényleg nagyon jó ötlet. A gyerekek szerintem biztosan fogják élvezni ezt a lehetőséget, és jó belebújni más bőrébe.
2: A gasztroplac meg gyakorlatilag csak azt hozza, amit évek óta megszoktak az emberek, és amit kínálunk, és tényleg azért van mindig, én mondhatom, hogy szinte telt ház a Csengeinek az udvarán.
0: Mondjuk el még egyszer, júliusban tehát, július 4-én lesz a gasztroplac a Csengei kertben.
2: Igen, és akkor 4 órakor kezdünk a gyerekprogrammal, aki csak az előadásra marad, az utána természetesen haza tud menni, aki pedig nem, amen még akar maradni, onnantól már természetesen ingyenes 17 órától a gasztroplac egészen, ahogy ez lenni szokott, tehát hogy ez nem változott.
0: Van még egy program a tarsolyunkban, az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár?
2: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén, mert hogy ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vár milliójét, egy kicsit nosztalgiázhat. Hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, itt most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem,
1: Ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül. Hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most. Hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár, azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak, na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét, és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni, hogy kell elképzelni az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától, édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerniük. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
0: Mitől lovag a lovag?
1: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhoz, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultok, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyűri vártörténet és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak a, amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is megismerkedett lát. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott, ez 1142 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével talán hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak, hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
0: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
1: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztendővel ezelőtt indult el a diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát, utána jön a várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írással, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
0: akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, légy olyan kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. Te most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt?
2: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a Pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2 a péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban is.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Frank Antal, Névó és Promuzeu díjas csembaló művész tanárral beszélgetek. Most ez a közelmúltban megjelent kiadvány adja riportunk apropóját, a Miskolci Dalok Dallamok című könyve, amely könyv minek is az eredménye? Egy pályázatnak, egy felhívásnak?
1: Először is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és hát köszönöm a lehetőséget, hogy mesélhetek erről a több éves kutató munkámnak a gyümölcséről, amelynek az előzményei tulajdonképpen oda vezethetőek vissza, hogy 2014-ben, amikor Egressy Béninek a születési bicentenáriumára emlékeztünk, és egy hat napból álló koncertsorozat keretében voltak éppen az életmű keresztmetszete bemutatásra került, kollégámmal Sziklavári Károllyal közös szervezésben. Akkor kezdődött az én jegyességem a magyar nemzeti romantikus műzenével, és ez egy fantasztikus felfedezés volt akkor számomra. Azt hiszem, hogy a nemzeti ünnepeink és minden, amit az ember egy egészséges nemzeti tudattal egybe tud kapcsolni, az bennem ez a fajta zene erősítette meg, vagy gyökeresítette meg igazán. De ugye a nevemet hallhat a hallgatóság, ugye ez azért nem egy ekte magyar név, valljuk be, és hát ugye megvannak nekem is a sváb felmenőim, de azt hiszem, hogy itt ebben ilyesfajta keveredés vagy zavart egyáltalán nem éreztem, tehát én teljesen tudok azonosulni a magyar nemzeti örökséggel, ezzel a kulturális örökséggel, amiben én már beleszülettem, tehát nem beleköltöztem, és hát annál nagyobb öröm számomra, hogy ezt az ügyet én ilyes módon is szolgálhattam. És hát persze ez volt a kezdet. Rákövetkező év megint egy csodálatos bicentenárium volt, akkor Mosonyi Mihályé volt, aki szintén a magyar nemzeti romantikus műzenének volt egy meghatározó alak, aki a hazai berkekben, jól lett volt a külföldi kapcsolata, és Wagnert személyesen is ismerte, és ezek mind olyan izgalmas és sokrétű életműveket, egyenletlen, de mégis nagyon izgalmas és érdekfeszítő életműveket hoztak létre, ami engem arra ösztönzött, hogy tovább kutassak ezen a téren. Most aztán persze megtaláltak olyan felkérések, amelyek helytörténeti értékek reprezentálására hívtak fel engem, és így kezdtem el felfedezni városomnak a zene történetét. Na most a könyv, ahogy a címe is mutatja, ez erre a területre koncentrál, úgy specifikálva a kutatásnak a területét, hogy olyan zeneműveket, olyan kompozíciókat igyekeztem bemutatni, és szerzőiket, akik elsősorban Miskolchoz kötődtek. Tehát itt a legfontosabb az volt, hogy Miskolchoz kötődjön maga a zenemű, ezért Miskolci Dalok Dallamok. Tehát a meghatározó gondolat az volt, hogy Miskolc hoz kötődjenek azok a zeneművek, amelyeket igyekeztem egybegyűjteni. És ennek megint csak az apropója a korábbi magyar zenetörténettel kapcsolatos kutatásaim voltak, mert hogy a kutatómunkám során nagyszerű tanulmányokkal találkoztam. A problémám mindig az volt, hogy hiányzott a kotta. Tehát ugye gyakorló zenészként egyből hallani, vagy legalább reprodukálni szeretném azt, amiről olvasok, és hát azok a kotta részletek nyilván ugye a műfaj sajátosságai miatt, tehát egy könyv nyilván nem egy kotta, és hát az is tényleg rendkívül, hogyha hosszabb kotta idézeteket lehet találni ilyen munkákban is. De szóval szerettem volna valami ilyesmit azoknak a kezébe adni, akikben szintén hasonló vágyak buzognak. Hozzátenném ugyanakkor némi malíciával jegyezve meg, hogy hát sajnos azért már nem beszélhetünk egy olyasfajta házi zenélési kultúráról, mint ami mondjuk Karinti idejében volt, akinek van egy nagyszerű írás, ezt melegen ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe, a Zongora védelmében címmel, ahol olyan értéke volt egy zongorának, hogyha valaki le akart menni a boltba, akár hitelbe vásárolni, akkor csak annyit kellett kimondani, van zongorája, és akkor már minden rendben volt. Szóval az egy nem csak státuszszimbólum, hanem, hogy is mondom, így a ilyen hitelképes szituációt tudott teremteni, hogy ezek azért nagyon fontos motiváló erői voltak ahhoz, hogy ez a könyv, ami ugye hát két kötet, vagy lehet, hogy majd a végén három lesz már összességében, megbontjuk az elsőt, amiből már van egy példány, hogy ez azért terjedelmében 1500 oldalnyi munka, ahol az első kötet alfabetikusan mutat be szerzőket műveikkel együtt, a már előbb említett szempontok szerint, bőségesen dokumentálva képekkel és kottákkal, minden szerzőtől egy teljes zenemű közlésre is kerül, úgyhogy hát ez is izgalmas volt ezeket összegyűjteni, kiválogatni. Írtam én ezt vonaton, konditerembe, két mise között egy harmadikra várva, a macskám által jótékonyan zargatva, hogy most már vele is törődjek, a feleségemet nem ismerem említeni, mármint, hogy és joggal tartott igényt, hogy vele is foglalkozok, ne csak a könyve, tehát ezzel már persze mindjárt ki is mondtam azt, hogy kinek köszönhet-e a legtöbbet még ennek a munkának a létrejöttében, aki a türelmével, szeretetével támogatta ezt.
0: Miskolci dalok és dallamok. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, ha már a vaskos kötetről beszéltünk, hogy volt belőlük és van belőlük jó néhány. Egy milyen nagyságú gyűjteményre tett szert ebben a könyvben és kötetben?
1: Hát 180 körül, most ugye már rég volt a kezembe a könyv, úgyhogy most arra emlékszem, hogy 180 valahány szerzőt gyűjtöttem össze az első kötetbe. A második kötetben egyébként olyan témák lesznek, hogy iskolák, templomok, vagy olyan jellegzetes emblematikus helyszínek, Lilafüredi palota, szálló, vagy Tapolca, tehát ott más struktúra szerint épül majd fel a kötet, de magam is meglepődtem, hogy mennyi mű gyűlt össze, és emlékszem, még tavaly a nyaralás előtt is még volt, hogy de komolyan, a nyaralás előtt úgy volt, hogy olyan dél körül indulunk a pályaudvarra, és hát persze utolsó pillanatig még dolgoztam, és akkor is találtam még egy szerzőt. De hogy most ezt úgy képzelje el a rádióhallgató, hogy nem csak zenészek komponáltak, hanem bizonyára volt egyfajta alapzenei műveltsége nagyon sok mindenkinek, és hogy mondtam, hogy egy jó polgári családban azért a zongora, a státuszszimbólum volt egyfajta műveltséghez, ez hozzátartozott. Ugye a 19. század első felében, pláne a reformkor idején ott gyűlt össze a haladó gondolkodású polgárság, ahol ugye nemzeti dallamokkal kísérve vitatták meg a haza jövőjét, és szerintem ez így nagyon is rendjén volt, hogy a zene, amely ebben a korban először rajzol fel minket a művelt nyugatnak és az Európának a térképére, ahol azt mondják egy bécsi labban, hogy ebben a zenében, értsd az alatt a verbunkos zenét, hogy ebben egy nemzet érverése érződik. Szóval volt ebben a zenében valami olyan gyújtó erejű, ami kivonhatatlan, nélkülözhetetlen része volt egyáltalán az életnek, és amelyben megvalósult az a régóta vágyott, és hát tulajdonképpen ez mindig is lehet egy vágy, a társadalmi egység. Az, hogy ezt egy úr, egy polgár, egy paraszt ugyanúgy táncolta ugyanezt a táncot. És hát alkalomattán még művelte hangszeresen is.
0: Kíváncsi vagyok arra, hogy a miskolci dalok és dallamok között van-e kedvence, van-e olyan, ami különösen közel áll a szívéhez?
1: Talán a Hollósi Kornélt említeném meg most így hirtelen felindulásomban, akinek van egy jópofa ilyen verbunkos, zamatú sanzonja, aminek az a címe, hogy Miskolcon jó sora van a diáknak. És akkor persze ugye arról szól az egész, hogy az érettségi után a tanárral közösen isznak egy keveset, vagy ki tudja mennyit az avasi borospincékben, úgyhogy tehát ez egy abszolút helyi kötődési nóta, de mondhatnám persze még a jól ismert operettszerző Cerkovics Bélának a Lillafüred című dalát, aki egyébként járt még Vasgyárban. Az is egy fantasztikus volt megismerni, hogy ott micsoda élet volt. Egyébként azt hiszem, hogy ez az időszak, amit ugye hát ilyen lesajnálóan, ilyen pestiesen acélváros időszaknak szoktak nevezni, hát ez volt a legpesgőbb. És akkor ugye a kórusokról még nem is beszéltünk, mert a városban rengeteg kórus működött, férfi kar, vegyes kar, ugye csak a MÁV-nak volt legalább egy két-háromféle különböző férfi kara, alkalomattán ezt nővezényelte a Veszprémi Ilona, tehát szóval egészen fantasztikus, hogy milyen elevenséggel tárult fel előttem ez a, hát nevezzük 150 esztendő. És még hát az persze fontos hozzátennem, hogy mindez azért nem jött volna létre, hogyha a Magyar Művészeti Akadémiánál nem sikerül elnyernem azt az ösztöndíjat, amely 3 éven keresztül egyébként nem csak ezt a munkámat támogatta anyagilag, hanem minden, amit a pályázatba vállaltam, ide tartoznak CD felvételek, ezeknek szintén vannak helytörténeti vonatkozásai, vagy szintén a magyar nemzeti romantikus zenéből válogatnak. Tehát ez a művészeti ösztöndíj program, ez egy nagyon fontos motiváció, és hát persze jó értelembe vett kényszerítő erő is volt. A határidőkre gondolok persze, a legjobb múzsára.
0: És ha jól veszem ki a szavaiból, lesz folytatás, tehát lesz második és harmadik kötet is?
1: Az elsőt bontjuk majd két fele, tehát most ne rohanjanak a könyvesboltokba a kedves rádióhallgatók.
0: Pedig szerettem volna erre rákérdezni, hogyha felkeltjük a kedves hallgatókban az érdeklődést, hogyan lehet ehhez a kötethez és ehhez a könyvhez majd hozzájutni?
1: Igen, hát szerintem majd nagyon-nagyon világgá fogom kürtölni, hogyha ez már olyan mennyiségben lesz elérhető, hogy tényleg bárki megveheti. A második kötet az, amit már ugye így részint taglaltam, hogy ilyen témakörök lesznek benne, amely iskolákat mutatja be, templomokat, egyéb intézményeket. Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez, hogy addig, amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
0: Megvolt az igény a kultúrára.
1: Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Frak Antal csemballó művész tanárnak, a miskolci Bartók Béla zene és táncművészeti gimnázium művész tanárának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Ugyanezt kívánom önnek is, és a kedves rádió hallgatóknak is nagy köszönettel.
0: És kíváncsian várjuk akkor a miskolci dalok, dallamok megjelenését. Remélhetőleg a közeljövőben erről az örömhírről is beszámolhatunk majd itt a Szent István Rádióban.
1: Így legyen.
0: Riportunk végén javaslom most hallgassuk meg Czerkovics Béla Lilla Füred című tangóját. Előadja Andrássy György. Zongorán közreműködik Flach Antal.

0: Újra Strauss est lesz Szegerben vasárnap 19 órától a Késdobó téren. A hagyományos szabadtéri hangversenyen az Egri Szimfonikus Zenekar lép fel, a megszokott klasszikus operett és keringődalomok mellett musicalek és filmzenék is felcsendülnek. Eger egyik meghatározó programjáról Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallják.
1: Hát igen, most volt egy szünet pár év, de tavaly ismét volt Strauss est, tehát a Strauss est újraéledése az ugye tavaly kezdődött, és akkor most már folytatjuk ismét a Kisdobó téren a szokásos melódiákkal, ugye azért a központban ő a Strauss és a Strauss család muzsikája, de természetesen az operett, illetve hát az egyéb szimfonikus táncok világa is belekeveredik ebbe a műsorba. Idén Szendi Szilvia, Peller Károly lesz a vendégünk, akik hát ugye talán az egyik legismertebb páros az operett világból, és hát mondhatom, hogy most nem a csemegékre helyezzük a hangsúlyt, hanem a nagy slágerekre, úgyhogy mindenki ismert dallamokat fog hallani, és azt gondolom, hogy remélem az idő is kedvez majd, és valóban egy felüdítő vasárnap este lesz ez a Kisdobó téren. Próbáljuk azért mindig változtatni a szólistákat, tényleg rengeteg emberrel dolgoztunk együtt, és ha vannak is visszatérő arcok, megpróbálunk azért mindig újakat bemutatni, fiatalokat is, hát most éppen fordítva, most megpróbáljuk a nagyon régi kedvenceiket visszahívni, de hát mindig más, ugye más énekessel dolgozni, másfajta módon nyúlnak a darabokhoz, mi is próbáljuk a műsort azért úgy alakítani az ő repertoárjukhoz, hát most is éppen az volt, hogy visszadobtam a labdát, és megkérdeztem, hogy mi az, amit ők szeretnének énekelni, és akkor ahhoz igazítom én a többi zenekari számot is, úgyhogy hát ez mindig egy ilyen játék. Azt gondoljuk, hogy a Strauss zene az könnyű zene, nem, hát ez nagyon míves és nagyon finom hangzásokat igényel egy jó Strauss keringő, vagy bármilyen polka, tehát hogy ugyanaz egy szórakoztató zene, de a magasabb nívóból, hát azért tudjuk, hogy abban az időben nagy verseny folyt, hogy ki írja a legjobb keringőket, tehát azért ott a Strauss család is keményen, sőt egymással versengve írták a jobbnál jobb zenéket, tehát ki tudott szebben hangszerelni, még finomabban, még izgalmasabb árnyalatokat létrehozni, úgyhogy egyáltalán nem a könnyed megoldás felé vitte ezt a műfajt, hanem pontosan a disziplináltabb, kifinomultabb irányba, ami hát nagyon jót tett ennek a műfajnak. Déli rózsák keringő, vagy a reggeli lapok, vagy a, hát most a Kék Duna, mint Radaszám, nem is mondom, de hát lesz benne szupé is, ugye most is játszottunk Szép Galatea nyitány, tehát egy kicsit a környező szerzők is megszólalnak, és hát persze a Csárdás királynő dallam, tehát nem fogom most felsorolni az összeset, és megpróbálom megemlékezni azért olyan szerzőkről is, vagy olyan művekről is, amik például most 100 évesek, ez éppen nem Strauss. Tehát, hogyha slágerekről van szó, akkor természetesen olyan 100 éves slágereket is eljátszanánk, amik most ünneplik születésnapjukat, például Kodály Zoltán, Hári János, ami 100 éve lett bemutatva, és hát mondjuk az Intermezzo bőven belefér egy ilyen vidám nyári muzsikálásba.
0: Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották a most vasárnap megrendezésre kerülő Strauss estről.

0: Idén július 25-én vár minden érdeklődőt az Egri Szimfonikus Zenekarra, a Symphonic Like Eger 2026 programra. A Szépasszonyvölgyben, a Márai Központban az Egri Szimfonikus Zenekar egyebek mellett Tóth Verával, Gájer Bálinttal és Ambrus Ritával lép fel. Az idei programkínálatról a továbbiakban is Szabó Sipos Mátét hallják.
1: Abban az időben a rádió hozott létre egy ilyen sorozatot, hogy akusztikus könnyű zene, és akkor tulajdonképpen akusztikus hangszerekre hangszerelve, illetve hát szimfonikus zenekarra kibővítve volt egy pár ilyen koncert, illetve sok pop számot, akkori slágert átírtak erre az apparátusra, azzal a céllal, hogy hát ezzel egy kicsit népszerűsítik a szimfonikus hangzást is, és hát teremtenek tulajdonképpen egy új műfajt, vagy visszahozzák ennek a fúziónak az értékét. Amiből született valóban nagyon sok értékes produkció, aztán megszűnt ez a kezdeményezés, és ennek kapcsán itt Egerbe is eszünkbe jutott, hogy ez a fajta, tehát ez a fajta zene, aminek nagy a népszerűsége a fiatalok között is, és hát azért nagyon sok réteg nagyon szereti a könnyű zenét, és talán abból a rétegből nagyon sokan érdeklődhetnének más műfajok iránt is, csak nem ismerik ezt a hangzást, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk egy ilyen koncertet, és kifejezetten komoly zeneszerzőket kértünk fel arra, hogy hangszereljék át ezeket az értékesebb pop számokat szimfonikus zenekarra, természetesen a maguk bendjével együtt, tehát hogy van élő zenei alap is, és hát meghívtunk olyan sztár énekeseket, akiket a közönség ismert. És aztán így indult el a történet, és ráadásul augusztus 20-án mindig a nagy városi rendezvény fénypontjaként ezzel zárult az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, ami aztán még több embert vonzott a dobótérre. Aztán most az utóbbi években átkerült ez a rendezvény a Márai Központba, ami egy picivel jobb akusztikai tér, tehát hogy egy szabadtéri színpad, mondjuk a városközponttól ez távolabb van, de azért, mivel a Szépasszonyvölgy közepén van, szintén egy népszerű hely, és azt is meg tudtuk tölteni éveken keresztül, és elég nagy a népszerűség ennek a koncertnek, tehát azt gondoljuk, hogy elértük azt a célt, hogy nem csak a popszámok miatt jönnek az emberek, hanem emiatt a monumentális hangzás miatt is, amit azért a popénekesek is hát megilletődve hallgatnak, ugye maguk mögött egy 50 fő szimfonikus zenekart, és hát ugyanolyan hatalmas hangzással, sikerrel, látvánnyal és közönséggel, mint ahogy szokták, csak teljesen más erő van ebbe a hangképbe, mint hogyha csak egy kis band kísérné őket. Hát igazán nagyszerű énekeseket nyertünk most meg ennek a koncertnek. Ugye Tóth Verát kell említenem, aki talán a legismertebb, Ambrus Rita, aki szintén egy fantasztikus hangi képességű énekesnő, és hát Gájer Bálint, aki pedig hát a swing világa, vagy ez a fajta dallamosabb könnyű zene, ugye, amit Frank Sinatra képviselt, vagy a 60-as évek swing világa az, ami az ő dalaiban is elhangzik, és hát nagyon sok saját számot is hallhatunk majd tőlük, tehát nem csak régi slágereket fognak énekelni, hanem az új éppen népszerű dalaikat is el fogják énekelni ebben a nagy zenekari hangszerelésben. Én azt gondolom, hogy tényleg ritka, hogy három ilyen nagyszerű énekes érkezik, és együtt is fognak énekelni, tehát azt hiszem, hogy ez most egy megismételhetetlen alkalom lesz most itt az utóbbi években, hogy egy ilyen összejöjjön.
0: Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották az idei Symphonic Like Eger 2026 programról.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A 2021-es fenntartóváltás óta eltelt időszak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében a stabilizálódás, a tudatos építkezés és a látható eredmények időszaka volt, közölt az intézmény rektora, amikor az eltelt fél évtizedet értékelte. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona két új együttműködési megállapodást is aláírt. Az intézmény sajtótájékoztató mutatta be a Katolikus Egyetemként elért legfontosabb eredményeit, ismertette a tanészáráshoz kapcsolódó oktatási adatokat is. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett, a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egy szülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást, úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a miniszterelnök. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, reagált a Fidesz. 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az unió a modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország számára 552 millió 300 ezer eurót ad, tájékoztatott a brüsszeli testület. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: 2026-os labdarúgó világbajnokság egyik visszatérő jelensége, hogy egyre több játékos vállalja nyíltan keresztény hitét. Közös imák a mérkőzéseket követően, bibliaolvasó csoportok a válogatottakon belül, nyilvános hitvallások, úgy tűnik, a futball segíthet visszatérni a kereszténységnek a nyilvános térbe. Amikor a 2002-es ázsiai labdarúgó világbajnokság döntőjét követően a brazil válogatott tagjai együtt imádkoztak és Jézusé vagyok feliratú pólóban ünnepelték a Németország elleni győzelmet, Knézi Jenő még értetlenkedve csodálkozott rá a különös jelenségre. Azóta a keresztény hit megnyilvánulásai jóval nagyobb létjogosultságot vívtak ki maguknak, nem csak a pályán, de a szurkolók között is. Jó példa erre a mostani VB. A világ legnézettebb sporteseményén a korábbinál jóval több játékos imádkozik együtt a mérkőzések előtt vagy után, ad hálát Istennek, illetve beszél arról, hogy hite legalább annyira meghatározza őt, mint a futball. Ifjú Obbágy László, rozsái görögkatolikus parókus neve, nem ismeretlen a futballkedvelők körében. Szívvel, lélekkel, profi kommentátorként közvetít foci meccseket a pályaszédéről, vagy ír beszámolókat, értékeléseket a sportvilág egészéről. Ma a foci VB friss emberi történéseit, hittapasztalatait, morális üzenetét ajánlja figyelmünkbe.
1: A futballvilág néhány napig Budapestre figyelt. Hazánkban rendezték 2026. május 30-án a Bajnokok Ligája döntőjét az impozáns és világszínvonalú Puskás Ferenc stadionban, a francia PSG az angol Arsenal együttesével csapott össze. A mérkőzés 1-1-el ért véget, a hosszabbítás és a drámai büntető párbaj után a francia csapat győzött. A mindent eldöntő utolsó 11-est az Arsenal addig és az egész szezonban kiválóan szinte hiba nélkül játszó brazil középhátvédje Gabriel kirúgta a stadionból, talán egyenesen a szomszédos Pap László arénáig szállt a labda. Honfitársa, válogatott beli csapattársa Marquinhos, a PSG csapatkapitánya, az ünneplés helyett elsőként hozzáment, hogy megvigasztalja. Nem ünnepelt, nem rohant ki a szurkolókhoz, a mellét döngetve, hanem a mámoros pillanatban az első gondolata az volt, hogy a társa lelkét ápolja. Pár nappal később már együtt egy célért indultak a világbajnokságra, és végtelenül emberi és szimpatikus gesztus volt ez Marquinhos részéről. Nem a meccs színvonalát minősíti, de számomra ez volt az este, az egész Bajnokok Ligája döntő legemlékezetesebb pillanata. Valahol a reményt is üzente számomra. Hajlamosak vagyunk a futballban már csak a pénzt, az üzletet látni, meg a korrupciót, a politikát, a hatalomélységet. A futballistákra meg úgy tekinteni, mint érzelemmentes robotok, gépek és pénzt termelő automaták. Néha jó látni a másik oldalt is. A futball nem lett gépiesített, nem lett érzelemmentes. A futballban vannak olyan emberi történetek, amik olykor egy mesterhármasnál is nagyobbat szólnak. Bevallom, sokkal jobban tetszik ez a világbajnokság, mint amire előre számítottam. Potyognak a gólok, vannak meglepetések, beindultak a legnagyobb sztárok is, és alig akad nézhetetlenül gyenge meccs. Hála Istennek a Paraguay-Ausztrália roncsderbit és barátait az éjszakai órákban rendezték. Ám a Bajnokok Ligája döntőjének lefújása utáni emberséges történetből kiindulva, mégsem elsősorban a pályán zajló eseményekről szeretnék most mesélni, hanem kicsit a futball VB háttér történetei között csemegézek, mert ezek sokszor érdekesebbek, izgalmasabbak, mint maguk a mérkőzések, és az embert is jobban megmutatják a játékosok és a szövetségi kapitányok mögött. Több szabálymódosítást, változást is bevezettek a tornán, a játékvezetői felfogás is sok esetben változott, amikre most nem szeretnék kitérni, viszont van egy látványos újítás, ami nagyon tetszik. A mérkőzések előtti már nem csak a kezdő 11 tagjai vonulnak ki a pályára, hanem a

Teljes bőkeret. A játékosok a kezdőkörben, félkörökben állnak fel egymással szemben, szemtől szemben. Eddig csak az a 11 játékos vonult ki, akik a kezdő sípszótól a pályán voltak, a többiek a kispadnál hallgatták nemzeti himnuszukat. Ez az újítás a csapategység szempontjából nagyon fontos. Jelzi, hogy nem csak azok vannak ott, akik játszanak, hanem mindenki egyformán fontos. A kispadon ülők, a tartalékok is, akik talán egy percet sem játszanak a tornán. A futball még mindig az a sportág, ami csapatjáték és nem az egyénekről szól. Egy jó csapat közösséget alkot, és jó látni azt a közösséget is, amit egy világbajnokság tud igazán visszaadni. A különböző kultúrák, szokások, nemzetiségek találkoznak, különféle módon biztatják hazájuk fiait, és különös öröm látni mondjuk az Ötvöki Köztársaság, vagy Curaçao szurkolóit, akik alig, hanem életük élményeként élik azt meg, hogy ott lehetnek a világbajnokságon. Bármi is elmondhattuk volna ezt 40 év után. A skótokra mondjuk sokat panaszkodnak, hogy minden létező sört megisznak, és talán már a nem létezőket is csapolják, de nem is ők a kedvenc szurkolóim, hanem a norvégok, akik minden meccsükön lapátot ragadnak és eveznek, mint a vikingek. A meccs után aztán ugyanilyen formában együtt ünnepelnek a csapattal, sőt, már a norvég parlamentben és kórházakban is átvették ezt a szokást. Na de ha már Curaçaót említettem. A legjobb sztorikat talán ők szállítják. A világbajnokság egyik legszebb momentuma az ő debütáló meccsükhöz kötődik. Csúnyán kikaptak Németországtól, 7-1 lett a vége, mondjuk a történelmi góljukat, ami akkor az egyenítést jelentette, rendesen megünnepelték. Voltak szép gólok a mérkőzésen, de a legszebb az volt, ami a lefújás után történt. A két csapat játékosai összeborultak és közösen imádkoztak. A pályán ellenfelek vagyunk, de a mérkőzés után mi keresztények már testvérei vagyunk egymásnak, ezért imádkoztunk közösen. Természetesen az eredmény is örömteli számunkra, de mindannyian hisszük, hogy Jézus dicsőül meg a mérkőzésen keresztül, ezért gyűltünk össze imádkozni, mondta a Borussia Dortmund játékosa, Félix Mecsa. Gyönyörű, még több ilyet kérünk. A Curaçaói Szövetség a kapitány története is megérdemel néhány mondatot. Dick Advocaat, elismert edző, hosszú pályafutása során holland, skót és orosz bajnoki címet is nyert, 1994-ben pedig világbajnoki negyeddöntőig vezette Hollandiát. A 78 éves szakember mégis könnyek között ünnepelte Curaçao történetének első világbajnoki pontját Ecuador ellen. Advocaat idén februárban lemondott a szövetségi kapitányi posztról, mert a lánya rákbetegséggel küzdött és kemoterápiás kezeléseket kapott. Az idős szakember ekkor egyértelművé tette, a család minden trófeánál és mérkőzésnél előbbre való. Advocaat asszisztense elmesélte, milyen elképesztő érzelmi terhet rótt ez a helyzet a trénerre. Nagyon megviselte, úgymond néhány évet elvett az életéből. Hála Istennek, a lánya állapota javult, így tavasszal visszatérhetett a kispadra, és átélhette ezt a világbajnoki csodát. Mivel Curaçao pontot rabolt ellenük, Ecuadornak muszáj volt a továbbjutás érdekében legyőzniük a már tét nélkül futballozó németeket. Nem sok minden szólt mellettük. A dél-amerikai ország válogatottja reménytelen helyzetből rugott gól nélkül várta a találkozót, de miután 2-1-re legyőzte és továbbjutott, a köztársasági elnök nemzeti ünneppé nyilvánította a meccs másnapját. Ez is szép, de az még szebb volt, hogy az ekvádori játékosok a lefújást követően félkör alakban imádkoztak. A 2002-es VB győztes brazil válogatottat juttatta eszembe, akik a Yokohamai stadionban a lefújást követően együtt dicsőítették az Istent, és adtak hálát a világbajnoki győzelmükért. Ilyen tanúságtételekre ebben a zavarodott, értékét veszített, zűrös világban egyre nagyobb szükség van. Ha Curaçao lenyűgözte a világot, mit mondjunk az Ötvöki Köztársaságról, akik első VB meccsükön már is lenullázták az Európa-bajnoki címvédő és erre a tornára is esélyesként érkező Spanyolországot. Úgy értek el 0-0-ás döntetlent és szereztek pontot, hogy nem rúgták szét az ellenfelet. Mindössze egy szabálytalanságot követtek el az egész meccsen. Leginkább a kapusuk nevét fogjuk megjegyezni. Vozinha már elmúlt 40 éves, és nemzeti hőssé vált. Aligha csak a saját álmait váltotta valóra bravúros védéseivel. Hősünket az édesanyja nem láthatta világbajnoki debütálásán, mert anyagi problémák miatt nem sikerült vízumot szereznie.
Szerencsére ezt a problémát az amerikai külügyminisztérium segítségével sikerült orvosolni, így az Uruguay elleni második pontszerzésük alkalmával már ott ülhetett a lelátón a büszke mama is. És ezzel még nem volt vége. A Szaúd-Arábia elleni harmadik döntetlen továbbjutást ért számukra. Sokan gondolták azt, többek közt a sorok írója is, hogy az olyan minik futballmúlttal rendelkező soha országok, mint Curaçao, Zöldfoki Köztársaság vagy Üzbegisztán, ahol az egyik középső védő másodállásban vízvezetékszerelő, csak arra lesznek jók, hogy felmossák velük a pályát. De egyre gyakrabban derül ki, kellő hittel és alázattal Dávid is megnehezítheti a góljátok dolgát. A futballban mindig voltak extra klasszis spílerek, akiket szívesen néz az ember, akiknek örömmel tapsol, de az is a futball szépsége, amikor néha a kicsi megállítja a nagyot. A felmosás egyébként sem az ő reszortjuk volt, hanem a japánoké, akik elképesztő módon minden mérkőzést követően kitakarították maguk után az öltözőt és rendet hagytak maguk után. Ugyanezt tették a szurkolóik is, akik a lelátón szedték össze rendszerint a szemetet. Mindig öröm ilyenekről olvasni.

0: A görög katolikus gyerekek egyik legjobban várt nyári tábora minden évben a görög tűz, melyre idén is több mint 100-an jöttek az ország minden részéről, hogy görög katolikus közösségben imádsággal, játékkal és szórakozással töltsenek el egy hetet a nyár elején. A 23. alkalommal megrendezett görög tűz székhelye a nagykálói Korányi Frigyes görög katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épülete, de minden napra jut program városon kívül is. A szervezők, a görög katolikus metropólia és a Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatási irodájának munkatársai Grunda Dávid atya vezetésével gondos munkával állították össze a hét programjait, hogy a lelki elmélyülés mellett a közösségi formálás, a testi feltöltődés és az aktív mozgás is hangsúlyos szerepet kapjon a hét folyamán. A tábor szervezőjét első görögtűz táborában legfeljebb Dávidkának hívták, de semmiképpen nem atyának. A következő percekben Grunda Dávid atya arról beszél mikrofonunk előtt, hogyan forrt össze az élete a nyári görögtűz táborokkal. Mit adtak neki ezek az élmények? És mivel 24 év után is itt találjuk, mire kötelezik a görög tűzben szerzett tapasztalatok?
1: Én ötödikes voltam, ez már 24 éve, hogy először jöttem görög tűztáborba, és akkor miskolciként Avason éltünk a szüleimmel, ott az egyházközségen belül nekünk ez egy fontos élmény volt, hogy görögkatolikus egyházhoz tartozunk, és akkor ez volt egy ilyen alkalom, hogy láttam, hogy itt mindenki görögkatolikus. És a sok tábor, a cserkésztáborok, vagy saját egyházközségi tábor, de ez a nagy egységnek az élményét hozta meg, hogy mi Hajtudorogon, akkor az ottani gimnáziumban, a kollégiumban, ott találkoztam olyan emberekkel, akik görögkatolikusok, Nyíregyházán laknak, vagy máshol Budapesten laknak. Ez egy nagyon különleges élmény volt nekem ennyi idősen, ötödikben. Tehát évről évre minden évben jöttünk egy hetet, és nekem ez egy meghatározó élmény volt a görög katolikuságomat szerint. Szóval ez a görög tűzből a görög része hangsúlyozódik ki így nekem. Ha visszaemlékszem erre az időszakra, az első pár évre, és a kispapoknak a jelenléte, na, az nagyon erős még, hogy ott vannak, focizunk velük, meg lehet őket szólítani, akkor is, amikor az árnyékban fekszik, látom, hogy ki van dőlve már, oda megyek hozzá valami egyáltalán nem releváns, nem fontos kérdéssel, csak egyszerűen meg akarom őt szólítani, mert akarok hozzá kapcsolódni, és ő válaszol nekem ugyanolyan kedvesen, semmi olyan, hogy menj már innen, hagyj már békén, hagyj pihenjek, hanem volt bennük egy ilyen önzetlenség, ami engem ebből a szempontból nagyon mélyen érintett. És akkor, amikor ez volt, akkor én többször éltem meg ezt, hogy akarva akaratlanul is, de az a kép, hogy egy kis pap, aki vagy a papnevelő intézetben tanuló, megszólítható, laza, jó fej, meg hogy jól focizik ezek ilyen, azt éreztem, hogy igen, ezt el tudom magamnak én is képzelni. Nem mondanám azt, hogy ez most a hivatásom ebből fakad, csak azt, hogy ez segíti azt, hogy én utána ezzel egyáltalán elgondolkodjak, hogy igen, ebben nekem is lehet akár helyem, vagy nincs, vagy egy vágyot képezett. Hogyha most a mostani tábort nézzük, ugyanezt látom, hogy ott vannak a gimisek, a 7-es, 8-os fiúk, akik próbálják legyőzni a kispapokat röplabdában, és nem sikerül nekik. 7-8 ponttal vezetnek, és utána a kispapok megfordítják az egészet, és látom a vágyakozás, hogy na egyszer majd én is ilyen akarok lenni, akiben ott a hit, hogy vesztésre állok 8 ponttal a röplabdában, és még így is megfordítom az egészet is. Talán ezt akarom idehozni ilyen példaként, hogy nekem a görög tűz tábor az a görögségemet is, a görög hivatásomat is hozza. Hogy igenis van egy egyház, ami számít rám, ahova hívnak engem Jézus közelségébe, és ezen túl pedig egy küldetést is ad. Erről szól most ez a tábor, a találkozásról Jézussal, és ugye ez milyen küldetéssel jár Péter Pálnál, a 12 apostolnál, így ahogyan most a hétnek a tematikáját nézzük. Most az Emmauszi tanítványok lesznek majd, akiket meghívott Jézus, aztán már ők el is mentek. Nekik már rögtön küldetésük is lett, hogy egy hivatásból fakad a küldetés is, amit kapunk az életre az egyházunkban. Így most így ez az, ami első dolog eszembe jut, mert így az első években én egy 10-11 éves voltam még, gyámoltalanul, egy ilyen nagy létszámú tábor volt, kerestem a helyem, hogy hogy legyek, és hogy kis csoportokban megyünk. És hogy ott például érték volt, hogy én be tudtam fejezni, volt egy ilyen feladat, hogy a most bocsásd el, uram, ez sose volt eddig semmilyen alkalommal, nem dicsértek meg azért, hogy a Vecselnyének tudom a szövegeit, mert járok Vecselnyére, és ott például pont ezt kérdezték, és akkor én meg ott csak, hogy rugdostam egy labdát, a többiek próbálták mindig, és akkor utána megkérdezték, te nem tudod, hogy mi ez az imádság, és úgy ránéztem, hogy dehogy nem, és akkor így elmondtam nekik, beírták a többiek, és a nagyok így megdicsértek, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy velünk, mert te tudod a Vecselnyéből a Szentírásnak ezt a részét. És utána pedig 7-es, 8-osként, én addigra már ősvezető lettem a cserkészetben, és azt tapasztaltam, meg 9-ben is már jöttem vissza, mert keresztapám, a tábor szervezője, már jobban bevont engem a játékok vezetésébe. Ez egy természetes folyamat volt. Nem volt az, hogy külön együtt megbeszéltünk dolgokat, vagy bármit, hanem volt egy alkalom, akkor mondta, hogy esetleg egy játékot, egy táncházat, egy népi játékokat, ami 100 embert meg tud mozgatni. És ott igazából annyit tapasztaltam meg, hogy én egy erős cserkész közösségbe tartozom, ahol hetente találkozom a őrstagjaimmal, és itt nincs ez a heti rendszeresség, hanem csak egyszer találkozunk egy hétre, és mégis egy mély kötődés tud kialakulni. És ez valahogy, ha pedagógiailag nézzük, annyira nem jön ki a matek. Szóval elméletileg az, hogy eljövünk ide egy táborba az ország különböző pontjairól, és utána elkezdünk kapcsolódni, kötődni, és kialakul egy identitás és egy közösségélmény, ez akkor történik meg, ha minden héten találkozunk, hogy kialakuljon ez a cserkészetnek a lényege. És itt meg nem. Itt tényleg azt tudom mondani, hogy persze, hogy vannak kivételek, és erről esténként szoktunk beszélgetni a csoportvezetőkkel, hogy van, aki nehezebben kapcsolódik, de hogy akkor engedni lehet őt, de a többiek attól még elbírják őt is, hogyha ő nehezebben tud még bekapcsolódni a játékokba, mert mennek együtt, haladnak tovább, meg meghallgatják őt is. Hogy ez csodálatos módon, ez tényleg a Szent Illeknek tudom be azt, hogy itt a játékokat, a keretet, hogy itt is látjuk körbe a székeket, hogy ide leülnek minden nap egyszer vagy kétszer a csoportok, hogy ne csak egy nagy egészként játszunk métát, számháborút, zarándokoljunk, strandra menjünk, hanem legyen ez egy kisebb, egy meghittebb, egy a személyességre teret adó kör is, hogy ez tényleg kialakul minden évben. Persze utána írják jövőre, hogy ők vele akar egy csoportban lenni, mert már vele kialakult, és már vannak 4 vagy 5 éve járó görög tüzeseink. Szóval a másik lépés az nekem az volt, hogy már elkezdtek bevonni engem, és mi is ezt tesszük, akik már 4 éve járnak ide, most 5. évben akartak jönni megint. És hát csoportvezetőnek még nem tudtuk egy 15 éves srácra még azt a terhet ráadni, hogy sír egy kis 5-es első alkalommal van itt, és hiányzik az anyukája, és hogy ez egy mély víz lenne neki, azt nem is várhatnánk el tőle, meg túl sok lenne. Viszont arra, hogy segítő legyen, és játékokat játszasson ő maga, egy lavor vízbe beledobál csipeszeket, és hogy bele kell dugniuk a fejüket a gyerekeknek is kiszedni, és közben biztosít, hogy vedd ki, még ott van egy harmadik, és megkapod a talentumot érte, és akkor hogy ezekre viszont nagyon szívesen is odaadóan, teljesen fegyelmezetten munkára készen beleállnak. Így szerintem ez a második lépcsőfok, ami az én életemben is ez volt, hogy azt éreztem, hogy szükség van rám, hogy itt rám számítanak, amihez én értek, vagy amit én tudok adni, nem tudok még megszervezni egy tábort, nem tudok csoport vezető lenni, de játékokat jól tudok játszatni, akár nagyobb 100 főnek is, vagy egy tábortüzet. Most is a segítők közül is nagyon sokan a tábortüzek játékaiba bele akarnak már vonódni. Ők akarják megmozgatni a 100 főt a tűz körül, énekkel, mozgásokkal felszabadultak legyünk. Így ez volt a második lépcsőfok, amit én így tapasztaltam, hogy van rám szükség. Aztán volt egy kis kihagyás a görögtüzes világomba, mert utána már kispapként jártam vissza, akkor már Laci atya egyre több felelősséget, és már nem csak egyedül, hanem már jött a volt barátnőm, a mostani feleségem. Akkoriban már együtt jöttünk, együtt szolgáltunk, ugye a Damján táborban, ahogyan a görögtűzben is, együtt csináltuk a meseerdőket, éjszaka felébreszteni a gyerekeket egy körbe, egy állomásokra. Ez nagyon nagy élmény volt, hogy így beletenniünk a szívünket, lelkünket. Valahogy megvolt még ezekben a nyarakban annak a lehetősége, hogy felelőtlenül adhatunk bármennyi energiát, mert senki nem várja, hogy holnap reggel 6-kor ott legyek, ahogy most már papként, családapaként értelemszerűen ott kell lennem, és akkoriban, hogy ha mindent terveletettél, nem aludtál, ott voltál, és ennek is olyan szép élménye volt a görögtűz nekem, hogy mindent beletehetek, teljes mértékben jelen lehetek ebben a hálás közegben. És Mária Pocsi káplánként, utána papként kerültem már bele egy nagyobb felelősséggel, már az egész hétnek a programját, a helyszíneket, mindennek a szervezésébe. És Covid után viszont már 5 évvel ezelőtt már a tábornak a szervezését így kaptam meg feladatul. Így összefoglalva, amit éreztem, hogy ez egy hivatás nekem, a görög tűz, egy feladatként kaptam meg. Keresztapa, hogyan felkért, nagyon megtisztelő volt nekem, hogy így bízik bennem. És a harmadik az a szívügyem is, ez a tábor, mert gyerekkoromtól én is nagyon sokat kaptam, egy közösségi identitásodatot, barátokat, személyeket, a közösséget, és emiatt nekem is sokat számít, és szeretném továbbadni én is.

0: Műsorunk végén hallgassák meg Szent Gáli Kata írását. Címe: Add tovább a lángot. Mohai Gábor előadó művész olvassa fel.
1: Krisztus nem azt fogja tőlünk számon kérni, hogy hányszor jártunk Mária Pócson, Sümegen vagy Andocson. Az se érdekli, előénekesek voltunk-e vagy sem. Hogy a betegek vagy az egészségesek közé tartoztunk, szereztünk-e diplomát vagy kétkezi dolgozók voltunk. Ő csak egy valamit kérdez, de itt mellébeszélést nem enged. Szerettük-e testvéreinket? Ha mások gyarlóságait nehezen viseled, gondolj arra, te kaptál sokat. Amikor a névmások sorrendje megváltozik életünkben, és az első helyre kerül az ő, az Isten, és azután következik a te, az embertestvér, majd pedig az én, akkor lettünk igazán Krisztus tanítványai. Nem elég, ha csak Isten felé mutatjuk a jó oldalainkat. Ha például csodálatosan tudunk imádkozni, mert nem jó az a kályha sem, amelyben ugyan ég a tűz, de nem adja le a meleget. Senki sem dolgoztat olyan emberrel, aki nem tartja a szavát, aki saját elgondolása szerint módosít a terven, aki rossz anyagot ad hozzá, vagy nem becsületes munkát végez. Isten is megkívánja. Éld az evangéliumot változtatás nélkül. Légy keresztény, ha vállaltad. Krisztus neked is felteszi a kérdést. Kinek tartasz engem? Őt nem érdekli, hogy mások Illésnek hiszik, vagy prófétának, egynek a sok közül. Mert ő most egyedül a te véleményedre kíváncsi. Nem beszélhetsz mellé. Látja a gondolataidat. Számodra kicsoda Krisztus? Az Úr mindig kész nekünk modellt állni. Utánozhatod alázatosságát a közösségvállalásban, amikor az otthonod, a hazád vétkeiért érzel felelősséget, másolhatod a türelmét, ha idegeidre megy az emberek értetlensége. Követheted őt az önzetlen szolgálatban, anyja iránti tiszteletben, a megbocsájtásban, és megtanulhatod akcentusát az imában, az olajfák hegyén is. Krisztust mindenki a saját egyéniségén keresztül tükrözi. Ez az általunk írt vagy bemutatott evangélium. Sajnos sok a nem hiteles másolat, sok a rövidített kiadás, még több a hamisított vagy felhígított. Ha Krisztust látnád roskadozni a kereszt alatt, biztosan segítenél. Miért nem akarod elhinni, hogy ő fogadja minden szívességedet a testvérek mögött, és minden durvaságodat is? Nagyon sokan azért lesznek bűnözők, mert kevés szeretetet kaptak. Sajnáltuk tőlük a maradék időnket, a jó szót, az érdeklődést, az anyagit, mert ítélkezni könnyebb, mint segíteni. Olyanok vagyunk, mint a lábvilág lakói, akik nem mutatják meg az egyetlen ösvényt rajta keresztül. Ha te kereszténynek tartod magad, élj úgy, hogy mások is annak tartsanak. Ne így fogalmazd, sok nehézségem van az öregeimmel, hanem lehetőséget kaptam Istentől a köteles hála kimutatására. A régészek apró töredékekből is összeállítják az ókor edényeit. A sírfeliratok maradékbetűiből kiolvassák az egész szöveget. Krisztus az emberekben észreveszi az atya gondolatait akkor is, ha alig valami nyom mutat rá. Te nem tudnád ezt megtenni? Isten jelenlétének gyakorlatához az is hozzátartozik, hogy felismerjük őt testvéreinkben. A bűn nem valami folt a lelken, mint a kátrány vagy tintapacni, hanem szakítás. A szeretet részleges vagy teljes felmondása. Istennel az élettel ellenkező halál. A világossággal szemben elhomályosodás, vagy a teljes sötét, lélekkioltás. Amikor bűnt követsz el, alkalmatlanná teszed magad az isteni felfogásra. Kisebb vagy nagyobb mértékben, ahogyan meghibásodik rádiód is, ha avatatlan kézzel megbolygatod szerkezetét. mennyi érték pazarlódik el, ha a mély források nyomán feltört forró vizek csak úgy elfolynak? Milyen kár bennünk, ha Isten hívásai ellaposodnak, s nem tesszük meg, amire fellelkesedtünk, vagy éreztük, hogy helyesebb lenne. Néha egészen kicsiségek ezek. Látogatás egy öreg rokonnál, a gyerekekkel töltött vasárnap, egy elmaradt levél megírása. Máskor nagyobbak. Szakítás a bűnnel, egy könyv, egy film otthagyása, ébredező hivatás, gyermekvállalása. A megtérés önmagunk felmérése mellébeszélés nélkül. Állarclevetés a nagyképű szerep után. Ha nagy voltál a bűnben, légy nagy a bűnbánatban is.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszonthallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Határon innen és Határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a Nemzeti Összetartozás napjának Sátor Alja újhelyi eseményéről szóló összeállításunkat, és meghallgathatnak egy ünnepi beszédet Vári Fábián László kárpátaljai költőtől is. Több mint 1000 kárpát-medencei magyar középiskolás gyűlt össze idén június 4-én Sátor Alja újhelyen, hogy közösen emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. A Rákóczi Szövetség idén is nagyszabású ünnepséget szervezett a zempléni városban. A trianoni békediktátum évfordulóján 60 külhoni és anyaországi középiskola diákjai töltötték meg a Rákóczi tábort és a Magyar Kálváriát. A megemlékezések idén rendhagyó kulturális és interaktív programokkal egészültek ki a Dériné program jóvoltából. A fiatalok a történelmi előadások mellett délután színházi produkciókon és közösségépítő játékokon vehettek részt. Sokan közülük idén is átsétáltak a Nemzeti Összetartozás hídján, amely, mint a világ leghosszabb gyalogos függőhídja, szimbolikusan is összeköti a magyarságot. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke arról beszélt, hogy ez a nap egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbe tekintés napja is. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klézbe Beáta.
2: A kereszt az erőset szelíddé, a szelídet erőssé teszi. A segesvári születésű Boldog Apor Vilmos püspöki elmondatával köszöntök Úr napján a legnagyobb szeretettel minden fiatalt és minden örök fiatalt. És megmondom őszintén, kedves fiatalok és örök fiatalok, mivel hogy Úr napja is van, ami egy keresztény katolikus ünnep, és a Nemzeti Összetartozás napja is van, ami egyszerre gyász és egyszerre ünnep, hogy bajban vagyok, mert nem tudom, hogy hogy köszöntselek benneteket. Az ilyen alkalmakkor ugyanis azt szokás mondani, hogy kedves emlékező közösség. De vajon pontos-e ez a fogalom? Mert hogy kedves fiatalok és örök fiatalok, ma nem emlékezünk, hiszen a Kárpát-medence, annak természetes határai és azon belül a magyar nemzet ma is léteznek. Aztán szokás azt is mondani, hogy tisztelt gyászoló közösség, de vajon pontos-e ez? Nem hiszem, mert az ökölrázás és a köldök nézés egészen biztos, hogy nem a jövőbe mutató és a jövőbe vezető út. És szokás azt is mondani, hogy tisztelt ünneplő közösség, de én úgy vagyok vele és úgy neveltek, hogy június 4-én egy magyar ember nem ünnepel. Mi is akkor a pontos kifejezés? Arra jutottam, kedves fiatalok és kedves örök fiatalok, hogy tisztelt jövőbe tekintő és tisztelt jövőt építő, tisztelt jövőt jelentő közösség. Ha van hely, ahol ez a fogalom helytálló, és ahol az a lehető legpontosabb, és ha van szervezet, ahol ennek a teljes történelmével alá lehet támasztani ezt a gondolatot, akkor az pont Sátor Alja újhely, és pont a Rákóczi Szövetség. Azért a Rákóczi Szövetség, mert ha már csak a névadót nézzük, akkor a névadó életében benne van a kárpát-medenceiség, benne van a haza szeretete, és benne van a nemzeti összetartozás gondolata. Egy felvidéki születésű erdélyi fejedelem, aki, ahogy elhangzott, édesanyja Európa legbátrabb asszonyától származik, és tanulta el a haza szeretetet és a szabadságharcos jellemet. Ő a névadó. Aztán vegyük az alapító és örökös tiszteletbeli elnököt, Halszó Józsefet, aki felvidéki Szenci apától és burgenlandi Sopronkeresztúri édesanyától származik, és aki olyan örökséget hagyott ránk, ami maga a nemzeti összetartozás és maga a jövő építés. És nézzük a jelent és nézzük a tevékenységet, kedves fiatalok és örök fiatalok, ha a táborokat, az oktatási és nevelési programokat, a magyar és magyar fiatal közti kapcsolatokat és a nemzeti emlékünnepeket nézzük, akkor a nemzeti összetartozás és a nemzeti jövő építése talán sehol nincs annyira jelen, mint pont a Rákóczi Szövetség működésében, a Rákóczi Szövetség örökségében és a Rákóczi Szövetség tevékenységében. Innét is nagy hála Csáki Csongor elnök úrnak és csapatának. És tisztelt fiatalok és örök fiatalok, ha már a jövő építéséről beszélek, és ha már katolikus atyákat is idéztem, akkor hadd idézzem elő azt az anekdotát, amelyet Székely János püspök atyától hallottam egyszer az alsóbodoki Eszterházi János zarándok központban. Ő az a püspök, aki most a csíksomjói pünkösdi búcsún is celebrálta a Szent Misét. Székely János azt mondta alsóbodokon, hogy egy vándor egyszer egy építkezésen járt. Törmelékek, kavics, építőkockák, kövek, minden, aminek lennie kell. Megkérdezte az egyik ott dolgozó embertől, hogy te vajon mit csinálsz? Ez a dolgozó ember azt mondta, hogy melózom, köveket hordok. Tovább ment a vándor, megkérdezte egy másik embertől, hogy te mit csinálsz ezen az építkezésen? Ez a másik ember, ez a másik dolgozó azt mondta, hogy én bizony pénzt keresek. Tovább ment a vándor, és megkérdezte egy harmadik ott dolgozó embertől is, hogy te mit csinálsz az építkezésen? Az ember pedig azt mondta, hogy katedrálist építek. Mert hogy tisztelt fiatalok és örök fiatalok, így kell a jövő építéséhez hozzáállni. Ez nem csak munka, ez nem csak pénzkeresés, hanem ez elsődlegesen a nemzet szentélyének és a közösségünk templomának az építése. Ezt tapasztaljuk a Rákóczi Szövetség munkájában, és én bízom benne, hogy mind a 60 iskolából és a Kárpát-Perence minden szegletéből ide érkező fiatalok ezt az jövőt építő munkát viszik ma is magukkal sátorralja új helyről. Ha már jövő építés, akkor engedjenek meg még egy gondolatot. Jövőt építeni a nehéz időkben a legnehezebb, de a legnemesebb feladat. És Apor Vilmos püspöki elmondatával kezdtem, és a keresztet, mint jelképet, mint szimbólumot idéztem ide magunk elé, akkor annyit tudok mondani június 4-én, ezen az egyszerre emléknapon, egyszerre ünnepnapon és egyszerre gyásznapon, hogy mindannyiunknak megvan a maga keresztje. Megvan nektek is, kedves diákok, egy-egy vizsga, erőpróba, iskolai próbatétel előtt, hordjátok és viseljétek ezt a keresztet. Megvan a felnőtteknek is, a mindennapi darálóban, legyen az egy munkahely, legyen az a közélet rögös útja és pályája, ott vannak előttünk a mindennapi kihívások, ott van a mindennapi keresztünk. És kedves fiatalok és örök fiatalok, azt tudom mondani június 4-én, hogy vannak közösségi keresztek is, és a magyar nemzetnek a keresztje az bizony a trianoni békediktátum. A keresztet mindig méltósággal, és ha igazi keresztényi lelkülettel viseltetünk, akkor még derűvel is viselnünk kell, bármennyire nehéz, bármennyire ember próbáló végigjárni a kalváriát, és felülni a Golgotán, mint ahogy ezt megtettük ma is. De csak derűvel és csak méltósággal van értelme. Azért derűvel és azért méltósággal, mert ez edzi meg a jellemet, ez tesz bennünket bévőről is erőssé, és a másik oldalon ez bizonyítja, hogyha nem roskadunk össze a teher alatt, akkor ezzel tudjuk az őrületbe kergetni a rossz akaróinkat és az ellenfeleinket. Kedves fiatalok és örök fiatalok, a magyar nemzet Trianon utáni történelme az ilyen kereszthordozásról szól. Nemzedékek nőttek fel úgy, írók, irodalmárok, közösségszervezők, határon túli politikusok, államférfiak, akik fölvették ezt a keresztet, és méltósággal, büszkeséggel és minden nehézség során is derűvel viselték. 1919-ben még Trianon előtt, de már megalapozta a határon túli magyar létet és a két világháború közti időszakot, nagy magyar télben versével, nagy magyar télben piciket üzek, a lángotokban bízom elhíresült idézetével a kolozsvári születésű Reményik Sándor. Egy idegen államba szakadt közösségnek ez adta a lángot, ez mutatta a reményt, ez mutatta a kereszthordozásnak az útját. Két világháború közötti időszakról beszélünk. Aztán belesodródtunk egy másik világégésbe, jött egy még nagyobb, még nehezebb terep, ahol ugyanúgy viselni kellett a keresztet. Ott egy bizonyos Eszterházi János a Felvidéken mutatta azt a morális, mutatta azt az erkölcsi utat, amellyel az őrületbe kergette az ellenfeleket, és amely méltó helyet biztosít neki nemzetünk panteonjában, viselte ő is a keresztet. Véget ért a második világháború, jött egy másik diktatúra, 1956. novemberében a magyar vízilabdázók Kárpáti Györggyel az élen megint csak viselték a keresztet, és az őrületbe kergették a maguk méltóságával és a maguk bátorságával az ellenfeleket, amikor a döntőben legyőzték a szovjet csapatot, és olimpiai aranyat szereztek a nemzetnek. Aztán véget ért a diktatúrának a 4 évtizede, jött a rendszerváltozás, 1989, jött egy kicsit szabadabb időszak, és jöttek a Rákóczi Szövetség alapítói, akik külhomból, határon túli területekről Magyarországra, Csonkaországba szakadt értelmiségiként megfogalmazták a nemzetépítés, a jövőépítésnek a gondolatát, és létrehozták a Rákóczi Szövetséget, ezzel megint az ellenfeleket az őrületbe kergetve, viselve a keresztet méltósággal és bátorsággal. És eljutunk egészen a máig, eljutunk egészen a jelenkorig, a modern időkig, 2020-ban, trianoni békediktátum 100. évfordulóján, itt Sátoraljóújhelyen hangzott el egy beszédben az, hogyha a 20. századot a magyar nemzet elveszítette, de nem csak a magyar nemzet veszítette el, hanem a magyarsággal együtt Közép-Európa minden nemzete, akkor a 21. században azon kell dolgoznunk, kedves fiatalok és örök fiatalok, hogy ennek az évszázadnak ne csak a magyarok, hanem közösen Közép-Európa minden népe, a győztesei legyünk. Mert hogy az az igazán erős, aki minden csapásból, minden vereségből föl tud állni, és pontosan tudhatjuk, pontosan láthatjuk, és megtanulhattuk, hogy nincs végleges győzelem, de nincs végzetes vereség sem. Erre is meg kellett, hogy tanítson bennünket június 4-e. És kedves fiatalok és örök fiatalok, a már jövő építés, akkor nem csak a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően, bár ennek a szervezetnek a munkássága talán a legjobb példa, de számos egyéb programnak köszönhetően is a ti kezetekben van a magyar nemzetnek a jövője. Használjátok ki azt a lehetőséget, hogy találkozhattok nemzettársaitokkal, kárpátaljai fiatalokkal, délvidéki fiatalokkal, felvidéki és erdélyi fiatalokkal, testvértelepülési programokon keresztül össze lehet kapcsolni olyan falvakat és olyan városokat, amelyeket 1920. június 4-én kettészakítottak, és olyan barátságok, sőt szerelmek is születhetnek, amelyeket a jövőben és amelyekre a jövőben közösségünket egy-egy kis falu, egy-egy természetes régió, egy-egy nemzetrész, sőt tovább megyek, az egész Kárpát-medence jövőjét építeni lehet. Erről szól, kedves fiatalok és örök fiatalok, június 4-e. Én azt javaslom mindenkinek, és azzal is jöttem, és azzal is távozom innét Sátoraljóújhelyről, hogy a Rákóczi Szövetséggel egyetemben ma ne csak gyászoljunk, ne csak ünnepeljünk, ne csak emlékezzünk, hanem közösen és együtt építsük a magyar nemzet jövőjét. Itt ma délután, és most mondok egy harmadik atyát is, ideidézek egy harmadik atyát is, a máltai, magyar máltai szeretetszolgálat alapítóját, Kozma Imre atyát, és itt jön a tényleges építkezés, mert délután egy róla elnevezett parkot adnak ma át a Rákóczi Szövetségnek a rendezvényén. Én annyit tudok mondani, és ezzel köszönök el Kozma Imre atya szavaival, hogy tegyünk jót, mert ha jót teszel, akkor a világ és te is jobb leszel. Isten áldjon mindenkit, építsük együtt a magyar jövőt a Kárpát-medencében.

0: Most Molnár Ferencnek, az Ilcsis Szépítőfüvek Kft. Tulajdonosának, a Rákóczi Szövetség támogatójának köszöntőjét hallják.
1: Ami nem öl meg, megerősít. Tisztelt megjelentek, kedves magyarok, kedves fiúk és lányok, illetve lányok és fiúk, ez a legfontosabb. Szeretném kifejezni a köszönetemet, és adjátok át, legyetek kedvesek szüleiteknek, nagyszüleiteknek és dédszüleiteknek, hogy itt vagytok, és itt lehettek. Ugye nehéz ilyenkor bármit is mondani, mert egy ilyen vén csóka miről magyarázol ennyi fiatalnak. Egy biztos, nektek kell ezt az úgymond ezt a lángot tovább vinni, és erősíteni a magyarságnak a tudatát. Én a munkám során több mint 30 éve, elsősorban Székelyföldön, részben Romániában is, valamint Felvidéken és Szlovákiában is, a munkám során rengeteg kozmetikusi bemutatót tartok. Ahogy kedvenc műsorom a Kossuth Rádióban, a Határok nélküli című műsor, mert egyre többet hallok ezekről. De a lényeg az, hogy a munkám során megtapasztaltam, hogy az anyaországon kívül megőrizni a magyarságot mennyivel nehezebb, és mennyivel fontosabb. Ahogy az anyaországban vannak fotelforradalmárok, vannak éppen fotelmagyarkodók is. Ha igazából meg akarjuk tartani a magyarságunkat, az egy ember próbáló feladat az elszakított részeken. Én ehhez nem kívánok semmi egyebet, az Isten áldását, jó egészséget és sok boldogságot és kitartást, és azt, hogy ahogy dédszüleiteknek, ti mint dédunokái itt ültök, ti is dédszülőként megérjétek, hogy itt lehessetek. És külön köszönet még a Rákóczi Szövetségnek, mert ez fantasztikus, amit véghez vittek.

0: Műsorunk befejező részében felelevenítjük Vári Fábián Lászlónak, a Kossuth és József Attila díjas kárpátaljai költőnek a gondolatait, amit Miskolcon mondott el a Nemzeti Összetartozás napján.
1: A Nemzeti Összetartozás nevében gyűltünk ma össze, és nem a véget, hogy a Trianon által elszenvedett sérelmeinket, mérhetetlen veszteségeinket emlegessük. Holott minden okunk meg lenne arra is, hiszen zaklatott, zavarodott köröttünk a világ, keleti szomszédunk és a valaha áhított nyugat egyaránt acsarog ellenünk. Az okát semmigen értjük, csak rázzuk a fejünket, és értetlenkedve találgatjuk. Mi lesz mindennek a vége? Volt már hasonlóan részünk, történelmünk, számon tart néhány, ellenünkre egybeállt, elvesztésünkre szövetkezett korszakot. Csak hogy ma nem a török, nem a tatár, nem is a labanc, hanem a liberálissá vedlett, behódoltatott Európa hajtja felénk a miazmával terhelt fellegeket. Miközben a kontinens józanabb vesze, a társadalmi lét legfontosabb szervező elve a sarokban kuksol. Hogyan higgyük el hát himnuszunk szerzőjének, hogy múlt és jövőbeli bűneinkért is megbűnhődtünk már. Bármely bölcsen, árnyaltan és hihetően állította ezt bölcsei, ez akkor lesz igaz, ha világ is tudomásul veszi, elfogadja. Láthatjuk, 100-valahány év sem volt elegendő, hogy történelmi tragédiánk sebei begyógyuljanak. A hegek újra és újra felfakadnak, amikor a Kárpát-medencében bárhol bántják a magyart, s az emberi szolidaritás őméltóságának ilyenkor mindig más uttakad dolga. Mi lehet ennek az oka? Bizonyára Trianon ismételten megidézett szellemét programozták újra, és nem csak ellenünk, mert a Kárpát-medencéből kilépve már a félvilágra műveleti területként tekint. Új hadakat szervez, új ideológiákat állít csatasorba, és támadja a keresztény nemzeti közösségeket, hogy helyükbe egy hitetlen, a nemzeti értékek iránt közömbös, arctalan tömeget hozzon létre. Ezt nevezik aztán nyílt társadalomnak, vagy bármi másnak, ahol bárki bármit megtehet, mi pedig a rendezők szándéka szerint valamennyien a túszai leszünk. Bennünket csöppest sem vigasztal, hogy Trianon már nem kizárólag a mi büntető démonunk, a mi anyánk nem nevelt bennünket kár örömre. Amikor az ezredforduló körül Szerbia ugyancsak Trianon sorsára jutott, s annak sokszorosára jutott most ukrán szomszédunk. Igaz, sok vitánk van egymással az utóbbi időben, de feltétlen főhajtást érdemelnek, akik nem fogadják el a félig már megszövegezett ítéletet. Vérmérsékletük, meggyőződésük szerint küzdenek, s jó lenne már látni, hogy önfeláldozásuk mire lesz elegendő. Megtörténhet, bár ne adja az Isten, hogy az ukránok hősi küzdelmére rámegy a kárpátai magyarok élete is. De félre a borongást! Európai keresztény lélekkel imádkozva akarnunk kell egy jótékony megvilágosodást. Mi egy ideje már nem az elveszett nemzeti nagyságunkat és nem elrabolt ország részeinket síratjuk Trianon miatt, hanem a szánt szándékkal kisiklatott történelmi igazságot. Helyre tolására most még nincs esélyünk. De ha az átkozott gyásznapot bölcs megfontolásból a Nemzeti Összetartozás napjává minősítjük, már sokkal tisztább előttünk a horizont. Tudván tudjuk, hogy nemzeti vált eszünk, Adi is megmondta, hogy a történelem által egymás mellé rendelt, gazdasági és politikai értelemben is egymásra utalt dunamenti népek tudatos egymás felé való nyitása lenne kívánatos, hogy a múltbeli sérelmeket feledve a kölcsönös megbocsátás jegyében elfogadják és tiszteletben tartsák egymás területi, emberi és nemzeti méltóságát. Egyelőre úgy látjuk, mindez még csak utópia, de a ránk következő események olyan történelmi leckét mutathatnak, amelyből jó értelemben okulhatunk valamennyien. S ha ez megtörténik, nincs többé Trianon, csak újra egységes nemzet. Nagy természeti katasztrófák, össznemzeti támogatása számot tartó segélyakciók idején megmutattuk már többször, képes egymásra találni a nemzet, mert bármi furcsa, adni is öröm. És tegyük, és legyünk azon, kedves emlékező gyülekezet, hogy a mai napot értékeljük át az imént felsoroltak szerint, hogy felelősséggel figyelhessünk egymásra, minden elszakított országrész magyarságára, és közeledjünk jó akarattal. A feltkínált baráti jobbért, baráti jobbot remélve mindegyik szomszéd néphez. Csak is ezzel mondhatunk végleges nemet Trianonra.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Nemzeti Összetartozás napjáról hallottak összeállítást. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Huszonkettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett, a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egy szülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást, úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a miniszterelnök. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, reagált a Fidesz. 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az unió a modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország számára 552 millió 300 ezer eurót ad, tájékoztatott a brüsszeli testület. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelése és esemény megfigyelése használhatók. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Magyar Péter szerint a debreceni polgármester eddig az akkugyártók védőszentje volt, ahogy fogalmazott, hozzátéve egyetlen lehetősége maradt távozni. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az 5 részes, kétáramnemű, óránként 160 km-es sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Európa legöregebb vonatflottája a magyar, közölte a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az uniós átlag 20 év, Magyarországon 42 év, ez persze sokkal magasabb karbantartási költségekkel is jár. 8 nappal a Venezuelában pusztító súlyos földrengés után ismét túlélőre bukkantak a mentőegységek. Egy 43 éves biztonsági őrt sikerült megmenteni a romok alól. A venezuelai földrengés után segítséget ajánlott fel a magyar kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Acsai Roland, a névről. Régen, aki nem tudott írni, egy kereszttel helyettesítette a nevét. Egy kitárt szárnyú madárral, egy széttárt karú emberrel, egy napon sütkérező szitakötővel, egy hajóárbóccal, a kereszt alakú hattyú csillagképpel, két egymásra tett gabonakévével, egy célkereszttel, amellyel a legjobb mesterlövész az ég egyenesen a szívedbe talál. Két egymással találkozó úttal, egy összeadás jellel, mert a kereszt ad össze embert az éggel, eget a földdel. Ez volt az igazi keresztnév. Régen, aki nem tudott írni, a neve helyett egy keresztet rajzolt. Pedig nem ő helyettesítette a nevét egy kereszttel, hanem mi helyettesítjük nevünkkel a keresztet. Régen, aki nem tudta leírni a nevét, valójában sokkal pontosabban írta le, mint az,

0: aki le tudta írni. Egy kereszt. Ennyi mindenki neve. Ez a neved.
1: A Csai Roland kereszt című versét Babó Csai Réka mondta el. A Csai Roland költő, műfordító, drámaíró. 1975-ben született Cegléden és Abonyban nőtt fel. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán diplomázott magyar szakon. Sok műfajú szerző, műveinek sajátja az erős képiség, a letisztultságra való törekvés, a természet szeretet és a humor. Egyaránt otthon van a felnőtt és a gyermekirodalomban. Műfordítói életműve is jelentős. Egyik mestere Tandori Dezső volt. Budapesten élt, két lány apja, felesége Kása Tíme a színésznő.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A nyár beköszöntével megérkezett a nagy forróság is. Ilyenkor a legszívesebben mindannyian a vízparton keresnénk egy kis felfrissülést, hallgatnánk a hullámok csobogását és élveznénk a hűsítő szellőt. Most ugyan nem a tó vagy a tengerpartjára látogatunk el, hanem a komoly zene varázslatos világába. A tengerek, az óceánok, a folyók ugyanis gyakran megihlették a komponistákat. Hol életadó, megtisztító a négy elem egyike a víz, hol veszélyes, viharos és kiszámíthatatlan. Legtöbbször viszont fenséges, alázatot és tiszteletet parancsoló. A Handel által komponált vízi zene egy három szvitből álló barokk zenekari mű, amely 1717-ben született első György brit uralkodó számára. A grandiózus szabadtéri koncertet a Temzén rendezték, és a legenda szerint a darab a zeneszerző és a király közötti korábbi konfliktus elsimítását és a megbékélést szolgálta. George Friedrich Handel eredetileg a hannoveri választófejedelem udvari zeneszerzője volt, ám 1712-ben engedély nélkül Londonba költözött, ahol óriási sikereket aratott. Amikor 1714-ben a hannoveri választófejedelem első György néven elfoglalta az angol trónt, a zeneszerző hirtelen korábbi haragos munkaadójának alattvalója lett. A hagyomány szerint a vízi zene egy nagyszabású diplomáciai gesztus volt Handel részéről, amellyel ki akarta engesztelni a királyt. A történeti tények ugyanakkor azt mutatják, hogy a bemutató idejére a viszonyuk már legalább részben rendeződött, a pompás folyami ünnepély azonban kiváló alkalom volt a királyi hatalom reprezentálására. A fényes eseményre a Temzén került sor, ahol első György és előkelő vendégei egy királyi bárkán utaztak. A muzsikusok egy külön hajón a londoni polgárság bárkáján haladtak, közvetlenül a királyi hajó mögött. A zenekar mintegy 50 fős volt. Mivel szabadtérről volt szó, Handel hangosabb fúvós hangszereket, kürtöket és trombitákat is alkalmazott, ami abban az időben ritkaság számba ment Angliában. A király annyira el volt ragadtatva a zenétől, hogy a művet az oda és vissza úton is megismételtette, így a zenészeknek több mint 3 órán keresztül kellett játszaniuk. Következzen most az F-dur szvit egy tétele, a Liszt Ferenc Kamara zenekar előadásában.

részletet hallottak Handel Vízi Zene című szvittjéből a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. A cseh nemzeti opera atyának, Smetanának a szimfonikus műfajban legjelentősebb és egyben legnépszerűbb műve a Hazám ciklus, amely 6 pragmatikus címmel ellátott szimfonikus költeményt tartalmaz. Az 1872 és 1879 között keletkezett sorozatot a zeneszerző a cseh nemzet dicső múltjának, illetve a cseh tájak szépségének szentelte, és Prága városának ajánlotta. Bár kezdettől fogva összefüggő ciklusként tervezte meg a 6 művet, és egybetartozásukat számos motivikus összefüggéssel is erősítette, máig külön-külön is előadják őket. Különösen igaz ez a ciklus talán legnépszerűbb, leggyakrabban hallható darabjára, a Moldvára. Ahogy a két vékony ér egymáshoz simulva csermenjé, majd patakká bővül, később pedig folyóvá duzzad, úgy terebélyesedik a dallam is. Ezt halljuk most a londoni szimfonikusok előadásában Alfred Scholz vezényletével.

Elhangzott Bedri Smetana Hazám című szimfonikus költeményéből a Moldva című tétel a londoni szimfonikusok előadásában Alfred Scholz vezényletével. Maurice Ravel egy bárka az óceánon című zongoraműve az impresszionizmus egyik legkiemelkedőbb vízi zenéje, amely a tenger végtelenjét, a hullámok játékát és a sodródó csónak drámáját festi meg. A darab a szerző 1905-ös Tükrök című ciklusának harmadik tétele. Az arpeggiók és a gyors futamok a víz fodrozódását és a hullámok mozgását szimbolizálják. A hangulat a csendes, ringatózó felszíntől a hatalmas, viharos hullámokig terjed. Ez a darab a ciklus technikailag egyik legigényesebb tétele. Rendkívüli virtuózitást és finom billentés technikát igényel a zongoristától. Keletkezése után egy évvel, 1906-ban Ravel meghangszerelte a darabot, így a zongora akkordjai helyett színesebb, impresszionista zenekari textúrában is élvezhető. Ezt halljuk most a londoni szimfonikus zenekar előadásában.

0: Elhangzott Maurice Ravel, Egy bárka az óceánon című műve a londoni szimfonikus zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A 2021-es fenntartóváltás óta eltelt időszak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében a stabilizálódás, a tudatos építkezés és a látható eredmények időszaka volt, közölt az intézmény rektora, amikor az eltelt fél évtizedet értékelte. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona két új együttműködési megállapodást is aláírt. Az intézmény sajtótájékoztató mutatta be a katolikus egyetemként elért legfontosabb eredményeit, ismertette a tanészáráshoz kapcsolódó oktatási adatokat is. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett, a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást, úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a miniszterelnök. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, reagált a Fidesz. 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az unió a modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország számára 552 millió 300 ezer eurót ad, tájékoztatott a brüsszeli testület. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelése és esemény megfigyelése használhatók. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Magyar Péter szerint a debreceni polgármester eddig az akkugyártók védőszentje volt, ahogy fogalmazott, hozzátéve egyetlen lehetősége maradt, távozni. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézy Dávid a Facebook oldalán. Az ötrészes, kétáramnemű, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
1: Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól, annak minden fázisában. A pápa ima világhálózatának Imádkozza pápával kampányán keresztül 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól természetes haláláig, létezésének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. 14. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét, megtanulva, hogyan fogadjuk be az életet feltétel nélkül, hogyan törődjünk gyengéden a törékenységgel, hogyan kísérjük el tisztelettel minden szakaszát, és hogyan védjük meg bátran azokat, akiknek nincs hangjuk. A pápa imájában az Úr bocsánatát kéri azért, amikor közömbösségbe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Majd imája végén azért könyörög, hogy az egyház legyen egy nyitott otthon, ahol az életet ünneplik, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tisztelik és védelmezik. Leó pápa szándéka a nemzetközi statisztikák által megerősített valóságot tükrözi. Az egészségügyi világszervezet, a WHO szerint világszerte évente körülbelül 73 millió abortuszt végeznek. Ezen kívül az eutanáziával és az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos vita világszerte egyre nagyobb lendületet vesz. A halálbüntetést továbbra is alkalmazzák. Az Amnesty International 2025-ben legalább 2707 kivégzést regisztrált 17 országban, ami 78%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és a legmagasabb szám 1981 óta. A WHO azt is feljegyezte, hogy 2024-ben a 60 év felettiek körében minden hatodik bántalmazás áldozata lett. Ezek a statisztikák olyan képet festenek, amelyben az emberi élet különböző szakaszaiban és helyzeteiben továbbra is többszörösen veszélyben van. 14. Leó júliusi imája ezért sürgető felhívás a szemléletmódunk megváltoztatására, és hogy mindannyian elkötelezettek legyünk, amikor szembesülünk ezzel a valósággal. Továbbá június 8-án Madridban a spanyol parlament tagjaival tartott találkozóján kijelentette: ha az életet már nem ismerik el alapvető értékként, milyen jövő várhat társadalmainkra? Teljesen igazságosnak nevezhető-e egy olyan közösség, amely árnyékba veti a meg nem született gyermeket, az időseket, a betegeket, a csendben szenvedőket, vagy azokat, akik teljes mértékben mások gondoskodásától függenek? Az emberi életvédelme nem pártkérdés, és nem is felekezeti érdek, a civilizáció célja. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól a természetes halálig, létezésének minden körülménye között. Amikor ez a bizonyosság elhomályosul, a legsebezhetőbbek az első áldozatok, és a törvény elveszíti legmélyebb értelmét, minden embert szolgálni és védelmezni.
2: Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Életura, szeretetben teremtettél minket, és arra hívtál, hogy teljességben éljünk. Minden ember szent ajándék, aki tükrözi arcodat. Léte első pillanatától földi útjának utolsó

0: lélegzetvételéig. Ma kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük és védelmezzük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét. Tanuljuk meg feltétel nélkül befogadni az életet, gyengéden törődni a törékenységgel, tisztelettel kísérni minden szakaszát, és bátran megvédeni azokat, akiknek nincs hangjuk.
1: Forgive us, Lord, when we fall into indifference or the culture of discard.
0: Bocsáss meg nekünk, Uram, amikor közönybe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Adj nekünk új szívet, amely mindig készen áll az élet választására, és nagy lelkű kezeket, amelyek konkrét tettekkel védik azt. Tedd egyházadat az élet evangéliumának élő tanúság tevőjévé, egy nyitott otthonná, ahol minden életet ünnepelnek, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tiszteletben tartják és védik. Uram Jézus, add, hogy szeressük az életet úgy, ahogy te szereted, gyengétséggel, hűséggel és önátadással. Hirdessük szóval és tettel, hogy minden emberi élet megérdemli a teljes önátadásunkat. Amen.
1: May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
2: A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Skizmatikus természetű cselekedetnek definiálja a hittani dikasztérium dokumentuma a július 1-én megtartott lefevrista püspök szenteléseket, mivel azok pápai engedély nélkül a pápa kifejezett akaratával szemben történtek. Ezért a felszentelt püspökök és azok esetében, akik ezt elvégezték, önmagától beálló kiközösítés áll fenn. A Szent Tizedik Pius testvérület legfőbb előjárójához intézett felszólítások ellenére Alfonso de Gellarréta püspök, mivel pápai engedély nélkül és a Szent Atya akaratával ellenkezőleg szentelt föl 4 papot, és ezzel skizmatikus jellegű cselekedetet hajtott végre, fennáll az egyházi törvénykönyv 1387-es és 1364-es kánon első paragrafusának büntetése. Idézzük, az a püspök, aki pápai megbízás nélkül valakit püspökké szentel, valamint aki tőle a szentelést kapja, az apostoli szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik, valamint a hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, ezért teljes jogúan kijelenti, hogy mind Alfonso de Gellarréta püspök, mind Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinciné de Suvry és Marc Annapi esetében fennáll az apostoli szék által fenntartott önmagától beálló kiközösítés. Fernández bíboros kijelenti továbbá, hogy Bernard Fellé püspök, mivel társ szentelőként közvetlenül részt vett a liturgikus szertartáson, és ezért nyilvánosan csatlakozott a szakadár cselekedethez, az 1364-es kánon első paragrafusa értelmében önmagától beálló kiközösítésbe esik. A vatikáni dokumentum figyelmezteti a papokat és a világi híveket, hogy ne csatlakozzanak a Szent Tizedik Pius testvérület skizmájához, mert ezzel számukra is fennáll az önmagától beálló kiközösítés büntetése. A július 2-án kelt dokumentumot a hittani dikasztérium prefektusa és annak 2 titkára látta el kézjegyével. A dikasztérium csatolt magyarázó jegyzete megállapítja. Szent VI. Pál ideje óta a legutóbbi megbeszélésekig, melyek a dikasztériumon belül folytak, számos kísérlet történt a Marcel Lefebvre érsek által megkezdett mozgalom visszavezetésére a katolikus egyházhoz való teljes szeretet közösségbe, mint hiába. A helyzetet tovább súlyosbították most a pápai engedély nélküli püspökszentelések, melyek a Szent Atya akaratával szemben a kánonjog nyílt megszegésével történtek. Ezért a hittani dikasztérium a rábízott feladat gyakorlásához hűen szükségesnek látja kiemelni, hogy ez a cselekedet megvalósította a skizma bűnét, a vele járó kánonjogi következményekkel a papokra és az érintett laikus hívőkre. Ahogy már 1988-ban II. János Pál pápa Ecclesia Dei kezdetű apostoli levelében megállapította, ez az engedetlenség, ami magával vonja a római primátus gyakorlati elutasítását, skizmának minősül. Ezért hát mostantól a Szent 10. Pius papi testvérülethez tartozó papok szakadárnak minősülnek és kiközösítésbe esnek. Ez vonatkozik azokra a világi hívekre is, akik hivatalosan csatlakoznak a testvérülethez. A testvérület papjai jogtalanul szolgáltatják ki Isten szent népének a szentségeket, ezért a bűnbánat szentsége és a házasság szentsége érvénytelennek minősül. Az egyház szerető anyaként őszinte szeretettel és élén gondoskodással fogadja vissza mindazokat, akik vissza akarnak térni a teljes szeretet közösséghez. Az apostoli nunciusok közzéteszik az eljárásokat, amelyekkel a püspökök eljárhatnak a különböző esetekben. A hittani dikasztérium jegyzete végül arra buzdítja a híveket, hogy maradjanak szilárdak a római pápával való szeretett közösségben, a vele egységben lévő püspökökkel és az egész egyházzal. Tartózkodjanak az említett Szent 10. Pius testvérület által kezdeményezett szertartásokon és tevékenységekben való részvételtől.

0: Az évközi 14. vasárnap evangéliuma tulajdonképpen imával kezdődik. Áldalak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Jézus az atya felé fordul. Hálát ad neki, és áldja őt mindazért, ami eddig az emberek lelkében történt. Ezzel egy érdekes imamódot ajánl mindenkori követőinek. Áldani az atyát. Sokszor kéréseket fogalmazok meg, vagy hálát adok, de talán ritkában áldom és magasztalom az Istent az életemben történtekért, akár jó vagy rossz dolgoknak minősítem azokat. A sikertelenségek és kudarcok idején azért kellene hálát adnom, mert azokon keresztül is tanít az Isten. Ezeket azonban csak akkor értem meg, ha nyitott szemmel és szívvel járok. Ehhez nem kell sok iskolát végezni, mert mindaz, aki sokat okoskodik, nem biztos, hogy okos is. Az igazi tudós bölcs is, vagyis tud gyermeki lelkületű lenni. Ez pedig azt jelenti, hogy még mindig képes befogadni. Aki úgy érzi, mindent tud, az nagy bajban van, mert akkor már nem tud semmit sem befogadni. Kik tehát azok, akik miatt Jézus az atyát magasztalja és áldja? A kicsinyek. Nem azok, akik magukat bölcsnek és okosnak tartják, hanem a kicsinyek. Az általános tapasztalat az, hogy az ember minél intelligensebb, annál nehezebben mer szembenézni magával, érzéseivel, annál jobban menekül önmagától. Mindent meg tud magyarázni, csak éppen változnia ne kelljen. Így képes hosszú éveken át önhitegetésben élni. Ahhoz tehát, hogy megértsem és jól értsem Istennek hozzám szóló igéjét, fontos a kiinduló pont. Jézus imádkozik, áldja az atyát, hálát ad neki, mert neki a legfontosabb, hogy az atya akaratát kövesse. Ezért imában nekem is mindig meg kell kérdeznem, az, amit teszek, vajon tetszik-e Istennek, vagy sem? A következő lépés az evangélium alapján az, hogy a mi Urunk az emberek felé fordul. Istentől az emberek felé. Mindig fontos ez a sorrend. Ha Istennel kezdek, abból rossz nem származhat, még akkor sem, ha adott esetben annak élem meg. Jézus a második lépésben az emberek felé tárja ki karját. Jöjjetek hozzám! Addig nem, amíg ő maga is nem merített erőt fentről. Ez fontos. Töltekezik, és csak azután ad. Kiket hív magához Jézus? Máté evangéliumában olvassuk. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én majd megkönnyítlek titeket. Jézusnak ez a felhívása közvetlenül azokhoz szólt, akik ott szorongtak körülötte. Vajon mitől voltak fáradtak ezek az emberek? Ezt megtudhatom oly módon, hogy felidézem Jézus egy-egy példabeszédét. A szőlőskert munkásairól megtudom, hogy sokan tétlenül ácsorogtak a piacon, még a késő délutáni órákban is, mert senki sem adott nekik munkát. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt munkanélküliek. A magvetőről szóló példabeszédből megtudom, hogy mennyi fáradtsággal járt a munkája, és mi kevés termést hozott a vetés. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt földművesek, akik keserves munkával tudták eltartani családjukat. Ott voltak az elfáradt betegek és koldusok is, akiket félrelögdöstek még Jézus útjából is. Gondoljuk a jerikóivakra, akit mindenképpen el akartak hallgattatni. De ne csak a szegényekre és betegekre gondoljak, ott volt valószínűleg Nikodémus is, aki belefáradt saját vallásának terhes törvényeibe, hiszen abba is bele lehet fáradni. Valójában mindenki valamibe belefárad egyszer az életben, és szüksége van Jézusra. Mibe fáradok én bele? Elfáradhatok a világtól, amelyben élek. Elfáradhatok a rengeteg igazságtalanság láttán. Belefáradhatok az emberekbe, a törvényekbe és az intézményekbe. Elfáradhatok saját erkölcsi esendőségem miatt is. Úgy is mondhatnánk, hogy belefáradok saját magamba, aki és ami vagyok. Ekkor jut el hozzám Jézus csendes, biztató hívása, hogy menjek hozzá, ő majd felüdíti lelkemet. Az élet hajszájára az orvosság, a csendes ima. A következő lépés Jézus igája. Jézus tudja, hogy minden ember igát húz, iga alatt görnyet. Sokan össze is roppannak alatta. Az igákat különbözőképpen nevezik. Áremelésnek, szívinfarktusnak, agyvérzésnek, neurózisnak. Az Úr ezek helyett a saját igáját kínálja. Vegyétek magatokra az én igámat. Az ő igája édes, az ő terhe könnyű, mert méretre szabott. Volt egy ifjú ács, aki minden állatról méretet vett, és addig csiszolta a jármot, míg az pontosan az állat nyakához illeszkedett. Így az ő igája nem törte fel, nem vérezte fel az állatot. Jézus is méretre szabott keresztet, igát kínál, ami talál nekem. Jézus igája azért édes, mert az iga kereszté nemesíthető. Ha szenvedésemet lázadva vonszolom, akkor iga. Ha vállamra veszem, akkor kereszt. Választhatok.
1: Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka a hitoktató Faludiné Majoros Zsuzsannával, Hadobásné Tóth Ceciliával és Hadobás Zoltánnal az imádságról beszélged.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy, Mária,
3: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
2: Szeretettel köszöntöm beszélgető társaimat, Zolit, Cirit, Zsuskát. A mai alkalommal mindenkit érintő témáról fogunk beszélgetni. Hogyha megfigyeltétek az általatok ismert vallásokat, szerintetek mi a közös az összes vallásban?
4: A közösség.
2: Igen.
4: Tehát nincs vallás, ha nincsen közösség. Uh-huh. Aztán a másik az, hogy nyilván kell egy bizakodás egy transzcendentális valóságban. Tehát ez mindegyik valóságra, meg mindegyik vallásra igaz. És hát így vagy úgy, de kell egyfajta megélés annak, hogy vallásos vagy. Ez nem csak a közösségi szinten, hanem személyes szinten is. Hát ez mondjuk az imádság is lehet.
2: Így van. Nagyon szépen bevezetted, Zoli, bár én egyedüli válasz szóval is megelégettem volna, hogy az imádság. Tehát, hogy minden, de nagyon jó gondolatokat mondtál, és igazad is van. Tehát, hogy minden vallásban, hogyha megfigyelitek, imádkoznak az emberek. És ugye ez az imádság lehet, hogy nekünk némelyik vallásban kicsit olyan furcsának tűnik, vagy viccesnek, vagy hosszúnak, vagy megerőltetőnek, de minden vallásban imádkoznak, és az imádságról fogunk egy kicsit beszélgetni. Mi az az imádság szerintetek? Cili?
5: Szerintem az imádság az kilépés a hétköznapokból, kilépés a saját földi valóságomból, és odafordulás a transzcendens, a másik világ felé.
2: Vagyis, hogy az Isten felé. Igaz? Tehát, hogy az imádság az egy nagyon mély valóság az embernek, az emberiségnek az életében, és hogy az Isten felé irányul. Most mindegy, hogy nevezik, de akkor is, hogy az Isten felé irányul. És nagyon szépen meg tud ez jelenni. Hogyha megnézzük a költészetet, vagy a természettudományokat, vagy a művészetet, akkor az ima, az Istennek a léte, az tulajdonképpen az élet minden szférájában megragadja az embert. Ugye az irodalom és nagyon szépen tud tanúskodni erről. Még azok a költők is, vagy írók, akikről azt mondjuk, hogy mondjuk nem voltak vallásosak, azok is nagyon-nagyon szép verseket, vagy írásokat tudtak írni az Istenről, annak ellenére, hogy esetleg a meggyőződésük az más volt, de mégis volt az életükben pár olyan pillanat, amikor megtapasztalták az Istent. Mert ugye az imádság az, hogy megtapasztalom az Istent. Van-e nektek esetleg kedvenc vers részlet, vagy esetleg olyan kép, amiből számodra az sugárzik, hogy ez az ember, aki ezt a képet festette, vagy aki ezt a verset írta, vagy azt a szövegrészletet írta, találkozott, megtapasztalta az Istent. Zsuska, látom, hogy te készültél.
6: Így van, készültem. Igazából sok zeneművel készülhettem volna, de ott nagyon nehéz kedvencet választani, mert nincsen kedvenc.
2: Aha. De és most, akkor, ha már zeneműnél tartunk, akkor mondjál már nekünk egy pár olyan zeneszerzőt, akit esetleg a hallgatók is ismerhetnek, hogy akinek a műveiben megjelenik az Isten hit.
6: Ó, rengeteg mindenkinek, de hát a legnagyobbak közül is a legnagyobbakat ismerik. Johann Sebastian Bachnak rengeteg egyházi műve volt, aztán Wolfgang Amadeus Mozartnak is, pedig neki azért nem volt egyházi szolgálata, mint mondjuk Bachnak, de mégis ott van munkásságában, megjelenik az Isten hit, annak ellenére, hogy sok vitatott kérdés van vele kapcsolatban, hogy most miféle transzcendentális erőhöz vonzódott, de azért időről időre a keresztény hit megnyilvánulása mindenkinél, tehát nagyon, inkább azt lehetne keveset felsorolni, akinél nincsen. Viszont tényleg nem tudtam volna kedvencet. Irodalomból könnyebben válogatok, mert ott végesebb az ismeretem, és nyilván azt tudtam átgondolni, amiről van ismeretem. Sík Sándort nagyon szeretem, nem csak a latin innuszok és egyéb latin liturgikus szövegek fordításai miatt, hanem saját verseit is. És azt a verset hoztam el, amelynek címe a Napkeleti bölcsek. Ama csillag után, a holdsugaras hideg éjszakában, mint egy fehérlő, csendes álom, úgy vonult el a komoly karaván, és elől ment a három. A sziklás föld mogorván, és kopáron feküdt el lábaik alatt. Méltóságos sora a száz tevének a harmaton halkan haladt. És mintha fehér árnyak lengenének, úgy vonult végig a fehér sereg a völgyön, ahol nem nőttek virágok, s a városon, ahol az emberek nem virrasztottak és nem énekeltek, s ahol nem látta őket senki sem. És így suhant el csendesen, életre élet vágy a napkeletnek az ezredéves éjszakán, ama csillag után.
2: Zoli, neked eszedbe jutott? Olyan művészeti alkotás, festmény, amiről azt mondanád, hogy a festő megjelenítette azt, hogy ő találkozott, vagy megtapasztalta az Istent?
4: Modernkor előtt mindenképp a művészet arról szólt, hogy hogyan közvetíti a transzcendens értéket egyébként, tehát volt talán a művészetnek a fele erről szólt, hogy hogyan próbálja meg az ember megkeresni az Istennel való kapcsolatát. Rengeteg kép van, de hogyha egyet kiemelhetünk, akkor, vagy kiemelhetek, akkor a Matthias Grünewaldnak az Izenheimi oltárképe az egy különleges mű, ugye az egy szárnyas oltár, aminek több képe is van, és így egészében az egy evangéliumnak is felfogható, képi evangéliumnak, hiszen amikor nyitva van, meg félig zárva, meg teljesen bezárva, mindig más és más tanít. És amikor ezt tanítottam a gyerekeknek ezt az oltárképet, és ugye ott a Golgota jelenete az, amelyik a legexpresszívebb és a legkifejezőbb, akkor mindig az ember kitér arra, hogy az emberi szenvedésnek az az ábrázolás, ami ahogyan Krisztus ott ilyen hullaként mutatja a kereszten, hogy az miért megengedett egyáltalán abban a korban, mert hogy ugye alapvetően Krisztusnak a kínhalálának az ábrázolása, ugye, hogyha már láttuk a Passió című filmet, akkor az úgy most már benne van a fejünkben, de nem, ez nem jellemző a művészete, hogy ezt a állapotot tükrözés, hogy egy elcsigázott, szétgyötört, halálba szenvedett Krisztust látunk, és hogy mire gondolhatott Grünewald meg ott a környékben, tehát hogy azok az emberek, akik ezt látták, vagy akiből ő esetleg merített, és így tovább, és hogy és én ilyenkor mindig azt mondom, hogy gondoljátok a felelősségünket. Tehát ennyit tettünk az Úrért, hogy ő emberi életében ezzé vált. És hogy aztán a következő kép, ha majd haltunk az oltáron, amikor majd megdicsől, és akkor ott már egy dicső testben jelenik meg. De hogy a nagypéntekkel ezt éljük meg, hogy az Isten embernek az embersége az, a bűneinknek következtében gyakorlatilag mivé válik az emberisége. És hogy, hogy nyilván az ember elgondolkozik azon, hogy a bűnöknek van következménye, és a következményeket Krisztus ott viselte, ugye az emberiség bűneiért halált, és hogy ez annyira erről szól ez a kép. Ezt emelném most ki. Hogy azért kapcsolja egy kicsit karácsonyhoz is, mert hogy minden egyes gyalóságunk elején az Isten azt akarta, hogy ő meg akar ide születni nekünk. Tehát, hogy ő hű volt ahhoz, amit megígért. Már a teremtéssel, az Ádám Éva történettel és így tovább, és hogy ebben a döntésében kitartott végig.
2: Így van, és igazából itt most az imádságról beszélgetünk, tehát teljesen most ugye a liturgikus időtől függetlenül, hiszen az ima az mindig mindenütt ott van a mi liturgikus évünkben, még azokban az időszakokban is, amikor úgy nem nagyon készülünk semmilyen nagyobb ünnepre. Cili?
5: Nekem az imádság az egy nagyon impulzív dolog. Én érzelmes ember vagyok. Az érzelmeim sokszor befolyásolnak, de ezen keresztül tudom megtalálni a kapcsolatot az Istennel is, és vagy az Isten velem egész pontosan. Szólva ugyanis, ahogy így beszéltünk is róla előbb, hogy nekünk válaszunk, mindig válaszunk, először Isten szól, és mi csak válaszolunk rá. És ez a válasz, ez az ima, ez számomra mindig nagyon, nagyon erős, és szavakban nem önthető, tehát értem és élem is a kötött imáknak az erejét, de nekem mindig az igazi ima, a csend, csak amikor vagy hallgatom, hogy mit mond az Isten, vagy egy-egy szót mondok neki. A képzőművészetről is mindjárt elsőképpen az jut eszembe, hogy Rembrandtnak a Tékozló fiú című képe, ami annyira tetszett, hogy oda is ajándékét megvettem a férjemnek, ott lóg a nappalink falán.
4: Tehát, nem az eredeti.
5: Sajnos. Tehát, hogy az a kép, ahogy, és ott is ugye ott az ölelés, tehát ahogy a mennyei atya átöleli a tékozló fiút, aki tehát így rűtöl, kopasz, szétszakadt, lesoványodott, szétszakadt ruhába lesoványodva, teljesen szét esve hullva, kapaszkodik 10 körömmel a mennyei atya szeretetébe, és az a végtelen szeretet, ahogy Rembrandt ábrázolta, az a lehúnyt szemű öreg embert, aki talán lehet, hogy már félig meddig vak is volt, ahogy az átöleli a fiát, hát ez nekem mindent elmond az isteni szeretetről. Nagyon hálás vagyok ezért a képér Istennek és Rembrandtnak. Tehát képileg ez, a vers pedig, nemrég kaptam egy verset, és nagyon, nagyon tetszett, felolvasnám azt a részt, ami úgy nagyon megfogott. Hogy a sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen. Hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen. Hogy sosem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen. Hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, hála legyen.

0: menjünk tovább egy picit az imádságban, ugye. Érdekes, hogy olvastam egy ilyen statisztikát, hogy igazából, hogy az embereknek a 70%-a imádkozik. Tehát ugye a mai emberekről most már ugye térjünk ide a ma világába, hogy ma is imádkoznak, és ugye a népesség 70%-a nagyon sokan ugye nem járnak templomba, vagy nem tartoznak semmi olyan közösséghez, de mégis azt mondják, hogy ők hisznek Istenben, és imádkoznak, és nem kell ahhoz templom, hogy ő imádkozzon, és Istennel tartson kapcsolatot. Mondjuk ez egy másik műsornak lenne a témája, hogyha most erről elkezdenénk beszélgetni, hogy most helyes gondolkodásmód-e ez, de legalább ennek is örülhetünk, hogy imádkoznak az emberek. Hogy általában akkor szoktak imádkozni, amikor valami gond van. Én szerintem ebben megegyezhetünk, hogy nagyon sok embernél általában akkor nyílik Istenre a szája, hogyha valami problémája, baja van, és ez biztos vagyok, hogy ez így van. Na most ugye az imádság, az beszélgetés az Istennel a gyerekeknek, és ugye ezt tanítjuk, és rögtön az értelmesebb, tehát nem minden gyerek értelmes, csak hogy aki úgy kicsit úgy tovább gondolkodik, az rögtön vissza is kérdez, hogy beszélgetés? Na de hát a beszélgetés az ugye az egyik kérdez, másik válaszol, hát hogy válaszol az Isten? Vagy hogy kérdez? Vagy egyáltalán hogy szól hozzá? És ugye az imádságra is igazából meg kell tanulni imádkozni. És most egy picit erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan kell imádkozni. Mi kell ahhoz, hogy az ember tudjon beszélgetni Istennel, tudjon az Istennel találkozni. Mi az elsődleges dolog szerintetek? Ti hogyan szoktatok imádkozni? Mi kell ahhoz, hogy te beszélgethess az Istennel? Aztán majd jön egy másik kérdés is, ami kicsit provokatív lesz, de most először erről beszélgessünk. Tehát hogyan kell neki kezdeni? Elhatározom, hogy na most én imádkozok, hogyan szoktatok neki kezdeni az imádságnak? Zsuska?
1: Nekem csönd kell hozzá. Rettenetesen nagy csönd.
0: Hát a mai világban rettenetesen
1: igen, ez borzasztó nehéz, és akkor egy picit szakmai ártalom is, hogy amikor kántorkodok, akkor én nem tudok imádkozni, ez elég szörnyű, de nyilván oda figyelek, hogy akkor mi jön, mi lesz, mit kell még csinálnom, hol kell kinyitnom a kottát, és mikor, és ez az be legyen állítva, és nem merek kilépni ebből a koncentrációból, úgyhogy az onnantól kezdve meg van lőve, tehát ez az egész, tehát azokon a alkalmakon én nem tudok imádkozni. Aztán a zene is rettenetesen elvonja a figyelmemet, ha nem tetszik, vagy nem olyannak találom a minőségét azért, ha meg nagyon tetszik azért, mert a zenére figyelek. Segít persze ráhangolni, de sajnos nekem túl sok inger. Úgyhogy nekem a csend az azért teljesen alapvető, anélkül nem tudok.
0: Nagyon jó. Ugye ebben megegyezhetünk, hogy csönd szükséges az imádsághoz. Mennyi ideig tartson egy imádság? Mennyi az ideális idő szerintetek, amit ugye, mondjuk reggel meg este szoktunk imádkozni, hát szoktunk, most ez így nagyon általánosítjuk a dolgokat, de hogy akkor lenne szükséges imádkozni. Nyilván, hogyha az étkezések előtt, után, stb., meg hogyha a szentmise van, vagy más imádság, azt most így ne tekintsük. Tehát a egyéni otthoni imádság ott nézzük. Cili, szerinted mennyi idő szükséges, vagy ami az ideális? Vagy minimum?
2: Ahhoz, hát ez hogy... érdekes ez a kérdés, mert számomra az imádság, hát, hogyha a Bibliát nézem, akkor azt mondom, hogy belső szoba, és ne lássa senki, és ott kettesben az Istennel, tehát tényleg csönd, magány, és nyugalom, tehát, hogy bennem is nyugalom, hogy ne legyen zavaró tényező, feszítő, határidő, munka, rohanás. Tehát ha erre így konkrétan rákérdez, én azt mondom, hogy egy fél óra kell egy napba, amikor így imádkozol, és ez nagyon ideális, és nagyon jó lenne. Nem tudom mindig megvalósítani, Ezért én most már azt kezdtem, és azt tapasztalom, hogy reggel beállítom magamat, és Isten jelenlétébe, és igyekszem az egész napomat úgy tölteni, vagy amikor felúcsódok, elvisz a világ, és a munka, meg a gondok, de felúcsódok ebből, akkor visszaállok ebbe az üzemmódba.
0: És mi van akkor, Zoli, hogyha nem érzed az Isten jelenlétét? Van-e szerinted értelme olyankor imádkozni?
3: Ez szükséges feltétel az imához, a csönd szerintem. Tehát ez, tehát hogy ima és csönd egyszerre valósul meg, akkor van ima. Tehát szerintem ez így nem helyes. Igazából szerintem az ima az Istennek szánt idő. És az, hogy ezt az időt hogyan szánjuk az Istennek, annak vannak lehet módjai, hogy ez kell egy csönd, kell egy közösség esetleg, hiszen a Szent Misén imádkozunk, énekelünk, tehát legyen nyugodt, Zsuzsi, amikor te énekelsz a kórusba, akkor te is imádkozol, és mi ennek nagyon örülünk, hiszen, és akkor most a B-kérdésre a válasz, hogy...
2: Én igazat adok ebben Zolinak, tehát én úgy gondolom, hogy a jelenlét az imádságnak az alapja.
3: Igen. És ha már itt visszatérünk a B-kérdésnek a lényegére, tehát, hogy mikor történik meg maga az imádság. Hogyha alapvetően azt elhisszük ezt, és valljuk, hogy a Szentlélek imádkozik bennünk, akkor ami miután megvalósul a Szentlélek felkeltés az életünkben, tehát magyarul, amit Cili is mondott, hogy neki igyekszem az Istennek szentelni a napomat, akkor a Szentlélek is imádkozik helyettünk, és a tetteinkben megnyilvánulnak ezek az ő jelenlét és Istennek az akarata, és természetesen lehet egy imádság, egy felajánlott nap, egy felajánlott óra, egy felajánlott élet, stb. Az egész felfogható imádság, mert Isten dicsőj meg általa. Igazából az a kérdés, hogy mit érzünk személyes imádságnak, mert hogy ezzel van az embereknek általában gondja. Nem? Tehát, hogy mit tart személyes imádságnak. De nem nagyon sok fajtája van, és ez nem is ugyanaz, mint az ima mód, mert hogy hogyan valósítjuk meg az imát. A személyes imádság az mindenképpen egyfajta döntés. Tehát döntök az Isten mellett, hogy neki szánom az időmet, neki szánom a figyelmemet, és talán neki akarom szánni a cselekvéseimet is. És úgy gondolom, hogy ha ezeket így meg tudjuk a napjainkban hozni, ezeket a döntéseket, nem feltétlenül szükséges ehhez a csönd, hanem akkor ráirányítom el a figyelmet és cselekvésemet erre, akkor az megszentelt idő.
2: Még annyit hozzátennék, hogy ezért elmondanám, hogy állandó szentségimádás van Egerbe, az Egyházmegyébe egyedül, és ez a Szent Anna templomban van, tehát, hogy aki találkozni akar az oltári szentségben Jézussal és imádni őt, minden nap van szentségimádás. Igen, tehát mehet folyamatosan. Akár pár percre, de akár egy órára is.
0: Vagy amennyit bír, és tud,
2: bátorítok mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
0: Akkor egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szent Élet nevében. Amen. Mi Atyánk,
4: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
5: Elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, Faludiné Majoros Zsuzsannával, Hadobásné Tóth Ceciliával és Hadobás Zoltánnal beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
6: Napbúcsúztató.
5: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal először a most hétvégén megrendezésre kerülő gasztroplacról beszélgetünk, majd a Pajta játéktár lehetőségre hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Ezt követően egy tanulmánykötetről, a Miskolci Dalok Dallamok című kiadványról kérdezzük a szerzőt, végül pedig két egri programról, az idei Strauss-estről és a Symphonic Like-ról hallanak beharangozót. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek vendége Szibig Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja, aki Jukóvölgyben, az ország legnagyobb szegregátumában teljesít szolgálatot. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Devnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter, Anna Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Budapéter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

Amikor Jézus megérkezett Jairus házához, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, valamint kísérőit, és velük együtt bement oda, ahol a gyermek feküdt. Megfogta a kislány kezét, és így szólt hozzá, lányka, mondom neked, kelj fel. A kisleány rögtön felkelt, és járni kezdett. 12 éves volt. Jézus pedig szólt, hogy adjanak a kislánynak enni. Olvasom a Márk evangéliumban. A halál megszokott képei imponáló, megrendítő hatalommá válnak, amikor azokat illetik, akiket szeretünk. Tehetetlenségünk és fájdalmunk érzete kiáltássá lesz. Kiáltássá a mélységből. Mély szerény a halottját sirató király. Élet, halál, királyt, királynét nem ismer, csak epedő, vágyódó, imádkozó lelkeket. Adi Endre írta, vagyok, mint minden ember, fenség, északfok, titok, idegenség, lidérces, messze fény, lidérces, messze fény. De jaj, nem tudok így maradni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének. S lennék valakié. Lennék valakié. Minden reggel találkoz néhány pillanatra az Úrral, és a hit homályában arcuk ismerete, szavaik hallgatása, kezeik érintése nélkül ő benne fogadj be mindenkit, akivel a nap folyamán találkozol. Szeresd őket az Úrban, aztán békességgel indulj utadra. Istenünk, nem vagyunk magányosak, elhagyatottak, árvák, mivel egy test és egy lélek vagyunk. Elhivatottságunk is egy reményre szól. Egy a hit, mely összekapcsol minket, egy a keresztség, melyben testvérekül születtünk. Krisztus a közös testvérünk, és te vagy mindnyájunk közös atya. Őrizd meg szent közösségedben!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett, a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egy szülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást, úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a miniszterelnök. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, reagált a Fidesz. 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az unió a modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország számára 552 millió 300 ezer eurót ad, tájékoztatott a brüsszeli testület. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelése és esemény megfigyelése használhatók. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Magyar Péter szerint a debreceni polgármester eddig az akkugyártók védőszentje volt, ahogy fogalmazott, hozzátéve egyetlen lehetősége maradt, távozni. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az 5 részes kétáramnemű óránként 160 km-es sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter.

0: amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
2: Egy gasztroplac az folytatódik természetesen, mert hogy ízek, találkozások és családi élmények a Csengei kertben júliusban is legyen gyerekprogram, de azt nem mondtam el, hogy a gasztroplac idén is gyakorlatilag a régió meghatározó gasztronómiai szereplőit hozza el a helyszínre a Csengei kertbe, ahol a kulináris élmények mellett a családi programok és a különleges nyáresti hangulat várja az érdeklődőket, úgyhogy gyakorlatilag a korai kezdéssel próbálunk kedvezni a családoknak, tehát nem csak a gyerekprogrammal, de egészen este 11-ig várjuk a gasztroplacon az érdeklődőket, tehát 5 órától. Ugye ez nagyon fontos, hogy a előadás az 16 órától kezdődik, és arra külön jegyváltása szükséges, a gasztroplac pedig 5 órától egészen, vagy hát 17 órától egészen este 11-ig. No, és akkor azt szerettem volna még kifejteni, hogy július 4-én a végállomás, Vistrandwine, a bárány és az abodi, a lestján és a karám, a La Pizza del Lupo, a ficak, a szubróza és Sándor Zsolt organikus szülőbirtok és pincészet csapatai készülnek egyedi ízekkel, de majd is különleges kínálata, és hogy itt mi lesz a gyerekprogram, hiszt is király kisasszony lesz. Ez egy zenés interaktív mesedarab, ahol a történet egy makacs király kisasszony útját követi végig, aki apja Boldizsár király útmutatására különleges kalandok során tanulja meg, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. Hát én is csak annyit üzennék, hogy sok hisztis király kisasszony megtanulhatja ezt a mai világunkban is. A nézők együtt hajózhatnak az óperenciás tengeren túlra, ahol tündérek, lidércek, hipogriffek és számos meglepetés várja őket. Az előadás során a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív részesei is lehetnek a történetnek, és a programot követően a családok közelebbről is megismerhetik az előadás világát, mert képzeld el be, hogy a gyerekek kipróbálhatják a használt hangszereket és maszkokat, így a színházi élmény még személyesebbé válik. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon jó kezdeményezés.
0: Ez tényleg nagyon jó ötlet. A gyerekek szerintem biztosan fogják élvezni ezt a lehetőséget, és jó belebújni más bőrébe.
1: A gasztroplac meg gyakorlatilag csak azt hozza, amit évek óta megszoktak az emberek, és amit kínálunk, és tényleg azért van mindig, én mondhatom, hogy szinte telt ház a Csengeinek az udvarán.
0: Mondjuk el még egyszer, júliusban, tehát július 4-én lesz a gasztroplac a Csengei kertben.
1: Igen, és akkor 4 órakor kezdünk a gyerekprogrammal, aki csak az előadásra marad, az utána természetesen haza tud menni, aki pedig nem, amely még akar maradni, onnantól már természetesen ingyenes 17 órától a gasztroplac egészen, ahogy ez lenni szokott, tehát hogy ez nem változott.
0: Van még egy program a tarsolyunkban, az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár?
1: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén. Tehát ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkezések.

0: csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vár milliójét, egy kicsit nosztalgiázhat. Mert hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat, jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világa, vártörténet, itt most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem, ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most, hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár, azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár, az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak, na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét, és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni, az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd mindjárt, az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerniük. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
1: Mitől lovag a lovag?
0: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent Istvánedi Ullám, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultok, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyőri vártörténet és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is megismerkedett a látogató. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott, 1342 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámhosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével utána hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
2: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
0: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztenővel ezelőtt indult el a diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és nagy elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni. De és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát utána, amivel várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írással, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
2: Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, légy olyan kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. Te most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt?
0: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2-től péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban is.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Frach Antal, Névó és Promuzeu díjas csembaló művész tanárral beszélgetek. Most ez a közelmúltban megjelent kiadvány adja riportunk apropóját, a Miskolci Dalok Dallamok című könyve, amely könyv minek is az eredménye? Egy pályázatnak, egy felhívásnak?
1: Először is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és hát köszönöm a lehetőséget, hogy mesélhetek erről a több éves kutató munkámnak a gyümölcséről, amelynek az előzményei tulajdonképpen oda vezethetőek vissza, hogy 2014-ben, amikor Egressy Béninek a születési bicentenáriumára emlékeztünk, és egy 6 napból álló koncertsorozat keretében voltak éppen az életmű keresztmetszete bemutatásra került, kollégámmal Sziklavári Károllyal közös szervezésben. Akkor kezdődött az én jegyességem a magyar nemzeti romantikus műzenével, és ez egy fantasztikus felfedezés volt akkor számomra. Azt hiszem, hogy a nemzeti ünnepeink és minden, amit az ember egy egészséges nemzeti tudattal egybe tud kapcsolni, az bennem ez a fajta zene erősítette meg, vagy gyökeresítette meg igazán. Ugye a nevemet hallhat a hallgatóság, ugye ez azért nem egy ekte magyar név, valljuk be, és hát ugye megvannak nekem is a sváb felmenőim, de azt hiszem, hogy itt ebben ilyesfajta keveredés vagy zavart egyáltalán nem éreztem, tehát én teljesen tudok azonosulni a magyar nemzeti örökséggel, ezzel a kulturális örökséggel, amiben én már beleszülettem, tehát nem beleköltöztem, és hát annál nagyobb öröm számomra, hogy ezt az ügyet én ilyes módon is szolgálhattam, és hát persze ez volt a kezdet. Rákövetkező év megint egy csodálatos bicentenárium volt, akkor Mosonyi Mihályé volt, aki szintén a magyar nemzeti romantikus műzenének volt egy meghatározó alakja hazai berkekben, jól lett volt a külföldi kapcsolata, és Wagnert személyesen is ismerte, és ezek mind olyan izgalmas és sokrétű életműveket, egyenletlen, de mégis nagyon izgalmas és érdekfeszítő életműveket hoztak létre, ami engem arra ösztönzött, hogy tovább kutassak ezen a téren. Most aztán persze megtaláltak olyan felkérések, amelyek helytörténeti értékek reprezentálására hívtak fel engem, és így kezdtem el felfedezni városomnak a zene történetét. Na most a könyv, ahogy a címe is mutatja, ez erre a területre koncentrál, úgy specifikálva a kutatásnak a területét, hogy olyan zeneműveket, olyan kompozíciókat igyekeztem bemutatni, és szerzőiket, akik elsősorban Miskolchoz kötődtek. Tehát itt a legfontosabb az volt, hogy Miskolchoz kötődjön maga a zenemű, ezért Miskolci Dalok, Dallamok. Tehát a meghatározó gondolat az volt, hogy Miskolc hoz kötődjenek azok a zeneművek, amelyeket igyekeztem egybegyűjteni. És ennek megint csak az apropója a korábbi magyar zenetörténettel kapcsolatos kutatásaim voltak, mert hogy a kutatómunkám során nagyszerű tanulmányokkal találkoztam. A problémám mindig az volt, hogy hiányzott a kotta. Tehát ugye gyakorló zenészként egyből hallani, vagy legalább reprodukálni szeretném azt, amiről olvasok, és hát azok a kotta részletek nyilván ugye a műfaj sajátosságai miatt, tehát egy könyv nyilván nem egy kotta, és hát az is tényleg rendkívül, hogyha hosszabb kotta idézeteket lehet találni ilyen munkákban is. De szóval szerettem volna valami ilyesmit azoknak a kezébe adni, akikben szintén hasonló vágyak buzognak. Hozzátenném ugyanakkor némi malíciával jegyezve meg, hogy hát sajnos azért már nem beszélhetünk egy olyasfajta házi zenélési kultúráról, mint ami mondjuk Karinti idejében volt, akinek van egy nagyszerű írás, ezt melegen ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe, a Zongora védelmében címmel, ahol olyan értéke volt egy zongorának, hogyha valaki le akart menni a boltba, akár hitelbe vásárolni, akkor csak annyit kellett kimondani, hogy van zongorája, és akkor már minden rendben volt. Szóval az egy nem csak státuszszimbólum, hanem, hogy is mondom, így a ilyen hitelképes szituációt tudott teremteni, hogy ezek azért nagyon fontos motiváló erői voltak ahhoz, hogy ez a könyv, ami ugye hát két kötet, vagy lehet, hogy majd a végén 3 lesz már összességében, megbontjuk az elsőt, amiből már van egy példány, hogy ez azért terjedelmében 1500 oldalnyi munka, ahol az első kötet alfabetikusan mutat be szerzőket műveikkel együtt, a már előbb említett szempontok szerint, bőségesen dokumentálva képekkel és kottákkal, minden szerzőtől egy teljes zenemű közlésre is kerül, úgyhogy hát ez is izgalmas volt ezeket összegyűjteni, kiválogatni. írtam én ezt vonaton, konditerembe, két mise között egy harmadikra várva, a macskám által jótékonyan zargatva, hogy most már vele is törődjek, a feleségemet nem ismerem említeni, már mint hogy és joggal tartott igényt, hogy vele is foglalkozok, ne csak a könyve, tehát ezzel már persze mindjárt ki is mondtam azt, hogy kinek köszönhet-e a legtöbbet még ennek a munkának a létrejöttében, aki a türelmével, szeretetével támogatta ezt.
0: Miskolci dalok és dallamok. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, ha már a vaskos kötetről beszéltünk, hogy volt belőlük és van belőlük jó néhány. Egy milyen nagyságú gyűjteményre tett szert ebben a könyvben és kötetben?
1: Hát 180 körül, most ugye már rég volt a kezemben a könyv, úgyhogy most arra emlékszem, hogy 180 valahány szerzőt gyűjtöttem össze az első kötetben. A második kötetben egyébként olyan témák lesznek, hogy iskolák, templomok, vagy olyan jellegzetes emblematikus helyszínek, lilafüredi palota, szálló, vagy tapolca, tehát ott más struktúra szerint épül majd fel a kötet, de magam is meglepődtem, hogy mennyi mű gyűlt össze, és emlékszem, még tavaly a nyaralás előtt is még volt, hogy de komolyan, a nyaralás előtt úgy volt, hogy olyan dél körül indulunk a pályaudvarra, és hát persze utolsó pillanatig még dolgoztam, és akkor is találtam még egy szerzőt. De most ezt úgy képzelje el a rádióhallgató, hogy nem csak zenészek komponáltak, hanem bizonyára volt egyfajta alapzenei műveltsége nagyon sok mindenkinek, és hogy mondtam, hogy egy jó polgári családban azért a zongora, a státuszszimbólum volt egyfajta műveltséghez, ez hozzátartozott. Ugye a 19. század első felében, pláne a reformkor idején ott gyűlt össze a haladó gondolkodású polgárság, ahol ugye nemzeti dallamokkal kísérve vitatták meg a haza jövőjét, és szerintem ez így nagyon is rendjén volt, hogy a zene, amely ebben a korban először rajzol fel minket a művelt nyugatnak és az Európának a térképére, ahol azt mondják egy bécsi labban, hogy ebben a zenében, értsd ez alatt a verbunkos zenét, hogy ebben egy nemzet érverése érződik. Szóval volt ebben a zenében valami olyan gyújtó erejű, ami kivonhatatlan, nélkülözhetetlen része volt egyáltalán az életnek, és amelyben megvalósult az a régóta vágyott, és hát tulajdonképpen ez mindig is lehet egy vágy, a társadalmi egység. Az, hogy ezt egy úr, egy polgár, egy paraszt ugyanúgy táncolta ugyanezt a táncot. És hát alkalomattán még művelte hangszeresen is.
0: Kíváncsi vagyok arra, hogy a miskolci dalok és dallamok között van-e kedvence, van-e olyan, ami különösen közel áll a szívéhez?
1: Talán a Hollósi Kornélt említeném meg most így hirtelen felindulásomban, akinek van egy jópofa ilyen verbunkos, zamatú sanzonja, aminek az a címe, hogy Miskolcon jó sora van a diáknak. És akkor persze ugye arról szól az egész, hogy az érettségi után a tanárral közösen isznak egy keveset, vagy ki tudja mennyit az avasi borospincékben, úgyhogy tehát ez egy abszolút helyi kötődési nóta, de mondhatnám persze még a jól ismert operettszerző Czerkovics Bélának a Lillafüred című dalát, aki egyébként járt még Vasgyárban. Az is egy fantasztikus volt megismerni, hogy ott micsoda élet volt. Egyébként azt hiszem, hogy ez az időszak, amit ugye hát ilyen lesajnálóan, ilyen pestiesen acélváros időszaknak szoktak nevezni, hát ez volt a legpesgőbb. És akkor ugye a kórusokról még nem is beszéltünk, mert a városban rengeteg kórus működött, férfi kar, vegyes kar, ugye csak a MÁV-nak volt legalább egy két-háromféle különböző férfi kara, alkalomattán ezt nő vezényelte, a Veszprémi Ilona, tehát szóval egészen fantasztikus, hogy milyen elevenséggel tárult fel előttem ez a, hát nevezzük 150 esztendő. És még hát azt persze fontos hozzátennem, hogy mindez azért nem jött volna létre, hogyha a Magyar Művészeti Akadémiánál nem sikerül elnyernem azt az ösztöndíjat, amely 3 éven keresztül egyébként nem csak ezt a munkámat támogatta anyagilag, hanem minden, amit a pályázatba vállaltam, ide tartoznak CD-felvételek, ezeknek szintén vannak helytörténeti vonatkozásai, vagy szintén a magyar nemzeti romantikus zenéből válogatnak. Tehát ez a művészeti ösztöndíj program, ez egy nagyon fontos motiváció, és hát persze jó értelembe vett kényszerítő erő is volt, a határidőkre gondolok persze, a legjobb múzsára.
0: És ha jól veszem ki a szavaiból, lesz folytatás, tehát lesz második és harmadik kötet is?
1: Az elsőt bontjuk majd két fele, Tehát most ne rohanjanak a könyvesboltokba a kedves rádióhallgatók.
0: Pedig szerettem volna erre rákérdezni, hogyha felkeltjük a kedves hallgatókban az érdeklődés, hogyan lehet ehhez a kötethez és ehhez a könyvhöz majd hozzájutni?
1: Igen, hát szerintem majd nagyon-nagyon világgá fogom kürtölni, hogyha ez már olyan mennyiségben lesz elérhető, hogy tényleg bárki megveheti. A második kötet az, amit már ugye így részint taglaltam, hogy ilyen témakörök lesznek benne, amely iskolákat mutatja be, templomokat, egyéb intézményeket. Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez, hogy addig, amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
0: Megvolt az igény a kultúrára.
1: Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Frak Antal csemballó művész tanárnak, a miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Gimnázium művésztanárának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Ugyanezt kívánom önnek is, és a kedves rádió hallgatóknak is nagy köszönettel.
0: És kíváncsian várjuk akkor a miskolci dalok, dallamok megjelenését. Remélhetőleg a közeljövőben erről az örömhírről is beszámolhatunk majd itt a Szent István Rádióban.
1: Így legyen.
0: Riportunk végén javaslom most hallgassuk meg Czerkovic Béla Lilla Füred című tangóját. Előadja Andrássy György. Zongorán közreműködik Flach Antal.

0: Újra Strauss est lesz Szegerben vasárnap 19 órától a Késdobó téren. A hagyományos szabadtéri hangversenyen az Egri Szimfonikus Zenekar lép fel, a megszokott klasszikus operett és keringődalamok mellett musicalek és filmzenék is felcsendülnek. Eger egyik meghatározó programjáról Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallják.
1: Hát igen, most volt egy szünet pár év, de tavaly ismét volt Strauss est, tehát a Strauss est újraéledés az ugye tavaly kezdődött, és akkor most már folytatjuk ismét a Kisdobó téren a szokásos melódiákkal, ugye azért a központban Johann Strauss és a Strauss család muzsikája, de természetesen az operett, illetve hát az egyéb szimfonikus táncok világa is belekeveredik ebbe a műsorba. Idén Szendi Szilvia, Peller Károly lesz a vendégünk, akik hát ugye talán az egyik legismertebb páros az operett világból, és hát mondhatom, hogy most nem a csemegékre helyezzük a hangsúlyt, hanem a nagy slágerekre, úgyhogy mindenki ismert dallamokat fog hallani, és azt gondolom, hogy remélem az idő is kedvez majd, és valóban egy felüdítő vasárnap este lesz ez a Kisdobó téren. Próbáljuk azért mindig változtatni a szólistákat, tényleg rengeteg emberrel dolgoztunk együtt, és ha vannak is visszatérő arcok, megpróbálunk azért mindig újakat bemutatni, fiatalokat is, hát most éppen fordítva, most megpróbáljuk a nagyon régi kedvenceiket visszahívni, de hát mindig más, ugye más énekessel dolgozni, másfajta módon nyúlnak a darabokhoz, mi is próbáljuk a műsort azért úgy alakítani az ő repertoáriukhoz, hát most is éppen az volt, hogy visszadobtam a labdát, és megkérdeztem, hogy mi az, amit ők szeretnének énekelni, és akkor ahhoz igazítom én a többi zenekari számot is, úgyhogy hát ez mindig egy ilyen játék. Azt gondoljuk, hogy a Strauss zene az könnyű zene, nem, hát ez nagyon míves és nagyon-nagyon finom hangzásokat igényel egy jó Strauss keringő, vagy bármilyen polka, tehát hogy ugyanaz szórakoztató zene, de a magasabb nívóból, hát azért tudjuk, hogy abban az időben nagy verseny folyt, hogy kiírja a legjobb keringőket, tehát azért ott a Strauss család is keményen, sőt egymással versengve írták a jobbnál jobb zenéket, tehát ki tudott szebben hangszerelni, még finomabban, még izgalmasabb árnyalatokat létrehozni, úgyhogy egyáltalán nem a könnyed megoldás felé vitte ezt a műfajt, hanem pontosan a disziplináltabb, kifinomultabb irányba, ami hát nagyon jót tett ennek a műfajnak. Déli rózsák keringő, vagy a reggeli lapok, vagy a, hát most a Kék Duna, mint Radasszám, nem is mondom, de hát lesz benne szupé is, ugye most is játszottunk Szép Galatea nyitány, tehát egy kicsit a környező szerzők is megszólalnak, és hát persze a Csárdás királynő dallamai, tehát nem fogom most felsorolni az összeset. És megpróbálom megemlékezni azért olyan szerzőkről is, vagy olyan művekről is, amik például most 100 évesek, ez éppen nem Strauss. Tehát, hogyha slágerekről van szó, akkor természetesen olyan 100 éves slágereket is eljátszanánk, amik most ünneplik születésnapjukat, például Kodály Zoltán, Hári János, ami 100 éve lett bemutatva, és hát mondjuk az Intermezzo bőven belefér egy ilyen vidám nyári muzsikálásba.
0: Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották a most vasárnap megrendezésre kerülő Strauss estről.

0: Idén július 25-én vár minden érdeklődőt az Egri Szimfonikus Zenekarra, a Symphonic Like Eger 2026 programra. A Szépasszonyvölgyben, a Márai Központban az Egri Szimfonikus Zenekar egyebek mellett Tóth Verával, Gájer Bálinttal és Ambrus Ritával lép fel. Az idei programkínálatról a továbbiakban is Szabó Sipos Mátét hallják.
1: Abban az időben a rádió hozott létre egy ilyen sorozatot, hogy akusztikus könnyű zene, és akkor tulajdonképpen akusztikus hangszerekre hangszerelve, illetve hát szimfonikus zenekarra kibővítve volt egy pár ilyen koncert, illetve sok pop számot, akkori slágert átírtak erre az apparátusra, azzal a céllal, hogy hát ezzel egy kicsit népszerűsítik a szimfonikus hangzást is, és hát teremtenek tulajdonképpen egy új műfajt, vagy visszahozzák ennek a fúziónak az értékét. Amiből született valóban nagyon sok értékes produkció, aztán megszűnt ez a kezdeményezés, és ennek kapcsán itt Egerbe is eszünkbe jutott, hogy ez a fajta zene, aminek nagy a népszerűsége a fiatalok között is, és hát azért nagyon sok réteg nagyon szereti a könnyű zenét, és talán abból a rétegből nagyon sokan érdeklődhetnének más műfajok iránt is, csak nem ismerik ezt a hangzást, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk egy ilyen koncertet, és kifejezetten komoly zeneszerzőket kértünk fel arra, hogy hangszereljék át ezeket az értékesebb pop számokat szimfonikus zenekarra, természetesen a maguk bendjével együtt, tehát hogy van élő zenei alap is, és hát meghívtunk olyan sztár énekeseket, akiket a közönség ismert. És aztán így indult el a történet, és ráadásul augusztus 20-án mindig a nagy városi rendezvény fénypontjaként ezzel zárult az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, ami aztán még több embert vonzott a dobótérre. Aztán most az utóbbi években átkerült ez a rendezvény a Márai Központba, ami egy picivel jobb akusztikai tér, tehát hogy egy szabadtéri színpad, mondjuk a városközponttól ez távolabb van, de azért, mivel a Szépasszonyvölgy közepén van, szintén egy népszerű hely, és azt is meg tudtuk tölteni éveken keresztül, és elég nagy a népszerűség ennek a koncertnek, tehát azt gondoljuk, hogy elértük azt a célt, hogy nem csak a popszámok miatt jönnek az emberek, hanem emiatt a monumentális hangzás miatt is, amit azért a popénekesek is hát megilletődve hallgatnak, ugye maguk mögött egy 50 fő szimfonikus zenekart, és hát ugyanolyan hatalmas hangzással, sikerrel, látvánnyal és közönséggel, mint ahogy szokták, csak teljesen más erő van ebbe a hangképbe, mint hogyha csak egy kis band kísérni őket. Hát igazán nagyszerű énekeseket nyertünk most meg ennek a koncertnek. Ugye Tóth Verát kell említenem, aki talán a legismertebb, Ambrus Rita, aki szintén egy fantasztikus hangi képességű énekesnő, és hát Gájer Bálint, aki pedig hát a swing világa, vagy ez a fajta dallamosabb könnyű zene, ugye, amit Frank Sinatra képviselt, vagy a 60-as évek swing világa az, ami az ő dalaiban is elhangzik, és hát nagyon sok saját számot is hallhatunk majd tőlük, tehát nem csak régi slágereket fognak énekelni, hanem az új éppen népszerű dalaikat is el fogják énekelni ebben a nagy zenekari hangszerelésben. Én azt gondolom, hogy tényleg ritka, hogy három ilyen nagyszerű énekes érkezik, és együtt is fognak énekelni, tehát azt hiszem, hogy ez most egy megismételhetetlen alkalom lesz most itt az utóbbi években, hogy egy ilyen összejöjjön.
0: Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották az idei Symphonic Like Eger 2026 programról.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 5 millió forintos projektet teljesítettek sikerrel a miskolci fáis diákok. Átadták a felújított művelődési házat Szihalmon. Elkötelezetten dolgozik 60 új országgyűlési képviselője. Ezek mai műsorunk főbb hírei. Tartsanak velünk! A Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges életre nevelünk című projektet. Az informatika szakos tanulók a tanév során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fáis diákokat interjúvoltak meg a karrier útjukról. A miskolci fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezéstechnikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban az Egri Szent István Rádió stúdiójában és a debreceni Bűvösvölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutatófilm is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott.
2: A Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges életre nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
3: Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
2: Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban, és kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék. Ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodás fejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt Lego foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel Lego Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatába a gyerekek. Szakmai kirándulás történt, a Egerbe, hál' Istennek, a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel. Több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem, és tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlag szülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai görögkatolikus fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösvölgybe, médiaértési és oktatóközpontba, ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.
1: Szihalom önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a település intézményeinek felújítására, valamint a közösségi szakkörök felkorolására. Hívja fel a figyelmet a polgármester annak kapcsán, hogy befejeződött a művelődési ház épületenergetikai korszerűsítése. Az átadó ünnepséget kedden tartották. Gyajasné Dósa Katalin ismertetése szerint 63 millió forintból valósult meg a beruházás.
4: A Széchenyi István Top Plus projektből valósult meg, és nagyon boldogok vagyunk, mert ez egy komplex energetikai felújítás, ugye megújult a külső homlokzat, akadálymentes rámpa lett kialakítva, akadálymentes WC, kicserélték a kazánt, napelemek kerültek a tetejére az épületnek, úgyhogy arra számítunk, hogy ez energiahatékonyságot fog maga után vonni, és nem csak megszépült a művelődési ház, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Tulajdonképpen a település összes rendezvényének, nem csak a önkormányzati rendezvényeknek, hanem civil szervezeteknek a rendezvényeinek, az intézményeinknek a rendezvényeinek, tehát évzárók, évnyitók, nemzeti ünnepeknek a helyszíne, civil szervezetek itt tartsák meg a fesztiváljukat, egészségnapot, és számos rendezvénynek ad helyet, tehát ennélkül nem lehet elképzelni a település életét. A ingatlanon belül működik a könyvtár is, ami szintén felújult a saját önerőből, illetve a bútorokat a Bródi Sándor könyvtár támogatásával valósult meg, és a épületben működik a Kisbocs játékközpont is, amely nyitva áll a kismamák rendelkezésére. 0-3 éves korosztálynak tematikus programokat is készülünk, és koragyerekkori fejlesztésre kap nagy hangsúlyt a játékközpont működése. De a Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör kiállítása, ez már a második pályázat, most a gyöngyfűzés, illetve a babamama horgolás volt a pályázatnak a témája. Itt a szihalmi ügyeskező emberek jelentkeztek rá, és én azt látom, hogy csodálatos alkotások születtek. Az alkotás mellett jó barátságok is kötődtek, ahogy én láttam, és a szakkörön túl különleges alkotások jöttek létre, tehát valaki inspirálódott, és újabb és újabb alkotások születtek.
1: Ivanics Józsefné Ildikó, a Babamama horgoló szakkör koordinátora a közösség összetartó erejére helyezte

0: ezt a horgolási mintát, amit ők videón megkaptak, és akkor ezzel tudtam őket segíteni, és akkor látták, átlátták a nehézségekbe, hogyha éppen az a minta nem úgy alakult, hol tudok nekik segíteni, hogy vagy fogyasztásba, vagy nem számolták meg a számszem, akkor ezeket felhívtam a figyelmet, hogy akkor a négyzet az négyzet legyen. Úgyhogy ezekbe tudtam nekik segíteni, és akkor kisbabákkal jöttek el horgolni, nagyon aranyosak voltak, és lelkesek. Mindenki megcsinálta a maga módján, és ügyesek. Ügyesek voltak. Voltak kihívások, de nagyon ügyesek voltak. Én megmondom őszintén, itt a szakkörön belül itt az alapokat tanulták meg a lányok, tehát a kis törlőkendőtől kezdve a táskáig, a nagymama horgolásos mintával a takaróig, a kis előke, vagy igen, előkének mondjuk. És akkor ezeket készítették, és a legvégző, a záró, az pedig egy szundikendő volt. Egy kis maci szundikendő. Ezt kellett megcsinálni. Én emellett, én önkénteskedem akkor a babáknak, akkor ipot horgolom, és abba keresek segítőket, meg támogatókat, hogy hát, ha ezek a horgolós kis anyukák is bejönnek, és támogatnak engem is. És minden ilyen kreatív dolgokat szeretek készíteni. Szikra Egyesületben vagyok, ott vagyok szalmafonó, tojásíró, csuhéfonó, tehát minden, ami itt a szakkörben öten a babamama horgolóba, és öten a gyöngyfűzőbe. Csak a terhesek mentek el, akik szülni mentek, és annak helyét pótoltuk.
1: Juhász Áron április 12-én magasan nyerte meg az országgyűlési képviselőválasztást a Heves 3-as körzetben. A gyógyszerész végzettségű tiszás politikus arról beszélt, már gyermekkorában nagyon érdekelte a politika, és mikor megalakult az első Tisza-sziget Hevesen, azonnal csatlakozott, igyekezett segíteni a közösségi munkát. A kampányban nagyon sokat dolgoztak a terepen, rengeteg emberrel találkozhat, érezhető volt, hogy a fiatalok a változást, így a Tiszát támogatják elmondása szerint. A következő percekben a politikust tudósítónk Fekete Gábor kérdezi.
2: Hogy vezetett egy gyógyszerész útja oda, hogy a politika mellett is pálcát tört?
3: Kettő nem feltétlenül jár kéz a kézben egymással, hisz az, hogy én a politika iránt érdeklődő voltam gyerekkoromtól, az jóval megelőzte az én gyógyszerészi pályaválasztásomat. Én egy olyan családból jövök, ahol a politika soha nem számított tabunak. Sőt, mi több, nálunk akár a vasárnapi ebéd közben is előkerülhetett a politika. Ahol, amit én láttam, az mindig az, hogy markáns vélemény volt az aktuális politikai helyzettel kapcsolatban. 2010-ben voltam én 18 éves, én akkor szavaztam életemben először, tehát én a felnőtt koromnak gyakorlatilag a teljes egészét az előző rendszerben töltöttem el. És már az egyetemi tanulmányaim alatt is azért érződött az, hogy valami nem stimmel. Ja, nem volt meg a lehetőség ez alatt arra, hogy az ember közéleti szerepet vállaljon. Nem is nagyon volt olyan platform, mivel az ember azt tudta volna mondani, hogy tud azonosulni. Értékrendileg semmiképpen sem találtam olyat. Így a diploma megszerzését követően ugye a szakmámban helyezkedtem el, dolgoztam Gyöngyösön, dolgoztam utána hosszú-hosszú éveket a Hevesi járásban, és végül 2023 őszén jutottam el odáig, hogy a saját patikámat kezdtem el vezetni, és ott kezdtem el dolgozni. És amikor ott megalakult az első Tisza-sziget, akkor természetesen az volt az első, hogy én ahhoz csatlakoztam, és így kerültem be ebbe a közösségbe. A 60-i járás lokalizációja miatt, autópályához való közelsége miatt, a 60 gazdasági ereje miatt alapvetően jobb helyzetben van. Nyilván itt is megvannak azok a gondok, amik speciálisak. Én azt láttam végig 60-nak az egészen elképesztő közlekedési helyzetét. A 60 egy viszonylag fejlett város, még úgy is, hogy az elmúlt 10 évben a politika mostoha gyermeke volt, és a parkolópályán volt bármilyen fejlesztési forrásról volt szó, de mégis egy fejlett település, ez nagyon sokat segít a környezetében lévő falvak lakóinak is, hiszen rengetegen dolgoznak itt, stabil megélhetést tud biztosítani nagyon sok embernek 60 városa. Nem csak 60 város polgármesterével, hanem a

0: Választókerületünk összes polgármesterével egy konstruktív kapcsolat kialakítására fogok törekedni, függetlenül attól, hogy ők a választási kampányban mennyire voltak aktívak és milyen részt vállaltak ebben. Nekem, mint országgyűlési képviselő az a feladatom, hogy a választókerületünknek az összes lakosát képviseljem, azokat is, akik április 12-én ránk szavaztak, azokat meg pláne, akik nem, hiszen nekünk az is feladatunk, hogy őket is meggyőzzük.
1: Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet pénteken hajnalban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 2-án csütörtökön.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoralja Újhely térségében. Nyáron is szükség van a víradókra. Jelentős szakmai elismerést kapott a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoralja Újhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A Cserépáralja és Dobirét között ezentúl a pirost keresztjelölést kell követni, amely közvetlenül csatlakozik a Horvölgyébe vezető, már meglévő piros keresztúthoz. Kuriszlán és Szelcepuszta között pedig egy érdekes jelzés cserét hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan a Sátoralja Újhelyi Szárhegy környékén is komoly változások léptek életbe. A Sárospatakot Eperjessel összekötő nemzetközi piros sáv útvonala a korábbi aszfaltútról átkerült a Magyar Kálváriára, így ezentúl közvetlenül az Összetartozás hídjának bejáratához vezeti a túrázókat. A fejlesztések részleteiről most Makár Rihárdot, a megyei szövetség elnökségi tagját hallják.
2: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépáralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turista út felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül, a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva, egy korábbi piros kereszt jelzésbe csatlakozik, amely piros kereszt jelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoralja Újhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az Összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a Összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy romjelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék romjelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki Karszton, mégpedig a Jósvafő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
1: Nyáron is szükség van a víradókra, azonban a szabadságok és a vakáció miatt ilyenkor általában kevesen ülnek be a víradó székbe. A szervezők szerint a donorok átlag életkora folyamatosan emelkedik, ezért egyre fontosabb megszólítani a fiatalokat, hogy hosszú távon is biztosított legyen a biztonságos vérellátás, mondta el Repényi Bodnár Klára, a Zempléni Kistérség víradás szervezője.
3: Idősödik a korfa. Amilyen gyorsan idősödik a korfa, olyan gyorsan nem jön az utánpótlás, hiszen már 18 éves kortól valaki víradó lehet. Romlik az embereknek az egészségi állapota, továbbá érdektelenek az emberek, de most konkrétan úgy gondolják az emberek, véradás szintjéről beszélünk, hogy ha kell, akkor úgy is lesz. Vér, vérkészítmény csak akkor lesz, hogyha gondoskodunk róla, tehát ez a társadalmi felelősségvállalásnak egy nagyon szép példája lehet mindenkinek, hogyha egészséges és úgy gondolja, hogy van egy fél órája a véradásra, akkor szeretettel várjuk, hiszen művér nincs, csak hogy ember-ember adhatnak vért, tehát mindenkinek érdeke, közös érdekünk, hogy a megfelelő véradószám, illetve a megfelelő mennyiségű vérkészítmény rendelkezésre álljon hazánkban. Az alsó korhatár 18 év, a felső korhatár 65. Hogyha egészségesnek érzi magát, akkor szeretettel várjuk, 50 kilót el kell érni, és majd, hogyha eljön is jelentkezik, akkor vannak szűrővizsgálataink, és az alapján kiderül, hogy alkalmas-e akkor abban a pillanatban, hogy tudjon vért adni. Vannak végleges kiszűrő tényezők, és vannak átmeneti kiszűrő tényezők, tehát hogyha valaki vérszegény, akkor őt nem kizárjuk, csak kiszűrjük egy időre. Nagyon sok mindenki úgy gondolja, hogy ha vérszegény, akkor ő már többet nem is tud jönni, vagy pedig ezt egy kifogásként tudja maga elé állítani. A fiataloknál, illetve a diákoknál mindig is sikeresen zajlanak le a víradásaink. 2020 márciusától 2021-ben is online oktatás volt, itt nagyon megéreztük a diákoknak a hiányát, jóval kevesebb véradói létszámot tudtunk azokon az éveken prezentálni. Tavasz és ősz mindig is a diák véradások időszaka. A diákok nagyon lelkesek, igyekeznek a pedagógusok véradás előtt ismeretterjesztő filmekkel, amit a Vöröskereszt biztosít számukra, kedvet teremteni a fiataloknak. Örömmel tapasztaljuk, hogyha végeznek a középiskolákban, akkor az egyetemen is, illetve a munkahelyükön is továbbra is víradókká válnak.
1: Jelentős szakmai elismerést kapott a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Az intézmény sikeresen megújította intézményi akkreditációját, amely újabb 5 évre igazolja, hogy működése és képzései megfelelnek a hazai és európai felsőoktatási minőségi követelményeknek. Az akkreditáció jelentőségéről és a mögötte álló több éves előkészítő munkáról Rácsok Gabriella oktatási rektor helyettest hallják.
4: Ugye minden intézmény 5 évente köteles ilyen intézményi önértékelést készíteni. Abból indulunk ki, hogy meddig szólt az előző akkreditációnak a hatája, és akkor ahhoz képest egy rektori szándéknyilatkozattal jelezzük, hogy ismét jelentkezünk erre az eljárásra, tehát erre nekünk kell ügyelni, és nem emlékeztetnek bennünket. És akkor ezek után tulajdonképpen a MAB részéről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részéről megtörténik a határidőknek a kijelölése. Ugye megkapjuk ezt az útmutatót, aminek a kitöltése tulajdonképpen maga a folyamat, vagy az intézmény önértékelésnek az elkészítése, ez nem lehet 70 oldalnál terjedelmesebb. Kis intézményeknél is könnyű egyébként a 70 oldalt elérni, tehát erre nem úgy kell gondolni, hogy hú, de sokat kell írni, mert valójában nagyon hamar összejön ez a 70 oldal, és egy több ezres egyetem is csak 70 oldalban írhatja le azt, hogy hogyan látja a saját működését. Ezt elkészítjük, benyújtjuk, nem csak az intézményről, hanem hitéleti képzést folytató intézmények esetében minden egyes szakról is kell egy önértékelést készíteni. Ezt benyújtjuk. Ekkor már létezik az az úgynevezett látogató bizottság, ami felsőoktatási szakértőkből, többnyire felsőoktatásban tanító oktatókból, vagy minőségbiztosítással foglalkozó szakemberekből áll. Általában egy 5-6 fős bizottságról van szó. Ők megkapják ezt az értékelést, ezt áttekintik. Annyit kell tudni még erről az önértékelésről, hogy ebben nagyon sok hivatkozás van az intézmény különböző dokumentumaira, szabályzataira, eljárásrendjeire, amelyeket hát attól függően, hogy ezek milyen jellegűek, ugye nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, általában az intézménynek a honlapján, és akkor a bizottság tulajdonképpen elkezdi ezeket az anyagokat, dokumentumokat, járulékos részeket is vizsgálni, és egy adott időpontban személyes látogatást tesznek az intézményben, ez többnyire egy egynapos látogatás, ahol arról győződnek meg, hogy amit leírtunk, az megfelele a valóságnak. Ennek érdekében ilyen úgynevezett panelekben találkoznak oktatókkal, munkatársakkal, hallgatókkal, öreg diákokkal, diákvezetőkkel. A látogatás után neki körülbelül egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy reagáljanak írásban, tehát jelentést tegyenek a látogatásról, illetve az önértékelésről. Ezt megkapjuk, amikor ez elkészül, egy ilyen előzetes áttekintésre, és ugye a visszajelzéstől függően születik majd meg aztán a végső jelentés, annak az elfogadása már a MAP testületnél, ahol határoznak arról, hogy meddig tart az akkreditációnak a következő hatálya, ami számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenlét a világban, Szent Péter és Szent Pál főapostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
6: Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha különbesszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
7: Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
6: Érdekes helyzet alakult ki, én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítástechnika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
7: És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
6: Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
5: Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátraverebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. Főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán is előadást tartott, őt hallották. Szombaton lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a részvevők Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély Szentkúti Kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9:30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede Egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsai szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottója, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból a vaskohóból. Ehhez kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a középponti téma. Délelőtt 9:30-től délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyományá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Július 16-a és 19-e között lesz idén az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. A rendezvény keretében lesznek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat keretében majd a pénteki napon délután 2 és 5 óra között várják a véradókat Szalókon. Az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. A véradáshoz szükség lesz a személyigazolványra, a lakcímkártyára, valamint az eredeti TB kártyára. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, tanácsolják közel 30 év tapasztalatai alapján, ilyen például a takaró, a polifóm, és ajánlatos vinni elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós férfi és női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil toalettek is a résztvevők rendelkezésére állnak. Zuhanyzása reggel a program kezdése előtt, napközben siesta időben, vagy az esti szentmise után lesz lehetőség. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a részvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónás lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Emellett interaktív kiállítás, kreatív alkotó műhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, a legnyitottabbak pedig a városmisszió során majd Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal, táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el. Mia Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Tennyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásról, figyelemről és közösségről is, ezért remélik, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet, illetve hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni, az ima háttérláncba be lehet kapcsolódni, a gondolataikat, áldozataikat, imáikat felajánlhatják a békéért. Az ima szándékokat pedig az info@mariaot.hu e-mail címre várják. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Grunda János és Koleszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: 15 vállalattól több mint 150 résztvevő érkezett az 5. Hunép építőipari jótékonysági labdarúgó tornára. Az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola diákjai nyerték a focisuli kupát Ózdon. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a KBSC labdarúgó csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. A Sárospataki Vai Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 15 vállalattól több mint 150 résztvevő érkezett az 5. Hunép építőipari jótékonysági labdarúgó tornára, melyet idén is a debreceni Olá Gábor utcai sportcentrum műfüves focipályáján rendeztek. A kereken 1 millió forintos támogatásból egy korszerű, hiánypótló Game Ready rehabilitációs rendszert szereznek be, amely kézzelfogható módon járul hozzá a beteg gyerekek eredményesebb és gyorsabb gyógyulásához. Az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola diákjai nyerték a focisuli kupát Ózdon. Vancák Attila szervezőt hallják.
2: Igazán megérdemelni az az iskola, aki rendszeresen minden programban részt vesz, és még eredményesen is, hogy egy ilyen pontversenyt visszaállítsunk, és megfelelően díjazzunk. Úgyhogy kiszámoltuk a pontokat, vannak részvételi pontok, vannak eredményességi pontok, ugye a Diák Olimpián ott az eredményesség számít, a Bozsik programban a részvétel, ezeket összehoztam, és kijött, hogy a Petőfi Sándor iskola, általános iskola lett most a legtöbb pontot gyűjtő a labdarúgásban. Ez nagy öröm számomra is, mert tényleg jól mutatja, hogy melyik az az intézmény, amelyik teljes mellszélességgel a sportág mögött áll, és mindent elkövet, hogy a gyerekek minél több programban részt tudjanak venni.
1: A térségből 14 általános iskolát értékeltek. Az Ózdi Bojki Tamás általános iskolások 38 ponttal a harmadik helyen végeztek. A Sajó Várkonyi általános iskola csapatai 41 ponttal a képzeletbeli dobogó második fokára állhattak, míg az Ózdi Petőfi nagy fölénnyel 56 ponttal nyert. Sas Tamás, az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola edzője elmondta, szoros együttműködésben dolgoznak az Ózdi Városi Sportegyesülettel, arra törekszenek, hogy a legtehetségesebb, ügyesebb gyerekek az egyesületben palírozódhassanak. A fiatalokat pedig nem nehéz ösztönözni, hiszen mindenük a foci.
3: Mindenképpen az egészséges életmódra nevel, meg aki bármilyen csapatsportban tevékenykedik, az itt szocializálódik, azzal sokkal jobban felkészül az életnek a nehézségeire, úgy gondolom. Azt gondolom, hogy itt a Petőfi Sándor általános iskolában egy nagyon jó rendszert sikerült kialakítani, minden korosztállyal más pedagógus dolgozik, a legkisebbekkel Tardosi Vivien tanítónéni, a legidősebbekkel a 4-es korcsoporttal Blaha László tanárul, 3-as korcsoport Farkas Zsolt tanárul, én pedig a második csoportot és a lányokat viszem. Ez már a második éve így megy, és úgy néz ki, hogy ez egy működő rendszer, mert elég jó eredményeket értünk el, mint a Bozsik programban, mint pedig a Diák Olimpián.
1: Történelmet írva került az élvonalba tavaly a Kazincbarcika labdarúgó csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. Kuttor Attila vezetőedző értékeli az évet.
4: Igazából egy nagyon nagy kaland volt abból a szempontból, hogy ilyen szituációban nem vezettem még csapatot, vagy egy újdonság volt, hogy egy szinte nulláról kellett építeni, és ugye úgy, hogy egy osztályváltás után, fölfelé való osztályváltás után újra kellett építeni az egész csapatot tulajdonképpen, de nem csak nekem volt ez nehézség, mert a klubot is szinte újra kellett szervezni, úgyhogy ezen a rögös úton mentünk végig egész évben, és próbáltunk a legjobb tudásunk szerint helyt állni. Minden számokat figyelembe véve, vagy hátteret, vagy lehetőséget figyelembe véve, azért idézőjelben borítékolható volt, hogy kevés esélyünk lesz a bennmaradásra. Természetesen, mivel sportemberek vagyunk, és sportról van szó, minden lehetőséget megragad az ember a csapatával együtt, és ugye próbáltunk, vagy szerettünk volna csodát elérni, de ezekben a szituációkban azért sokszor felötlött bennem, hogy valahol tudnunk kell, hogy hol a határ, vagy hol vannak a lehetőségeink határai. Egyébként is próbálok higgadt fejjel, vagy nyugodtan gondolkodva döntéseket hozni, és megnyilatkozni is, megtanultam még annó, hogy néha sokba kerül, hogyha a vehemensen nyilatkozik az ember, de valahol tudva levő volt, hogy nehéz dolgunk lesz, és idézel be olyanon fölösleges idegeskedni, ami egyértelmű vagy látszik. Rengeteget lehetne felsorolni, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk. Azok egyértelművé tették, hogy nehéz dolgunk lesz. Maga a klub is, az egész környezet, vagy az infrastruktúra, meg az emberek, akik itt dolgoznak, azok viszont nekem óriási, nem az, hogy meglepetés volt, de egy nagyon kellemes dolog volt, hogy tényleg nagyon jó emberekkel találkoztam a klubnál, a csapatnál, és ebből a szempontból idézőjelve élmény volt, vagy jó volt dolgozni ebben az egy évben, hát reméljük még ugye folytatódik, de ebben az egy évben is élmény volt dolgozni a klubot körülvevő emberekkel. Most nem akarok nagy számokat mondani, de talán két játékos maradt a tavalyi keretből, és akiket igazoltunk, azokat mind olyan lehetőségeink szerint olyanokat tudtunk igazolni, akik majdnem szinte újoncok voltak vagy az NB1-ben, vagy kevés tapasztalattal rendelkeztek, inkább úgy mondom, az NB1-ben. Úgyhogy igen, nagyon sok fiatalnak adtunk lehetőséget az év során bemutatkozni az első osztályban, és esetleg megszokni annak a légkörét. Ezzel is telt az egész évünk, és talán ez lehet a jövőre egy előre mutató dolog, hogyha sikerül most ezeket a játékosokat itt tartani, vagy együtt tartani, akkor most ebben a következő évben már nem a nulláról indulnánk. Volt egy olyan érzésem, amikor megkeresett a Kazincz Barcika egy évvel ezelőtt, hogy nekem jönnöm kell. Volt még lehetőségem, meg igazából várhattam volna is, de valahogy úgy éreztem, hogy nekem jönnöm kell. És ez több ok miatt is beigazolódott, hogy itt kellett lennem ebben az évben. Egyik az édesapám miatt, hogy közelébe tudtam lenni, kettő pedig, hogy olyan közegbe kerültem, amiben rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni a jövőt tekintve is az edzői pályafutásomhoz.
1: Kuttor Attila beszélt a sok utazásról is.
4: Hát ugye az év elején leírták, hogy azt hiszem a idegenbeli mérkőzéseket figyelembe véve a Zalaegerszeg utazik a legtöbbet az NBA-ben. De ha ez hozzáadjuk, hogy mi a hazai mérkőzésre is fél évig 100 kilométert utaztunk oda-vissza, akkor viszont mi vezetjük ezt a listát, úgyhogy igen, komoly nehézség. Olyan még nem volt szerintem a történelemben, de legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan már volt, hogy valaki albérletben játszott, de hogy kettőben egy év alatt, tehát hogy felváltva idézőjelben, kicsit ilyen roadshow jelleggel, az azért párját ritkítja, és ez is ugye az egyik szegmens annak a nehézségeinknek, hogy igazából olyan hazai pályánk nem volt, ahol mi belakhattuk volna magunkat, és ugye ami még sajnálatosabb, vagy még jobban hiányzott, hogy a szurkolóink nem tudtak minden mérkőzésen ilyen-olyan okoknál teljes létszámmal ott lenni. Gondolom sokkal többen lettek volna például, hogyha itt játszunk egy-egy mérkőzésen.
1: A Sárospataki Vai Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, mely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Az idei tanév során is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést, mondta Winkler Zsolt, oktató, a kadétok instruktora.
0: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van, Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk. Én jövő héten fogok menni egy íjászképzésre, amivel szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A 2021-es fenntartóváltás óta eltelt időszak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében a stabilizálódás, a tudatos építkezés és a látható eredmények időszaka volt, közölt az intézmény rektora, amikor az eltelt fél évtizedet értékelte. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona két új együttműködési megállapodást is aláírt. Az intézmény sajtótájékoztató mutatta be a Katolikus Egyetemként elért legfontosabb eredményeit, ismertette a tanészáráshoz kapcsolódó oktatási adatokat is. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett, a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlés